A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

egy ház előtt muzsikálnak, hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

0: Anok, elmondja Banner Géza. Március 8-ára a házbeli gyerekek mind készítenek valami ajándékot a mamájuknak, a nővérüknek, meg a nagymamájuknak. És jól viselkednek. Ványa meg én, mi is elhatároztuk, hogy jól fogunk viselkedni, és készítünk valami ajándékot a mamának, de úgy, hogy ő ne tudjon róla. Szóval, legyen meglepetés. Hogy mi legyen a meglepetés, azon sokáig törtük a fejünket, még egy kicsit össze is berekedtünk rajta. De nem nagyon, és mire kigondoltuk, addigra lett egy kis púp a homlokomon, mert Ványa véletlenül nekiütött egy tányért. Milyen ajándékokat készítettünk? Egy teamelegítő babát, új szoknyát vartam neki, meg egy doboz desszertet, és átkötöttük a legszebb szalagommal. Két szemet megkóstoltunk belőle, hogy tudjuk, jó-e. Kiderült, hogy nagyon jó. Ványa meg akart kóstolni még egyet, de én nem engedtem. Aztán minden ajándékot szépen az asztalra tettünk, és vártuk, mikor jön meg a mama. De először nem a mama jött, hanem csapka kutyus, és a hátsó lábára állva kezdett kunyerálni. Éppen erre jött meg a mama, és észrevette az ajándékokat. Nagyon örült, nevetett, összepuszilt minket, és azt mondta, hogy egészen különleges, csodálatos gyerekek vagyunk. Pedig igazán nincs bennünk semmi különleges. Olyanok vagyunk, mint a többi gyerek. Inkább a mamánk. Ő a csodálatos.
1: Csukás Mese Rádió. Legyen ma is remek napotok tele kacagással és vidámsággal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, én Bebe vagyok, és most én olvasok nektek. Ervin Mózer, a Látnok macskák. És most indulhat a móka. A Macska FM nevű rádió új stúdiót épített a hegyek között. Alig, hogy elkezdték sugározni az adást, egyre gyakrabban fordult elő, hogy valaki zavarta a jelet, és hallgathatatlanná váltak a műsorok. A technikusok alaposan átvizsgálták a berendezésüket, de nem találtak bennük hibát. Mintha megbabonázták volna a stúdiót. Úgy tűnt, természetfeletti jelenséggel van dolguk, ezért megbízták Dórát és Dórét, a két természet fölötti képességekkel megáldott macskát, hogy elítsék fel a jelenség okát. A két kövér macska meg a segítőik, két egér, meglátogatták a stúdiót. Vittek magukkal egy kosarat, és egy vitorlát is. Dóra föltett egy fejhallgatót, Dóré pedig egyik mancsában egy napraforgót vitt, a másikban pedig egy régi táskarádió üres tokját. A tokból az egyik segédegér kukucskált kifelé. A látók elindultak, hogy körbejárják a stúdió épületét. A rádió munkatársai a nyomukban voltak. Senki nem szólt egy szót sem. Feszült volt a hangulat. Dóra hirtelen megállt, és a felhallgatója dugóját bedugta a földbe. Hallgatózott, aztán bólintott. Dóri odament az épülethez, a napraforgó virág töltsét a falhoz, fülét a virágszárához nyomta, és suttogott valamit a táskarádióba kuksoló egérnek. A technikusok ezt látva megvetően csóválták a fejüket. Végül Dóra odament a stúdió vezetőjéhez, és így szólt. Egyszerű eset. Pontosan egy órán belül el tudjuk hárítani a hibát. A technikusok nevettek. Ez szemfényvesztés, kiáltott egyikük. Egy másik pedig. Kis tírű csalók vagytok. Nevetséges, amit csináltok. De Dórának és Dórénak a bajsza se rezzent. Biccentettek a rádiósoknak, és műszerestül egerültek.

0: pestül beszálltak a magukkal hozott kosárba. Dóri felvonta a vitorlát, és a kosár a technikusok határtalan csodálkozására lassan a levegőbe emelkedett. Az biztos, hogy nem volt motor a kosárban, propellert vagy szárnyakat sem lehetett látni, a kosár mégis egyre gyorsabban emelkedett fölfelé. Pontosan egy órával később az egyik segédtechnikus talált egy kábelt az egyik antennán, ami nem volt bekötve. Gyorsan bekötötte, mire a zavaró jel megszűnt. Pontosan úgy, ahogy a Dóra és Dóri a látnok macskák megjósolták.
1: Csukásmese rádió. Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Meg aztán van ám még egy jóféle ismerősöm, hát az kapitány a spenót tengeren. Mit kapitány? Kalóz kapitány! Tudjátok, hogy hívják? Halálfej Joe.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Móra Ferenc, a kéményseprő zsiráfok, aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Gyerekek, hallottátok-e már hírét a Marabú várnak? Rá nem mondjátok, hogy hallottátok, mert én akkor mindjárt azt kívánom, hogy mutassátok meg hát azt a híres várat a térképen. Ott pedig nem mutatjátok meg, ha holnap ilyenkorig keresitek is. Marabú vár nem a térképen van, hanem az állatkertben. Ott az is meglátja, aki nem keresi. Én se kerestem, mégis messziről megláttam a hegyes tetejű marabú palotákat. Ugyan kik laknak ezekben a furcsa emeletes házakban? Kérdeztem az őrt. Azokban a marabú madarak laknak, kérem, okosított föl az ember. Marabú madarak? Mondtam csodálkozva. No, azok nagy urak lehetnek, hogy így kedvüket keresik. Szeretnék velük megismerkedni. Lehet, azt mondta az őr, s megzörgetett egy rácsos ablakot a marabú palotán. Hát ki is dugta a fejét? Egy füles bagoly. Nini, mondom, ez a madártán hétköznap füles bagoly, vasárnap marabú. Füles bagoly az mindig, nevetett az őr. Ő a cselédje a marabúnak. Úgy kellett lenni, mert a füles bagoly hirtelen visszakapta a fejét, s rikoltott odabent eszenélkül. Bizonyosan azt jelenthette, hogy vendég áll a házhoz, tessék fölhúzni a csizmát. Fölhúzta-e marabú úr a csizmát, vagy sem, meg nem mondhatom, mert csak a hosszú orrát tolta ki az ablakon. Kecsegés, jó reggelt, köszöntem fel neki, de nem szólt rá semmit. Szerecsen madár az, nem ért magyarul, mondta az őr. Na, én meg szerecsenül nem értek, szomorkodtam el. Hanem azért, ha ilyen szép házat kapnék, én is beállnék marabúnak. Azt megteheti az úr, nevetett az őr. Csak tessék kivárni, míg olyan hosszúra megnő az orra, mint a marabúé. De úgy elszaladtam én onnan, hogy vissza se fordultam többet, s azóta se láttam marabú várat. Csak a verebek hozták hírül az újságot, hogy nagy a baj marabúéknál. A baj az volt, hogy Télapó a marabú palotába is bekocogtatott a múltkoriban, s nagyon ráijesztett a forró naphoz szokott afrikai madarakra. Bezdeg, egy-kettőre megtanította magyarul a kis marabú fiókákat. Nagy a bánat, nagy a bú, fázik a kis marabú. Egész éjszaka ezt jajgatták az ártatlankák. Ők még hírét se hallották a télnek, de az öreg marabú apó sokat tapasztalt már jártában keltében, s tudta, hogy mivel kell a telet megszelídíteni. Fűts be! Parancsolta a bagolynak. Bagolynos szót fogadott, de nagy baj is lett belőle. Egyszerre teleszaladt füsttel valamennyi marabúház, az orruk hegyéig se láttak tőle a madarak. Marabú úr, azt gondolom, a kéményben sok a korom, köhécselt bagolynos. Hát ki kell söpretni, tüszkölt mérgesen marabú apó. Könnyű azt mondani, de hol találok én emeletes kéményseprőt, gondolkodott el a bagoly. Futott szegény fűhöz fához, de mindenütt azt mondták neki, hogy ehhez a mesterséghez nem értenek. A róka ugyan lobogtatta a farkát, hogy azzal lehetne kéményt söpörni, de csak akkor, ha füstölt kolbász lógna benne. Sajnálom, vendéglőből hozatjuk a kosztot, mondta elkeseredve a bagoly, s nem győzte a fülével a szemét törölgetni. Marabúéknál nagy szomorúság volt azon az estén. El is határozták, hogy másnap itt hagyják a marabúvárat, és visszaköltöznek arra jó forró szerecsenhomokra, a Pálmás Nílus partján. Mindjárt át is szalajtották bagolynast zsiráf szomszédékhoz, hogy kérje el a vasúti menetrendjüket. Nekik még bizonyosan meg lesz, mert nemrég költöztek ide Afrikából. Zsiráfapó éppen aludni készült, mikor betoppant a bagoly, és elhuhogta a bajukat. Menetrendet nem adhatok, hanem adok egy jó tanácsot, hunyorított zsiráfapó. Kidobolták szentesen, aki fázik, reszkessen. Süsd meg a tanácsodat, süvöltötte haragosan a bagoly. Zsiráf apó mosolyogva súgott valamit a négy legény fiának. Mit súgott nekik, mit se, azt én meg nem tudom mondani, de az bizonyos, hogy mikor másnap hajnalban az öreg marabú kinézett az ablakon, táncolni kezdett kopasz fején a hálósapka, olyan csodát látott. Hely, gyerekek, csengette föl a háza népét. Nézzetek csak ki az ablakon, mi történt az éjjel. Zsiráffejük nőtt a kéményeknek. úgy volt bizaz. Négy zsiráffej meredezett ki a négy kéményen. Olyan bohókás látvány volt ez, hogy a kelő napnak is egyszerre nevetőre gömbölyödött az ábrázata. Úgy bizony, mert ahogy Bagoinas elsúgott, azt súgta a zsiráfapó a fiainak. Gyerünk csak, gyerekek, söpörjük ki a marabú szomszédék kéményeit, hogy meg ne vegye az Isten adtákat a hideg. Nem sokból áll az nekünk, létra se kell hozzá. Bízahoz nem kellett semmi se, még székre se kellett nekik állni, csak úgy álló helyükből kidugták a fejüket a kéményen. Hát igaz, az ábrázatuk kormos lett egy kicsit, de a kémények szelelnek azóta, mint a parancsolat, s marabújéknak eszükbe sincs a kivándorlás. Egész napot sütkéreznek a kemence körül, s úgy járják a csárdást, ahogy a bagoly fütyül nekik. Közbe-közbe pedig elhallgattatják a bagoly muzsikást, s felköszöntik az udvari kéményseprőjüket. Ácsi! Éljen zsiráf bácsi! Ilyen jó szívű teremtések a zsiráfok. Amelyiktek föléri a fejük tetejét, vakargassa meg a homlokukat. Megérdemlik.
0: A Kéményseprő zsiráfok című mesét hallottátok.

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szilánke vagyok, 7 éves, és Csenád Palotáról érkeztem. Kányádi Sándor, kecske. Nem jött az este haza a kecske, hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a restje. Erre a gazda dolgát otthagyta, és veszőt nyesve, kósza kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem találja. Borúszállott a gazdára. Bizonyára kóbor ordas, éhes farkas látett a veszte, s drága kecskét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske. Mennyit adott reggel, este, és gazdáját is hogy szerette? Így kesergett hazáig, a kecske nélkül maradt gazda, de egyszerre egy furcsa nöszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez, s hát a halvány akkor kelő holdvilágán látta, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig. Egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske! Így a gazda. Egyik szarvát megragadta, és a veszővel még nyesett, kecskének nekiesett, és nyeste, nyeste. És a kecske meg sírt, mekegett egész este.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Móra Ferenc, a jövendőmondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meghernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálottunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendőmondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendőmondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a círmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent repülne a fecske, hogy a földet érné a szárnya. Miért tenné azt édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a cirmosnak. Még ki se értünk, mind eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendőmondóival. Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban. Tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor, meleg nyáridőben nagyban ment a kukoricakapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heverésztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek, forganak a homokban. Olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangyaforradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, hanem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Az elől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem ismert szellőselebben, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé, ahogy a legelőföldre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet. Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, megismert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zöld dolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen föntül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagy becsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőttes üvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipkek alapban állít be hozzám.
0: Apuka, mit mond a kis béka?
3: Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke,
0: maradj panka, ide be!
3: Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
1: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok, Réka vagyok. Egy érdekes rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy két kis üvegből áll, amelyeket egy vékony nyak köt össze. A felül lévő homok lassan lecsorog az alsó részbe. Akkor használják, ha meg akarnak mérni egy kis időt, például társasjáték közben, vagy sütésnél. Na, kitaláltátok már? Igen, a homokóra. Jaj, de ügyesek vagytok. Szerintem nagyon megnyugtató nézni, ahogy pereg lefelé a homok. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.

Grimm testvérek, a brémai muzsikusok. Elmeséli Gőz László. Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószága malomba a zsákokat, folyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni. Szegény állat, már nagyon fáradékony, gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy útjára engedi. A szamár azonban megelőzte a gazdáját, és egy óvatlan pillanatban elillant, az útja Bréma felé vezetett. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, vendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hever szegény az úton a porban, és léget, mint a halálra loholta volna magát. Mi a baj, fog meg? Miért léhegsz úgy? Kérdezte a szamár. Ne is foglalkozz velem, nyögte busan a kutya. Öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám sem veszi már hasznomat, úgy döntöttem, inkább elszököm. De ilyen vén fejjel, ugyan mihez kezdjek, ugyan miből éljek? Tudod mit? Mondta a szamár. Én Brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én majd a lantot pengetem, te megdobolsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az út szélén, gírhesen, búsan, akár a hét szűk esztendő. Mit keseregsz, bajszos? Érdeklődött a szamár. Kinek van jó kedve, ha már zörögnek a csontjai? Felelte a macska. Megvénültem, a fogaim kicsorbultak, jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De a gazdáim hálátlanok, ha már nem tudom megfogni az egeret, már semmire se vagyok jó, azt mondják. Hanem aztán most légy okos, bajtás, mihez kezdjek, miből éljek? Gyere velünk Brémába muzsikusnak. De úgyis jól értesz az éjjeli zenéhez, hasznodat vehetjük a zenekarban. A macskának tetszett a tanács, és velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és glorka szakadt tábor rikoltozott. Hát téged mi lehet? Kérdezte a szamár. Mit rikoltasz, hogy irgalmatlanul? Júj, felelte a kakas. Hiába jósoltam ő időt, holnapra a gazdaszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, főzzön levest belőlem. De én fiatal vagyok még levesbe valónak, hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Majd meglátjátok. Inkább gyere velünk, tarajos, biztatta a szamár. Jó móka lesz, Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk. A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, nap pedig már lemenőben, estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban felröppent egészen a fa tetejére, onnét messzebbre látni, meg biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, tarajos koma szokása szerint körülkémlelt a vidéken. Ahogy így szemlégette a környéket, egyszer csak világosságot látott, nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak. Amarra valami kis fénycsillag, ott valami háznak kell lennie. Akkor szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez itt nem valami kényelmes szállás, mondta a szamár. Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont kiváltképpen, ha húsos, jelentette ki a kutya. Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint a fán, tette hozzá a macska. Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőtt. Egyre jobban csillogott, és egyszerre csak ott álltak egy kivilágított, betyárt anya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb, oda ment az ablakhoz és benézett. Mit látsz, szürke? Kérdezte a kakas. Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok. Terített asztal? Sóhajtott a kakas, ez kellene nekünk. Az ám, mondta a szamár, én is szívesen ülnék a helyükben. Kissé félre vonultak és tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugraszthatnák ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, míg ki nem pőzték a haditervet.
A szamár feltette két előső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkuszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje bóbjára. Mikor mindegyikük a helyén volt, a szamár halkan jelt adott, és egyszerben rákezdtek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon, rettenetes ordítást, ivalgást, tonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak föl az asztaltól, azt hitték, a ház szakad rájuk, vagy kísértet önt közibük, ilyetükben felordítottak, és hanyathomlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Neki láttak lakomázni, és úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a vacsorát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, és elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemöt dombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen a langyos hamuba kuporodott, a kakas megfelült a kakasülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak. Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már, azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebruduljanak minket, mondta a banda vezér. Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom és békesség volt odabenn. Erre bemerészkedett a konyhába, és mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akar gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vénep felugrott, mordult egyet. A betyár nagy üggyel bajjal végre kivergődött a házból, és most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Ellohult a szemétdom mellett, ott meg a szamár ugott bele egy nagyot a hátsó lábaival. A lármára följött a kakas is, és harciasan lekiabálta a kakasülőről. Kukurikú! A betyár szedte a lábát, ahogy bírta, lélekszakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve ilyettel jelentette a banda vezérnek. A házban egy borzalmas boszorkány ül. Rám fújt és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg valaki rám kiabált, az udron egy fekete szörnyetek hevert és elkergetett a bunkójával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz víraz is azt kiáltotta, hol az a gazember. Örülök, hogy nem hagytam ott a fogamat. Attól fogva a betyárok a háznak még a tájékára sem merészkedtek többé. Elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.

A szemüveges baboly. Tavasszal, amikor felébred az erdő, és az ágacskákon előbújnak a zöld levelek, akkor szokott kezdődni a madáriskola. Hogy kik járnak oda? Természetesen a kismadarak, hogy megtanuljanak minden fontosat. A madáriskolában van mindenféle óra, hogyan kell fészket rakni, tojást költeni, kukacra és bogarakra vadászni, melyik bogyó a finom, és hogy milyen növények és állatok élnek az erdőben. Minden kismadár nagyon figyel ám az órákon, hogy mindent rendesen megtanuljanak. Megy is a nagy verseny, hogy ki a jobb tanuló. De egyik évben volt egy kis baboly, aki sosem kapott jó jegyet. Nem tudta megtanulni rendesen a leckét. A fészke mindig csúnya lett, sosem találta meg a kukacot, mindig a rossz bogyót gyűjtötte össze, és még a repülésben is ügyetlen volt. A többi kismadár folyton kinevette. Milyen ügyetlen vagy, milyen buta! Csiripelték a fülébe minden áldott nap. A kis bagoly pedig egyre szomorúbb és kedvetlenebb lett. Nem is akart iskolába járni soha többet. A bagoly mama és a bagoly papa naphosszat tanácskozott és okoskodott, hogy mit kéne csinálniuk a fiúkkal. Ez így nem mehet tovább, mondta a bagoly papa. Elvisszük a legbölcsebb állathoz az egész erdőben, ő biztos tud segíteni. Másnap reggel, amikor pont szünet volt az iskolában, a bagoly család felkerekedett, hogy megkeressék az erdő legbölcsebb állatát, az öreg medvét. Ő már mindent látott és mindent tudott, ami az erdőben történt. Kedvesen brummogva fogadta a családot, és megkérdezte, miben segíthet. A bagoly mama pedig lesütött szemmel mesélte el neki, hogy az ő fiúk a legrosszabb tanuló a madáriskolában, pedig nem buta fióka. A vén medve dörmögött egy kicsit, és vakarta a fejét, majd jó közel hajolt a kis bagolyhoz. Megnézte jobbról, megnézte balról, megnézte előről, és megnézte hátulról is, aztán csóválta a fejét. Végül így szólt a bagoly fiókához. Bagyocska, látod ott azt a magas fát? Látom, felelte a kis bagoly. És látod annak a magas fának azt a szép nagy ágát? Látom, felelt ismét a kis bagoly. És azt látod-e, hogy annak a szép nagy ágnak a végén van egy alma? A kis bagoly hunyorított, forgatta a fejét, majd azt mondta. Látom. A medve ismét megcsóválta a fejét, és azt mondta a szülőknek. Ennek a fiókának szemüveg kell, hiszen nincs is azon az ágon semmi. Ezért nem tud rendesen tanulni, fészket építeni és kukacokra vadászni, mert nem lát rendesen. Itt van az én régi szemüvegem. Szerintem jó lesz neki. A kis bagoly kicsit gyanakodva méregette a medve ajándékát, aztán csak fölvette. És uram fia, a csőre is tátva maradt. Hatalmasra nyitott szemekkel nézett körbe, és közben jó nagyokat pislogott. Tyűha! Mondta meglepetten. Gyorsan körbe is repülte a medve barlangját, hogy mindent jól megnézhessen, és életében először érezte azt, hogy ő a legügyesebb bagoly. Nem ment neki semminek, nem vert le semmit, és olyan messze ellátott, mint még soha. Hálálkodott is nagyon a bölcs medvének a szemüvegért. Hát még a szülei nagyon megköszönték a jó tanácsot és segítséget, és megkérdezték, hogy mivel tartoznak. Semmivel, brummogta a medve.
Csak ígérjétek meg, hogy a tanév végén meglátogattok, és elmesélitek, milyen tanuló lett a kis bagolyból. A bagoly család bizony megígérte, majd vidáman indult haza. A bagoly fióka alig várta másnap, hogy elmehessen az iskolába, és megmutathassa, milyen ügyes lett. A többi madár persze már az elején kinevette. Nézzétek a pápa szemest! Csak nem gondolod, hogy négy szemmel jobban látsz? De a kis bagoly nem szólt semmit, el sem pityeredett, csak várta, hogy elérkezzen a megfelelő idő. Aznap az első feladat az volt, hogy kitalál gyorsabban öt szem szamócát. Minden kismadár cikázott jobbra-balra, de egyikük sem tudta megelőzni a kis baglyot, aki elsőnek teljesítette a feladatot. Aztán ő találta meg először a leghúsosabb kukacot, sőt, aznap még fészekből is ő építette a legszebbet. A többi madár és a tanárok csak ámultak és bámultak, hogy a legrosszabb tanulóból hirtelen a legjobb lett. Mert kiderült a kis bagolyról, hogy hiába nem látott rendesen, neki van a legtöbb esze. De szerencsére ettől még nem bízta el magát, mert emlékezett rá, milyen rossz volt, amikor mindenki szitta és lehurrogta. Ezért akárki kért tőle segítséget, nagyon szívesen adott. Segített leckét írni, tanulni és gyakorolni minden kis madárnak. A szülei persze nagyon büszkék lettek rá, hogy ilyen okos és kedves fiókát neveltek, de arról sem feledkeztek meg, hogy felkeressék a bölcs medvét, aki segített nekik. A kis bagoly, miután híre ment, milyen okos és ügyes madár, mindenkivel összebarátkozott az erdőben, még a méhecskékkel is. Kért tőlük egy nagy adag lépes mézet, azzal állítottak be a medvéhez. A medve persze nagyon megörült a méznek, össze-vissza ölelgette a családot, hátba veregette a kis baglyot, és jól belakmározott. A kis bagoly pedig azóta megnőtt, sőt, már ő tanít a madáriskolában, de még mindig hordja a szemüvegét. És tudja, hogy nincsen buta kismadár.

volt egyszer egy kis falu, és abban a faluban élt egy szép fiatal leány. Egyik reggel hozzákezdett, hogy kimossa az összegyűlt szennyest. Levitte a ruhákat a patakra, beáztatta, beszappanozta egyiket a másik után, súlykolóval megcsapkodta őket, öblítette, csavarta, majd miután kész volt, visszaballagott a házukhoz, és hozzákezdett teregetni.

vidáman teregetett, közben még dalolt is. Meglátta őt a szomszédban lakó idős bácsi, aki éppen vízért indult a kútra, elmosolyodott, letette a vödröt, és elindult a lány felé.

kerítésnél megállt, átkiáltott a szomszédba. Jó reggelt, Boglárka! Így hívták a leányt, és széles mozdulatokkal integetett neki.

Észrevette Boglárka a szomszéd bácsit. Abba hagyta a munkát. Egy csipesz még felcsíptetett a ruhára, és ő is integetni kezdett.

Ekkor feltűnt egy ifjú legény. De nem gyalogosan, hanem lóháton. Huszárosan ülte meg szép fekete sörényű lovát. Kihúzta magát a nyeregben. Hadd lássa a falu népe, hogy nem akármilyen legény ő.

Ahogy meglátta boglárkát, megdobbant a szíve. Ilyen szép lányt még életében nem látott. Csak ámult-bámult. Ahogy elhaladt a ház előtt, felegyenesedett a nyeregben, és oldalt fordulva integetett a lánynak.

Boglárka meglátta a lovast, neki is megtetszett a legény. Elmosolyodott, és visszaintett. De ebben az integetésben sok minden benne volt.

benne volt ebben az integetésben az, hogy gyere vissza. Az is, hogy remélem tetszem neked. Az is, hogy várok rád. De nem is kellett sokáig várnia. Egyik este az ifjú visszajött, összeismerkedtek, megszerették egymást. Egy év múlva egybe keltek, nagy lakodalmat csaptak, ittak, mulatoztak!

0: A világgá ment Csacsi és Bari. Sok-sok állat éldegélt egy tanyán, valahol az Alföld közepén. Volt köztük egy Csacsi, hatalmas fülekkel, aki sosem játszott a többi állattal, mindig egyedül legelészett. A Csacsi egyszer fejébe vette, hogy egy szép napon ő bizony elmegy innen. Meghallotta ezt a bodri kutya.
1: Ne légy ilyen elégedetlen! Inkább örülj, hogy van otthonod!
0: De a Csacsi megmakacsolta magát, és nem adta fel. Sőt, próbálta rávenni Bandi barátját, a lovat, hogy tartson vele. A ló nyerítve tiltakozott.
1: Buta lennék elmenni innét, hiszen van itt jó helyem, meleg pajtám, s kedves gazdám.
0: Tovább próbálkozott a többi állatnál. Először a disznó utasította vissza, majd a macska, végül a nyúl is nevetve nemet mondott. Utoljára a Barit próbálta meggyőzni, akit naív és jámbor természete miatt könnyen rávett a kalandos útra. Elszöktek hát a tanyáról, és kettecskén indultak világot látni. Mikor átbaktattak a szántóföldön, egy zöldellő erdőhöz értek, és elhatározták, hogy átvágnak rajta. A Csacsi közben azt mondogatta.
1: Látod, milyen szép itt. Jól tettük, hogy eljöttünk.
0: Ám miközben mendegéltek a sűrű erdőben, rájuk esteledett. A Barika botladozott a sötétben, és megijedt a furcsa, erdei állathangoktól.
1: Ugyan mitől félsz? Gyere, feküdjünk le ide! Majd holnap folytatjuk utunkat,
0: mondta a Csacsi. Mivel a Barinak nem volt más választása, lefeküdt a szamár mellé.
1: Eközben a ravaszdi róka figyelte őket. Szívesen ennék egy kis bárányhúst, gondolta magában, s már a szája szélét nyalogatta. Elcsalom majd a szamártól, és ha egyedül lesz a bárányka, felfalom.
0: Reggel, mikor az állatok felébredtek, a róka koma köszöntötte őket.
1: Jó reggel, drága barátaim! Kényelmes volt fekhelyetek? Édes volt álmatok?
0: Érdeklődött mézes-mázasan a róka.
1: Ha éhesek vagytok, gyertek velem, és megmutatom neked, Csacsi, hol terem a legfinomabb fű. Neked pedig, Bari pajtás, hol kaphatsz friss tejecskét?
0: Hízelgett tovább a róka. Az együgyű állatok hagyták, hogy a róka vezesse őket, és még meg is köszönték neki kedvességét. Útközben összetalálkoztak a málnát szedő mackó papával, akinek gyanús lett a róka kedvessége. Nem kellett sok, hogy kitalálja, a rókának bárányhúsra fáj a foga. Ezért hát riasztotta a fülemülét, hívjon segítséget a tanyáról. A ravasz róka közben egyre beljebb csalta őket az erdőbe. Össze-vissza bolyongtak, míg végül egy tisztáson így szólt a Csacsihoz.
1: Itt van az a messzi földön híres édes füvecske. Legelész csak nyugodtan, és majd visszajövünk, érted?
0: Ott hagyták hát a Csacsit, és tovább mentek ketten. A róka koma egy barlanghoz vezette a Barit. Gondolta, majd becsalja és felfalja. Eközben a tanyán, mikor az állatok meghallották, hogy barátaik bajban vannak, rögvest útnak indultak. A fülemüle vezette őket az erdőben, mögötte a bodri kutya, és a Bandi ügettek, majd a többiek. A bárányka pedig még mindig a barlang előtt állt reszkető lábakkal.
2: Én inkább nem mennék be. Kérlek, hozd ki te a tejet,
0: kérte a rókától. Majd megfogjuk egymás kezét, és nem lesz baj. És már indultak is volna be a lyukba. Ám hirtelen hangos csaholás hallatszott az erdő felől. Bodri kutya tűnt elő a bokrok közül, mögötte Bandival, a lóval. A róka bizony megrettent, és rögtön futásnak eredt. Így menekült meg végül a bárányka. Az állatok a nagy riadalom után hazaindultak a tanyára, jókedvűek voltak, és közben vígan énekeltek. Egyedül a csacsi kullogott mögöttük szomorúan. De mikor hazaértek, akkor volt ám igazi mulatság. A csacsinak és a barinak többször meg sem fordult a fejében, hogy elhagyják a tanyát.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Csukás István. A sínen ül egy fehér nyúl. Előadja Kőszegi Ákos. Mozin innen, téren túl, hol a hatos befordul, ahol az a nagy közért, s fagyit adnak forintért, mindig málnát, de rémes, de ez itt most mellékes. S szemben áll egy új trafik, rágó gumit kapni itt. Szóval ott a sarkon, hol rikkancs-rikkant rikácsol, mozin innen, téren túl, sínen ült egy fehér nyúl. Szeme piros, füle 7 centimétert is elért, bármi fület nyulat is, láttunk már nagyobbat is. Hogy hol? Falun, múlt nyáron, a vízhordó szamáron, és még, ennyi, ne tarts föl, itt van, nézd meg egy tükör. A mi nyulunk, értsünk szót, közepes nagyságú volt, bár csak úgy körülbelül, mivel nem áll, hanem ül. Üres az út délelőtt, így nem vették észre őt. Se mozis, se fagyis, málnát kutyul a hamis, se közértes eladó, se rikkancs a rikkantó, se rohanó emberek, se a szájtátó gyerek, nem is csoda, háttal állt, lekötötte a plakát, se az álmos trafikos, mikor jött egy villamos. Csikorogva, csattogva jött a hatos kattogva, üvegablak plétető, elől ült a vezető. Hátul ült csőbendegúz, a nagy bajszú kalauz. Ölében a táskája, fejében a sapkája. Nadrággombot sárga részt számolta az apró pénzt, az ablaknál utasok élvezték a húzatot. Nocsak vonal, átszálló, feltételes megálló. Nem kaptak több húzatot, felálltak az utasok. Majd előre mentek mind, hogy mi baj, s miért állnak itt. A vezető mutogat. Nézzétek csak a nyulat! Ott ül, lenn a sínen. Hogy zavarjuk el innen? No, mordul cső bendegúz, a nagy bajszú kalauz. A nyílt pályán megállat, e torzomborz vadállat. Biztos cirkuszból szökik, és azóta körözik. Tán harap is. Jobb lenne, ha magától elmenne. Feliett a trafikos. Miért állt meg a villamos? Oda néz a közértes, a fagyis is, bár mérges, sehogy se fogy a málna, pedig nagyon kínálja, s mert baj lehet, komoly is, ajtóban áll a mozis. Néz a rikkancs, szó mi szó, ez itt egy szenzáció, nézik bárgyún szó nélkül, a sínen egy nyuszi ül. Végre jött egy kisfiú, iheg-liheg nagyon fú, két kezével integet. Enyém a nyúl, emberek! Már mióta kergetem, lukat furt a ketrecen, és a lukon megszökött 7 és 8 óra között. Legyen tanúm a világ, nem csinál több galibát. S nem tétovázott sokat, fülön csípte a nyulat.

mindenki megkönnyebbült. Minden szembe mosoly ült. Szabad lett immár az út. A villamos elindult.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, és nyáron az emberek a legszívesebben a hűs vizek mellett nyaralnak. Magyarországon sok-sok édesvízi tó, tavacska és édesvízű folyó van. Ez azt jelenti, hogy ha belemész a tóba, akkor a vizét nem érzed sósnak. A tengerek viszont nem édesvízűek, hanem sósvízűek. De vajon mindenki tudja, hogy mi is pontosan a különbség a tengervize és az édesvízi tavak vizei között? Egy picit mesélek róla. A legnagyobb különbség talán abban van, hogy földünk felszínén leginkább sósvíz található, hiszen a hatalmas óceánok és tengerek sósak. Az emberek, az állatok és a növények azonban édesvizet isznak. Fontos tudnotok, hogy mivel sokkal kevesebb édesvíz van a Földön, mint sósvíz, ezért kell nekünk, embereknek sokkal jobban vigyázni az édesvíz készletünkre. Hogy hogyan tudunk rá vigyázni? Például úgy, hogy nem pazaroljuk a vizet, hanem takarékoskodunk vele. Nem kell folyatnunk sokáig a csapott kézmosás vagy fogmosás közben. Magyarország egy édesvizekben nagyon gazdag ország, így nekünk példát kell mutatnunk, hogy ezt a felmérhetetlen nagy kincset, a tiszta ivóvizet milyen takarékosan használjuk. Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.

Na, az szokott lenni kiskalász koncerten ilyenkor, hogy a közönség teljesen spontán magától bekiabálja azt, hogy kiskalász, azaz mi. Úgyhogy próbáljuk meg, hogy én 3-ig számolok, és ti a képernyő előtt úgy, hogy még a szomszéd utca is hallja, azt kiabáljátok, hogy kiskalász. Figyelem! 1, 2, 3, kiskalász! 1, 2,

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macska cicót. A macska cicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy erre felé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macska cicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. Hát a legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondta neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Az egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémánt virágot, s a mennyasszony összeillesztette mindet csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenki nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg, ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a két nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémánszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a mennyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapá azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép király kisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve. De a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macska cicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macska cicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macska cicó képében. Macska cicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Amikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az ő fia és a mennyasszonya. Hát nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő mennyasszonya kicsoda. De ez a mennyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
0: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jókai Mór, ültes fát. Előanyja ifján Bazsinka József. Ültes fát, hogyha más nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ő viselre ád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kismadárka szárreája, ingyen hallgathatod szavát. Ültes fát.
2: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Egy-két jobb bal.

0: Varázsdoki rendel.
1: Szevasztok, pajtik! Ti tudtátok, hogy a csontjaink is élnek. Élő szövetből vannak, és a többi szervünkhöz hasonlóan nekik is fontos a mozgás és a jó étrend, hogy erősek maradjanak. Szóval, ha valaki rossz csont és nem figyel rájuk oda, öregkorára elfogynak a csontjaiból az ásványi anyagok, és törékenyek lesznek. Még szerencse, hogy az ebcsonthoz hasonlóan az emberi csont is magától beforr. Viszont fontos, hogy jó irányba álljon, amikor összeforr, ezért kell például gipszbe tenni a törött kart.
0: Műsorajánló következik. Hamarosan itt a vakáció! Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval! Hallgass sok mesét és vidám zenét! Vár rád a nyár! Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás! Töltsd hasznosan a nyarat! Játsz sokat, és persze hallgasd a Csukás Mese Rádiót!
2: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a hetesen, a nagy mutató pedig a 12-esen pihen. Ami azt jelenti, hogy reggel

Na, az szokott lenni kiskalász koncerten ilyenkor, hogy a közönség teljesen spontán magától bekiabálja azt, hogy kiskalász, azaz mi. Úgyhogy próbáljuk meg, hogy én 3-ig számolok, és ti a képernyő előtt, úgy, hogy még a szomszéd utca is hallja, azt kiabáljátok, hogy kiskalász. Figyelem! 1, 2, 3, kiskalász! 1, 2,

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Gyerünk! Egy kicsit! Forgassuk meg a kezünket!

0: Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Muki és Bajszi. Egyszer, valamikor réges-régen egy kis faluban élt egy kis kutya, Muki. Imádta a nyarat. Amikor sütött a nap, ott hempergett vígan a fűben, vagy kergetőzött a vidám gyerekekkel a mezőn. Még a sárkány eregetést is élvezte. Amikor a szellő magasabbra fújta a papírsárkányt, fark csóválva ugatta meg. Szerette szimatolni a tiritarka virágok szirmait. Hű, de finom az illata, mondta bódultan. Egyik nap, amikor Muki a réten sétálgatott, meglátott egy csapat kisegérkét, akik szomorkodva üldögéltek az árnyas fűben. Szervusztok! Hát micsoda szomorú arcokat látok, mondta nekik Muki. Miért vagytok ennyire bánatosak? Az egyik kisegér, Bajszi, megszólalt. Szervusz, Muki! Azért, mert nagyon félünk a macskáktól. Milyen macskáktól? Kérdezte Muki. Hát akik itt élnek a környéken. Círmostól, hógolyótól, aki fehér, mint a hó, és kormitól, aki fekete, mint a holló. Ó, tudom, kikről beszéltek, de hát ők olyan aranyosak. Csak még játékosak, hiszen kölyök macskák. Nem sokkal nagyobbak, mint ti. Igaz, de attól még szeretik az egereket, és mi vagyunk az egyik kedvenc eledelük. Ebben igazad van. Muki megértette a kisegérkék aggodalmát. Nekem is voltak félelmeim, sőt, vannak is, és szerintem mindig is lesznek. De megtanultam, hogyan legyek bátor, hogyan tudjam kezelni ezt az érzést. Nem volt egyszerű, kitartónak kellett lennem, de nem adtam fel. Te, komolyan, mitől féltél? Sok mindentől. Rettegtem a sötéttől, az árnyéktól, de rájöttem, hogy sem a sötét, sem az árnyék nem bánt. Mindennek és mindenkinek van árnya, még nekem is, nektek is. Nekünk is. Hát persze. Hogy? Például, ha süt a nap az égen, mindig követ. A folyó tükrében szálló madárkának is van árnyéka. A vízpartján álló fáknak a víz tükrében látható. A benne úszkáló kacsáknak is van, és még sorolhatnám. Este pedig, ha valahol, valami vagy valaki közelében fény van, akkor árnyék vetül ki. De van, amikor csak fél árny. Az se biztos, hogy mögé. Lehet, hogy elé, vagy mellé. Majd figyeld meg. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon szívesen. Mitől félsz még? Kérdezte Bajszi. Hát feláll a szőr a hátamon, ha valaki sokkal nagyobb nálam, még ha kutya is az. És a furcsa idegen dolgoktól. Sőt, akkor is, ha ijesztő hangokat, durranásokat hallok. Olyankor mit csinálsz? Régebben odafutottam az anyukámhoz, de egy ideje a gazdimhoz, vagy a házamba. Akkor megnyugszom. Hű, te igazán bátor vagy. Sőt, hős. Dehogy, mosolyodott el Muki. De köszönöm, jól esik, ha így gondolod. Köszönöm, hogy ezt is elmondtad nekünk. Nagyon szívesen, felelte Bajszi. Akkor mi is megtanuljuk megtalálni a bátorságunkat, hogy élvezhessük a nyár minden pillanatát. Tegyétek azt! Muki megtanította a kisegérkéknek, hogyan kell rejtőzni a bokrok között, hogy észrevétlenek maradjanak. Megmutatta nekik, hogyan figyeljék meg a környezetüket, hogy időben észrevegyék a veszélyt. Azt is megtanította nekik, hogyan mozogjanak gyorsan és ügyesen, hogy megusszák a macskák karmait. Ó, ezt a szüleink is így mutatták. Hát hallgassatok rájuk, és tanuljatok tőlük. Ők nagyon tapasztaltak. Így teszünk, ígérjük. Nagy előnyötök, hogy fürgék vagytok. Ráadásul akármilyen pici lyukban el tudtok bújni. ez igaz. Ezen aztán jót kuncogtak az egérkék. Megfogadták Muki tanácsait, és megtanulták tőle a bátorságot. Szüleik tanácsára is hallgattak, minden nap egyre jobban bíztak magukban, és egyre kevésbé féltek a macskáktól. Egyre jobban nőtt az önbizalmuk, és egyre több kalandot vállaltak, azért az óvatosságról se feledkeztek meg. Egy nyári nap Muki és a kisegérkék úgy döntöttek, hogy felfedezik a falu melletti erdőt. Az erdőben vidám madárdal töltötte be a levegőt, és a napfény suhintása átszűrődött a lombkoronák között. Az állatok ugrándoztak, futkároztak, és boldogan élvezték a nyáratta szabadságot. Muki és a kisegérkék belevetették magukat a kalandokba, felfedezték az erdő titkait, meglátogatták a tópartot, és megmászták a legmagasabb fát. Együtt szaladgáltak a réten, és ugráltak a virágok között. Boldogan teltek napjaik.
0: Csukás Mese Rádió. A reggeli egy nagyon fontos étkezés, sosem szabad kihagyni. Tudjátok, hogy szól a mondás? Reggeliz úgy, mint egy király. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: tudjátok, hogy mit fogok most csinálni? Hát persze, hogy nyelvtörőt mondani. Figyeljetek csak, elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Az asztalon egy papír, mellette egy papír, ahogyan a papír, úgy telik a papír. Most akkor elmondom lassan. Mondjátok együtt velem. Az asztalon egy papír, most akkor együtt. Az asztalon egy papír, jöhet a következő. Mellette egy papír, most együtt. Mellette egy papír, jöhet a következő. Ahogyan telik a papír, most együtt. Ahogyan telik a papír, jöhet a legvége. Úgy telik a papír, és akkor közösen úgy telik a papír. Készen is vagyunk. Akkor most egyben, még egyszer közösen. Az asztalon egy papír, mellette egy papír, ahogyan a papír, úgy telik a papír. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
1: Csukás Mese Rádió. Örülök, hogy itt vagytok. Kezdődjön egy jó nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Nagy Adri énekesnő vagyok, és ma egy olasz tündérmesét hoztam nektek. Rosalina és a varázsló. Élt egyszer egy kereskedő, aki üzleti útra készült, és megkérdezte a lányaitól, mit hozzon nekik ajándékba.
3: Sejemruhákat, felelte az első. Nyakláncot és gyűrűket, felelte a második. Egy rózsatövet kérek, felelte a harmadik, akit Rosalinának hívtak, és kedves, nagy lelkű teremtés volt. Útközben a kereskedő egy gyönyörű helyre bukkant, ahol ugyan világosság fogadta, mégsem talált senkit se közel, se távol. Amikor bekukkantott az istálóba, a legszebb rózsatöveket találta, amelyeket valaha látott. Hirtelen eszébe jutott Rosalina kérése, és felkapott egy cserepet, amikor egy hang megállította.
4: Tolvaj!
2: Egy hosszú, őszakálú apóka állt az ajtóban. Szegény kereskedő elmotyogott egy bocsánatkérést.
4: Olyan gyönyörűek a rózsái, és én csak szerettem volna vinni egyet a lányomnak.
2: A szavaira az öregember, aki varázslónak tűnt, elkiáltotta magát.
4: Elviheted a szépséges rózsát, ám megfizeted a borsos árát, a lányod mától itt alussza álmát.
2: A kereskedő rémülten hazament, és mindent elmondott Rosalinának. A lány attól rettegett, hogy a varázsló bántani fogja szeretett apját, ezért beleegyezett és elment hozzá, hogy vele éljen. A varázsló minden este a vacsora asztalnál megkérdezte tőle.
4: Mit gondolsz? Valaha hozzám jössz majd feleségül?
2: Rosalina mindig nemmel felelt. Egy napon levelet kapott. Meghívott az egyik nővére menyegzőjére. A lány nagyon szeretett volna elmenni, és megígérte a varázslónak, hogy visszatér. Így az öregember azt mondta neki.
4: Menj és fogd a gyűrűt, amelyen átok ül. Ha sötét lesz a kő, testem, lelkem gyengül.
2: Rosalina elfogadta az ékszert és hazament. A nővérei azonban sajnos nagyon irigyek voltak rá, és elrejtették a gyűrűjét. Amikor néhány nappal később visszaadták neki, a kő már majdnem fekete volt. Rosalina szíve majd megszakadt, mert időközben megkedvelte a varázslót. Visszarohant hozzá, és betegen találta az ágyában. A karjába zárta a férfit, és zokogva ezt mondta neki.
3: Az életedért bármit megtennék, ha kell, akár az arád is lennék.
2: Ezekre a szavakra a varázslót hirtelen káprázatos fény vonta körbe, és egy jóképű fiatalember termett a helyén. Amikor kinyitotta a szemét, mosolygott, és elmondta a lánynak, hogy ő valójában egy herceg, aki egy gonosz boszorkány varázslatának áldozatául esett. Azzal, hogy a zord külseje ellenére beleszeretett, Rosalina megtörte a varázslatot.
3: Még aznap megülték a lakodalmukat, és boldogan éltek a palotában, amíg meg nem haltak.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Petőfi Sándor. Füstbe ment terv. Aki előadja nektek, Latinovics Zoltán.
2: Petőfi Sándor, Füstbe ment terv. Egész úton hazafelé azon gondolkodám, miként fogom szólítani rég nem látott anyám. Mit mondok majd először is kedves szépet neki, midőn mely bölcsőm ringatá a kart terjeszti ki. S jutott eszembe számtalan szebbnél szebb gondolat, míg állni látszék az idő, bár a szekér szaladt. S a kis szobába toppanék, röpült felém anyám, s én csüktem ajkán szótlanul, mint a gyümölcs a fám.
3: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok, legyen szép napotok!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mese az állatok nyelvén tudó juhászról. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény legény, aki juhászként tengette életét. Őrizte nyáját éjjel s nappal, megküzdött ő minden vaddal. Egyszer aztán egy sűrű rengetegbe ért, tüzet gyújtott, nehogy megcsípje a dér. De mire lesz hirtelen figyelmes? A tűzben egy kígyó tekereg. Megfogja a juhász a botját, s már el is kapta a kígyó farkát. Megesett a szíve az állaton, és kirántotta a lángokból. Hálás volt a kígyó, nem győzte köszönni. Kérhetsz bármit, én megpróbálom teljesíteni. Gondolt egyet a juhász, s mondja.
1: Egyet kívánnék csak, hadd értsem az állatok nyelvét, és már is boldogabb lennék.
0: Megteszem, amit kívánsz, de csak egy feltétellel. Titokban kell tartanod, másnak el nem mondhatod, hogy életed megmaradjon. Megígérte a juhász, hogy nem szól egy szót se.
1: Nocsak, tán nem szarkák csivitelnek a fán fenn? Hallja ám a legény!
0: Aranyat még, hiszen ebbe az odóba több nem fér! Int azonnal a kutyáknak. Ássatok, míg kincset nem találtok a gazdának. Ugatnak, s közben kaparnak, végül egy aranytallérra bukkannak. Fogta ám a juhász a fejszét, egyből leterítette a fatörzsét. Zsákba tömte mind a kincset, és nyomban haza is vitte. Nem költött ő sokat, csínyán bánt a pénzzel, de az asszony észrevette, hogy több lett az asztalon az étel. Kérdezte az urát.
2: Tán megöltél, vagy kiraboltál valakit? Honnan ez a sok finomság itt?
0: Nem mondhatom el, hisz titok. Megígértem, máskülönben az életemmel fizetek érte, próbálta nyugtatni a feleségét a juhász. De a neje csak nem hagyta abba, és tovább noszogatta.
2: Mondd el, jaj, nagy a baj, miért nem szólsz egy szót se? Ki félemlített így meg?
0: Rendben, asszony, elmondom te néked, de aztán hívd is a papot, s lefekszem elébe. Az asszony nem értette, de addigra ura már a halálos ágyát meg is vetette. Könnyes szemmel nézte a juhász a küszöbön fekvő pulit. Ez legyen utolsó óhajom. Adjatok neki egy karéj kenyeret, éhen ne vesszen nekem. Ám a hűséges puli meg sem moccant. Nem érdekelte a cipó, csak feküdt búsan. Odaugrik a kakas hirtelen, elvinné a kenyeret csőrében. Ráförmed a kutya.
3: Hé, te kakas! Hát nincs neked szíved? A gazdánk épp a halált várja, te pedig csak csipegetsz?
2: Elég ostobá haldoklik a felesége miatt. Nekem bizony nyugtot hagy, mind a 66,
0: kukorékolta a kakas. Meghallotta ezt a juhász, s kipattant az ágyból, az asszonyt elkergette, már kereshetik bárhol. Okult hát a meséből a gazda, s azóta is boldogan élnek, ha meg nem hal.

0: mesés reggelt. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma együtt merülhetünk el a nyelvtörők világában. A szórakozás mellett játszva fejlődhetünk. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Már ha tudjátok. Két kis mókás, mókus munkás, makkos mákos rétest majszol. És akkor most mondjátok együtt velem, lassabban. Két kis mókás, most mondjátok velem, két kis mókás, menjünk a következőre. Mókus munkás, mondjátok velem, mókus munkás, jöhet a következő rész. Makkos mákos, most együtt, makkos mákos, és a legvége, rétest majszol. És akkor együtt, rétest majszol. Nagyon ügyesek vagytok. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Két kis mókás, mókus munkás, makkos mákos rétest majszol. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
2: Ez nem táncír.

a sarló, a kakas és a fehér rigó. Néhány emberöltővel ezelőtt élt egy házas pár, akik olyan szegények voltak, hogy a saját gyerekeiknek is alig tudtak enni adni. Eljárt már felettük az idő, dolgozni nem tudtak, csak abból éltek, amit az aprócska kertjükben összekapirgáltak. Aztán, ahogy a három fiú egyre idősebb lett, megunták a szegénységet. Faluról falura jártak, hogy valami munkát találjanak. Elvégeztek ők bármit, ha kellett, arattak, születeltek, kovácsoltak, és soha nem volt rájuk semmi panasz. Hanem egy nap legidősebb fiú így szólt az apjához. Édesapám, olyan furcsa álmot láttam az éjjel, hogy legjobb lesz, ha utána járok. Na, milyen álmot láttál, fiam? Kérdezte kíváncsian az apja. Egy messzi országban jártam, ahol az érett búzát paritjával szedik le. Jó erősen megpörgetik, hogy learatják vele a kalászt. Na már most, folytatta. Eljutott eszembe, hogy elvinném magammal a sarlómat, és megmutattam nekik, hogy azzal sokkal gyorsabban megy a munka. Vinnék magammal egy egész szekérrel, aztán eladnám nekik, és annyi pénzt kapnék érte, hogy többé nem kéne éhezni. Egény pedig még aznap útnak indult. Ment, mendegélt, hegyen völgyön át, és mire odaért a távoli országba, éppen elkezdődött az aratás. Fiú kiment a búzaföldre, akkor látja, hogy minden éppen úgy történik, mint álmában. Az ország népe paritjával aratja a kalászt. Na, majd most megmutatom nektek, gondolta magában. Majd előkapta a sarlóját, olyan gyorsan vágta a búzát, hogy az mindenfelé repkedett. Az emberek pedig mind őt bámulták, hisz még egyikük se látta ezt a furcsa szerszámot. Fiúnak csak pár óra kellett, már végzett is az egész búzaföldön. Addigra már egy egész ember sereg vette körbe, és mind azt találgatták, mi lehet ez a csodaszerszám. Végül a legbátrabb megszólította. Mondd csak, fiam, mi ez a kezedben? Még sosem láttunk ilyet. Sarlónak hívják, felelt a fiú. Esetleg van nála több is belőle? Jó pénzt fizetnénk érte. Erre a fiú előhúzta a szekerét, s az tel is tele volt sarlókkal. Még aznap eladta az összeset, annyi pénzt keresett vele, hogy a szekéren kellett hazatolni. Hanem a középső testvér is álmot látott. Édesapám, éjszakámban egy olyan országban jártam, ahol mindig sötétség van. Már ki tudja, mióta nem kelt fel a nap. De aztán arra gondoltam, hogy kakasokat kéne vinni nekik. Az ő kukorékulásuk felébreszteli végre a napot, mesélte vígan a fiú. Viszek magammal néhányat, aztán ha elég pénzt kapok érte, nem lesz többé gondunk semmire. Legyen úgy, ahogy mondod, mosolygott az öreg. Fiú pedig összegyűjtött egy szekérre való kakast, s még aznap útnak indult, hogy megkeresse az örök sötétség országát. Húzta maga után a középső fiú a szekeret, így vándorolt egyik faluról a másikra. Aztán, ahogy közeledett a birodalom felé, egyre szürkébb lett az

folyik. Egyre sötétebb lett minden, és mire odaért, már az orráig se látott. Valahogy mégiscsak elbotorkált a legközelebbi városba, piacon hangosan kiabálni kezdett. Gyertek csak, gyertek! Nézze meg mindenki maga, milyen csodamadarat hoztam! Olyan szép az éneke, hogy még a nap is feljön miatta az égre. Az emberek érdeklődve vették körül legényt, és mikor már

Többé senki sem fog fázni a birodalomban. S végre újra lesz gazdag termésetek. Szánthattok, vethettek. Az emberek alig hittek a fülüknek. De aztán az egyik kakas kieresztette a hangját. Kukorikó! Abban a pillanatban az ég egyre világosabb lett, és előbukkant a nap a hegyek közül. Hanem a többi kakas ezt nem hagyta annyiban, és egyszerre kezdték rá mindannyian. Kukorikó! Kukorikó! Hangzott mindenfelől, és a nap egyre erősebben sütött, egyre világosabb lett, míg végül a sötétség országában újra nappal lett. Az emberek újjongtak, kiabáltak, egymást ölelgették, és persze mindenki kakast akart venni. Egy óra alatt az összes madarat elkapkodták, és a fiú annyi aranyat kapott, hogy megtöltötte vele a szekerét. Boldogan indult hát haza, mert tudta, többé nem lesz gondja semmire. Közben otthon a legkisebb fiút nem hagyta nyugodni a kalandvágy. Édesapám, szeretném próbára tenni magamat. Ígérem, ha sikerrel járok, boldogabbak lesznek, mint valaha. Szomorkodott az öreg ember, hogy a legkisebb fiú is elhagyja őket, de nem akarta útját állni, így elengedte. Elindult a fiú, csak ment, ment, mindig előre, míg nem egy óriási hegy állta útját. Olyan hatalmas volt, épp hogy csak ellátott a csúcsáig. A tetején vakítóan fénylő palota állt. Ám ahhoz, hogy fel lehessen jutni, előbb át kellett kelni egy mély vizes árkon, ami a hegyet körülvette. A fiú már hallott a vakító palotáról. Egy márványkastély volt az, amelynek legmagasabb tornyában lakott a fehér rigó, akinek bűvös énekétől mindenki megfiatalodott. Bizony a legkisebb fiúnak minden vágya volt, hogy hazavihesse a rigót, és idős szüleinek adja. Hiszen mit ér a gazdagság, ha már nem sokáig élvezhetik? Gondolta magában, majd elindult, hogy átusszon az árkon. Hanem a víz jéghideg volt. A sodrás pedig majdnem elvitte a fiút. Ám a fiú kitartóan úszott, és végül nagy nehezen átjutott a túlpartra. Kifújta magát, majd minden erejét összeszedte, és elkezdett felfele mászni a sziklán. Hanem a sziklafal olyan sima volt, hogy nem tudott fogást találni rajta. És minduntalan visszacsúszott. Egész nap próbálkozott, de hiába mindig visszaesett. Már éppen lemondott volna a madárról, mikor megjelent a hegy oldalában egy róka. Ne busulj, de legény, majd én segítek rajtad. Rengetegen odavesztek már előtted, ám ők mind csak azért akarták megszerezni a rigót, hogy meggazdagodjanak. De látom, neked helyén van a szíved. Majd így folytatta. Gyere, kapaszkodj a bundámba, majd én felviszlek a hátamon. Mire a fiú pislogott egyet, már a róka hátán ül, s egyre feljebb és feljebb repültek, míg nem elérték a kastély legmagasabb tornyát. Mikor a rigó meglátta őket, úgy megijedt, hogy egy hang sem jött ki a torkán. Fiú pedig gyorsan felkapta a madarat, már vágtattak is le a hegyről, át az árkon, egyenest a fiú faluja felé. A róka olyan sebesen szaladt, hogy senki utol nem érhette. Mikor megérkeztek a házhoz, a fiú megköszönte a róka segítségét, majd benyitott az ajtón. Lássatok csodát! Amint a rigó énekelni kezdett, a töpörödött öreganyó és öregapó felegyenesedtek, őszhajuk megfeketedett, ráncos bőrük kisimult, gazdagságban, boldogságban éltek ezután mind az öten. A fehér rigónak pedig még sosem volt ilyen jó dolga. Aki nem hiszi, járjon utána.

0: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az Ihásznál. Egyszer Mátyás király az országot járta. Egy este vándorlásai közben egy ihásznál állt meg, és kérte, hogy hovadja már föl bojtárnak. Fiatal ember volt még akkor Mátyás király. Nem kör nekem ilyen nyeszlet kölök, mondta az ihász, de mivel már erősen estére járt, az idő megengedte, hogy ott aludjon nála. Na fiam, fogjál egy birkát, levágjuk, aztán lesz jó vacsora, mondta az ihász. Gondolta, hogy mégiscsak megpróbálja, ha ügyesebb, mint ami ennek kinéz. Akárhogyan kergette, hajszolta a király az állatokat, egyet sem tudott kifogni közülük. Mindegyik kiugrott a kezéből, mert nem tudta, hogy kell megfogni a birkát. Nem hagyján magát a birka sem, ha arra kerül a sor. Az ihász egyből megfogta a birkát, levágta, aztán finom paprikát sőzött a bográsban. No, ösém, akármilyen élhetetlen vagy, gyere csak ide, egyél egyet, van itt elég. Kínálgatta őt, mert jó szívű ember volt. Éhes volt már nagyon a király, alig várta, hogy készen legyen a vacsora. Az ihász bicskájával kiszúrta magának azt a falatot, amelyik sorra következett, de a király csak nézett. Na mi az, fiam, neked még bicskád sincsen? Hát milyen ember vagy te? Kérdezte tőle, de a király csak ümmögött. Megsajnálta az ihász, aztán adott neki valahonnan egy régi kusztorát, ami már semmire sem volt jó, de hát ha semmi sem volt, hát az is jó volt. Nagyon megörült a király, mert szégyelt volna kézzel nyúlni az ennivalóhoz, mikor az ihász olyan szépen evett. Hát így aztán ketten ettek a paprikásból, szemben ültek egymással. Mátyás királynak nagyon megtetszett néhány falat, aztán átnyúlt a bográs másik felére, az ihász elé, és ette a húst. Egy darabig csak nézte az ihász, aztán megsokalta. Megfordította a bicskáját, megfogta a hegyénél fogva, aztán jó nagyot ütött a király kezére. Jegyezd meg, édesöcsém, hogy nem illik a tálba más elé turkálni, mindig csak magad elől legyél, öcsém. Fájt nagyon a keze a királynak, de tetszett neki, amit az ihász mondott, meg amit tett vele, mert neki is járt az udvarban néhány magas rangú úrebédre, és bizony neki sem tetszett, hogy a tálban eléje vájkálnak, de aztán hajnalban elköszönt az ihásztól, elment hazafelé. Egyszer csak két királyi belső ember érkezett az ihászhoz, király parancsával, és ekkor meg ekkor jelenjen meg előtte. Megmondták az ihásznak, hogy a városban melyik házba kell jelentkezni neki. Főtt a feje az ihásznak, hogy hogyan juthatott ő a király eszébe. Nem csinált ő semmi olyast, amivel megharagította volna a királyt, mert azt nem gondolhatta, hogy ő olyas tett volna, amiért kitünteti őtet a király. Hát egészen belebetegedett, mire elérkezett a rendelt nap, bement a megjelölt házba, ott már várta az ihászt két ember. Megtisztálkodott, rendbe hozták teljesen a ruházatát, aztán bekísérték a királyi palotába. Mondták neki, hogy a király ebédre hívatta magához. Nagyon csodálkozott ezen az ihász. Elámult nagyon, hogy milyen fényes gyülekezetbe került. Nem sokat nézelődhetett, mert két udvari ember megmondta neki, hova kell ülnie. Éppen csak ő rá vártak, mert amint leült, a szolgák kihozták az ebédet. Finom birka paprikás volt az ebéd, olyan finom volt, mint amit ő szokott csinálni. Ízlett is nagyon az ihásznak. Nagy hosszú asztal mellett ültek, az asztal fölön a király ült egyedül, de az ihász nem ismert rá, pedig nem messze ült tőle. Szembe vele valami fényes gróf, akire a király nagyon haragudott, mert olyan természetű volt, hogy a másik elé nyúlt, amikor ettek. Most is úgy tett, a király csak nézte. Az ihász is nézte, de csak egy darabig. Eszébe jutott, hogyan kell magyarosan megtanítani az ilyen embert az illendőségre. Fogta a bicskáját, megfordította, és a hegyénél fogva vette a kezébe, aztán jó nagyot ütött a gróf kezére. Tanulja meg, hogy nem illendő más elé nyúlkálni a tálba. Maga meg ne tanítson engem, kiabált a gróf. De bizony fogadsak meg a tanítás, mert én is megfogadtam, szólt oda a király, aki nagyon örült az ihász bátorságának. Az nem járja, hogy csak úgy rájusson a kezemre, kiabált a gróf. De bizony rá kell a te kezedre ütni, kedves grófom, ha nem jót teszel azzal a finom kezeddel, mondta a király. Ez az ember helyesen tett törvényt. Ilyen közrendű ember nem tehet törvényt, egy grófon, kiabált a gróf hangosan. De bizony tehet törvényt, még a királyon is. Ha a király olyat tesz, amit senki sem tehet meg a másik ellen, mondta a király. Felséges uram, királyom, a király szent és sérthetetlen, mondta az ihász. Hogyan bánthatnám én a királyt ilyenért? Hát nem emlékszel rá, amikor adtam neked ezt a kést? Kérdezte a király. Amikor az ihász megismerte, hogy a kést ő adta annak a nyiszlegy gyereknek, amilyen akkor látta a királyt, a lábai elé akart borulni. Ne tedd ezt, jó ember, mert én tanultam tőled, de a gróf úr is tanult, és majd megfizeti neked a tanítást. Akkor a gróf legszebb gyémántos láncát leakasztotta a nyakából, és a juhász nyakába tette. Köszönöm a tanítást, felséges királyom, mondta a királynak, de a király csak azt mondta. Ha én meg tudtam köszönni a tanítást ennek a szegény juhásznak, te is meg tudod ezt tenni, kedves grófom. Addig köszönd meg, míg jó kedvem van. A nép jobban tudja, hogy mi az igazság útja, mint a grófok. Ha a népre hallgatsz, mindig jót teszel. Így aztán a gróf megköszönte a juhásznak, hogy illendőségre tanította. Ezért mondta a nép, amikor meghalt Mátyás király, hogy oda az igazság, mert ilyen király sem előtte, sem utána nem uralkodott a népen, mert az uraknak más volt mindig az igazsága, mint a népnek.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Magyar népmese, a tulipánnál változott királyfi.
1: Volt egyszer egy király. Annak volt egy fia. Azt mondta egyszer az apjának: édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon. Menj, édes fiam, mondta az apja, és járj szerencsével. Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüske bokorban varjú károgott, kétségbe esetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű tüskés ágak közül. Jó szívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, az meg így szólt hozzá: húzd ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, repítsd a levegőbe a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. A királyfi eltette a varjú tollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá: vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ezután meg egy öreg embert látott meg a királyfi. Szomjas volt az öreg, meg éhes is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá: tépd ki két hajszálamat, s ha valamikor bajban leszel, eres csak szélnek, nyomban ott leszek, és segítek rajtad. Ment tovább a királyfi, harmadnapra egy falu határába ért. A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király, és annak van egy világszép leánya. De ha azt valaki feleségül akarja venni, a kérőnek háromszor úgy el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. Na, ezt én megpróbálom, gondolta a királyfi. El is ment a király kisasszonyhoz, feleségül is kérte. Az meg megmondta neki, hogy bújjon el háromszor, ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg, hát a felesége lesz. Na, a királyfi a levegőbe dobta a varjú tollat. Jöttek a varjak seregestül, felvitték egy magas hegy tetejére. De a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit. Másnap a tóba dobta a pikkelyt, a partra úszott egy hatalmas hal, annak a hasába bújt el a királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat, meg a királyfit, és még ki is nevette. Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öreg ember, megszírógatta a királyfit, az nyomban tulipánná változott, és az öreg ember a kalapja mellé tűzte. Kereste a királylány a kérőjét, de hiába kereste, estére ki is hirdette, hogy ő bizony nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt az öreg ember, a kezébe adta piros tulipánt, a szép lány még meg is csókolta a szép virágot, s az nyomban újra királyfi lett. Te az enyém, én a tiéd, mondta a királylány, s mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi mégiscsak megtalálta, haza is vitte a falujába a világ legszebb leányát.
2: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek!
4: Igen!
2: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is. Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
0: Ez a Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
4: Képzeld, mi volt?
5: Na.
4: Tegnap kimostam a ruháimat, de elpakolni már nem volt kedvem, ezért csak ledobtam a székemre. Mára az összes összegyűrődött, ráncos lett, úgyhogy ma nem csak elpakolnom kell, de ki is kell vasalnom.
5: Hát igen, a rest kétszer fárad.
4: Ez meg mit jelent?
5: Hogy a lusta embernek végül kétszer annyit kell dolgoznia, mint annak, aki azonnal elvégzi a feladatát.

0: Ez a Gyerekek Rádiója.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Koltai Bori vagyok az M5 kulturális csatornától, és most én fogok nektek felolvasni. Kormos István vackor elbúcsúzik az óvodától, és iskolába megy. Hol volt, hol nem volt, messze-messze, volt egy boglyos, lompos, loncsos és bozontos vackor nevű kicsi medve. Nem is medve, csak egy apró, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze, kölyök mackó. Az az apró kölyök mackó, mielőtt még óvodás lett, az volt ám csak nagy csavargó. Hanem ott az óvodában megnevelték igen szépen, és nem érheti semmi szégyen sem erre őt a világban. Bármit tanultattak véle, tudja majd ő piszesége bárhol is jár, sétál, kószál, vénséges és vén korában. De soká lesz még az apró piszén pisze kölyök mackó boglyos bozontú vén mackó. Sok mézet fog addig enni, mert a kacsalábon forgó ékességes óvodából nem nagy medvének iratják, hanem előbb iskolába. Oda kell vackornak menni. Az is eljött nagy sokára, ha nem hamar, valahára, mikor utoljára lépett az az apró, piszén pisze kölyök mackó a ma kacsalábon forgó ékességes óvodába. Eljött a nap valahára, állt a nagy teremben vackor, és mellette annyi társa, Katona Anna 1, Varga Bence 2, Pór Jutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő, apró, s ott állt köztük búslakodva, ott a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén piszek kölyök mackó. Nem egyedül a csöpp vackor, hanem mások is búcsúztak az óvoda falaitól, mások is búcsúztak akkor. Utoljára a 6 évesek csoportja az óvoda minden termét körbejárta. Megnézték a játékokat, a labdákat, meg a sok építőkockát, karikákat, a villamos, a pici busz, a kisvasút, az alagút, és a tábla, és a sípok, és a gyöngyök, búgócsigák, csöbb barikák még játszásra kínálódtak utoljára. Akik iskolába mentek, meghatódtak, és a tovább maradóknak ígyen szóltak. Holnap mi már nem jövünk az óvodába, jövőre meg ti is jöttök iskolába. Akik tovább ott maradtak, meghatódtak, és az elmenő társakhoz ígyen szóltak. Holnap ti már nem jöttök az óvodába, jövőre meg mi is megyünk iskolába. Ahányan ott búcsúzkodók együtt voltak, óvonéni köpenyébe csimpaszkodtak, s nekik köszönő szavakat ígyen mondtak. Most e vidám falak közül kiröppenünk, de a sok itteni emlék eljön velünk. Hely, óvoda, óvoda, ég veletek kacsalábon forgó ékes palota! Elhagyjuk sok fényes termed, többet nem sétálunk benned. Isten veled, óvoda! Holnap mi már nem csak játszunk, fogócskázunk, bújócskázunk. Hív a komoly kötelesség, hív minket az iskola! Hey, a hojój, micsoda! Utoljára az apró, lompos, loncsos és bozontos piszén pisze kölyök mackó brummog búcsúzóul hármat, csak úgy zeng az óvoda. Brumma, brumma, brumma hó, itt maradni volna jó. De már ott áll édesapja. Csöbb magzatát kézen kapja és vezeti szótlanul, míg vackornak könnye csordul és pisze orrára hull. Még a sarkon visszanéz, az a síró, rívó, az a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, piszén pisze csöpp vitéz. Sír még egy sort, hüppöget. Isten veled, ifjúságom! Sóhajtja, és elmozsolja szemében a könnyeket. És már másnap akkor iskolás lett vackor.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tudjátok, hogyan lesz a búzából kenyér? Elmesélem. Learatják a búzát. A búzakalászban apró magok vannak. Ezeket búzaszemeknek hívjuk. Nyersen ezek a szemek kemények. Nem igazán tudjuk megenni őket. Ezért aztán elvisszük a magocskákat a malomba, ahol porrá őrlik őket. Az így kapott őrleményt hívjuk búzalisztnek. A lisztből aztán víz, élesztő, kis cukor és só segítségével tésztát tudunk gyúrni, amit megsütünk és kenyér formájában befalatozunk. Micsoda, hogy te otthon már sütöttél más finomságot is búzalisztből. Az igen! Nyáron sokan közületek a nagymamátoknál és a nagypapátoknál nyaraltok. Esetleg megkérhetitek őket, hogy tanítsanak meg titeket is pogácsát, perecet, süteményt sütni. Ne feledjétek, minden tudás kincset ér. Csukás Mese Rádió.
2: Sziasztok, gyerekek! Sipos Szilvi vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője, és most én olvasok nektek mesét. Mester Györgyi, nyári kaland a parkban. Az óvodás nagy csoportból elballagó Réka az iskola kezdés előtti nyár jó részét a nagymamájánál töltötte, mivel szülei szabadsága nem volt elég arra, hogy az egész szünetet kislányukkal tölthessék. De így is minden este beszéltek egymással telefonon, és Réka élménybeszámolójából a szülei pontosan tudták, mik voltak az adott nap történései, milyen a kislányuk hangulata, jól érzi-e magát. Ez utóbbival sohasem volt baj, hiszen Nagyival remekül telt a nyár. Reggeli után minden nap kisétáltak a közeli parkba, ahol a kislány megismerkedett a park különböző fajtájú fáival, virágaival, és néha egy-egy érdekes szép madarat is láttak a lombok között, amelyekről nagymama jóvoltából egy csomó érdekes dolgot tudott meg. De Nagyi mást is mesélt. Igazi mesekönyvből, míg végül a mindennapi felolvasás a parkpadján ücsörögve elmaradhatatlan részévé vált a délelőtti sétáknak. Réka persze néha magával vitte a babakocsiban Jutka babát, hogy ő is levegőzzön egy kicsit. Máskor a nagy pöttyös labdát, amivel nem csak ügyesen pattogtatni, hanem kapura lőni is lehetett a gyerekeknek kialakított, az igazival szinte teljesen megegyező kis futballpályán. Nem szabad azonban megfeledkezni a séták harmadik résztvevőjéről sem, akit Réka a ruhája vagy köténye zsebében szokott magával vinni, és otthon nem hagyott volna semmi kincsért. Ez a harmadik társuk Makkarcsi volt, jobban mondva egy apró kis makk, akinek festett szeme, szája és a makkupak sapka alól kilátszó fekete, frufrus haja volt. Mindez lakkal alaposan rögzítve. Ő Réka legkedvesebb óvodai pajtását Kovács Karcsit volt hivatott megszemélyesíteni. A kis figurát a fiúcska saját kezűleg festette, és emlékül egyben barátságuk zálogául adta. Igaz, a nyári szünet után az iskolában majd újra találkoznak, de hol van még a szeptember? Réka sokszor felemlegette a nagymamának Karcsit, és ezzel meg is indokolta, hogy miért hordja mindig magával a kismakkot. Az a bizonyos nap is ugyanúgy kezdődött, mint a többi. Reggeli után Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig magához vette a még ki nem olvasott mesekönyvet, és indultak volna a parkba. Réka az ajtóból szaladt vissza. Várj csak, Nagyi, Makkarcsit elfelejtettem berakni a zsebembe. Hagyd inkább itthon, mondta erre a nagymama. Még a végén elveszíted a parkban. Kiesik a zsebedből labdázás közben, akkor aztán sírhatsz utána. Jobb lenne, ha itthon hagynád. Rékát azonban nem lehetett lebeszélni az elhatározásáról, és zsebre tette a makkocskát. A parkban aztán volt nagy labdapattogtatás, kapura rúgás, majd amikor a kislány elfáradt, letelepedett a nagymama mellé, és várta a soron következő mesét. Közben nem felejtette el a zsebében ellenőrizni, megvan-e még Makkarcsi. Sőt, ki is ültette maga mellé a padra. Azután várakozás teljesen fordult nagymama felé. Jöhet az új mese! Most Makkarcsi is meghallgatja, tette hozzá. A mese nagyon izgalmas volt, annyira, hogy sem Réka, sem a nagymama nem vette észre, amikor a fejük felett a nagy fenyő lombkoronájában elcikázott egy kis vörös villám. Legalábbis, ha valaki megfigyelte volna, bizonyára ennyit lát belőle. Sajnos az érdekes mese is egyszer csak véget ért. Nagyi és unokája szedelőzködni kezdtek, hogy hazamenjenek. Réka hálóba rakta a pöttyös labdát, nagymama pedig felvette a szatyrát, amiben persze mindig meglapult egy kis üvegben Réka kedvenc üdítője is, és már indultak, amikor a kislány felkiáltott. Nagyi, eltűnt Makkarcsi! Talán nézd meg a pad alatt, hát ha leesett, tanácsolta a nagymama. Keresték a fűben, a kavicsok között, Réka még a közeli virágágyásban is megnézte, négy kézláb mászva kereste mindenütt, de Makkarcsi csak nem került elő. Potyogni kezdtek a könnyei, annyira sajnálta a kisbarátja elvesztését. Hazamentek. Otthon Nagyi volt olyan tapintatos, és persze szerette, sajnálta annyira az unokáját, hogy nem rótta fel a kislánynak, én előre figyelmeztettelek, ne hozd magaddal a parkba Makkarcsit, mert... Másnap reggel kissé szomorúan indultak a parkba, csak kettesben. Rékának nagyon hiányzott harmadik társuk, Makkarcsi. Nem is volt labdázás, kapura rúgás, bár a pöttyös labda most is ott lapult a hálóban. Csak csendben leültek a padra, és Nagyi kezdte felolvasni a soron következő mesét. A kislány láthatóan alig figyelt a történetre. Még csak el sem mosolyodott a mulatságos résznél, amikor a szajkó lábára rászorult a makkupakból készült papucs. Talán nem is volt jó ötlet, gondolta Nagyi, olyan mesét választani, amiben szintén makról esik szó. De azért végigolvasta a mesét. Amikor becsukta a könyvet és szedelőcködni kezdtek, hirtelen valami koppant a padon, pontosan Réka mellett. A kislány odanézett, és a földön, a fűben meglátta Makkarcsit. Akkor a feje fölüli zajt hallott, ágak finom roppanását, és elsuhanni látott egy vörös villámot, ami még cikázott egyet-kettőt, majd ráült egy közeli ágra. Egy szép, loboncos farkú, barnás-vörös kis mókus volt. Ott ült, Réka szerint mosolygott, és mintha azt mondta volna, én csentem el Makkarcsit, mert jó csemegének tűnt, de visszahoztam, mert olyan kemény, hogy nem tudtam megrágni. És valóban, Makkarcsi kalapján apró fognyomokat lehetett látni, de ez semmit sem változtatott a kislány örömén. Megkerült a barátja, egy becsületes megtaláló jó voltából. Mit gondoltok, Réka magával vitte ezután is Makkarcsit a parkba? Elárulom, hogy igen, csak nem vette elő a zsebéből.
0: Igen ám, de a nagyváros fényei megbabonázták a Molnárnét, no meg egy picit a Molnárt is. Díszes kelmék, szép ruhák, selyem, brokát, arany, ezüst, és a szomszéd mulatóból kiszűrődő új világ hangja.

0: Jó napot!
1: Jó napot!
0: Kérek esti hírlapot!
2: Hírlapot?
0: Hírlapot!
1: Nincsen, kérem, elfogyott!
0: Elfogyott?
1: Elfogyott!

0: Van egy barátom, talán mindenki ismeri, ő a Krumpli Bogár.
1: Krumpli Béla?
0: Néha duruzsolunk erről arról, például, hogy a krumpli jobb-e,
1: vagy a tészta.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, metrómese. A metrószerelvény begördült a remízbe, hogy megérdemelt éjszakai nyugovóra térjen. A kocsik fáradtan nyújtózkodtak, ellazították rúgóikat, egy-két álmos pillantás után a szemük is bekoppant. Csak a 336-os kocsi figyelt éberen, mintha a több órás gurulással még nem járt volna le a szolgálata. Ajtói lélegzett visszafojtva várták, hogy a remízmester egy gomnyomással becsukja a kerekeken gördülő kaput, s odakintről eloltsa a villanyt. A mély fekete remíz éjszakában azonnal izgatott sugdolózás kezdődött. Hurrá, én győztem! Sisterekte diadalmasan az első ajtó.
2: Az korán sem biztos, mondta a harmadik. Na, mondd a számot.
1: 79.
3: Lemaradtál. Kettővel megelőztelek, örvendezett a második ajtó. Rajtam 81 ember járt át az utolsó fordulóban.
2: 81? Hát az lehetetlen.
1: Hitetlenkedett a harmadik.
2: Akkor rajtam miért csak 44? Biztos, hogy jól számoltál?
3: Csak nem képzeled, hogy csalok.
2: Hát akkor te győztél. Ha csak az utolsó ajtó meg nem előzött.
4: Hé, utolsó ajtó, miért lapítasz?
3: Nem lapítok én, mondta durcásan az utolsó ajtó. Te nyertél. Minek beszéljek fölöslegesen?
4: Azért csak mondd meg az eredményedet, mondta nagykegyesen a győztes.
1: Az utolsó ajtó, mintha nem hallotta volna a felszólítást, hallgatott.
4: Na, mondd már,
1: sürgette most már mind a három társa.
3: 1, mondta alig hallhatóan az utolsó ajtó.
4: Mennyi?
1: Ámuldoztak a többiek, és nem tudták visszatartani a nevetést.
4: 1?
3: Na hát, mondhatom, szép eredmény.
1: Nagyon szégyelte magát az utolsó ajtó.
3: Azt azért vegyétek figyelembe, hogy ennek az egynek ferde volt az orrsövénye.
4: Hogy micsoda?
1: Kérdezték a többiek, és átvillant rajtuk, lehet, hogy a kudarc megzavarta szegény utolsó eszét.
3: De nagyon jól állt neki, folytatta a habókos utolsó ajtó. Nehogy azt higgyétek, egy cseppet is rontott az arcán ez a picike hiba, sőt, ettől lett nagyon bájos a szabályos, szép meccésű orra. A szeme mandulavágású, a színe opálkék.
4: Az opál nem is kék,
1: szakította félbe a második ajtó.
3: Nem baj, akkor is opálkék volt a szeme, mondta határozottan az utolsó ajtó.
1: És vidámság lakott a szemében. Látszott rajta, a szomorúakat egy-két szóval meg tudja vigasztalni. Sőt, szó sem kell, csak rájuk néz, és huss, már is elröppen a szomorúság. A többiek erőlködve próbáltak felidézni valakit a saját utasaik közül. De csak egy ellibbenő hajfonat, egy lábikra, egy kabátszárny.
4: És milyen volt a haja?
1: Kérdezte az első ajtó.
3: Milyen lett volna?
1: Szőke. Fehér blúzban és sötétkék szoknyában volt. A keze finom művű, keskeny.
4: Nem is emlékszel a kezére?
1: Már hogy ne emlékeznék, amikor olyan volt a keze, mint egy ékszer. És meg is simogatott.
4: Megsimogatott?
1: Azt hiszem.
4: Mi az, hogy azt hiszed? Most megsimogatott vagy nem?
1: Amikor kiszállt, könnyedén megérintett.
4: Á, az csak véletlen volt, biztos kapaszkodott,
1: mondta az első ajtó.
3: Szerintem simogatás volt, mondta a második.
2: És hol szállt föl? Kérdezte a harmadik.
3: Az Arany János utcai megállóban.
2: És meddig jött?
3: Sajnos csak a Kálvin térig. Nagyon reménykedtem benne, hogy kispesti, de nem. Ott lakhat valahol a Kálvin tér környékén.
2: Mit mondtál? Milyen blúzban volt?
3: Fehér. Fehér fodros blúzban. Amikor kiszállt, le nem vettem a szemem a blúz a fehér foltjáról, hogy minél tovább láthassam. S ja, igen, a járása. A járása is szívmelegítő volt. Elnéztem volna ítélet napig. A négy ajtó hallgatott. Lecsukódott a szemük, s ha jól tudom, aznap éjjel valamennyien a fehér blúzosról álmodtak.

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Ezt a dalt, amit most fogunk énekelni, nagyon lassan fogjuk kezdeni, aztán picit begyorsulunk, és végül még egy picit begyorsulunk. Figyeljetek csak!

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek verset. Kormos István, a nyár gyerekei. Kölyök felhőcske szendereg, csak ikre lesz esőhasas. Vízen, szikrázó szőnyegen nyargal egy csepp török kakas. Leföl sétálgat a vödör, szélére szomjas fecske ül, barázdában két nyúl kotyog, oroszul, németül, csehül. Sárkánya szérűn, morrogó, torka gyöngy rossz szemet fuval, mézes Annuska játszogat kavicssal, halpattantyúval. A rétzöld lábakon szalad, fésülgeti hét ujjú szél, veremben répa aluszik, kukoricához tök beszél. Egy szalmasárga kis csikó pálca lábain fut, s nyerít, a völgyben ember bandukol, kék porkot tázza lépteit.
0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Lázár Ervin, a négyszöglet tükerek erdő. Részlet. Maminti, a kicsi zöld tündér. Előadja Morvai Noémi. Ma fát vágni megyünk, mondta Mikka Makka. Csak erősek jelentkezzenek, egérelek, ne nyújtogasd az ujjad, gyenge vagy. Ezt rám mondja, méltatlankodott egérelek a szomszédjának, és félkézzel kinyomott egy fenyőtobozt. Tapints csak meg a muszklimat. Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt mellette. Szégyenlősen lenézett, tekintetével megkereste a szürke avarban szürkélő egeret, s reszketek hangon mondta, nem merlek megtapintani, mert belehalsz. Különben tényleg pompás izmaid vannak. Na ugye, mondta egérelek, és rátartian leballagott az erdőbe. Mert mégis, hát favágás. Azért persze összegyűlt a favágó brigád. Mikka Makka, mint brigádvezető és faügyi szakértő, Szörnyeteg Lajos a legjobb szívű behemót,

0: Bruckner Siegfried megvetően elhúzta a száját, a Romó a térdét csapkodta nevettében, még hogy nála finomabb szellemet, ha kihallott ilyet. Ló Szerafin azon tépelődött, hogy vajon mit kezdenek favágás közben a finom szellemmel. Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa fejét csóválta, dömdödöm csak annyit mondott, döm. Majd kis szünet után enyhe gunnyal hozzátette, dödöm. De azért magukkal vitték Vacskamatit. Persze, természetesen, mert titokban mindnyájan szerették. Ezt titokban Vacskamati is tudta. Az erdő mélyén Mikka Makka kiválasztotta az alkalmas fát, egy eukaliptuszt. Ebből lesz a legjobb hajó, mondta. De hiszen tegnap még repülőt akartál építeni, kotyogott közbe Vacskamati. Mikka Makka lekicsinylően rápillantott. Repülő hajót, mondta a foga között. Olyat még nem hallottál? Vizen hajó, levegőben repülő, szárazföldön vonat. Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta. Hiába Mikka Makka a fej, az agyvelő, a vállalkozó szellem. A favágásban viszont elég járatlanok voltak, vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak hozzá. Először reggelizzünk, mondta Bruckner Siegfried. Lehurrogták, már csak azért is, mert délután 2 óra volt. Bár valamennyien tudták, hogy Bruckner Siegfried a nap bármelyik órájában képes reggelizni. Sőt, reggeltől estig képes reggelizni. És vitatkoztak tovább, hogy fejszével kell elkezdeni, a fűrésszel folytatni, vagy fordítva. Merről kell odaállni? Hova dől a fa? Merre kell mellőle szaladni? Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa meg egyenesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan dolog egy fát kivágni. Míg a többiek vitatkoztak, hárman félre vonultak. Nevezetesen Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Bruckner Siegfried reggelizett, a másik kettő meg elővett szépen egy fűrészt, és nyisz, krr, zr, nyisz, fűrészelni kezdte a fát. Mire ezek befejezték a vitatkozást, és Bruckner Siegfried a dereka táján járt a reggelinek, majdnem végeztek is a munkával.
1: Vigyázat, azonnal dől,
0: mondták.
2: Nehogy a reggelimre dőljön,
0: mondta nekik teleszájjal Bruckner Siegfried. Emezek meg kiabálni kezdtek Dömdödömnek és Szörnyeteg Lajosnak.
3: Ne úgy állj, amúgy húzd, emit szorítsd, amot lazítsd, vigyázz jobbra, vigyázz balra, alá, fölé, na emeld már, engedd, toljad, vonjad, rúgjad, vágjad, kalapáljad.
0: Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj, de sajnos oda is rontottak, rángatták, lögdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost meg Dömdödömöt. Recsent, s dölt az eukaliptusz. Ugrottak száz felé, de szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani. Puff, ráesett a hátára.
1: Dömdödöm, Dömdödöm,
0: siránkozott fájdalmasan. A többiek rohantak vissza, még Bruckner Siegfried is félbehagyta a reggelizést, és odafutott, segíteni akartak.
3: A lábánál fogva húzzuk, a kezénél fogva, nem, a fejénél fogva,
0: rikoltoztak.
3: Ugyan már, a fát kell fölemelni,
0: morgott Mikka Makka. Nekiveselkedtek, de hiába erőlködtek, meg sem moccant. A fa alól meg egyre halkabban jött a dömdödöm.
3: Úgy se bírjuk, úgy se bírjuk,
0: sápítozott Vacskamati.
4: Ha ez a finom szellem, akkor edd meg,
0: nyögte neki izzadva Bruckner Siegfried, és szomorúan hozzátette.
4: A reggelire.
0: Erre Vacskamati is beállt emelni, de csak nem mozdult a fa. Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a hátuk mögül.
5: Majd én segítek,
0: csilingelte valaki. Mind arra fordították a fejüket, először nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még a szemüvegét is feltette. Persze nem is igen láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a

0: fű közül. Akkora volt, mint a kis ujjam, egy picike zöld lány. Zöld a ruhája, zöld a haja, zöld a szeme, kis zöld sityak a fején. A zöld sityakon egy zöld gyémánt, mint a mágszem, akkora. De úgy fény lett, hogy végül is emiatt vették észre. Aha, mondta Mikka Makka. Egy felcicomázott szöcske. Nem szöcske vagyok, kiáltott az icike-picike lány. Maminti vagyok. Ne zavarj bennünket, dömdödömöt mentjük, szólt rá Vacska Mati. Újra neki veselkedtek a fának, dömdödöm meg csak jajgatott.
1: Dömdödöm, dömdödöm.
0: A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de Nagy Zoárd szeliden eltolta onnan. Ne lábatlankodj itt! Maminti futkosott hát körülöttük, de nem fért a fához. Hol Lószerafin csánkjába, hol Mikka Makka könyökébe, hol Szörnyeteg Lajos hátába, hol Nagy Zoárd ágaiba, hol Bruckner Siegfried sörényébe, hol Aromó oldalába, hol meg Vacska Mati hüvelykujjába ütközött.
2: Engedjetek, engedjetek,
0: kiáltozta. Mikka Makka feléje fordult.
3: Azonnal takarodj, hord el magad, pucolj, lépj olajra, tűnj el, nem látod, hogy zavarsz, nem látod, hogy dömdödömöt mentjük?
0: Maminti a picike zöld lány méregbe gurult, zöld szeme villámokat szórt.
3: Ostobák,
0: mondta. A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát. Akkorkát, mint egy negyed fok piszkáló, és suhintott vele. Mind sóbálvánnyá váltak, csak a szemük forgott ilyetten. Maminti odasétált köztük a fához, s csak úgy félkézzel megemelte.
2: Mász ki,
0: mondta. Dömdödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta a hátát.
2: Dömdödöm,
0: mondta. Azt jelentette, hogy köszönöm. Aztán még egyszer mondta, hogy dömdödöm. Ez meg azt jelentette, ha lehet, ezeket változtasd vissza. Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel. Visszaváltoztak. Hálálkodtak. Csak Bruckner Siegfried morgott.
3: Remélem, a reggelimet nem változtattad sóbálvánnyá.
0: A többiek nevették. Mamintit, a kicsi zöld tündért Lószerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
6: Két, há, és...

0: Mesés reggelt! Ideje felkelni! Hasatokra süt a nap! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Engem Nagy Claudia Viviennek hívnak, űrorvos vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Mester Györgyi, a szökevény űrhajócska. Az űrállomáson rendezett sorokban szépen egymás mellett áldogáltak a kísérleti célra szánt űrhajók. Kisebbek, nagyobbak, azszerint, hogy milyen célra tervezték, szerelték össze őket. A termetesebbeket a lehető leghamarabb, a magas levegőjékbe kívánták fellőni, azzal a szándékkal, hogy eddig még ismeretlen bolygókat fedezzenek fel velük. Mit lehet tudni, milyen csodákat tárhat fel a világűrben egy ilyen hatalmas, erős, nagy sebességgel száguldó űrhajó? Mindegyik rakéta, vagy nevezzük űrhajónak, abban reménykedett, hogy nem kell már sokáig várnia, hogy útra kelhessen. Egy kicsit szerelgetnek még rajtuk, de aztán irány a nagy világmindenség. A kíváncsiság ott élt mindannyiukban, hiszen ki ne vágyna arra, hogy első legyen, úttörő legyen egy különleges bolygó felfedezésében, aminek a híre aztán örökre fennmarad. És még az űrkutatás nagy történelem könyvében is megörökítik. A sorban az utolsó helyen álló, legkisebb űrhajó azonban folyton szomorkodott. Már csak azért is, mert rajta szerelgettek a legkevesebbet, ezért úgy gondolta, nem lenne képes olyan nagy teljesítményre, mint a többi rakéta. Nem szállhatna olyan magasra, hogy a világűrben valami igazán különleges helyre eljuthasson, és ott felfedezzen valami eddig még nem ismert csodás dolgot. Azt nem tudta, hogy bár keveset dolgoztak rajta a szerelők, de a legfrissebb kutatási eredményeket mind beleépítették, és úgy gondolták, nem a nagy súly, meg a szerkezet hossza adja meg a komoly teljesítményre a lehetőséget, hanem épp ellenkezőleg a filigrán termet, a könnyű burkolat, a belül okos találmányokkal felszerelve többre lesz majd képes, mint a régi típusú otromba nagy szerkezetek. A kis űrhajónak ezekről a dolgokról nem volt tudomása, de bízott önmagában. Kísérletező szellem volt, fiatal és bátor. Folyton csak azon járt az esze, hogyan próbálhatná ki magát egy igazi légi kalandban, hogyan juthatna ki a világűrbe. Ha az emberek nem használnának fel engem, majd használom én a magam eszét és erejét, gondolta fiatalos hevülettel. Vasárnap volt, amikor az űrállomás minden alkalmazottja otthon pihente ki a munkával töltött hét fáradalmait. Nem volt a közelben egyetlen kutatómérnök, egyetlen gyakorló űrhajós, de még szerelőmunkás sem. Csak az épület őre, de ő meg bennült a kuckójában, mivel igencsak hűvös volt még a reggel azon a koratavaszi napon. A kis rakoncátlan űrhajócska addig izgett mozgott a helyén, míg nem sikerült kimozdítania magát az alaphelyzetből. Erősen arra gondolt, hogy repülni szeretne, ebből pedig annyi energiát gyűjtött össze, hogy beindultak a kis rakétái, működött minden berendezése, és egyszer csak kirepült a harsánykék levegőjékbe. Szállt, repült egyre gyorsabban és egyre magasabbra. Hamarosan elhagyta a föld légterét, a lendület kiröpítette a föld körüli pályáról. Boldognak és szabadnak érezte magát. Váratlanul egy hatalmas, vöröses színben pompázó kereklabda, egy nagy bolygó került a látóterébe. Ezt nem szabad kihagynom, gondolta. Muszáj elérnem és leszállnom a felszínre. Ki tudja, milyen csodák várnak ott rám. Csak percekbe telt, és már landolt is, leszállt a bolygón. Leállította a motorként működő hajtóművét, és beindította a videókamerát. Azzal fürkészte, figyelmesen nézegette a környezetét. A közelében valami megcsillant, mintha vízfelület lett volna. Egy kráterben, kis mélyedésben látta a fényeket. A kamerával rögzítette, megörökítette a távolban feltűnő, hegyekhez hasonló felszíni formákat is. Mivel mozgás sehol sem tapasztalt, összeszedte magát, nagy akarattal beindította az energiáit, mire a hajtómű újra beindult, és ő ismét felröppent a sötét lilán pompázó levegőjékbe. Az ég persze sűrűn tele volt petyezve, meg volt szórva tündöklő kis égitestekkel, amelyek kis lámpásokként sziporkáztak, és szinte vezették őt, mutatták neki az utat, hogy csak tovább bátran haladjon előre, hiszen még annyi különleges dolog vár rá a világűrben. Most egy nagyon fényes, csillogó bolygó került az útjába. Ezt sem szabad kihagyni, gondolta. Muszáj körülnéznem rajta, hát ha ott is találok valami rendkívülit. Ahogy gondolta, úgy is tett. Leszállt a fényes bolygóra. Mihelyt szilárdan állt a bolygó felszínén, ismét elővette a kameráját, azzal szemlélte a közelebbi és a távolabbi környezetét. Váratlanul furcsa képződményeket pillantott meg. Először olyannak tűntek, mint a különleges alakú fák lettek volna, de mihelyt megmozdultak, rögtön tudta, növények nem lehetnek, mivel egyre közeledtek hozzá. Olyan emberszerűek voltak, hasonlóak az űrállomás kutatóihoz, na meg a kezeslábasba bújt szerelőkhöz, de valahogy mégis mások. Kétszerű nyúlványokból több is volt rajtuk, és a fejük is lapos volt. Egy nyílás tátogott ezeken a fejeken, és mintha hozzá beszéltek volna. A kis űrhajón volt olyan berendezés, amellyel értelmezni lehetett az idegen nyelveket, és ez a gép még a hangtalan űrnyelvet is megértette. A fordításból kiderült, az idegen lények üdvözölték őt, és azt kérdezték, honnan került ide hozzájuk. Az ő válaszát is lefordította a szuper tolmácsgép. Elmondta, hogy a nagy kék bolygóról jött, amit Földnek hívnak, és amelyet különböző élőlények, emberek, állatok, növények népesítenek be. Az ő szerkezetét szerelők rakták össze, építették fel, de a tudása a földi tudománynak és a kutatóknak köszönhető. Mivel több mondani valója nem volt, úgy gondolta, elbúcsúzik. Még készített néhány felvételt a kamerával, majd erőt gyűjtött, és újból felröppent a levegőbe. Ekkor eszébe jutott, hogy időközben bizonyára felfedezték a szökését, és majd keresni fogják. Legalábbis remélte, hogy keresik, mert hiányolják. Amikor földet érve ügyesen landolt, meglepődve észlelte, hogy semmi sem változott, és csupán egy napot volt távol. Az űrállomás őre épp nyitotta a kapukat, sorban érkeztek a dolgozók. Mivel sikerült beállnia a korábbi helyére, a szerelők a szokásos reggeli terepszemlén őt is ellenőrizték. Ekkor az egyik szerelő mosolyogva megjegyezte a társának. Ez az űrhajócska, mintha át lenne melegedve egy kicsit. Pedig hűvös volt a hétvégén az időjárás. Talán álmában utazott egy nagyot, hiszen örökké a magasba vágyik. Most a kis űrhajó mosolyodott el. Persze, ha képes lett volna rá. S közben ezt gondolta. El sem hinnétek, hogy merre jártam, majd egyszer valamikor előkerülnek a felvételek, amelyeket a vörös bolygón meg azon a nagyon fényesen készítettem, és az lesz a legnagyobb megfejtésre váró rejtély a számotokra. A lényeg az, hogy boldog vagyok, mert elszökhettem, kalandoztam egy kicsit a világűrben. Az én hétvégém tökéletes volt.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
2: Halihó gyerekek! Réka vagyok, és itt az ideje egy új találós kérdésnek. Így hangzik. Ez a kis szárnyas reggelente édesen csicsereg. Fészkét gyakran láthatjátok a fákon. Kicsi, nagy, színes, néha piros, vagy kék is lehet. És amikor repül, szinte nem is látható. Van is egy mondásunk, ami úgy hangzik, hogy szabad, mint a... Találd ki, mi lehet! Így van! Ez a madár! Ez volt a mai találós kérdésem. Egyébként ti tudtok még olyan szólást vagy közmondást, amiben madár szerepel? Mint például, jobb majd veréb, mint holnap egy túzok. Vagy, egy fecske nem csinál nyarat. Madara tolláról, jaj, de nem is árulok el többet. Remélem élveztétek, és legközelebb is velem tartotok. Sziasztok!
0: Csukás Mese Rádió. Öltözzetek, pajtások! Vár a móka! Szóljon hát egy kedvenc nóta! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap. Sok barát és meg annyi kaland vár ma rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát. Ez a Mesés reggel, itt a Csukás Mese Rádióban. Rádió egyfejűeknek.

0: Varázsdoki rendel.
1: Ej, mi a kő? Hát, Pajtik, ha már így kérdezitek, a kő a Földön és más bolygókon található ásványokat jelenti, de tudtátok, hogy a testünkben is lehetnek kövek? Nem, nem csak akkor, ha megesszük, amit egyébként kifejezetten nem tanácsolok. Lehet a vesénkben, az epénkben, a fogunkon, de még az orrunkban is. Kövek akkor alakulnak ki bennünk, ha valamiért a szervezetünkben lévő folyadékok lelassulnak, besűrűsödnek, és a bennük lévő anyagoknak van idejük lerakódni. Ezt nagyon fontos megelőzni, úgyhogy igyatok sok vizet, és akkor nem lesz szükség bányászengedélyre.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
3: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok, gyerekek! Tótfalusi Fanni vagyok. Most egy nagyon különleges állatról hoztam egy mesét nektek, ez pedig nem más, mint a strucc. Hallgassátok szeretettel!
5: Mihail Pleckovszki. A sün, akit meg lehetett simogatni. Egy boldog nap.
4: Ért egyszer két strucc fióka. Fúj és pfúj. Fúj rettentően válogatós volt, de a testvére pfúj sem volt különb. Ama, a strucc mama reggelire tejbegrészt főzött. Feltállalta a reggelit, és elkiabálta magát. Gyerekek, kész a tejbegríz! Hogy mit válaszoltak erre a strucc fiókák? Tejbe? Fúj! Gríz? Fúj! Hazajöttek egyszer a kis struccok az iskolából, a táskát a sarokba hajították, és rögtön leszaladtak a térre focizni. Ideje lenne megírni a leckét, figyelmeztette őket ama, a strucc mama. Megírni? Fúj! A leckét? Fúj! Ebéd után strucc mama megkérte a fiókákat. Segítsetek elmosogatni! A kanalakat? Fúj! A villákat? Fúj! Akkor viszont tanuljátok meg a verset. Megtanulni? Fúj! A verset? Fúj! És így ment ez minden áldott nap. Azt hiszem, most már sejtitek, miért hívták a strucc fiókákat fújnak, illetve fújnak. Egyszer ama, a strucc mama úgy döntött, hogy ráncba szedi csemetéit. Képzeljétek, mondta a gyerekeknek. Kaptam egy filmszerepet, igaz, hogy nem főszerepet, de ez nem fontos. A vonatjegyet már meg is vettem, 3 nap múlva jövök vissza. És mi mit csinálunk nélküled? Szeppent meg fúj. És ki főz majd nekünk? Rémült meg, fúj! Ugyan, már egészen nagyok vagytok, boldogultok magatok is. A kenyér, a rizs és a kávé a szekrényben van, a vaj és a sajt a hűtőben. Megjegyeztétek? Hát akkor én indulok is, Szervusztok! Ama a struc mama a nyakába akasztotta az úti táskáját, és elindult, pedig nagyon sajnálta, hogy egyedül kell otthon hagyni a csemetéit. A struc fiókák pedig nekifogtak a munkának. Fúj tejbegrízt főzött, de néhányszor odaégette. Fúj krumplit sütött, de az meg belül egy kicsit nyers maradt. Tehát éhesek voltak, és így megették, amit főztek. Megették az odakozmát tejbegrízt és a sületlen krumplit. És egyikük sem fintorgott. Fúj nem azt mondta, hogy fúj. Fúj pedig nem azt mondta, hogy fúj. De kinek is mondták volna? Először persze nem voltak hajlandók mosogatni. De amikor elfogytak a tiszta tányérok és kanalak, bizony csak rákényszerültek. Ráadásul még a televízió is elromlott. Így esténként, hogy meg ne halljanak az unalomtól, a struc fiókák verseket olvasgattak. Meg is tanulták a verseket könyv nélkül. 3 nap múlva struc mama hazaérkezett, és rá sem ismert a fiókáira. Ne főzzek neked tejbegrízt? Kérdezte mamáját Fúj. Süthetek neked krumplit is? Ajánlotta készségesen Fúj. Ama, a struc mama nagyon meglepődött, aztán így szólt. Rendben van, készítsetek valami ennivalót. Egy kicsit megéheztem. De van itthon tiszta tányér? Minden tányér tiszta, mondta büszkén Fúj. És a kanalak meg a villák is tiszták, tette hozzá Fúj. Igaz, hogy a krumpli most sem sült át egészen, és a tejbegríz egy cseppet odakozmált, de mamájuk így is jó ízűen falatozott, és megdicsérte a kis struccokat. Deréklegény vagy, Fúj! Deréklegény vagy te is, Fúj! Azután pedig Fúj elmondta kívülről azt a verset, amelyet az olvasókönyvből tanult meg, és egyszer sem hibázott. A tejbegríz csuda jó, ha van rajta kakaó, íze finom, szaga remek, ezt szereti a struc gyerek. Fúj egyszer ugyan megakadt a versmondásban, de hangosan és szépen szabalta a verset. Miért olvas sok szép könyvet, kisegér és struc gyerek? Világos ez, kérem szépen, fajankók ne legyenek. Ez volt ama struc mama életének legboldogabb napja.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kóstolja meg a dinnyénket.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, kedves felnőttek, szeretettel köszöntelek benneteket, Vágó Bernadett vagyok. Ma este én mesélek nektek. Václav Czrtek, Moha és Páfrány. Hogyan főztek csipketeát? Zsongó tavasz volt, de Páfrány megint meghűlt. Úgy tüsszögött, hogy remegett bele a házikó.
3: A páfrányféle nátha ellen legjobb a csipketea,
2: mondta Moha, és elindult a csipkebokrokhoz.
3: Te már csipkebogyót szeretnél, pedig én még csak most virágzom,
2: mondta neki a bokor. A csipkebokor olyan volt, akár egy virágos kert, és minden virágjában lakott egy rózsika, aki takarított benne.
3: Mire ez a sok virág elvirágzik, és megérik a csipkebogyó, Páfrány kitüsszögi a lelkét,
2: aggódott Moha.
3: Ha legalább egy szem csipkebogyó akadna, az is segítene.
2: Ekkor a napocska aranyujjával megérintette a vállát. Majd én segítek neked, Moha. Tölcsért formált a kezéből, ránézett egy csipkerózsára. S lám, csodák csodája, már nem is virág nyíltott, hanem érett csipkebogyó piroslott. Moha gyorsan alátartotta a sipkáját. Aztán főzték a náthágy gyógyító teát. Moha főzte, Páfrány csak nézte, mert vissza kellett tartania a tüsszentést, nehogy eloltsa a tüzet. Már pára szállt fel a teáskannából, amikor valaki kopogott az ajtón. Rózsika volt az, akinek a virágját a napocska csipkebogyóvá érlelte.
3: Hadd képzelitek ezt?
2: Ripakodott rá a két kis emberre.
3: Most hol takarítsak?
2: Takaríts nálunk a házikóban, mondta volna Páfrány, csak hogy amint szóra nyitotta a száját, eltüsszentette magát. Minden megrázkódott. A polcokon összekoccantak a bögrék. A lisztes ládából szétszállt a liszt, és a kemencénél szana szétszóródott az aprófa. S nem volt már ott sem a teáskanna, sem rózsika. Moha és Páfrány egy ideig ölbetett kézzel ültek, aztán elindultak, hogy megkeressék Rózsikát. Bejárták az erdőt, minden zugba bekukkantottak, de Rózsikát sehol sem találták. A tisztáson azt mondja Moha.
3: Ott van a csalitban, ott párolog a kanna.
2: Hanyat homlok rohantak a csalitba, de a csalitból dühösen forgó szemmeret rájuk, és dörmögés hallatszott.
4: Álljatok gyorsan odébb egy házzal, de tüstént!
2: Hát egy borz ült ott, és füstfelhő teregetett a pipájából. A két kis ember továbbment, és Páfrány inkább rátért az útra, nehogy eltüsszentse magát. Hamarosan eljutottak egy másik tisztásra. Szederbokrok voltak ott, minden pillanatban kis felhő szállt fel közülük. Noha örvendezve felkiáltott.
3: Ott van Rózsika a szederbokorban! Ott párolog a kanna!
2: Sajnos a szederbokrok közt hamarosan felfedezték pattanó bogarat. Épp egy ágyúval gyakorlatozott. Ide-oda száguldozott vele, célzott és lőtt. Mikor meglátta Mohát és Páfrányt, rájuk kiáltott.
3: Hagyjátok el magatokat innen! Ide tilos belépni! Ha itt tüsszentesz, Páfrány, én esküszöm, rád lövöldözök!
2: Az emberkék hát tovább mentek. Kijutottak a harmadik tisztásra. Azon a tisztáson egy csillogó kis tó volt, sás nőtte körül. Felhők szálltak fel belőle, és bugyborékolás hallatszott. Moha pedig így szólt.
3: Nicsak! Rózsika a sásban van, ott száll fel a gőz a kannából.
2: Dehogy volt ott Rózsika, vízi manó főzte kis fazékban a ködöt. Alig, hogy meglátta a két emberkét, ő is elkezdett kiabálni.
3: Ha a fazekamba tüsszentesz, Páfrány, bizony Isten, rád locsolom az összes ködöt a fazekamból.
2: Mindkét kezével fenyegette őket, nem ügyelt eléggé a fazékra. Abból meg kifutott a köd. Moha meg Páfrány úgy eltévedt a fehér ködben, mint a fekete éjszakában. Bolyongtak jobbra, bolyongtak balra, bolyongtak minden irányban. Így szólongatták egymást.
3: Ha-ho!
2: Majd ismét.
3: Hali-ho!
2: Aztán
3: Hali-ho!
2: Ekkor Moha nekiment valaminek. Mikor jobban megnézték, hát az ő házikójuk volt.
3: Addig-addig bolyongtunk, míg végül hazavetődtünk,
2: mondta Moha.
3: De mit értünk vele, ha nincs itt Rózsika a teáskannával?
2: Bementek a szobába. Hát ott ült Rózsika az asztalnál, és egy csésze csipket áttöltött a kannából.
3: De jó, hogy megjöttetek! Már féltem, hogy kihűl a teá!
2: Fogadta őket.
3: Hát te hol voltál, amíg kerestünk?
2: Kérdi Moha.
3: Hát hol lettem volna?
2: Csodálkozott Rózsika, s egy szót sem szólt többet, hanem teletöltötte páfrány csészéjét csipketeával. Páfrány ivott belőle, és olyan finoman tüsszentett, hogy a tüsszentésétől csipkebokor nyílt ki az ablak alatt.
3: Ez az enyém!
2: Tapsikolt Rózsika örömében. Azonnal kifutott a házból, birtokba vette az új csipkebokrot, és már is sürgött forgott benne.
1: Csukás Mese Rádió.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, én Panni vagyok.
2: Sziasztok, én Máté.
1: Játszunk?
2: Igen, igen.
1: Szólánc?
2: Nem.
1: Sakk?
2: Nem tudok sakkozni.
1: Akkor...
2: Legyen más.
1: Jó. Barkóbázzunk?
2: Igen, az a kedvencem, Panni.
1: Kitaláltad, erre gondoltam. Jó. Akkor gondolok.
2: Nem. Bocsánat, de én szeretnék gondolni.
1: De múltkor is te gondoltál.
2: Jó, akkor gondolj te.
1: Jó, megvan.
2: Élőlény?
1: Hú, ez nehéz. Eleinte igen.
2: Eleinte igen. Tehát fogós kérdést tettem föl. Mert utána mi történik vele?
1: Nem tudom. Csak hogy egy élőlénynek a része.
2: Értem. Nem értem.
1: Akkor úgy mondom, hogy ez egy élőlényen jár. Tudod mit? Kérdezd mást, és majd kiderül.
2: Rendben. Tud beszélni?
1: Mi? Nem. Nem tud beszélni.
2: Rendben. Tehát nem egy állat. Akkor nem is élőlény.
1: Nem minden élőlény tud beszélni.
2: Igazad
1: és
2: van.
1: És egyébként ez meg nem élőlény, hanem egy élőlény része.
2: Igazad van. Nem vagyok elég figyelmes, azt érzem. Én használom?
1: Igen.
2: Tényleg? Mire? Jó, bocsánat, ilyet nem szabad kérdezni. Te használod?
1: Igen, én szeretem.
2: Szereted?
1: Igen. Szerintem finom. Jaj, elszóltam magam.
2: Panni, nagyon jó, hogy elszóltad magad. Így legalább segítesz nekem. Tehát szereted, és te használod, és finom? Várj, hát akkor étel.
1: Igen, étel.
2: Hogyha étel, és finom, és szereted, akkor ebédkor szoktuk enni?
1: Ebéd után.
2: Anya tud ilyet csinálni?
1: Nem, bár tud belőle finomat csinálni.
2: Tehát egy alapanyag?
1: Akár.
2: Érzem, hogy mindjárt kitalálom.
1: De lehet külön is enni.
2: Lehet külön is enni. Nyáron esszük?
1: Igen.
2: Tényleg?
1: Aha.
2: Akkor... Alma?
1: Ne kérdezz rá!
2: Jó, bocsánat, csak már nem bírok várni. Van nekünk ilyen otthon?
1: Igen.
2: A boltból szerezzük? Csak a boltból tudok ilyet szerezni?
1: Nem.
2: Nem. Szóval... Mondjuk a kertből is tudok ilyet szerezni?
1: Igen.
2: Értem. Tehát egy növény, és azt mondtad, hogy annak a része gyümölcs?
1: Igen.
2: És nem alma?
1: Nem alma.
2: Pedig azt nagyon szeretem, főleg a zöldet.
1: Amíg nem érik meg, ez is zöld.
2: És utána narancssárga?
1: Nem.
2: Kék?
1: Nem, de a tesója igen.
2: Akkor gondolom piros.
1: Igen.
2: Piros. Szeretem, gyümölcs, kertben is terem, és anya is szokott ilyesmit csinálni, és anya szokott belőle valamit csinálni, akkor ez nem lehet más, mint a málna.
1: Igen. Kitaláltad.
2: Jaj, de jó. Tudtam.
1: Legközelebb majd az almára gondolok. Ezt mondjuk nem kellett volna elárulnom.
2: Hát tényleg nem. Mondjuk tudod, mit kívántam most meg? Egy jó, finom málna fagyit.
1: Azt én is ennék. Menjünk, együnk egyet. Ti kitaláltátok volna, hogy a málnára gondoltam?
2: Hát, én kitaláltam.
1: Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Irány a fagyi!
1: Nyam!
0: Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Pósa Lajos, a kacagtató hegedű, aki elmeséli nektek Szabó Gyula.
1: Volt egyszer egy király, annak volt egy lánya. Szélese világnak szépsége, jósága. Szép is volt, jó is volt, mindenki szerette. Tűzhalálba mentek volna tán érette. Király apja mégis örökös bút hordott, egyetlen egy lánya soha sem mosolygott. Mindig sírt, mindig rít, egyre hult a könnye, mint a szomorú fűz hulló harmat gyöngye. Aki ment sétálni a virágos kertbe, messze szállt a lepke, zümmögő méhecske, elfonnyat, elervadt a nyíló virág is. Elhallgatott sorba a dalos madár is. Udvara hű népét elfogta a bánat, úgy sajnált azt a bús lilium szálat. Feketébe volt az egész város vonva, örök gyászt lengetett égbe nyúló tornya. A király szolgái világszerte jártak, nagy baját hirdetni szegény királylánynak, hirdették mindenütt csengő csengettyűvel, zengő citerával, síró hegedűvel. Hirdették mindenütt peregő dobszóval, könnyet csalogató, bústárogatóval, hogy aki meg tudja szívből kacagtatni király a koronát, annak fogja adni. Gyűltek, gyülekeztek királyfiak, grófok, végcigány legények, nagy kalapú tótok. Félában ugráltak, tótágost is álltak, még cigány kereket, azt is sokan hánytak. Öltöztek kecskének, öltöztek majomnak, brekegtek, mekegtek és kukorékoltak, elkövettek bizott ezer balga dolgot. A király kisasszony hely csak nem mosolygott. Betoppan egy legény, Isten tudja honnat, reszkető kezében hegedűt szorongat. Rá is kezdi mindjárt, húz is olyan nótát, visszacsalja véle a kert pillangóját. Kinyitja a szemét, a hervat virág is, sorba megszólal az elnémult madár is. Kacagó jó kedvel a táncba ugrik rája, a királynak minden vendége szolgája. A főző kanállal beszalad a kukta, palota oldalát majd, hogy ki nem rúgta. Járja a hopmester, meg a miniszter is, rakja a király is, rakja a bakter is. Egyszer csak mi történt? Kacag a királylány, táncba ugrik ő is a nóta varázsán, lehull a varázsnak nagy fekete gyásza, piros zászló suhan valamennyi házra. A király kisasszony tán még most is rakja, kacagó jó kedvét világba kacagja.
0: A kacagtató hegedű című mesét hallottátok.
2: Na hát ki lehet a baromfi udvar királya? Annyit lehet, nagy piros koronája van.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Tisza Virág. Mit vagy kit rejthet ez a név? Vigyázz, mert becsapós a megnevezés, ugyanis a Tisza Virág nem egy illatos növény, hanem egy apró rovar, egy kérészfajta, amely állatka egy nyári napon előzönli a Tisza folyónk felszínét és násztáncot lejt rajta. Ezt nevezzük mi Tisza virágzásnak. Mert ilyenkor a Tisza felett rengeteg tiszavirág kérész repked. Régebben sokkal több helyen volt látható ennek a kis kérésznek a tánca. De sajnos most már egyre kevesebb folyó olyan tisztaságú, hogy a tiszavirág meg tudjon élni benne. Ha meg szeretnéd nézni ezt a teljesen egyedülálló természeti jelenséget, akkor irány a Hortobágyi Nemzeti Park! Mivel a kérészek csak 20 Celsius fok feletti vízben rajzanak, ezért biztosak lehetünk abban, hogy a Tisza virágzás egy jó meleg nyári napon fog megvalósulni. Kívánom nektek, hogy egyszer ti is lássátok élőben őket. Csukás Mese Rádió.
2: Részlet Igaz Dóra doktor meséiből. Bálint és a baleset. Egy tavaszi napon történt. Olyan tavaszi nap volt, mint az előző. Vagy a két nappal korábbi. A játszótér is ugyanolyan volt. Hinta, csúszda, homokozó.

újra megragadja a kormányt és dacol a viharral, de amikor jön egy újabb vihar, újra a mélybe kell vetnie magát, és... De ezúttal nem úgy történt, mint mindig. Csattanás volt, és recsenés. És egy hatalmas üvöltés Bálint torkából. Anyu! De az üvöltés nem segített. Sőt, még az anyai puszi sem. Pedig az mindig szokott. Nagyon fájt. Nagyon-nagyon. Nem úgy, mint amikor leesett a bicikliről, és felhorzsolta a könyökét. Sokkal jobban. Lefertőtleníted és leragasztod? Kérdezte. A biciklis balesetkor a raktapasz megoldotta a dolgot. A nagyobb fájdalomra talán jó lesz a nagyobb raktapasz, és anyunál mindig van. De anyu most csak ingatta a fejét. Bálintkám, sajnos ez most nem segít. Raktapaszt horzsolásokon, sebeken használunk, ez pedig nem az. Hát mi? Hüppögte Bálint. Én nem tudom, mondta anyu, de elmegyünk valahová, ahol tudják. Bálint feltápászkodott. Egy szemrehányó pillantást vetett a kalózhajóra, ami most nem is kalózhajónak tűnt, csak egy mászókának. És ő sem volt már kapitány, csak egy kisfiú, aki leesett a mászókáról, és most nagyon fáj a karja. Hová megyünk? Kérdezte anyutól. A rendelőbe, felelte anyu. Ott alaposan megvizsgálják a karodat. Fájt. Fájt és fájt. Még akkor sem múlt el, amikor megérkeztek a rendelőbe. Akkor sem, amikor a doktor bácsi megvizsgálta. Au! Mondta Bálint. Bizony, au! Mondta a doktor bácsi. Röntgenbe veledte kar. Ez egy csúnya szó volt. Csúnyább, mint a raktapasz. És ráadásul Bálint azt sem tudta, mit jelent. Már nem csak azért volt rossz kedvű, mert fájt a karja. Azért is haragudott, mert nem értette, mi történik vele. De úgy tűnt, a doktor bácsi nem szereti a rossz kedvű gyerekeket. Dagadt a karod, kiskomám. És nem is nagyon tudod mozgatni. Lehet, hogy eltört benne egy csont. Meg kell néznünk. De hogyan? A rossz hír az, hogy nincsen mindent látó szemem. A jó hír viszont, hogy 100 évvel ezelőtt egy Röntgen nevű bácsi felfedezte, hogyan készíthetünk mégis képet arról, amit nem látunk. Ez a Röntgen készülék. Beléd néz, és lefényképezi, amit lát. Kapunk rólad egy varázsfényképet. A varázskép pedig rögtön elárulja, mi a baj. Ez érdekesnek hangzott. Nem is volt ijesztő. Pedig anyu nem jöhetett vele. Ráadásul Bálintra adtak egy rettentő súlyos ruhát. Ólomköpeny, magyarázta a doktor bácsi. Azért van rá szükség, mert a röntgenezés igencsak komoly varázslat, és ez megvéd. A gép meg olyan furcsán zörgött. De megérte. Bálint még a fájós karjáról is elfeledkezett, amikor a doktor bácsi megmutatta neki az elkészült varázsképet. És ez a varázskép megmutatja, mi történt a karommal? Kérdezte. Bizony, ha jól megnézed a képem, ezt a csontot, látsz rajta egy vonalat. Na, emiatt fáj annyira a karod. Ugyanis, kiskomám, ezt eltörted. Igen, talán ő is látta a varázsképen a vonalat, amit a doktor bácsi mutatott, de csak talán. Nem akarta látni. Ugyanis a múltkor lejtette anyu kedvenc bögréjét. Azt a virágosat, amiből anyu minden reggel a teáját szokta inni. Eltört. Ő ugyan megígérte anyunak, hogy megragasztja, de anyu azt mondta, nem lehet, és kidobta a bögrét a szemétbe. Anyu azóta apu kávés csészéjéből teázik, apu meg mérgelődik, hogy ő is abból inna. De ez egyáltalán nem tartozik a tárgyhoz. Csak az, hogy az eltört kart a teásbögréhez hasonlóan nem lehet megragasztani. A doktor bácsi azonban újra kitalálta a gondolatát. Attól félsz, új csontot kell fabrikálnunk neked? Na nem, nem ilyen súlyos a helyzet. Begipszeljük, és 6 hét múlva kutyabajod sem lesz. Anyu bátorítóan mosolygott. Kevésbé tűnt mérgesnek, mint a teásbögre esetében, tehát ez a gipsz dolog talán tényleg működik. Nem fájt, amikor a doktor bácsi begipszelte Bálint karját, sőt, inkább vicces volt. Először körbe tekerte gézzel, aztán rákent valami folyékony fehér anyagot, ami fokozatosan egyre keményebb lett. Alig pár percig tartott az egész, és Bálint kezén már ott is volt a gipsz.

0: Na? Kérdezte a doktor bácsi, miközben büszkén nézegette a művét. Elmegy, mormogta Bálint. Hó, de te még nem is tudod, mire jó ez. Emelte fel az ujját a doktor bácsi. Nem arra, hogy meggyógyítsa a karom? Kérdezte Bálint. Persze, hogy arra, bólintott a doktor bácsi, de ha már egyszer van, használjuk másra is. Azzal elvett az asztalról egy tollat és egy mosolygós arcot firkált a gipszre. Ehhez mit szólsz? Bálint alig várta, hogy másnap oviba mehessen. Megfogadta, hogy egy szót sem fog szólni a történtekről, csak a begipszelt karját dugja a többiek orra elé. És a képregényből, amit a gipszére festett, találják csak ki az egészet. Ott pompázik a kalózhajó, a vihar, a baleset, a röntgengépnek nevezett mindent látó szem és a doktor bácsi is. Meg az is, hogy bárki rajzolhat a gipszére, aki háromszor hangosan elismétli, hogy Bálint a legbátrabb az egész világon.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: bed.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

Körbe-körbe-körbe jár, a körhinta meg nem áll. Körhintán ül Klári Fáni, körbe járja Ábi Sári, körbe-körbe-körbe jár,

mit eszik a kismacska, sült krumplit. Egyet üt a láda, kettőt, hármat, négyet, ötöt, hatot, hetet, nyolcat, kilencet, tizet üt a láda. Lé, lé, lé, ecetes savanyú borsó lé, a hintáról lefelé. Hinta baba Ringó, repülj rózsa bimbó, hopp a torony tetejébe, van egy csoda hintó. Hajtsd fel, ángyom, hajtsd fel a kakasülőbe, még annál is fentebb a csillagos égbe. Tíz, tíz, tiszta víz, minek az a tiszta víz, kis kertet locsolni, minek az a kis kert, tököd belevetni, minek a tököcske, disznókat hízlalni.

0: és még feljebb a csillagos égre. 1, 2, 3, 4, mézes kalács, hová mégy? Nem megyek én messzire, csak a forró tepsibe, ott se leszek sokáig, csak 3-4 óráig. 1 előre, 2 kettőre, 3 hátra, 6 9-re, üst ki 10-re, 11-re, Mátyás király dobbantója délelőtre, és még 1-re.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, dr. Csizmár Edina vagyok. Most én fogok nektek mesélni. Varga Katalin, A világ vége. Részlet a Piskóta című könyvből. A tó partján 100 esztendős anyóka ült. A nap felkeltét nézte. A szemközti hegyre úgy ült rá a hajnali pirosság, mint egy csúcsos sapka. A sapkából a rojtok a tóvizébe lógtak. Azután hopp, a nap felugrott az égre. Akár az óriási pamutgombolyag, amiből a hegy sapkáját is kötötték. A madarak ekkor kezdték el a szokásos zenebonát. A madarak ugyanis imádják az óriási pamutgombolyagot, és természetesen a tavon és mezőn szaladgáló felhőt is. Hogy mi az a tavon és mezőn szaladgáló felhő? A reggeli pára. Te is tudod, hogy a víz párolog, a levegőben mindig jócskán van belőle, csak láthatatlan. Nos, ez a láthatatlan pára ester hirtelen lehűl, és harmadcsepp alakjában ráhull a virágra, fűre. Másnap, amikor a nap felkel, s a levegő hirtelen melegedni kezd, a harmadból ismét pára lesz. De mielőtt ismét láthatatlanná válna, kis ideig ott gomolyog a mező felett. Ezt a gomolygó, lilás, fehér páracsodát várta a 100 esztendős anyuka. Ült a parton, és hangosan számolt. Pontosan 8-ig. Ekkor megszólalt mögötte egy csengő hangocska. Kérem szépen, ez már a világ vége? A 100 esztendős anyuka odafordult, és látta, a fűben, azaz a közben megszületett gomolygó páracsodában lehunyt szemmel sétálgat valaki. Egy kislány. Kék csíkos ruhában, szalmakalapban. Kérem szépen, ez már a világ vége? Ismételte meg kérdését. A választ meg sem várta, lekuporodott az anyuka mellé, és felnevetett. Hát persze, hogy az! A világ végéhez szükséges hajnalok hajnala, az óriási pamutgombolyag, a mezőn szaladgáló felhő és az... Ó, perenciás tenger! Bólintott a 100 esztendős anyóka. A kislány rosszallóan felhúzta az orrát. Ó, perenciás tenger nincs a térképen! No persze! S ami nincs, annak nem ülhetek a partján. Ez tény, ismerte el az anyóka. De mi keresni valót kora hajnalban itt? Te is itt vagy, húzta fel a vállát a kislány. De én a 100 esztendős anyóka vagyok. Én pedig Piskóta. Á, Piskóta. Szóval világgá indultál? A kislány felnevetett. Ha valaki világgá megy, az csak úgy össze-vissza császkál hegyen is túl, völgyön is túl, hetet-hét országban, és lesi, hol a csodában éri már az a nagy szerencse. Én viszont nem mászkálok össze-vissza. Egyenesen a világ végére jöttem. A sziget miatt. Ez a Balaton, s a Balatonban nincs sziget. De ha én azt akarom, hogy a tó ne legyen Balaton, akkor annyi sziget lehet benne, amennyi csak szükséges. A térképre a Balaton van rajzolva. Piskóta felsóhajtott. Tudom, de ez a térkép nem érvényes. Újat kell festeni. Nincs világ. Világ vége sincs, folytatta az anyóka. A kislány befogta a fülét. El ne mondd, kívülről fújom az egészet. A föld nem tányér alakú, hanem gömbölyű, nincs tehát közepe és széle. Hirtelen levette a kezét a füléről. De éppen ez a jó. Így nem kell elgyalogolnom hetet-hét országon túlra a te óperenciás tengeredhez, mert ha a föld gömbölyű, bárhol lehet a világ vége. Például itt, pökött ujjával a homokba, azzal sebesen írni kezdte. Világ vége!
3: Használd ma is a mosolyod!
1: hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Ráadás mese. A kiskacsa és a róka. Kip-kop, kikopog. Valaki a tojás belsejében. Recs. Megrecsent a tojáshéj. Egy kiskacsa dugja ki a fejét. Recs, recs, recs. Repedeznek a tojások. Kibújnak a kiskacsák. Kacsamama nagyon boldog. Gyönyörű kicsinyei születtek. 1, 2, 3, 4, 5. Nagyon ügyesek, már totyognak is. Bukdácsolnak, lépegetnek, forgolódnak. Milyen érdekes a világ. Kacsamama vidáman hápog nekik. Gyertek, kicsikéim, sétáljunk egyet. Hurrá, sétáljunk! Ujjonganak a kiskacsák. Lemegyünk a tóhoz is, mondja kacsamama.
4: Menjünk, menjünk!
3: Örvendeznek a kicsik. Fürödni is fogunk, ígéri kacsamama.
4: Háp, háp, jaj, de jó, ússzunk már is,
3: kérlelik a kicsik. A legkisebb kacsa azonban elszomorodik.
5: Én sajnos nem tudok úszni,
3: mondja. Dehogy nem, minden kiskacsa tud úszni, vigasztalja a mamája.
5: De én mégsem. Mi lesz, ha elsüllyedek?
3: Kérdezi. Majd meglátod, nem lesz baj. Beugrasz a vízbe, és már úszol is.
5: Hidd el, mama, nekem nem sikerül,
3: sírdugál a kicsike. De nincs idő a nyafogásra, indul a család. Elől totyog kacsamama, utána a kiskacsák. 1, 2, 3, 4, 5. Leghátul megy a legkisebb. Potyognak a könnyei, sírva lépeget a többiek után.
5: Jaj, jaj, én nem tudok úszni,
3: panaszkodik. Leérnek a partra. Hű, de szép a tó, csillog a víz, körülötte susog a nád. Nagyon tetszik a kiskacsáknak.
4: Ugorhatunk?
3: Gyertek utánam, vezényel kacsamama. Hó, rukk, beugrik. Sorra ugranak utána a kicsik. 1, 2, 3, 4. Csobban a víz, vígan úszkál mindegyik. Már csak a legkisebb kacsa ácsorog a parton.
4: Gyere, ne félj!
3: Hívják a testvérei.
4: Látod, mi sem süllyedünk el.
5: De én nem tudok úszni,
3: hüppögi a kicsike.
4: Tudsz te is, csak gyere!
5: Nem merek,
3: feleli a legkisebbik. Kacsamama azt mondja neki. Ha nem akarsz úszni, maradj a parton. Mi fürdünk egyet. De vigyázz, nehogy elkapjon a róka. Vörös bundás, hosszú farkú állat nagyon szereti a kiskacsákat. Azzal elindulnak. Körbeúszszák a tavat, ennivalót keresgélnek. A kicsike egyedül marad a parton. Szomorúan néz a testvérei után. Egyszer csak megrezzen a háta mögött a fű. Oda néz. Látja, hogy valami mozog a bokorban. Nézi, nézi, mi lehet az? Halk morgást hall a bokor mögül. Vörös bunda látszik a levelek között.
5: Ajjaj, ez biztos a róka!
3: Rémül meg a kiskacsa, és futásnak ered. A róka kiugrik a bokorból, hogy ham, bekapja a kiskacsát. A kiskacsa ilyetében ugrik egy nagyot, nem is nézi hová. Csobb! Bepottyan a vízbe. A róka nem megy utána a tóba, hanem elsonfordál. A kiskacsa csodálkozva látja, hogy nem süllyedt el. Igaza volt a mamának, ő is tud úszni.
4: Háp, háp, várjatok!
3: Kiáltja.
4: Jövök már, én is tudok úszni!
3: És boldogan iparkodik a mamája után.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Indul a Csukás Meseposta! Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
2: sziasztok!
1: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
3: Majd kipukadok már.
1: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
2: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem, szerény hajlékomban, a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Csiripelték a madárkáim, hogy csókisztikusan éreztétek magatokat a művészetek palotájában.
3: Én is hallottam, István bácsi! Be is tárasztam magamba, hogy újra meg tudjuk hallgatni.
2: Nagyon ügyes vagy, Ládikám. Meg fogjuk hallgatni. De előtte még elmesélem, hogy mi milyen kalamajkába keveredtünk az unokáimmal, Terkával, na és Vakkancsal.
3: Hékás, megérdemelném, hogy engem sorolj előre, hiszen én mentettem meg a napot szokás szerint.
2: Utolsókból lesznek az első kládikám. Szóval az én csoda meseládikám gondolt egyet szombat este, és kitalálta, hogy vasárnap kora reggel pattanjunk fel az első vonatra, ami a meseváros állomásáról indul, és kiránduljunk egyet. Mindannyian helyeseltük az ötletet. Terka néni szendvicseket, a ládika pedig meséket készített be. Palkó és Panka pedig elpakolták a kedvenc úti játékaikat, hogy egy percig se unatkozzanak.
3: És Vakkancs? Ő mit csinált? Semmit! Lustálkodott, míg én szebbnél szebb meséket választottam. Ő ott szuszókázott a sárga foteletben.
2: Most igazságtalan vagy, Ládikám. És tévedsz is.
3: Hogy tévedek? Én a saját szép szemeimmel láttam.
2: Arra nem gondoltál, hogy éppen akkor, amikor ránéztél, akkor még valóban édes deden szundikált a fotelben, viszont 5 másodperc múlva már a kertben a cseresznye falatt egy küldeményt fogadott.
3: Milyen küldeményt, István bácsi?
2: Szerinted a csukimukik élménybeszámolóját csak úgy idefújta a szél? Éppen a te pocakodba?
3: István bácsi, most hogy mondod, lehet, hogy tévedtem?
2: Nem lehet, hanem biztos. Te kér szépen bocsánatot Vakkancstól, és a mese után folytatom a kalandunkat.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Bátyai Éva vagyok, és most én mesélek nektek. Szepes Mária, Pöttyös Panni az óvodában. A játékok kertje. Részlet. Panni már korán reggel felébredt. Nagymama mélyen aludt az ágyában. Panni sajnálta felkelteni, de azért tágra nyílt szemmel nézte őt a félhomályban, mert remélte, hogy attól felébred. Borzasztó, gondolta. A redőnyön át süt a nap. Talán már késő van, és nagymama elaludt, mert az ébresztő óra nem csengett. Pedig ma van az a nagy nap. Most mit csináljak? Óvatosan kiszállt az ágyból, és lábújhegyen az asztalon ketyegő órához szaladt. De hiába bámult kíváncsian az öreg óralapra, az hidegen szigorúan nézett rá, és nem mondott semmit, mert Panni még nem tudta leolvasni az időt. Az óra két mutatója teljesen ketté osztotta a kerek számlapot. A nagymutató hegye felfelé, a kismutató pedig lefelé állt. Panni már éppen elkeseredett, amikor nagymama álmos hangon megszólalt. Miért nem alszol, Panni? Menj vissza szépen az ágyadban, még csak 6 óra van. Pani tehát megtudta, hogy az óra így éppen 6-ot mutat. Elkésünk, szaladt oda nagymama ágyához. Keljünk fel! Majd egy 1/2 óra múlva álmos leszel. Én már egy picikét sem vagyok álmos, mondta Panni, de azért visszamászott az ágyába. Maga se tudta, hogy történt, de a következő pillanatban a nagymama vidám hangja ébresztette fel. Igyekezzél, kislányom, különben igazán elkésel az óvodából, méghozzá az első napon. Panni ijedten ugrott ki az ágyból. Hány óra van? Kérdezte és ránézett az órára, amelynek mutatói most másképp helyezkedtek el az óra számlapján. Na hát, csodálkozott Panni. Csak a kis mutató ment tovább, a nagy mutató ugyanott maradt. Tévedsz, mosolygott a nagymama. A nagy mutató már körüljárta az egész számlapot, a kis mutató pedig csak egyik számtól a másikig vándorolt. Éppen 1 órát aludtál, és most 7 óra van. Akkor a nagy mutató szorgalmas, a kis mutató meg lusta, mondta Panni csodálkozva. Bizony, bólintott a nagymama, most te voltál a kis mutató, én meg a nagy mutató, mert mi alatt te újra elaludtál, az alatt én megmosakodtam, felöltöztem, és elkészítettem a reggelit. Amikor Panni a fürdőszobába ment, kíváncsian rálesett az ébresztő órára, és elképzelte, amint a nagymama nagymutató szorgalmasan körbefut, míg a Panni kismutató mélyen alszik. Szerencse, hogy az óvoda egészen közel volt Panniék lakásához, különben Péterke miatt elkéstek volna. Péterkét mindig úgy kellett kiborítani az ágyból, és különben is ő semmi olyat nem szeretett, amit meg kellett tennie. Panni már az óvoda kertjének kapujában meglátta az óvónénit, és nagyon megörült neki. Az messziről rámosolygott és örömmel köszöntötte. Az óvónéni mögött csupa kislány meg kisfiú ugrabugrált, szép árnyas fák alatt. Panni azt se tudta, hová nézzen előbb, annyi volt a látnivaló. Még akkor is csak ámult-bámult, amikor levették a sapkáját, és észre se vette, hogy a nagymama elbúcsúzott. Pedig Péterke hangosan sírt, mert azt akarta, hogy anyukája maradjon ott, ő is járjon óvodába. Panni nem sírt, sőt, nagyon boldog volt, mert az óvoda kertje igen tetszett neki. A kerítés mellett körös körül színes, gyönyörű játékok csillogtak. Piros homokjáték, vödör, locsoló, talicska, kis teherautó. A babateknő mellett egy szőke lányka szorgalmasan mosott. A másik kislány homoktortát formált a gyúródeszkán. A fiúk búgócsigát pörgettek, karikáztak, labdáztak. Két kislány az ugráló kötelet tartotta, és a többiek átugráltak rajta. Ez igazán a játékok kertje volt.
2: A ti óvitokban is ilyen csuki jó kert van, mint Pöttyös Pannéban?
3: Nálunk Tünemény falván valami egészen hasonló, István bácsi. Csak ott nem búgócsigát pörgetünk, hanem mesefelhőket.
2: Nagyon kedves hely lehet, Ládikám.
3: Valóban az, azért is lettem én is ilyen kedves.
2: Most, hogy elnézést kértél Vakkanstól, folytatom a múlt vasárnapi kalandunkat, ahogyan ígértem is. Tehát vasárnap reggel pontban 6 órakor, legalábbis mi úgy gondoltuk, hogy akkor kipattantunk az ágyból, de tudtuk, hogy még kényelmesen van időnk elkészülni a 8:15-kor induló vonatig.
3: Honnan a csukiból tudtátok, hogy hány óra van vekkerrékül?
2: Onnan, Ládikám, hogy minden nap akkor kelünk. Besüt a fény a hálószobánkba, a madarak csiripelnek, a galambok turbékolnak, s bár most se madarak, se galambok hangját nem hallottuk egy jó néhány percig, mégis magunktól keltünk. Ezután felkeltettük a gyerekeket is. Terka néni tojást sütött, Vakkancsot kiengedtem az udvarra, ő boldogan hozta is a leveleiteket, amelyeket ma fel fogok olvasni, és a kalandunkban is nagy jelentőséggel bírnak, amikor is egy hatalmas kiáltásra lettünk figyelmesek. Így hangzott.
3: István bácsi, jön a vonat! hallom már, tudál is, elaludtunk.
2: És abban a szent minutumban meghallottam az állomás főnök sípját és a vonat dudálását, és tudtam, mi ezt a vonatot, bizony lekéstük. Ekkor gyorsan visszafutottam a házba, és aznap először ránéztem a fali órára, ami nem 6 óra 17 percet mutatott, hanem bizony 8 óra 17 percet. Szomorúan visszaballagtam a konyhába, és beismertem, hogy én éppen az imént láttam, s hallottam elmenni a vonatot, de nyilvánvalóan Terka, Panka és Palko is ugyanúgy hallották a kerekek egységes kattogása. Tanástalan is voltam, hogy ez hogyan történhetett meg, amikor mi minden nap pontban 6 órakor a madárkáinkra kelünk. Szerintetek, csukimukikáim, mi történhetett itt nálunk a meseposta-házban, hogy mégis elaludtunk?
3: István bácsi, szabad ne feled, de ez a mese már úgy, de úgy szeretné, ha kipukkathatna a pocakomból. Nagyon csitlandoz.
2: Akkor helyezkedjetek el kényelmesen, indul a mese. Utána pedig megtudhatjátok, hogy hogyan alakult a kirándulásunk további menete.
1: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi a mesepostás. Ez a mese.

0: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most Csukás István Pompom újabb meséi nyomán Torzomborz kalapevő című meséjét fogom olvasni. Pompom ült az ágon, fészkelődött, izgett, mozgott és ugrált. Hintázni akart, de az ág nem mozgott és nem hintázott, mivel nem jött a szellő, ami megmozgassa. Szélcsend van, dünnyögött Pompom. Nem jön semmi szellő. Nem baj, majd moccanatlan várok. Picúr biztosan jön. Abban teljesen biztos vagyok. Nem is csalódott. Picúr lépkedett arra szép lassan. Feltűnően szépen, és feltűnően lassan. Szia, Picúr! Veled mehetek? Velem jöhetsz, de van egy kívánságom. Ki vele? Harsogta Pompom. Látatlanban teljesítem. Az a kívánságom, hogy így szépen fél oldalt ülj a fejemre, mintha kalap lennél. Most olyan kalapos idő van. És nekem még sose volt kalapom. Pompom lelkesen hadarta, egyáltalán nem csodálkozott a különös kívánságon. Jó, majd fél oldalt ülök. Azt mondod, hogy még sosem volt kalapod. És milyen kalapod nem volt még sosem? Vagyis milyen kalapod szeretnél? Téli kalapot, nyári kalapot, köcsök kalapot, pörge kalapot, vadász kalapot, szombrérót vagy cilindert? Picúr mosolyogva válaszolt. Szeretnék egy nyári kalapot. Pompom átalakult nyári kalappá, és féloldalasan Picúr fejére ült. Parancsolj, már meg is van. Eredeti nyári. Picúr megtapogatta a nyári kalapját, illetve Pompomot, aki teljesen olyan volt, mint egy igazi nyári kalap. Van egy gyönyörű nyári kalapom, pom, pom, pompás szép új kalapom, pom, pom. Pompom is elégedetten illegett, mint egy valódi nyári kalap. Büszkén csücsült Picúr fején. Ám egyszer csak megmerevedett, megborzongott, és riadtan és rémülten így suttogott. Jaj, nekem, milyen ostoba, kelekótya, szeleburdi és eszetlen vagyok. Jaj, jaj, jaj. Picúr értetlenül hallgatta a jajveszékelést. Mit jajgatsz? Most kalap vagy. A kalapok nem szoktak jajgatni. Hát, éppen ez az, nyöszörgött Pompom. Ha eltűnnék, ha valaki eltüntetne, azonnal értesítsd a rendőrséget, a tűzoltóságot, a vörös keresztet. Picúr csodálkozva nézett, nem nagyon értette, hogy mi a baj. Mi ez a riadalom? Értesítem, de mi a baj? És miért remegsz? A kalapok nem szoktak remegni. Pompom az utca végére mutatott remegve. Ott van, miatt a jajgatok, meg remegek. Mi van ott? Torzomborz kalapevő! Most fald be egy kalapot, láttad? A saját szemeddel láthattad, hogy micsoda étvágya van. Jaj, nekem, te Atyaisten, még képes, és engem is kalapnak néz. Mi lesz, ha engem is kalapnak néz? Picúr odanézett, és látta, hogy egy nagy torzomborz valami lekapta egy kopasz fejéről a kalapot, és megette. Változz át, gyorsan változz át, sürgette Pompomot. Legyél nyaksál. Remélem, sálat nem eszik. Pompom gyorsan átváltozott nyaksállá, s Picúr nyakába simult. Én is remélem, hogy sálat nem eszik. És a kalapokat miért eszi? Kérdezte Picúr. Mindjárt elmesélem, csak előbb húzódjunk a fa mögé. Biztos, ami biztos. Hát, ha még emlékszik, hogy az előbb kalap voltam. A fa mögé húzódtak, Pompom kicsit megnyugodott, nagy levegőt vett, és mesélt. Torzomborz kalapevő valamikor egy kalap volt. Vagy legalábbis annak készült. Vagyis egy kalapos műhelyben kezdődött az egész. A kalapos mester éppen egy új kalapot készített, fürgén szabta, vágta és formázta. Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behajtjuk, hop-hop. A kalapos inas egy nagy seprűvel seperte a műhelyt. Csapkodta a port egyenest a kalapos orra alá. A kalapos mérgesen tüsszögött. Arrébb söpörte, tapsi fülű, te két balkezes! Nem kapok levegőt! A kalapos inas morogva a sarokba ment, a kalapos folytatta a munkát. Levágjuk, nyissz-nyissz, behajtjuk, hopp-hopp. Itt van az ujjamban az egész. Nincs nagyobb kalapos nálam. Nyissz-nyissz, hopp-hopp. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap költemény. Ez már olyan tökéletes, hogy nem is bírom folytatni. Hol vagy te, roscsont? Te inasok szégyene. Én most átugrom a vendéglőbe. Kicsit megöblögetem a torkom, kimosom a port. Most se perte, tapsi fülű. Most porolj, te szörgombóc. Alig, hogy elment a kalapos, az inas eldobta a seprűt, fogta az ollót, és a készülő kalaphoz ment, vigyorogva. Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behorpasztjuk, hop-hop. Itt van a kis ujjamban az egész. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap versike. Az új kalap rémesen nézett ki az átalakítás után. A többi kalap nevetett, hahotázott, bruhaházott a polcon. Nézd a kajlát! Kiáll a szőre. Nézd a csámpást! Lelóg a karimája. Te világcsúfja! Te torzomborz! A torzomborz új kalap mérgesen morgott, dühösen vicsorgott. Ti kiglancolt nyavajások! A kalapos visszajött, és azt hitte, hogy nem lát jól. Nagyokat pislogott, és amikor jól látott, égtelen dühös lett. Mi csináltál, te gézen gúz? Hát ez meg mi a ménkű, mi a nyavaja, ez a csámpás, torzomborz? Ki vele a szemétdombra? Ne is lássalak, te kalapok szégyene! És kidobta a kalapot a kukába. A torzomborz kalap szörnyű bosszút fogadott, amiért kinevették és kidobták. Nem vagyok jó kalapnak? Akkor jó leszek. Kalappusztítónak! Akkor minden kalapot megeszek. Mindet befalom, mindet szétrágom, mindet összemorzsolom. Én vagyok torzomborz kalapevő. Reszkessetek, nyavajások! És azóta eszi a kalapokat válogatás nélkül. Pompom rémülten felkiáltott, mutogatott és remegett. Jaj, erre ott jön! Torzomborz kalapevő suhant a levegőben, és félelmetesen morgott. Mrrr, kalapot akarok! Van itt valami nyavajás kalap? Pompom fogvacogva válaszolt.
1: Nincs!
0: Picur megrázta a fejét, és bátran válaszolt. Itt nincsen kalap! Semmiféle kalap nincs! Nem is volt, és nem is lesz! Itt csak egy nyaksál van, de azt nem adom. Torzomborz kalapevő megvetően morgott. Nem érdekel a vacak nyaksálat. Engem csak a kalap érdekel. Én vagyok torzomborz kalapevő, és minden kalapot befalok. Hol vagytok, nyavajás kalapok? Azzal elsuhant, kalapokra vadászva. Pompom megkönnyebbülten sóhajtott, a homlokát törülgette. Egészen beleizzadtam. Picur aggódva ingatta a fejét, ráncolta a szemöldökét. Mi lesz a többi szegény kalappal? Valamit ki kell találni. Pompom szaporán bólogatva biztatta. Igen, törd a fejed. Picur törte a fejét erősen, tűnődve mondta. Az világos, hogy jó étvágya van. Túlságosan jó étvágya, helyeselt Pompom. Az még nem lenne baj, folytatta Picur a töprengést. Az a baj, hogy csak kalapot eszik. Ez a nagy baj. Mi lenne, ha rászoktatnánk valami másra? De mire? Kérdezte Pompom. Talán a csokoládéra, mosolygott Picur. És ki az, aki rá tudná szoktatni a csokoládéra? Pompom diadalmasan vágta rá. Gombóc Artúr! Óriási ötlet! Gyerünk! Siettek, rohantak és megérkeztek Gombóc Artúr házához. Épp egy nagy bőröndel állt a kapuban.
2: Engem kerestek? Kérdezte udvariasan.
0: Téged! Jaj, de jó, hogy megtaláltunk! Lihegte Picur.
2: Hát igen, épp az imént jöttem meg. Egy kis csokoládéért voltam, mutatott rá a nagy bőröndre Gombóc Artúr. Valódi külföldi csokoládé. külföldi is jó, rikkantott a pompom. Igen, igen, mosolygott Gombóc arcul. Bár én szeretem a hazai gyártmányt is. Miért kerestek? A csokoládéról szeretnénk veled beszélni, mondta Picúr. Gombóc Artúr lelkesen bólogatott. A csokoládéról velem mindig lehet beszélni. A legszebb álmomból is nyugodtan felkelthettek, ha csokoládéról akartok velem beszélni. Picúr kicsit türelmetlenül rázta a fejét. De most elsősorban nem a csokoládéról van szó, hanem egy kalapról. De nem akármilyen kalapról. Gombóc Artúr semmit sem értett. Tétován mutogatott a fejére. De hiszen nekem már van kalapom, és nem is akármilyen. Igen, igen, hadarta Picúr. Nagyon szép kalapod van. De most nem a te kalapodról van szó, hanem egy olyanról, akit le kell szoktatni a kalapevésről. És rá kell szoktatni a csokoládéra, szúrta közbe pompom. Gombóc Artúr teljesen meg volt zavarodva. Ide-oda forgatta a fejét motyogva. Leszoktatni? Rászoktatni? Igen, igen, bólogatott Picúr. Nagyon nagy jót tennél, és megmentenéd a szegény, ártatlan kalapokat, hogy ne egyék meg őket. Gombóc Artúr szeme felcsillant az evésre, azt megértette. Gyerünk, rám mindig számíthattok, ha evésről van szó. Hozd a csokoládét, mutatott pompom a bőröndre. Gombóc Artúr megragadta a bőröndöt, és elindultak, hogy megkeressék Torzomborz kalapevőt. Nem sokáig kellett keresni, hamarosan megtalálták, mert ott lapult egy ágon, és hopp, elkapta Gombóc Artúr kalapját, és megette. Vigyázz a kalapod! Kiáltott pompom, de már elkésett. Gombóc Artúr a fejét tapogatta. Na hát, micsoda pompás étvágya van. De ha megetted a kalapomat, ráülhetnél helyette a fejemre. Mert mi lesz, ha napszúrást kapok? Vagy mi lesz, ha megfázom? Torzomborz kalapevő vigyorogva Gombóc Artúr fejére ült. Gombóc Artúr a bőrönben kotorászott, és szeliden megkérdezte. Szereted a csokoládét? Nem szeretem. Még sosettem. Csak kalapokat ettem. Morgott Torzomborz kalapevő. Akkor nem tudod, hogy mi a jó. Addig nem nyilatkozhatsz, amíg meg nem kóstoltad. Tessék, ezt most vettem. Külföldi. Nyújtott fel Gombóc Artúr egy szelet csokoládét. Kíváncsi vagyok rá, harap-e? Kuncogott Picúr. Attól ne félj. Aki egyszer belekóstol, az már többet más sem akar enni. Én csak tudom. Mosolygott Gombóc Artúr, és figyelte, ahogy Torzomborz kalapevő bekapta a csokoládét. Hé, te kalapevő, ne nyeld le rögtön, akkor nem érzed az ízét. Előbb forgasd, majd majszold, majd tedd át jobbra, tedd át balra, és a végén nyelni se kell, mert az egész rég elolvadt a szádban. Torzombos kalapevő követelőzve hadarta. Kérek, kérek, még! Ráharapott, sikerült, örvendezett Picúr. Ez se eszik többet kalapot, rikkantott pompom. Gombóc Artúr belemarkolt a bőrönbe, és igazságosan osztogatta a csokoládét. Hármat ő kapott, egyet felnyújtott. Te még kezdő vagy, még bele kell jönnöd. Figyelj! Egyet a papának, egyet a mamának, egyet a kis cicának, egyet neked. Picúr vigyorogva jegyezte meg. Ilyen szép Torzomborz kalapja nincs senkinek. Gombóc Artúr vidáman helyesed. Igen, igen, és ugyanaz az ízlésünk. Mind a ketten a csokoládét szeretjük. Ezután dupla adagot kell beszereznem. Picúr az órára nézett. Jaj, elkések, rohanjunk! Elbúcsúztak Gombóc Artúrtól és az új kalapjától. Futottak, és szerencsésen megérkeztek az iskolába. Picúr, megvárhatlak? Kérdezte pompom az ajtóban. Megvárhatsz, mondta mosolyogva Picúr.
1: Hétről hétre, hónapról hónapra Ahogyan olvasgatom a leveleiteket, már tudom, hogy nem vagyok egyedül azzal az érzéssel, hogy nagyon szeretem a Csukás István bácsi által írt meséket, hiszen olyan sokan írtok erről nekünk, hogy nektek melyik a kedvenc karakteretek, sőt néhányatok még konkrét címekkel is meg szokott örvendeztetni. Olyan jókat kuncogunk Ládikával itt a mesék alatt, hogy el sem hinnétek, hogy az én morgózsák csoda meseládikám milyen jókedvű is tud lenni.
3: Szerintem tudják, hogy milyen vicces vagyok. Viszont azt nem tudják, ami csukimukikáink, hogy a madárkák miért nem keltettek fel titeket a múlt héten.
1: Ó, igen. Szóval, ahogy már mondtam, kirándulni mentünk volna a 8:15-ös vonattal, de 6 óra helyett 8-kor ébredtünk meg, mert nem csiripeltek a madárkák korábban. Tehát, miután erre rájöttünk, kiballagtam a cseresznyefához, és megkérdeztem az én drága galambjaimat, hogy mi történt. Miért nem ébresztettek minket a szokott időben? Lambi, a főgalamb szökkent le a fáról büszkén. Vakkancs és én elém. Mire szóra nyitottam volna a számat, addigra Gambie, a társa is mellé szegődött pár borítékkal, és én rögtön tudtam, hogy komoly küldetésen voltak az én madárkáim, és az én kiskutyám sem hiába pattant fel a fotelből.
3: Hogy érted is, Pán bácsi? Nem értem.
1: Úgyhogy nagyon messziről hozták nekem ide a csukimukik leveleit.
3: Honnan? Honnan? Milyen messziről?
1: Az egyiket már a mese előtt fel is olvasom. Ezt egyenesen Floridából hozták az én postás madárkáim.
3: A mindenit is, Rá bácsi, az baromira messze van.
1: Bizony. Bár ez a szó, hogy baromira, ez nem szép, de mondhatjuk úgy, hogy igazán messze van. Na szóval. Szia István bácsi, Lili vagyok. Van egy testvérem, Rózi. Nem tudok írni, úgyhogy anya írja a levelet. Nagyon szeretem a mesepostát, meg Petra meséit is. 6 éves vagyok, Floridában élek, de hamarosan költözni fogunk, de még akkor is mindig fogjuk hallgatni a mesepostát. Egy borsófát rajzoltam neked, meg sok-sok pillangót. Ettem a fagyasztott borsót, és azt gondoltam, vicces lenne egy borsófát rajzolni. Szeretettel, Lilitől. Igazán köszönöm, Lilikém. Majd írd meg azt is, hogy hova költöztök Florida után. Maradtok Amerikában? A rajz is nagyon szép lett, s míg kitűzöm a falra a gyűjteményembe, addig hallgassuk meg, hogy Petra ezúttal miről mesél nekünk.
4: Kedves csukimukik, ez itt a meseposta.
5: Írjatok levelet István bácsinak a mesepostásnak.
6: A kapuk nyitva állnak, jön a sok levél.
4: Csukás meseposta, jókedv, borítékolva.
7: Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Gévai Csilla, az esőfelhő meséje. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Amikor azon a különleges júniusi napon vakkancsal elindultunk az erdő felé, a nap már kora reggel úgy ragyogott, mintha valami tüzes ünnepre készülne. A levegő remegett, a fűszálak kissé lekonyultak, és még a bogarak is lustábban zümmögtek a melegben. Vakkancs megszagolt egy pitypangot, ami azon nyomban szét is reppent. Ezek után csodálkozva rám nézett, még a fejét is félre billentette. Ebből tudtam, hogy most már ő is érzi, hogy bizony, visszavonhatatlanul itt a nyár. De mi az, ami ilyenkor ünnepélyessé teszi az erdőt? Talán a lombokon átszűrődő napsugarak? Vagy az erdő friss hajtásainak sokasága? Ki tudja. Az viszont biztos, hogy Vakkancs és én ilyenkor hihetetlenül hosszú sétákat teszünk a fák között. Ahogy az erdő széléhez közeledtünk, megláttunk egy öreg, elhagyatott pajtát. Kissé meg volt dőlve már az oldala, de még tartotta magát. Az eresze alatt egy apró, sárból tapasztott fészek kapaszkodott a falhoz. Már messziről hallottuk a fiókák csipogását. Nézd csak, bakkancs! Azt hiszem, ez egy fecskefészek, mondtam izgatottan. Igazam volt. A fecske anyuka épp akkor érkezett vissza villámgyors szárnycsapásokkal, és csőrében apró rovarokkal leszállt a fészek szélére. A fiókák tátott szájjal várták, hogy lenyelhessék az anyukájuk csőrében lapuló ételt. Alaposan megnéztem a kis fészket. Pici agyaggolyókból volt kirakva.

0: Tok a pocsolyákból gyűjtjük hozzá a sarat, és a csőrünkkel tapasztjuk össze. Ez a fészek itt sok-sok forduló munkája. És ez az eresz megvédi mindentől? Kérdeztem érdeklődve. Igen, így nem ázik szét az esőtől, és a szél sem kapja fel. Ekkor Vakkancs is feltett egy nagyon fontos kérdést, ami pontosan így hangzott. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ezt a kérdést rögtön tovább fordítottam Fecskére. Ti most a fiókákat nevelitek? Igen, júniusban nekünk mindig ez a dolgunk, bólogatott a kis Fecske a fejével. Ez a legdolgosabb időszakunk. Néha, ha az időjárás engedi, még egy második fészekaljat is felnevelünk. Ahogy néztem, észrevettem, hogy lassabban mozgatja a szárnyait. Fáradt lehetett szegényke. Tudjátok, egész nap repülünk. A levegőben vadászunk. Szúnyogokat, legyeket kapdosunk el repülés közben. Annyiszor jövünk-megyünk a fészek és az ég között, hogy hívhatnának minket forgócskáknak, vagy szélvészkének is. Aztán hirtelen elcsendesedett. Láttam, hogy valami nagyon bántja. Csak nem akar beszélni róla. Mi a baj? Kérdeztem halkan. Egy pillanatra csend lett. Aztán sóhajtott egy nagyot, és elárult a gondjának okát. Csak hát a víz, mondta. A pocsolyák kiszáradtak. Nincs elég víz a környéken, pedig a kicsiknek szükségük van rá. Felnéztem az égre. A nap reggel óta igen erősen sütött, és nem látszott egy felhő sem az égen. Segítünk vizet keríteni, mondtam hirtelen, mert eszembe jutott erre egy jó megoldás. Elbúcsúztunk a Fecskétől, és a patak felé vettük az irányt. Vakkancs még vakkantott is egy rövidet, ami azt jelentette, hogy egyetért velem. Ha nincs víz, akkor gyűjteni kell. Ehhez nem fér kétség, csak hogy mi ketten nem az erdőben élünk, a fecskéknek pedig hetekig szükségük lesz vízre. Szerencsére az erdő tele van segítőkész állatokkal, csak meg kell találni őket, jelentettem ki határozottan. A patakhoz érve először a békákat láttuk meg, mert ők a patakmeder szélén éltek. Kedves békák, szólítottam meg őket, a fecskéknek gyűjtünk vizet, segítetek benne? Idén nagyon nagy a szárasság, de találunk nekik vizet és hozunk belőle. Brekegték büszkén a békák. Akkor kérlek, gyűjtsétek össze a vízcseppeket alapú levelekre. Azok jó nagyok, így nem folynak ki belőlük a cseppecskék, tanácsoltam nekik, bár szerintem ez maguktól is eszükbe jutott. A békák azonnal munkához láttak, ugráltak, hordták a vizet, és hamarosan a nagy zöld leveleken csillogtak is a kis víztükrök. Ezután a legközelebbi hangyabolyhoz mentünk, az öreg tölgyfa bejáratához. Szervusztok, hangyák! Segítetek nekünk harmatot gyűjteni a fűszálakról? Kérdeztem őket kedvesen. Persze, hogy segítünk! Mondták készségesen a hangyák, és már indultak is rendezett hangyasorban a harmatért. Felkapaszkodtak a fűszálakra, és apró, fénylő cseppeket hoztak a hátukon, úgy, mintha csak üveggyöngyöket cipelnének. Aztán csigák érkeztek a tölgyfához. Őket is megkértem, hogy segítsenek a fecskéknek tiszta vizet szerezni. Nekik viszont vödör kellene a vízgyűjtéshez, jegyezte meg bölcsen egy idősebb hangya. Az egyik csiga elmosolyodott. Néhány harangvirág is megteszi. Ekkor a tölgyfa melletti lehullott harangvirág harangjait felfordították, összekötözték, majd a hátukra tették. Egy-egy harangvödör lógott le a jobb és a bal oldalukon. Így szállították a vizet a patakból a fecskefészekig. Lassan, de biztosan. Aztán, mire visszaértünk a fészekhez, a forróságban a békák vízszállítmánya is lassan elpárolgott. A hangyák harmata is felszívódott. A csigák gyöngyvirág vödreiből is vészesen párolgott a víz. Ó, jaj! Suttogtam Vakkancsnak. Mi lesz így a fecske fiókákkal? A kis fiókák egyre szomjasabban csipogtak. Mi tehetetlenül és szomorúan álltunk a fészeknél. A fecske anyuka ekkor csendesen megszólalt. Tudjátok mit? Mesélek nektek egy történetet. Mindenki elhallgatott. Úgy tetszett, még a napsugarak is a mesére figyeltek. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy felhő, aki elfelejtett esővé válni. Kezdte a mesét a fecske mama. Ez a hegyke felhő csak úszott egyedül az égen. Könnyű volt és büszke, és eszébe sem jutott elnehezülnie. Azt gondolta, ő most már mindig felhő lesz. Belőle ezután nem fog semmi sem esni. Míg más felhőtársaik szépen lassan tették a dolgukat és esőt hoztak, ő csak úszott az égen. Aztán egy napon meghallotta a szárazföld sóhaját. Látta a kiszáradt füveket, a szomjas állatokat. Rájött, hogy nem attól lesz több, ha minden cseppet megtart magából, hanem éppen attól, ha odaadja, ami benne lakozik.
1: Az életet adó vizet?
0: Kérdezte ekkor az anyukájuktól az egyik kis szomjas fecskefióka. Ahogy ezt a mondatot kimondta, a békák egyszerűen boldogan kuruttyolni kezdtek, a hangyák és a csigák pedig nagyobb levelek alá vonultak. Érezték, hogy esőszagot hoz a szél. A felhő ekkor könnyezni kezdett, folytatta a mesét a fecske mama. De ezek igazi életet adó örömkönnyek voltak. Egy csepp, két csepp, majd pár pillanat alatt a föld felihatta a nyári záport. Ekkor valóban teli lett az ég esőfelhőkkel, mintha a mese csalogatta volna oda őket. Egy pillanat alatt elerett az eső. A békák lapulevelei és a gyöngyvirágvödrök csordultig lettek esővízzel. A fűszálakon gyöngyöztek a kövér cseppek. Mi pedig vakkancsal esőtáncot jártunk örömünkben. A fiókák boldogan tátották csőrüket az ég felé.
1: Látjátok,
0: mondta a fecske mama boldogan. Néha egy mese is lehet életmentő.
2: Neked milyen jó dolgod van, vakkancs. Sétálsz velünk Petrával, sőt, még esőtáncot is jársz. Ez igen?
3: Igen, igen, de István bácsi, még nem árultad el, hogy a többi küldemény az honnan érkezett.
2: Te kíváncsi, fáncsi. Szóval az ország számos pontjáról jött levél, és Floridán kívül képzel csak el, hogy Angliából is írt az egyik csuki-muki.
3: Muti, muti, nézzük meg, bontsuk ki, most, most.
2: Jaj, te vakkancs, hozz csak ide szépen. Köszönöm. Na, azt mondja, hogy kedves István bácsi, az én nevem Zente, 6 éves vagyok, Angliában, West Yorkshire-ben, Leeds-ben élek anyával, apával és a 3 éves kis testvéremmel, Róza babával. Érdekelnek a tudományok. Az űrtudomány a kedvencem. Már iskolás vagyok, van egy hörcsögöm Rákcsa. A nudli a kedvenc ételem. Szeretek focizni, futni, úszni, biciklizni, táncolni és rajzolni. A rajzon, amit neked küldtem, van egy térkép, ami bevezet téged Tutanhamon kincses kamrájába, a piramis belsejébe. Nagyon szeretem a mesepostát. A kedvenc mesém a pompom mese. Én is úgy szeretem a csokoládét, mint Gombóc Artúr. De nagyon szeretem vakkancsot, a meseládikát és téged is. Szeretettel, Zente. Mi is nagyon szeretünk titeket, csuki-mukikáim. Köszönöm szépen a szép rajzot is. Örülök, hogy ilyen sok mindent szeret csinálni.
3: Csak úgy, mint én. De a legjobban megmenteni szeretem a napot.
2: Azt tudjuk, ládikám.
3: De a csukimukik nem tudják, hogyan mentettem meg végül a gyereknapi kirándulást.
2: Elmeséljük, ládikám, hamarosan. De előbb hallgassunk meg egy olyan mesét, amelynek a főszereplője egy igazi kis hős.
4: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda meseládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
5: Kedves gyermekek, Banner Géza vagyok, és ma én mesélek nektek egy különös kis történetet. Gévai Csilla, Medárd és a bátorság. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csodaszép város, ahol ugyanúgy indult a nap, mint bárhol másutt a világon. Valaki éppen arcot mosott, más valaki a reggeli kávéját itta, de rengetegen voltak azok is, akik a munkahelyükre vagy az óvodájukba indultak, és már vették is a cipőjüket. Az egyik ilyen készülődő kisfiút Medárdnak hívták. Medárd, ugye milyen szép, különleges név. Elárulom nektek a jelentését. Bátor őrző. Ha a mesém végére érek, már tudni fogjátok, hogy miért is olyan különös, hogy pont ez a kisfiú viseli ezt a nevet. De mindent csak sorjában. Medárd még csak 4 éves volt, de már rengeteg mindent tudott a világról. Szeretett fogat mosni, érdekes könyveket nézegetni, sőt, ha kellett, még önállóan telefonálni is, ugyanis ismerte a számokat. Azonban Medárd tudott valami nagyon különlegeset, amit a 4 éves társai közül senki sem ismerhetett. Tudta jól, hogy mit kell tennie akkor, ha az anyukája nem érezné jól magát. Medárd anyukájának ugyanis olyan betegsége volt, ami néha azzal járt, hogy nem tudott kikelni az ágyból, de még a telefont sem tudta felemelni. Medárd ilyenkor nem ijedt meg. Ha kellett, odavitte anyukájának a gyógyszerét, vagy hozott neki vizet, esetleg elmesélt neki egy történetet a kedvenc könyvéből. Azonban ez a reggel más volt, mint a többi. Ezen a reggelen a kisfiú anyukája nem mondott semmit, sajnos még a szemét sem nyitotta ki. Medárd érezte, hogy nagy a baj. Tudta, hogy most olyat kell tennie, amit ezelőtt még sosem. Fel kell hívnia a mentős bácsikat.
6: Oda is tanított Anna?
5: Tette fel magának a kérdést a Medárd.
6: Ja, igen. Elmondom a reddest, aztán megint a reddest, és végül a kettes számot. És elmondom, jöjjön egy igazon.
5: Hívás után a füléhez tette a mobilt. A telefon kicsengett. Hamarosan egy nagyon kedves hangú bácsi szólt bele a telefonba. A mentős hangja nyugodt volt és segítőkész. Ha most azt hinnétek, hogy a kisfiú ekkor össze-vissza beszélt idegességében, akkor bizony nagyon tévedtek. A mentős bácsi összes feltett kérdésére ügyesen és okosan válaszolt, és még azt sem felejtette el, hogy kinyissa nekik az ajtót, hogy majd be tudjanak jönni, ha ideérnek. Tudjátok, ilyenkor sokszor már az is életet menthet, ha időben felismerjük, hogy ki kell hívni a mentőt. Ez sokszor a felnőtteknek sem egyszerű, nemhogy egy 4 éves kisgyereknek. Medárd azonban úgy látszik, különleges bátorsággal született, telefonált, elmondta, hogy éppen mi történik az anyukájával, ajtót nyitott, majd átszaladta a szomszédba segítségért. A kiérkező mentősök is nagyon megdicsérték Medárdot, hiszen rögtön cselekedett, amikor látta, hogy baj van. Medárd aztán este elalvás előtt elmesélte a játékainak, hogy mi történt pontosan. Érdekes, hogy minden játéka másért dicsérte meg őt. A sakktáblája így szólt. Medárd, annyira büszke vagyok rád, gyors voltál, mint egy futó, és megvédted a királynőt. Akarom mondani az anyukádat. Ezután a macia szólalt meg. Olyan jó, hogy a te macid lehetek. Tudom, hogy te biztosan ápolnál, ha túl sok mézet ennék, és fájna tőle a hasam.
6: Hát persze, az ápolnájuk,
5: mondta Medárd.
6: Megvizsgálom az iskolát, még az is lehet, hogy mentős, vagy orvos leszek. Minél több emberen és masin tudok segíteni.
5: Ekkor Medárd kedvenc piros versenyautója kifarolt az ágy alól, felszökkent az ágyra, és lelkesen így kiáltott. De ha felnőtt korodban is gyógyító szuperhős leszel, akkor ígérd meg, hogy csak is velem dolgozol. Majd fessél le fehérre, tegyünk a motorház tetőmre egy nagy piros keresztet, a tető csomagtartóm helyére pedig egy villogó lámpát. Mi leszünk a leggyorsabb mentőcsapat a világon.
6: Nem így,
5: mondta ásítva Medárd, és azon az éjjelen a kórházban gyógyuló anyukájáról álmodott.
2: Medárd nagyon ügyesen és bátran viselkedett, amikor erre szükség volt. Kérjétek meg anyut, aput, hogy nektek is tanítsák meg, hogy mit kell tenni, ha valaki rosszul érzi magát. Medárd napját egyébként június 8-án ünnepeljük, és ehhez a naphoz tartozik egy réges-régi megfigyelés is, miszerint ha Medárd napján eső esik, akkor a következő 40 napban is hűvös, csapadékos idő várható. Viszont ha süt a napocska, Akkor 40 nap szárazság következik.
3: A jövendő mondást hagyj inkább a következő mesemesélőjére. Inkább azt mondd el, hogy mentettem meg a napot én, a csodamese Ládika, az egyetlen, az igazi.
2: Téged, Ládikám, tényleg ki kellene találni, ha nem lennél. Elmondom, nem bánom, elmondom, de ígérd meg, hogy jövő héten szerényebben viselkedsz.
3: Csuki megy szó!
2: Tehát miután konstatáltuk, hogy a vonatunkat lekéstük, az én drága csodameseládikámnak az az ötlete támad, hogyha már így is úgy is felkészültünk a kirándulásra, akkor sétáljunk el Mici néni házához, mert neki csókésztikus kertje van, és különben is, ha átmegyünk hozzá, akkor ott mindig történik valami. Tehát ezáltal, hogy kitalálta ezt a programot, tulajdonképpen megmentette a napot. De arról, hogy Mici néninél mi történt, csak jövő héten mesélek nektek, mert a mai utolsó mese előtt még a Zsigmond testvérek üzenetét szeretném tolmácsolni. Kedves István bácsi, rajzoltam nektek egy kiesett fogat és fogtündért, mert én is most hagytam el az első tejfogamat. Van még a képen egy szörnyecske, meg egy pillangó. A testvéreimmel nagyon szeretjük a műsorodat, minden hétvégén hallgatjuk. Szép napot kívánunk, Beni, Réka, Máté. Nagyon szépen köszönöm a levelet, remélem, hogy a következő mese is tetszeni fog nektek.
3: De vélét cserébe adok egy mesét.
7: Csukás Mese Rádió.
4: Ez a Csukás Mese Posta, ahol a te leveled is várja István bácsi, a mesepostás.
8: Móra Ferenc, a jövendő mondók. Világ életében mindig dolgos ember volt édesapám, de semmi munkában sem lett nagyobb öröme, mint a mezei munkában. Alig várta, hogy kitavaszodjék az idő, s megszólaljon a cinege a vadrózsabokor tetején. Nyitni kék, nyitni kék, nyitni kék! A fürge kismadár bizonyosan künt járt a szőlőhegyekben, s észrevette, hogy a télfagya ellen a homok alá bújtatott szőlőveszők nagyon kikívánkoznak a meleg napvilágra. A gazda ember úgy nyitja ki a szőlőt, hogy eltakarítja a kapával a homokot a veszők fölül. Sok bogár meghernyó kiszabadul ilyenkor a homokból, ahol kiteleltek, a cinege pedig nagyon szereti ezeket. Azért csürgeti úgy a szőlőnyitást mindjárt hóolvadás után. Édesapám mindig szót fogadott a cinegének. Vállára vetette a tarisznyát meg a nyitókapát, s mire a napocska kipillantott rózsaszín felhőpárnái közül, már akkorra mind odakint voltunk a szőlőben. Én is nagyon szerettem odakint, sohasem maradtam le apám mellől. Késő őszig mindig kint jártunk, míg csak le nem hullott a fákról a levél, s a vadludak bele nem fogtak a szomorú nótába. Jön a tél, giágá, mehetünk világgá. A sok szőlőbe járás alatt sokat tanultam az édesapámtól, olyant, amit könyvekből nem lehet megtanulni. Azóta sok iskolát kijártam, sok könyvet olvastam már, de arra sehol se tanítottak meg, hogy lehet azt előre megmondani, esik eső-e holnap, vagy süt a nap. Az én apám könyv nélkül is biztosan megmondta mindig, hogy milyen időt várhatunk. Volt úgy, mikor korán reggel útra kászálottunk, csupa felhő volt az ég, és szemetelt is az eső. Ne menjetek ki ebben a csúfidőben, apja, mondta édesanyám. Úgy se lehet az esőben dolgozni. Édesapám csak mosolygott. Jobban tudják azt az én jövendő mondóim. Azt mondják, olyan szép napos idő lesz ma, hogy lekéredzik a kabát a dolgos emberről. Miféle jövendő mondók? Hát a macska meg a fecske. Látjátok, hogy mosakszik a círmos, mert érzi a szép időt? Nézzétek, a fecskék meg olyan magasan röpködnek, hogy alig-alig látni őket. Márpedig, ha eső készülődnék, olyan lent repülne a fecske, hogy a földet érné a szárnya. Miért tenné azt édesapám? Azért, fiam, mert olyankor tele van a levegő vízpárával. A bogaraknak átnedvesedik a szárnyuk, nem bírnak magasra szállni, csak a földhöz közel kóvályognak. A fecske meg bogárral él, hát neki is alacsonyan kell repülni, hogy elkapkodhassa őket. Igazuk volt a fecskéknek meg a cirmosnak. Még ki se értünk, mint eltakarodott a felhő, és az ég kék mezejéről úgy nevetett le a nap, hogy öröm volt nézni. Dicsekedett is édesapám a jövendő mondóival.
9: Nem hazudnak azok sohasem, az egyik sem a másik. A pók is mindig megmondja az időt. A szép csendesen ül a hálója sarkában, nyugodtan sütkérezik a napsugárban. Tartós jó időt jelent. De amikor olyan sebesen futkározik, hogy nincs az a takács, aki úgy motollázna, akkor szőrivel kell kifelé fordítani a subát, mert nagy eső lesz. Máskor, meleg nyáridőben nagyban ment a kukoricakapálás. Egy kőfeszület volt a földünk végében, annak a lábánál heveréztem. A nyelvem majd leragadt a nagy forróságban, s nagyon jól esett a fejemet a hideg kövön hűsítgetni. Egyszer csak észreveszem ám, hogy a kő, mintha harmatos volna. Oda kiáltottam az édesapámnak. Apám, én még sose éreztem ilyen nagy meleget. Hát bizony, ma kienged a föld fagya, tréfálkozott apám, izzadt homlokát törölve. Apám, nézd csak, még a kő is izzad. Elég baj azt, fiam, mert akkor esőt érez a kő. Azzal még kétszer sebesebben nekilátott a kapálásnak, mint eddig. Én meg azzal múlattam magamat, hogy nézegettem a hangyákat, milyen sebesen sürgenek, forganak a homokban. Olyan nagy csoportokban nyüzsögtek, alig fértek egymástól, s úgy nyargaláztak, mint a versenyfutást tartanának. Mutattam a hangyaforradalmat apámnak. Azt mondta rá, azt jelenti ez, hogy alig, ha nem megázunk ma. Én tréfára vettem a beszédet, mert akkora felhőse volt az égen, mint a tenyerem. Addig gyönyörködtem a hangyák játékában, hogy utoljára elaludtam. Arra ébredtem fel, hogy egy nagy seregélycsapat repült el fölöttünk, és olyan égtelen lármával, hogy majd belesüketültünk. Erre apám letette a kapát, és azt mondta, hogy induljunk hazafelé, mert olyan zivatar lesz, hogy mindjárt bőrigázunk. Az elől menekülnek olyan rémülten a seregélyek is. Hittem is, nem ismert szellőselebbent, az ég pedig sima volt, mint a tükör, hanem azért szót fogadtam. Ugyancsak igyekeztünk hazafelé. Ahogy a legelőföldre értünk, apám hátra szólt. Nézd csak, milyen mohón harapják a báránykák a füvet. Érzik az esőt, és tudják, hogy eső után nem lehet legelni a vizes füvet. Hátrafordultam, és nem csak azt láttam, hogy a bárányok nagyon sietnek enni, hanem azt is, hogy ugyancsak fodorodik ám az ég alján a fekete felhő. A nyakunkba szedtük a lábunkat, annyira siettünk, de az eső mégis sebesebb volt. Elért bennünket a város szélén, megismert úgy, hogy még másnap is diderektem bele. Ilyen bölcsességeket tanultam én az édesapámtól. Arra is ő tanított meg, hogy a leveli békától nem kell félni. Nagy tudós az időjövendelésben ez a zölddolmányos kis jószág, ha pápa szem nincs is az orrán. Mikor csendesen föntül a fa tetején, nem kell félni a rossz időtől, de ha a levelek közé bújik haragos brekegéssel, akkor messze van az eső. Egy párszor kipróbáltam a tudományát. Mindig bevált, s azóta nagy becsben tartom ő tudós uraságát. Egy ilyen takaros kis jószág itt lakik az asztalomon befőttes üvegben. Van neki egy kis létrája, azon tornázgat egész nap. Ha kint ül a létra hegyén, és onnan rikog a legyek után, akkor nincs baj. De ha lemászik az üveg fenekére, és onnan kurutyolgat kifelé, akkor nem tanácsos sétálni menni. Most is ugyancsak brekeg, mikor éppen őróla írok. Pedig a kis panka éppen sétálni készül. Pipipörös napernyővel új csipkek alapban állít be hozzám. Apuka, mit mond a kis béka? Azt mondja, hogy krekeke, krekeke, krekeke, maradj panka, ide be! Panka persze mindjárt az egereket itatja, és ki akarja dobni a csúnya kis békát. Hanem tudok én ennél okosabbat is. Azt mondom neki, kérje meg a cirmost, hogy nyalogassa meg a talpacskáit, mert akkor jó időt jelent. A cirmost azt mondja, hogy egy kis kávéba mártott kifli végért. Szívesen megteszi ezt a barátságot.
2: Drága csukimukikáim! Meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől egy igazán izgalmas sorozat veszi kezdetét, amely a játékboltban játszódik, ahol semmi sem az, aminek látszik. Két hét múlva pedig beköszönt a nagybetűs vakáció, ami alatt számos meglepetéssel készülünk nektek. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni. Illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én, István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
4: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Ha most valamiről lemaradtál, hallgass meg az ismétlést holnap délután 5-től. Jövő szombaton pedig újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk, és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
10: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
4: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

a schön die Snow. Hol volt, hol nem volt? Élt hajdanán egy kereskedő, egy király, meg egy szegény ember. Mindhárman a közeli erdőbe jártak vadászni, és úgy ismerték azt, mint a tenyerüket. Hanem egy nap a kereskedő vadászat közben mégis eltévedt. Már órák óta bolyongott, kezdett besötétedni, de akárhogy kereste, nem találta az ismerős ösvényt. Végső elkeseredésében felkiáltott. Bárcsak valaki segítene rajtam, s megmutatná az utat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat, de még vagy három zsák aranyat is. Majd én segítek, mondta egy vékony hang. Körülnézett az ember, de senki fiát nem látott. És mikor a kereskedő lenézett a földre, akkor látja, hogy egy sündisznó áll előtte. Igen, csak elcsodálkozott. Ám nem telt el egy óra, és a sün kivezette a kereskedőt az erdő szélére. Ott megköszönte a segítségét, majd elváltak egymástól. Másnap aztán a király, éppen ott, ahol a kereskedő, ő is eltévedt vadászat közben. Kereste a kiutat, ám ő sem találta. És mint a kereskedő, ő is az éghez fohászkodott. Bárcsak valaki megmutatná az utat. Hálából nekiadnám az egyik lányom és a fele királyságom. Majd én megmutatom, mondta egy hang, s bizony megint a sündisznó volt az. Csodálkozott a király, de ellenkezni nem mert. Hagyta, hadd vezesse ki az erdőből az apró állat. Harmadnap, hiszitek vagy sem, de a szegény ember sem találta az erdőből hazavezető utat. Mivel ő nem tudott jutalmat felajánlani, csak ennyit mondott. Bárcsak valaki kivezetne innen, rögtön gyermekemmé fogadnám. És akkor ismét megjelent a sündisznó. Majd én kivezetlek, mondta vékony hangján, és a szegény ember követte, míg el nem értek az erdő szélére. Ott aztán búcsút intett neki, és ment mindenki a maga dolgára. Teltek a napok, ám a sündisznó nem jelent meg, hogy begyűjtse jutalmát, s már mindhárman kezdték azt hinni, hogy az egészet csak álmodták. Ám ekkor valaki bekopogott a szegény emberhez. Édesapám, nyiss a ajtót! Hát ez meg ki lehet, gondolta magában az öreg. És amikor ajtót nyitott, látja, hogy ott áll előtte az aprócska sündisznó. A szegény ember állta a szavát, s beengedte újdonsült fiát. Másnap aztán így szólt a sün. Édesapám, van magának két aranya? Ugyan minek az? Kérdezett vissza zsémbesen a szegény ember. Csak bíz bennem, s meglátod, igazán gazdaggá teszlek. Majd a sündisznó megkérte a szegény embert, menjen el a piacra, vegyen neki egy fekete kakast és egy nyeregszerszámot. Az öregnek helyén volt a szíve, hát boldogan teljesítette. Mikor a sündisznó megkapta a kakast, egyből felnyergelte, majd a hátára ugrott. Így lovagolt el egészen a kereskedő házáig. Ott aztán bekopogott, s hangosan mondta. Engedj be, kereskedő uram! Megjöttem a jutalmamért! A kereskedő szomorúan ajtót nyitott, betessékelte a sündisznót, majd hívatta a lányait. Elmesélte nekik, hogy bizony egyiküket odaígérte annak, aki segít rajta, és most eljött az idő, valakinek hozzá kell mennie a sündisznóhoz. Az ki is választotta a legszebbiket, hintóba ültette, majd fogta a három zsák aranyat, és elindultak vele a szegény ember háza felé. De a kereskedő lánya olyan keservesen sírt, hogy a sün nem állhatta. Ha nem hagyod abba az okogást, inkább menj vissza apád házába. Megörül bizony a lány, hisz nem akart sündisznó felesége lenni. Visszahajtatott az apjához, de a három zsák aranyat a sündisznónál hagyta.
az meg hazavitte, és éppen ahogy ígérte, gazdaggá tette a szegény embert. Egy nap aztán gondolt egyet, és a sündisznó felkerekedett, és ment egyenesen a királyhoz. Király uram, engedj be! Hol a fizetségem? Kiabálta a palota kapujából a sünd. A király már elfelejtette az állat jó tettét, és most fogta a fejét. Hiszen mindegyik lányomat egyformán szeretem. Melyiket adjam neked? Nem volt nehéz eldönteni, mert a háromból kettő sikítva rohant ki a teremből. És akkor azt mondta a legkisebbik. Apám uram, ha így szólt az egyesség, én a felesége leszek ennek a jóságos sündisznónak. A király egyik szeme sírt, a másik nevetett, és közben büszke volt, hogy ilyen önzetlen lánnyal áldotta meg a sors. Beültették aztán a királylányt egy aranyos hintóba, és elindultak az új otthonukba. A sündisznó most is a hintó mellett ügetett fekete kakasán, ám a királylány nem sírt, sőt, még ki is szólt neki. Ülj be mellém, kedves férjem! A sündisznó igencsak meglepődött. Hát te miért nem undorodsz tőlem? Kérdezte. Az élet neked szánt. Miért bánkódnék hát? Mondta nevetve a király kisasszony. S lássatok csodát! Abban a pillanatban a sündisznó fekete kakasa csodaszép pejparipává változott, a sündisznó pedig maga Daliás királyfivá. Mikor a lány meglátta, alig hitt a szemének. Mindjárt meg is állították a hintót, és egymás nyakába borultak. Aztán a királyfi elmondott egy varázsigét, és egyszeriben olyan gyönyörű kacsalábon forgó gyémánt palota termett előttük, amilyet még nem látott a világ. Azóta is ott élnek boldogan, ha meg nem haltak.

Mese-mese mátka, pillangós madárka, ingó-bingó rózsa, te vagy a fogócska. Én is pisze, te is pisze, gyere pisze, vesszünk össze, pisz, pisz, pisz. Egy hegy megy, szembe jön egy másik hegy. Én is hegy, te is hegy, nekünk ugyan egyre megy. Lóg a lába, lóga, nincsen semmi dóga, mert ha dóga volna, a lába nem lógna. Lába, lába, kicsi lába, azzal megy az iskolába. Áll a baba, áll a baba, édesanyja tanítga.

0: Sárga rózsa, vadvirág, álljál gyorsan, mezítláb. Áll a baba, áll, mint a gyertyaszál. Esztendőre vagy kettőre nagy lány leszen már.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A róka meg a sajt. Késő őszi idő volt az erdőben. A megsárgult levelek már lehullottak a fákról, s megjelentek az első reggeli fagyok is. Egy róka bóklászott a csupasz fák között, éppen élelmet keresett magának. Egész nap az erdőt járta, de nem akadt elemózsiára. Már napok óta éhezett, s így végül arra jutott, a falu határához lopódzik, hát ha lát egy-két eltévejedett tyúkot. Körbejárta a falut, de nemhogy tyúkot, még egy apró verebet se látott. Bezzeg a baromfi udvarokban, ott viaskodtak, csipkedték egymást a madarak. A róka végül úgy határozott, hogy visszajön éjszaka, amikor az emberek alszanak, és majd akkor megpróbál elcsenni egy tyúkot vagy kakast. Nem sokára leszállt az éj, és a róka bemászott a kerítésen. Szegény róka éppen rossz házhoz osont be, csak disznókat és lovakat tartottak. Baromfiból nem volt egy szál se. Már éppen kifele somfordált volna az udvarról, ám akkor meglátott egy kutat. Oda ment, két lábra állt, és belekukucskált. Hát, ha ott lesz számára ennivaló. De nem látott mást, csak a kerek hold tükörképét a vízben. Ám a róka arca egyből felderült, hiszen azt hitte a holdra, hogy egy nagy, kerek sajt. Megfogta hát az egyik vödröt, ami a kútban lógott, beleült, s az a nagy súlytól egy pillanat alatt leereszkedett a vízre. A másikban nem volt ellensúly, így az felszaladt a magasba. De mikor leért a kút mélyére, akkor látta csak a rókakoma, hogy amit ő sajtnak hitt, az bizony csak a hold tükörképe. De akkor már nem volt mit tenni, a róka a mély kútból már nem tudott kimászni. Eközben betévedt a farkas is az udvarra, aki szintén egy kis étel után kutakodott. Mikor nem talált semmit, elindult kifelé, ám akkor megpillantotta ő is a kutat. Oda ment, belenézett, s akkor látja, hogy ott ül lent a kút alján a róka, mellette meg ott van egy nagy darab sajt.
1: Kedves rókakoma, csak nem akarod megenni azt az óriási sajtot egymagad, kezdte mézesmázasan a farkas. Törnél nekem belőle, csak egy falatot kérek.
0: A ravaszdi róka szeme rögtön felcsillant. Hogy ne adnék belőle, kedves barátom, de én most olyan jól ülök itt, gyere le érte.
1: A farkas már dörzsölte is a tenyerét. Na persze, még hogy egy falatot, inkább megeszem az egészet, gondolta magában. No és hogy tudok lemenni?
0: Kérdezte a rókától vigyorgó arccal. Hát csak másszál bele abba a vödörbe, ami ott van melletted, s majd azzal lejuthatsz hozzám, mondta jókedvűen a róka. A farkas pedig beleült a vödörbe, s már indult is lefele. Közben pedig a róka vödre egyre emelkedett, hiszen a farkas nagyobb volt nála, s így nehezebb. És így az ellensúly felvitte a felszínre. Mikor a róka megérkezett, gyorsan jó étvágyat kívánt a farkasnak, aztán nevetve kifutott az udvarról, s eltűnt az erdő sűrűjében. A farkas meg csak nézte a sajtnak itt holdat, de akkor már késő volt, s akárhogy próbált kimászni, a kútfala túl magas volt neki. Reggel aztán ment a gazda a kúthoz, hogy vizet húzzon. S akkor látja, hogy ott ül benne a farkas az alján egy vödörben.
1: gyorsan összecsődítette a háznépét, de még a szomszédokat is, majd együtt elkezdték felhúzni a vödröt az ordassal. Mikor felért a vödör, a farkas egy szempillantás alatt kiugrott belőle, s futott, ahogy a lába bírta. Az emberek meg mögötte, vasvillával, kapával, éppen amit a földön találtak. Talán még most is üldözik.

0: Benedek Elek, kis okoska. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egyetlen fiacskája, aki olyan okos volt, hogy az egész falu kis okoskának hívta. Hely, édesanyám, mondja egy reggel kis okoska, de szép álmot láttam. Hallom, fiam, hallom. Bizony nem mondom el én azt, amíg be nem teljesedik, mondta kis okoska. Hiába biztatta, hiába fenyegette, az anyja nem mondta el az álmát. Mit gondolt, mit nem a szegény asszony? Fogta kis okoskát, vitte a zöld királyhoz, és elpanaszolta, hogy micsoda csökönyös fia van neki. Csak hagyd itt a fiadat, szegény asszony, mondta a király, majd kiveszem én belőle az álmát. De beszélhetett neki szépen, csúnyán. Kis okoska neki se mondta el az álmát. Hely, megharagudott a király szörnyen, kapta-fogta magát, egy nagy tornyot építetett, és abba befalasztatta kis okoskát. De a király kisasszonynak igen megtetszett kis okoska, apja tudta nélkül egy kis ablakocskát hagyatott a tornyon, és azonáltal ételt adogatott be kis okoskának. Na, telt múlt az idő, egyszer csak azt üzeni a veres király a zöld királynak, hogy ő másnap délben pontban 12 órakor asztalhoz ül, s ha az első falatot ki nem lövi a szájából a zöld király, kő kövön nem marad az országában. Búsult a király, nem tudta elgondolni, hogy mit évő legyen. Miért búsulsz, lelkem, édesapám? Kérdezte a király kisasszony. Mondja a király, hogy mit üzent neki a veres király. De bezzeg nagy bánatba borult a király kisasszony is, s aznap sírva vitt ebédet kis okoskának. Hát téged mi lelt, szép király kisasszony? Elkesergi a király kisasszony, hogy mit üzent a veres király. De kis okoska nagyot nevetett, s azt mondta, sose sírj emiatt, szép király kisasszony. Eredj haza, feküdjél le, aludjál, s reggel mondjad édesapádnak, hogy azt láttad álmodban, hogy a király szétbontatta a tornyot, s hát élt kis okoska. Aztán kis okoska kezébe kapott egy nyilat, azt ellőtte a veres király országába, ott is annak palotájába, s kilőtte a veres király szájából az első falatot. Úgy tett a király kisasszony, ahogy kis okoska tanácsolta. Reggel elmondta az álmát, amit nem látott. A király ámult, bámult, hitetlenkedett, de mégiscsak elbontatta a tornyot. S hát csak kilépett abból egy deli szép legény. Akkor átnőtt, s úgy megszépült kis okoska, hogy a király alig ismerte meg. Nosza mindjárt aranynyilat nyomtak kis okoska kezébe, röppent a nyilvessző, s meg sem állt, míg a veres király palotájába nem talált, s úgy kilőtte szájából az első falatot, hogy ilyettében hanyat vágódott a veres király. Egy-kettőre talpra szökött, s üzente nagy haraggal a zöld királynak, hogy azt a huncut betyárt, aki őt úgy megcsúfolta, egyszeribe hozzá küldje, mert bizony mondja, hogy kő kövön nem marad a zöld király országában. Mit tehetett szegény zöld király? Útnak eresztette. De kis okoska nem indult egymaga. Kiválasztott 11 legényt, akik hozzá úgy hasonlítottak, mint egyik tojás a másikhoz. Aztán 200 katonát felöltöztetett patyolatfehér ruhába, ültette hófehér paripákra, 100 katonát pedig öltöztetett koromfekete ruhába, s ültette azokat fekete paripákra. Mikor aztán megérkeztek a veres király városába, s ott is a palota kapujába, kis okoska megállította a katonákat, s mondta nekik, maradjatok a kapu előtt, s ha látjátok, hogy akasztófa alá állítatott a veres király, nyargaljatok sebes szélnél sebesebben elől a fehér huszárok, hátul a feketék. Sötét este volt, amikor megérkeztek, ott mindjárt elszállásolták kis okoskát 12-ed magával egy szobába. Jól megvacsoráztatták, aztán lefeküdtek. A veres király azonban strázsát állított a szobába, és megparancsolta annak, hogy amelyik a 12 legény közül először szólal meg, annak a jobb füle mellől, amikor alszik, vágjon le egy tincs hajat, az lesz bizonyosan kis okoska. Ahogy lefeküdtek, csak ugyan megszólalt kis okoska. Jó édes kenyere van a veres királynak. Vajon mitől lehet olyan édes, kérdezték a többiek. Attól, hogy asszonytej van benne. Hiszen csak azt várta az istrázsa, hogy elaludjanak. Kis okoska hajából levágott egy tincset a jobb füle mellől. De vághatta, mert reggel kis okoska a többi legény hajából is levágott egy tincset, s a veres király, amikor maga elé rendelte őket, nem ismerte meg, hogy melyik kis okoska. Nagy haraggal visszaküldte őket a szobájukba, aztán hivatta a szakácsnét, s rárivalt. Igaz-e, hogy asszonytej van a kenyérben? Irgalom szegény fejemnek, mondta a szakácsné, szoptatós asszony vagyok, s dagasztás közben egy csöpp tej a tésztába csöppent. A király elkergette a szakácsnét, aztán éjjelre megint istrázsát állított a 12 legény mellé, és megparancsolta, hogy vágjon le egy hajtincset a bal füle mellől annak, aki először megszólal. Bezzeg, hogy most is kis okoska szólalt meg először. Azt mondta, jó bora van a királynak, csak az a kár, hogy embervér van benne. Ahogy elaludtak, az istrázsa levágott egy tincset kis okoska bal füle mellől, de kis okoska eszén most sem járt túl. Mind a 11 legény hajából levágott egy tincset a bal füle mellől, úgy mentek a veres király színe elé. Hely, szette vette, ordított a király, hát már sohasem tudom meg, hogy kilőtte ki szájamból az első falatot. Dehogy nem lépett előre kis okoska, én lőttem ki, felséges királyom. Hát azt honnét tudod, hogy az én boromban embervér van? Azt onnét, hogy amikor a szőlődet taposták, az egyik kádban a szőlő közé egy kés vegyült. Az az ember, aki a szőlőt taposta, belelépett a késbe, a vére kicsordult, attól véres a borod. Egyszeribe hívatta a király a taposó embert, s hát csak ugyanúgy történt, ahogy kis okoska mondta. No, de te, betyár, most a kezembe kerültél. Megkötözték kis okoskát, kivezették az udvarra, annak a közepén állt az akasztófa. Már a hurkot is a nyakába vetették, akkor azonban intett kis okoska a fehér meg a fekete huszároknak, s hogy azok vágtatni kezdtek, kiáltott kis okoska az összecsődült embereknek. Fusson, akinek az élete kedves, mert azok a fehérek angyalok értem jönnek, hogy a mennyországba vigyenek, a feketék pedig az ördögök, azok meg titeket a pokolba visznek. Hely, lett szörnyű ijedelem, futott ki, merre látott, futott a veres király is, de kis okoska is utána kikapta a király kezéből nagy görbe kardját, levágta a fejét, a kard hegyére tűzte, és úgy ment haza a zöld király udvarába. Szaladt egyenesen a király szobájába. Ott a veres király fejét úgy lecsapta az asztalra, hogy az asztal négy felé hasadt. Akkor mondta kis okoska, no, felséges királyom, ez volt hát az én álmom. Most már tudja-e? Mondjam, ne mondjam. A király kis okoskának adta a leányát, s fele királyságát, holta utánra ígérte az egészet. Aztán 6 lovas hintót küldtek a kis okoska anyjáért. Még aznap megtartották a lakodalmat, s ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: A kis okoska című mesét hallottátok.

0: Fiatal pár és a Kotlós című mesét fogjuk nektek olvasni.
1: Fogadjátok szeretettel! Egyszer volt, hol nem volt. Még hetet hét országon is túl, volt egy szép legény. Elvett feleségül egy szép leányt. De olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyiknek sem volt semmie. Csak annyi ruhája, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénye, s az adott nekik ajándékba egy tyúkot. A többi szomszéd meg rokon vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomba. Mikor elmúlt a lakodalom, hallja a fiatal ember, hogy a tyúk rákezdi. Azt mondja a fiatal asszonynak.
0: Te, tudod, mit gondoltam?
1: Mit?
0: Ültessük meg ezt a tyúkot.
1: Azt mondja.
0: Van tojás elég. Tegyünk alá 19 tojást. És mikor kikölti, akkor vele együtt 20 lesz. Felneveljük, és mikor nagyok lesznek, akkor eladjuk a 20 tyúkot, és az árán veszünk egy malacot. Azt is felneveljük, és az malacozik 9-et. A 10 disznót eladjuk, és akkor tudunk venni egy lovat, egy hámot, és egy szekeret. Ülünk fel ketten, és megyünk kereskedni. Beleegyezel?
1: Bele. Kerítettek egy kosarat, és tettek belé egy kicsi gizgaszt. Raktak belé 19 tojást, s a tyúkot ügyesen rátették, s betették az ágy alá. Leültek az ágyra, s kezdtek ott beszélgetni, s örvendezni, hogy hát mi lesz, s hogy lesz. Elővesz az ember papírt, ceruzát, s kezdi számolni, hogy egy lovat annyival s annyival lehet venni, egy hámot annyival, s egy szekeret annyival. 10 disznót annyival lehet eladni. De hát nem futott a számadás. Azt mondja az asszonynak.
0: Te asszony, baj van.
1: Miféle?
0: Hát,
1: azt mondja.
0: Szekeret és hámot tudunk venni. De lóra csak egy gyengére futja. Mert nicsak mennyi pénzt kapunk a disznókért.
1: Azt mondja az asszony. Hát ez nem baj, majd megerősül.
0: Hát, megerősül, ha jól adunk enni, de eleinte csak ott tudunk felülni a szekérre, ahol egyenes az út. Ahol hegyre kell menni, ott le kell szálljunk, mert a ló nem tud kimenni, ha gyenge lesz.
1: Azt mondja az asszony az embernek. Te leszállsz, de én nem. Azt mondja az ember.
0: Dehogy nem. Leszállsz te is.
1: Én nem szállok le.
0: Leszállsz.
1: Nem szállok le. Úgy összevesztek, hogy az ember kijött a béketűrésből, felugrott, és azt kérdezi az asszonytól.
0: Leszállsz, vagy nem szállsz le?
1: Nem szállok le! Toppantott az asszony. Az ember mérgében megpörgette. Megijedt ettől még a tyúk is, és kiugrott a ládából. A láda, zsupsz, leesett, összetörte a tojásokat mindegy szálig. De amikor meglátták a nagy rendetlenséget, egymásra néztek, aztán nagyot kacagtak. Megölelték egymást, s rájöttek. A legfontosabb, hogy együtt legyenek. Boldogan élnek, tán ma is. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A nyulak pásztora. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy szegény asszony, akit három fiú gyermekkel áldott meg a sors. Nagyon szerette ő mindegyiket, csak épp annyira szegények voltak, hogy száraz kenyéren és zapkásán kívül mást nem is ismertek. Aztán, mikor a legények felnőttek, megelégelték a szegénységet, és elhatározták, hogy mindannyian világgá mennek. Gondolták, majd szerencsét próbálnak, abból nagy baj úgysem lehet, legfeljebb egy kis pénzt szereznek. Egy nap a legidősebb fiú így szólt. Édesanyám, holnap útnak indulok, süssön nekem egy kis hamuban sült pogácsát. Zokogott az asszony, de hát egyebet nem tehetett. Megsütötte a pogácsákat, és sok szerencsét kívánt a fiának. A legény pedig másnap nyakába vette a világot, és csak ment-ment erdőmezőn keresztül, míg egy óriási díszes kúthoz nem ért. Ott végre megtölthette üres kulacsát, majd leheveredett a fűbe, és elővette a hamuban sült pogácsát. Hanem éppen csak belekezdett a falatozásba, mikor egyszer csak valami megbökte a kezét. Lenézett a fűbe, és ott állt egy apró egérke.
1: Kérek szépen, adj egy falást belőle, már napok óta semmit sem ettem.
0: Cincogta a kis egér. Dehogy adok, hisz akkor mi marad nekem? Felelte a fiú, és gyorsan megette az utolsó pogácsát is. Az egérke csalódottan, korgó hassal mászott vissza a lyukba, a fiú pedig tovább folytatta útját a királyi palota felé. Mikor odaért az udvarba, tüstént szolgálatra jelentkezett. És mondd csak, mihez értesz, fiam? Kérdezte tőle a király. Tulajdonképpen semmihez és mindenhez. Bármilyen feladatot elvégzek, ha kell. Húzta ki magát büszkén a fiú. Ám legyen. Van nekem épp 100 nyulam, hajtsd ki őket holnap a mezőre, de el ne merj hagyni akár egyet is. A fiú rábólintott a dologra, és másnap hajnalban már a nyulakat terelgette a mező felé. Ám amikor odaértek, a nyulak egy szempillantás alatt szétszélettek, a fiú pedig kapkodhatott utánuk, megfogni úgy se tudta mindet. Nem ismert visszamenni a palotába, hanem szégyenében inkább hazakullogott a falujába. Bánatosan mesélte el, hogy merre járt és hogy veszítette el a nyulakat, hanem a középső testvérnek egyből felcsillant a szeme a kihívás hallatán. Másnap elindult ő is, hogy szerencsét próbáljon, és éppen úgy történt vele minden, mint a bátyjával. Ő is megtalálta az erdő szélén a díszes kutat, és ő sem osztotta meg a kisegérrel a hamuban sült pogácsáját, és az ismét éhes maradt. Amikor megérkezett a palotához a legény, rögtön szolgálatra jelentkezett, és épp úgy, mint a testvérének, neki is a nyulakat kellett őriznie. Izgatottan hajtotta ki a nyulakat a mezőre, gondolta, most majd megmutatom, milyen fából faragtak engem. Ám ahogy kiértek a mezőre, a nyulak ahányan voltak, annyi fele futottak. Szégyen szemre ő is hazasonfordált, és többi a palota közelébe sem mert menni. Végül a harmadik fiú következett, miután édesanyja gondosan megrakta batyuját hamuban sült pogácsával, ő is útnak indult. Az erdő felé vette az irányt, és mikor meglátta a díszes kutat, fáradtan heveredett le a tövébe. Mikor elővette a pogácsát, nem telt el pár perc, és a kisegér már az inge ujját húzogatta.
1: Nem akarlak zavarni, de kérhet még egy falást az ebédedből? Már az idejét sem tudom, mikor ettem utoljára,
0: mondta félénken az egér. Hogy ne adnék, vágta rá a fiú, és már le is tört egy darabot a pogácsából.
1: Nagyon köszönöm a kedvességed, és mivel ilyen jól bántál velem, megjutalmazlak valamivel. Itt van ez a varázskürt. Ha legközelebb bajba keveredsz, csak fújd meg, és én majd a segítségedre sietek.
0: A legény igencsak csodálkozott a dolgon, de azért eltette az aprócska hangszert, hát ha még hasznára lesz.
1: Majd búcsút intett a kisegérnek, és elindult egyenest a palota felé. Mikor odaért, a király őt is kifaggatta.
0: Hát te fiam, mi áradban erre?
1: Szeretnék szolgálatra jelentkezni. Éppen egy ilyen deréklegényre van szükségem. A nyulaimat kell kihajtanod a mezőre, de vigyázz, egy sem hiányozhat. Ahogy megbeszélték, a fiú ki is terelte másnap a nyulakat a legelőre, ám épp hogy csak egy pillanatra nézett félre, s már is az összes nyúl elkódorgott. A fiú már éppen kétségbe esett volna, mikor eszébe jutott a varázskürt. Hamar előkapta a tarisznyájából és megfújta. S lássatok csodát! Az összes nyúl egyszerre megfordult, és visszaszaladt a fiúhoz. Hanem a király az ablakból nézte, mit csinál a legény, s gondolta, még egyszer próbára teszi. Már is parancsba adta az egyik szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre, és hozzon egy nyulat a pásztortól. A szolgáló odament a legényhez, ám az nem akart nyulat adni neki. De hisz a király kérésére jöttem, felelte a szolga. Este óriási lakoma lesz a palotában, s a király ragaszkodik hozzá, hogy megsüssünk egy nyulat. Ám a legény nem akart hinni a cselédnek. És akkor egyszer csak a fiú vállára ugrott az egérke, majd a fülébe súgta. Add csak oda neki, majd én visszaszerzem. Erre megnyugodott a fiú, és az egyik nyulat berakta a szolgáló zsákjába. Ám az egér sem tétlenkedett, azon nyomban felmászott a zsákra, és elkezdte megrágcsálni. Nem telt el pár perc, s a kisegér akkora lyukat rágott a zsák oldalába, hogy a nyúl egyből kiugrott rajta. Aztán, hogy a szolgáló észre ne vegye, egy sziklát rakott a nyúl helyére. S a cserére nem is derült fény, csak mikor a király kinyitotta a zsákot. A szolgáló erősködött, hogy ő nyulat hozott magával, de a király egy szavát sem hitte. Már éppen tömlöcbe vetette volna a szolgát, mikor meghallotta a pásztor fiú hangját. Jó napot, király uram! Alásan jelentem, meghoztam a nyulakat. A király alig hitt a szemének, mikor megszámolta a nyulakat, s éppen 100 volt belőle. Jutalmul annyi aranyat adott az ifjúnak, hogy 10 ökör is kevés volt, hogy elhúzza. Aki nem hiszi, járjon utána!

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló következik.
0: Kedves gyerekek!
2: Igen!
0: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek. Hamarosan itt a vakáció. Töltsd a nyarat is a Csukás Mese Rádióval. Hallgass sok mesét és vidám zenét. Vár rád a nyár. Strand, a táborok, a kánikula, pringa, kirándulás. Töltsd hasznosan a nyarat. Játsz sokat, és persze hallgassd a Csukás Mese Rádiót.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátai!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Gyerekek, halihó! Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Fodor Gyöngyi, a boldogságfagyi. Élt egyszer egy feltaláló, akit úgy hívtak, hogy Szálvó. Egy nap azt mondta, olyan fagylaltot szeretnék feltalálni, aminek elfogyasztásától mindenki boldog lesz. Mivel halvány fogalma sem volt, hogy kell készíteni, ezért elment a könyvtárba és kikölcsönzött néhány szakácskönyvet, melyek kifejezetten az édességek és a fagylaltok készítésével foglalkoztak. Pár hét alatt el is olvastam mindegyiket, sőt, azt, amelyik szerinte kimondottan jó tanácsokat adott, azt háromszor is. Miután úgy érezte, készen áll a feladatra, elment bevásárolni. Kakaót, tejet és cukrot vett. Aztán hozzáadta a derű egy kis porát, egy csepp szerencsét és egy púpos teáskanál boldogságot. Az egészet jól összeturmixolta és egy dunctos üvegbe töltötte. Az általa létrehozott massza úgy nézett ki, mint egy hagyományos csokoládéfagylalt, de Szálvó tudta, hogy nem az. Az üvegre ráírta, hogy boldogság ízű csoki fagylalt, és betette a hűtőbe. Amikor lejárt a megfelelő hűtési idő, elvitte az üveget egy cukrászdába, ahol fagylaltot is árultak. Ott dolgozott a barátja Pino, aki átvette az üveget és betette a hűtőszekrénybe, mondván, hogy reggel majd azt is a pultba rakja. Másnap Szálvó visszatért Pinóhoz, és nagy örömmel látta, hogy milyen sok gyerek van a cukrászda előtt, és mindegyikük csoki fagyis tölcsért tartott a kezében. A szemük csillogott, és nagyon boldognak tűntek. Ezek szerint működik a boldogság ízű fagyim, kiáltott fel örömmel, de Pino azt mondta neki.
5: Az igazság az, szóval őszintén megmondom, hogy az üvegedet bent felejtettem a hűtőben.
4: Akkor mitől olyan boldogok ezek a gyerekek? Kérdezte a feltaláló. Pino nevetett, majd így szólt.
5: A gyerekek mindig ilyen boldogok, amikor megesznek egy jó csoki fagylaltot.
4: Szálvó ekkor megértette, hogy a találmánya haszontalan, ezért visszakérte az üveget, és anélkül, hogy megkóstolta volna, csalódottan kidobta. Pino megsajnálta a barátját, készített egy hatalmas tölcsér csoki fagyit, és átnyújtotta vigasztalásként Szálvónak.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: fölöttünk akár.
1: Vagy én úgy látom, hogy igen, Tibi.
2: Akár otthon az ágyak tetején. Mondjátok, hogy a Vaskó Marika néni megengedte.
0: Így van. És reméljük, hogy Fenyő Miklós bácsi is betoppan egyszer csak ide.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Bye!

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a századik könyv. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
2: Mikor kisdeák koromban az első bizonyítványt hazavittem, az édesapám örömében olyan barackot nyomott a fejemre, hogy csak úgy ropogott. Ember vagy a talpadon, mondta hozzá. Most már megérdemled, hogy megmutassam a könyvtáramat. Azzal megfogta a kezemet, és bevezetett a tiszta szobába. Jártam én már máskor is ott, de sose láttam a könyvtárt. Most is hiába nézelődtem utána, híres-e volt ott könyvespolcnak. Szegény szántóvetőnek gerendán a könyvtára, okosított fel édesapám. A székre állva leszedegette a könyveket a mester gerendáról. Volt ott könyv jó nyalábbal, ócskább, újabb, vékonyabb, vastagabb, cifrább, szegényesebb. Válassz egyet magadnak, biztatott édesapám. De csak okosan, avval a kis ésszel. Bizén nem okosan választottam. Azt kaptam föl, amelyiknek legszebb volt a táblája. Csupa virág, meg csupa pillangó. Valami virágkereskedésnek az árjegyzéke volt. Na, ezt szépen kiválasztottad, nevetett édesapám. Meglátom, mire mégy vele. Megbirkóztam én azzal is, ha egy hónapig tartott is. De akkorra olyan virágtudós lettem, hogy apám uram elbámult bele. Ezt már szeretem, veregette meg a vállamat. Jóra való méhecske a gyimgyomban is megtalálja a mézet. Hanem most majd én választok neked könyvet olyant, amelyik csupa lépes méz lesz. Verses könyv volt, az tele nekem való versekkel, harmatosokkal, mint a hajnalka virág, csengőbongókkal, mint a reggeli harangszó. Estélig átsuhantam fölöttük, mint a fecske a víz fölött. Hanem az édesapám nem dicsért meg a nagy sietségemért, inkább megcsóválta a fejét. Nem jó van ez így, fiam uram. Nem fecske módra kell átsúrranni a könyvön. Meg is kell abban merülni. Addig olvasgattam aztán a verses könyvem, hogy utoljára kívülről tudtam az egészet. Nem is tudott az iskolában senki annyi verset, mint én. Kaptam is a második esztendő végén annyi jutalomkönyvet, hogy alig bírtam haza. Az én könyvtáram még egészen elszégyeli magát a tied mellett, mosolygott az apám. Mit szólnál hozzá, ha azt is neked adnám? Nem tudtam én semmit se szólni az örömtől, csak kapkodtam hol az egyik könyvhöz, hol a másikhoz. És addig nem volt nyugtom, míg az édesanyám a régi fazekas polcot nekem nem adta könyvtárnak. Akkor aztán nem cseréltem volna a szolgabíróval se. Beraktam a könyveimet szép sorjába, ragasztottam rájuk számot is, és azt pingáltam a polc fölé piros plajbásszal, az én könyvtárom. Attól fogva az egész iskola csodájára járt a könyvtáramnak. Kölcsön is kéregettek belőle, és nem sokára mindenki több hasznát vette, mint a könyvtáros úr. Én már akkor nem győztem olvasni, csak úgy feléből, harmadából lapoztam át a könyveimet. Minden eszem, kedvem azon volt, hogy minél több könyvem legyen. Mire nagyobbacska deák lettem, tetejétől aljáig megtelt a fazekas polc, de biz én minden tizedik könyvemről se tudtam volna megmondani, hogy mi van benne. Volt olyan is, amit ki se nyitottam még, de a címét sorban el tudtam fújni valamennyinek. Egyszer, hogy a könyveimet porolgatom, oda jön hozzám az édesapám, és azt kérdezi. Hány könyvem van már? Egy híja 100, feleltem büszkén. Na, ehol a századik? Húzott elő a hóna alól édesapám egy takaros kis könyvet. Éppen most hozta haza a könyvkötő. Fekete bőrkötésű, aranymetszésű könyvecske volt. Szemüveges bagoly volt rányomva a táblájára. A bagoly papírtekercset tartott a csőre közt. És arra volt írva a könyv címe. Okos könyv. Ez lesz a legszebb könyvem. Tettem volna be a helyére a könyvet, de apám megfogta a kezemet. Szeretném, ha el is olvasnád. Én írtam, ami benne van, te majd folytathatod. Apám írta. Nyitottam föl megzavarodva a könyvet. Üres volt az egész, mint valami notesz. csak az első lapjára volt ráírva az édesapám szép öreges betűivel, azaz egy sor. Sose kívánj több földet, mint amennyit megbírsz szántani. Azóta soha se tettem be a könyvtáramba könyvet olvasatlan. Az okoskönyvbe azonban jegyeztem már egyet-mást magam is azóta, de az édesapáménál okosabb tanácsot egyet se.
1: A századik könyv című mesét hallottátok.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Psst! Akartok valami menőt mutatni a barátaitoknak? Na akkor jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok? Csengeri Csikós itat a Tiszán, három cserépcsengő cseng a Csengeri Csikós csikójának nyakán. Most akkor elmondom lassan is, mondjátok együtt velem. Csengeri Csikós itat a Tiszán, most együtt. Csengeri Csikós itat a Tiszán, jöhet a következő. Három cserépcsengő cseng, most együtt. Három cserépcsengő cseng, jöhet a következő. A Csengeri Csikós csikójának nyakán, most együtt. A Csengeri Csikós csikójának nyakán. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer, egyben, közösen. Csengeri Csikós itat a Tiszán, három cserépcsengő cseng, a Csengeri Csikós csikójának nyakán. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Izgalmas nap vár rátok, kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A sportos nap. Ma sportnap van az oviban. Tomi kékszínű sportruhát visel, amitől nagyon sportosnak tűnik. Az óvónénik különböző eszközöket készítettek elő a tornateremben. Az izgatott gyerekek elég nagy zajjal érkeznek. Még egy kis türelmet kérek, mondja az óvónéni. A gyerekek a gerendával kezdenek. Tomi az első, akinek sikerül egy vastag könyvvel a fején végig sétálni a gerendán. Hurrá! Sikerült! Azután akadályversenyt rendeznek. Tomi olyan gyorsan szalad végig a kúpok között, ahogy csak bír. Átmászik a szék alatt, átugorja a padot, és a pálya végére ér. A célba dobás következik. Egy széken elhelyezett kosárba kell a labdát beledobni. A labdák össze-vissza repülnek a teremben. Nem könnyű beletalálni a célba. Az óvónéni ezután néhány hula-hop karikát állít fel, amelyeken úgy kell átbújni, hogy nem szabad megérinteni őket. Ez sem könnyű. A gyerekek mindig súrolják a karikákat. De Tomi nagyon óvatos. Egyikhez sem ér hozzá. Most pedig szallagokkal fogunk táncolni, mondja az óvónéni. Minden gyerek kap egy szallagot, és az óvónéni egyszerű táncot tanít nekik. Minden gyerek megpróbál nagyon ügyesen körözgetni a szallagokkal. Nagyon szépen táncolnak. Még néhány sportjáték után véget ér ez a nagyon szép sportnap. Amikor Tomi hazaér, szinte összeesik a fáradtságtól. A sport nagyon jó dolog, sóhajt fel, de legalább olyan fárasztó is.
1: Csukásmese Rádió. Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket, mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét. Így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is. Napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűző napon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukásmese Rádió.

0: Mesés Meserádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Anya süt,

0: Anya sit.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Csukás István, Mirmur kalandjai, egy kis csacsi története. Mirmur híres festő lesz. A színházasdi óta az udvarlakói szívükbe zárták a kis csacsiékat, de a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmur aratta a plakátjával. Itt is ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmur is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg egy szén darabot talált, s azzal telirajzolt minden tiszta papírost. S mikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagy betűkkel: kiállítás egész nap nyitva. Jöttek is az udvarlakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmur pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta Morzsa, s megveregette Mirmur vállát. Aztán egyszer csak odarobogott Tyúkanyó rengeteg csirkéjével, és azt mondta Mirmurnak, hogy rajzolja le őket. Mirmur felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta: rendben van, most jó a világítás, üljetek le. Leültette őket, középre Tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, s elővette egy nagy papírt, letette a földre, s elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt Tyúkanyó csibéire. Mirmur pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni Tyúkanyót, de

0: de hát a csibék, míg nem nézett oda, átszögdöstek a másik oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak kettő maradt. Mirmur kicsi csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a kettőt, aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja, merezgette a szemét, nézegette a világítást. De a csibék visszaszögdöstek, úgyhogy ott csak három maradt. Mirmur lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta Tyúkanyónak. Hát a többi csibém hol van? Kérdezte Tyúkanyó. Itt csak ötöt látok, nekem pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja. Mirmur vakarta a fejét, nem tudta, mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, oda ment Mirmurhoz, és azt súgta neki. Mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám. Mirmur megmondta Tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen, Tyúkanyó el is ment a csibéivel. A kis csacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta. Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni. A kis csibe büszkén kifeszítette a begyét, tollas kis fejét gőgösen feltartotta. A kis csacsi odasúgta Mirmurnak. Rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgy se lehet észrevenni, olyan egyformák. Mirmur le is rajzolta az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mirmur összetekerte szépen a képet, s elindult, hogy elvigye Tyúkanyónak. Ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak. Köszönöm, hogy segítettél. A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mirmur már messze járt a képpel.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István, Marci bácsi arra tanítja Vackort, hogy az életet komolyan vegye.
2: Oly, ha!

0: Hajjajaj! Az iskola kerülésből gyűlik a csöpp piszén pisze a ma bogyos bozontjára 17 kaskányi baj. Eszter néni csak nézett rá, s könyvfátyolozta szemét, otthon pedig Mackor papa csapott égtelen zenét. Mackor mama ült a széken, megállt a kötés a kezében, ezért iskola kerülőnk kibömbölte szégyenét. Többé ilyet nem teszek, rendes elsőbés leszek, mert hová jutna a világ, ha eztán a kölyök mackók komolyan elsőbés aprók tekeregni kezdenek. Szól Mackor mama, na jól van, tartsd meg a szavad valóban, rendes gyerek leszel akkor. De most aludj egy kicsinkét, mert vendégségbe mész innét. Orkolász egy kicsit, kölykem. Nehogy álmosan menj, Mackor. Aj, haj, hajjajaj! Egy csapásra eloldalgott Mackor fejétől a baj, mert Maros Donkához mehet, nála finom mézet ehet, meg minden másféle jókat, Szilvával béled diókat, tengeri herkentyűt, málét, medvecukrot, csokoládét, míg a gyomrát el nem rontja. Mivel hogy születésnapját ma üli meg Maros Donka. Ebéd után horkolászik, azaz aluszik egy picit, s már az ágyáról lemászik. Áll a hideg csap alá, egy kicsit arcára locskol, egy kicsit mancsával pocskol, s útnak indul Donkáékhoz. Ihajlá! Hey, csuhajlá! 20. utca egy alatt Donka ül a teraszon, piros masni a hajában, színtisztára Amazon. Körülötte barátnői, mind vihogva könyököl, Mackor felé integetve hadonász sok kis ököl. Perecet rág Nagy Katalin, de nem közönségeset, mert Rózsi néni sütötte, s miért sütött? Mézeset. Tengeri herkentyűs tállal Péter Márta áldogál. Sni, egy első bés előtte két kézzel markol belőle, mivel Kormos Luca felé billen kezéből a tál. Az a nagy lány, Rózsa Jutka, olyan édes, mint a bukta, s mogyoros buktát eszik. És a piszén-pisze láttán viháncba kezd mindegyik. Nevetgél Mackor szemébe Gáspár Zsuzsa, s Donát Anna, mint a két csöpp iker volna, kezükben egy szép szál manna. Ott van még az elsőbéből a jó domokos Matyi. Ennyi kedves arcot látva fülig ér Mackorunk szája. Olyan kedve kerekedik, hogy azt a fene jó kedvet nem lehet kimondani. Nagyot rikkant. Hó, hó, hó! Mézet enni volna jó! De akkor egy fa alá néz, s hát kiül a fa alatt Donka papa, Marci bácsi. S vele szemben Jakab bácsi, kártya csattog a kezükben, csiticsit-csett, csucsicsatt. Köszön hangosan a pisze. Marci bácsi int neki.
1: Jó, hogy látlak, csöpp híresem. Gyere, válts egy pár szót velem, mert én valamit akarok te tőled megkérdeni. Itt kell halljak. Csavarogtál a mai tanulás elől? Eliskoltál?
0: Bíza, most is iszkolt volna. Istenbe lett tiszta méz. De a komoly Marci bácsi, s vele szemben Jakab bácsi, tévetek szemébe néz. Így duruzsol Marci bácsi.
1: A te dolgod tanulás. Ha nem tanulsz, buta maradsz. Aztán csak magadba láss. Mert a tanulás is munka. Azon mód, mint az enyém. Ne halljam, hogy lustálkodik ilyen szép derék legény. Én, öcsém, reggeltől estig almát s körtét árulok.
0: S milyen mennyei csodása!
1: Szebbet senki nem kívánhat. és hogy milyen olcsón adom, ezen mindig ámulok. Gyere csak a Bosnyák térre, éjszaka is ott leszek, mert mindenkit munkájáért becsülnek az emberek. Hát tanulj, mert ez a munkád, és jó lenne, ha nem unnád.
0: És most már jöhet az uzsonna, sok csodálatos falat, ül backor a többiekkel egy kék napernyő alatt. Esznek, s játszadoznak estig, és elfáradnak nagyon, és még soha nem volt backor ilyen születésnapon. És fáradtan akkor hazabúklált backor.
2: Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a testednek különféle ásványi anyagokra van szüksége, hogy jól tudjon működni? Ugye ez elsőre milyen különösen hangzik? Pedig így van. Például az a só, amit a vajas kenyérre vagy a levesbe teszünk, az eredetileg ásványi kőzet, és kősónak is szoktuk hívni. A kősó mellett tengeri só is létezik. Ezt a sótípust a tengervizéből nyerjük. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hárs László, a fecske meséje. Az öreg költő otthon ült, és az ablakon keresztül kinézett a csúszós, olmos esőbe. Mesét akart írni, de nem jutott semmi meseszerű az eszébe. Így hát inkább a fecskékre gondolt, akik mindig feketében, ünneplőben járnak, s ha nálunk hűvösre fordul az idő, egyszerűen Afrikába repülnek. Ő meg sosem jár ünneplőben, mint a fecskék, és még mesét se tud mondani. Amint így gondolkodott, meg borongott, egyszer csak hallotta, hogy kopog valaki az ablakán. Második emeleti utcai ablakon ritkán szoktak kopogtatni. Különös, gondolta, és odalépett az ablakhoz. Kinyitotta, és a hideg esővel együtt egy csapzott tollazatú kis fecske hullott a szobába. Próbálta melengetni, fuvogatni, de csak nem tudta életre kelteni. Ekkor előkotort egy ócska cipődobozt, hogy abban eltemesse. Amikor belefektette a fecskét, az váratlanul kinyitotta a szemét, és azt mondta: köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Az öreg költő ámulatában majd elejtette a cipős dobozt. A fecske pedig így szólt: miért csodálkozol? Azt hiszed, csak az emberek tudnak beszélni? Tévedés. Mindnyájan beszélünk, csak nem mindenki érti meg. De most megértelek, felelte az öreg költő, és hallgatlak, mert azt hiszem, valami fontosat akarsz nekem elbeszélni. Ó, semmi különöset, így a fecske. Csak azt akarom elmondani, hogyan kerültem hozzád. Akarod hallani? Hogy ne akarta volna az öreg költő, s a fecske már mondta is. Azt ne hidd, hogy én valami különös vagy táltos fecske vagyok. Engem is ugyanúgy fecsketojásból költött ki a mamám, mint a testvéreimet, akikkel együtt éltem a családi fecskefészekben. Éltünk, éldegéltünk, és amikor eljött az ősz, kénytelenek voltunk Afrikába utazni, mert nem volt pénzünk sem bundára, se a fészek központi fűtésének a bevezetésére. Amikor útra készülöttünk, odaugrált egy kövérre hízott veréb, és gúnyosan csiripelte: messze megy a büszke fecske, itt marad a verebecske, hogyha fúj a hűs szelecske, tollad borzol dideregve, nem öltözik bő bekecsbe, mint a bárány, mint a kecske, mert elfogyott a legyecske. Szemet keres reggel este, ízes magot másút leste, büszke, gőgös, frakkos fecske. A veréb még sokáig folytatta a gúnyolódását, mintha bizony valami előkelő és drága tengerjáróhajón indultunk volna kiutazásra, nem pedig a tulajdon két szárnyunkon. És mennyit is szenvedtünk útközben. Utaztunk esőben, szélben, viharban, és csak néha pihenhettünk meg egy-egy szírt fokon, hajóárbócon. Végül megérkeztünk Afrikába. Ott keserves csalódásban volt részünk. Erdő otthonunk, amelyről anyánk annyit mesélt nekünk, nem volt sehol. Talán tűz pusztította el, talán kivágták. És amellett micsoda fogadtatásban volt részünk? Tarka madarak, amelyeknek még a nevét sem tudom, körénk sereglettek, nevettek, gúnyolódtak rajtunk. Megvallom, nekem egyáltalán nem tetszett semmi abban a messzi Afrikában, és elhatároztam, hogy hazaszököm a szülőföldemre. Egy éjszaka, Mikor az egész család szárny alá dugott csőrrel szundikált, én nesztelenül a levegőbe emelkedtem, és hazaindultam. Mondhatom, az volt csak a keserves utazás egymagamban szemközt a széllel, esővel, tengeri viharral. Szerencsémre hajóra bukkantam, és annak az árbócán megpihentem. Az utasok összesereglettek, és nem győztek ámuldozni az egy szál fecskén, aki északnak utazik ahelyett, hogy délnek tartana. Kenyérmorzsát szórtak az árbóc tövébe, és jól lakhattam. Aztán megint csak repültem, közben arra gondoltam, hogy a legkeményebb sorsa mégis a fecskének van. A veréb, a széncinke, a fekete rigó sokat nélkülöz ugyan, de a fecskének egyre csak repülnie kell, hol innen oda, hol onnan ide, és mindig fekete ruhában jár, mintha csak a saját bal sorsát gyászolná. Aztán hazaértem, megleltem elhagyott fészkünket, és vissza akartam költözni. Csak hogy a fészket elfoglalta már egy veréb család, köztük az a kövér veréb, aki elinduláskor úgy csúfolt, gúnyolt, ahelyett, hogy befogadott volna. Ismét gúnyolódni kezdett rajtam, a többiek meg felzúdultak, mindazt csiripelték, mit keres itt ez az előkelő frakkos fickó? Magunknak is alig van betevő falatunk, most még neki is juttassunk, aki Afrikában élhetné világát? Elkapkodtak előlem minden kis szemet, minden kis kenyérmorzsát. Élelem után keresgélve nekem rontott a szél, az eső. Áztam, fáztam, éheztem. Úgy hittem, elérkezett utolsó órám. Már alig volt jártányi, azaz szárnyalásnyi erőm, amikor bekopogtattam hozzád. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Nincs semmi, amivel lerúhatnám a hálámat. Csak az élettörténetem. Azt elmondtam. Okulásul. És mi a tanulság? Kérdezte az öreg költő, de elkésett a kérdésével, mert a fecske felemelkedett a magasba. Egyenesen nekirepült a falon függő képnek, amelyen napsütötte tavaszi erdő tündökölt. Belereppent a festett erdőbe, és eltűnt a festett lombok között. Az öreg költő hosszan nézett utána.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Elárulok egy titkot. Nem tudok titkot tartani. Most egy olyan mesét mondok nektek, ami pontosan erről szól, hogyha bárkinek elárultok egy titkot, eskedtessétek meg, hogy nem árulja el senkinek. Mikola Péter, titokcsere. Van egy hely az óvoda udvarán, amit csak mi ismerünk Petrával, illetve lehet, hogy más is ismeri, de mi találtuk meg. Ide szoktunk elbújni, ha szeretnénk külön lenni a többiektől. A kerítés és a bokrok között az udvar távolabbi részén fedeztük fel. Az óvi felől nem lát be senki, csak az utcáról, ha véletlenül arra téved valaki. Szerintem az óvónénik sem ismerik. Itt más nem hallhatja, hogy mit beszélünk, nem láthatja, hogy mit játszunk. Ez a mi búvóhelyünk. Barátnősdit szoktunk játszani. Ez olyan játék, ahol legjobb barátai vagyunk egymásnak. Na jó, így van ez a valóságban is, de játszásiból még érdekesebb, mert mindenfélét kitalálunk és eljátszunk, amit a valóságban még nem tudunk megtenni, mert kicsik vagyunk hozzá. Például, hogy most jöttünk ki az iskolából, és megbeszéljük, mi a lecke, vagy olyat, hogy mit főzünk este. Éppen iskolás barátnőset játszottunk, amikor így szólt hozzám Petra. Zorka, cseréljünk titkokat. Mit szólsz? És kérdőn nézett rám. Meglepett Petra ezzel az ötletével. Nem jutott eszembe semmi olyan, ami igazi titkom lehetne, amit elcserélhetnék vele. Neked sok titkod van? Kérdeztem vissza, mert jobb nem jutott eszembe, hogy ki ne derüljön, nálam most nincs kéznél zorkatitok. Igen, én gyűjtöm a titkokat, válaszolta. Anyukám már vett is egy füzetet. Abba írja azokat, amiket elmondok neki. Gondoltam, milyen furcsa. Én szép szalvétákat, matricákat gyűjtök, Petra pedig titkokat. Nekem valahogy egy se jut eszembe, pedig biztos van, csak még nem tudok róla. Petra, majd később cseréljünk, jó? Ki kell válogatnom a titkaim közül azokat, amelyiket a tieidért adhatok cserébe. Jó, Zorka, addig én is kiválasztom a legjobbakat. Aludni se tudtam ebéd után, csak csukott szemmel színleltem az alvást. Azon gondolkodtam, milyen titkaim is lehetnének. Nagyon szuszogtak a gyerekek, volt, aki még horkolt is, ami néha kizökkentett a gondolkodásból. Hiába törtem a fejem, nem jutott eszembe semmi, amit titoknak lehetne nevezni. Kitaláltam, hogy másnapra kitalálok valamit, bármi is legyen. Az mégse járja, hogy Petra gyűjti a titkokat, még füzete is van hozzá, nekem meg egy sincs. Alig vártam, hogy jöjjön értem anya az óvodába. Öltözés alatt és egész hazafelé úton arra a pillanatra készültem, amikor megkérdezhetem anyát és apát az ő titkaikról. Anya észre is vette, hogy valami nagyon, hogy is hívják, készülődik bennem. Baj van, Zorka? Nagyon szótlan vagy. Történt valami az óvodában? Igen, majd otthon beszéljünk róla, jó, anya? Jól van. Remélem nem súlyos, és találunk megoldást a problémádra. Én is remélem, válaszoltam, és alig vártam, hogy hazaérjünk. Éppen, hogy átléptük a küszöböt, cipőt váltottunk, már húztam is be anyát a szobámba. Leültettem az ágy szélére, egészen közel magamhoz, és így szóltam nagy elszánással. Anya, szeretnék beszélni veled, nézz a szemembe! Anya kikerekedett szemmel nézett vissza rám. Ú, de komoly vagy, Zorka! Hallgatlak! Keresztbe tette a kezét a lábán, és mélyen a szemembe nézett. Mondd el nekem a titkaidat! Szólalt meg a hangom nagyon határozottan, majd hozzátettem. Kérlek. Tessék? Mit is mondtál? Kérdezte anya csodálkozva. Úgy érted, meséljem el neked a titkaimat? Engedd meg, hogy magamhoz térjek a meglepetéstől. Hogy jutott ez eszedbe, Csibe? Kérdezte. Szépen sorban elmeséltem, hogy Petrával megbeszéltük, hogy titkokat cserélünk, hogy rájöttem, nekem nincsenek olyan igazi titkaim, hogy egész délután aludni se tudtam az óvodában, annyira igyekeztem valami saját titkot találni. Tudod, kislányom, mi apáddal nem titkolózunk egymás előtt. Persze apró, jelentéktelen titkaink nekünk is vannak. A titkokat az ember jól elrejti magában, csak ritkán és csak nagyon bizalmas barátjának vagy társának mondja el. Annak a társnak pedig kötelessége megőrizni azt. Igen, anya? Néztem rá kérdőn. Akkor elmondod nekem néhány titkodat? Nem olyan egyszerű, amit kértél. Várj csak, hadd gondolkozzam. Titok volt az, amikor megvettük Bercinek a holdjáró autót, és nem volt szabad elmondani neki, hogy nagyobb legyen az öröme. De ez mégsem olyan igazi titok, hiszen csak Berci előtt titkolóztunk a meglepetés érdekében. Vagy nem mondtam el nektek, hogy gyerekkoromban én se szerettem a tökfőzeléket, és évek teltek el, mire megbarátkoztam az ízével, és bekanalaztam az első tányérral belőle. Ma már szeretem. De az is az én titkom, el nem mond apának se Bercinek, hogy egyik éjjel annyira megkívántam a fagyit, amit nektek vettem, hogy nem tudtam ellenállni, bizony, megettem őket. Másnap első dolgom volt, hogy gyorsan pótoljam, és visszacsempésztem a hűtőbe. Tényleg, anya, torkoskodtál? Nem is gondoltam volna rólad, mondtam. Remélem azért még nem tagadsz ki, Zorka, mondta nevetve. Ne feledd, megosztottam veled a titkaimat, nem szabad elmondanod senkinek. Kérlek. Jó, anya, bízhatsz bennem. Megérkezett Berci apával a fociról. Apa kiment anyához a konyhába, Berci pedig bejött a szobámba, hogy elmesélje, milyen volt az edzés, hogy két gólt rugott, és hogy azt mondta neki az edzőbácsi, ha így folytatja, még gólkirály is lehet. Amikor befejezte, kihasználtam az alkalmat, hogy a titkairól faggassam. Öcsi, ha szépen megkérlek, megosztanád velem néhány titkodat? Nem kell elmondanod mindegyiket, csak néhányat, ha akarod. Kíváncsi vagyok, milyen különleges titkokat őriz az öcsém. Jó, Zorka, elmondom. Itt hosszan hallgatott, majd így folytatta. Elmondom, csak mondd meg, mi ez a titok. A titok egy olyan valami, amit csak te tudsz, és nem mondasz, vagy nem mutatsz meg senkinek. A titkod csak a tiéd. Persze egy idő után elmondhatod a testvérednek, a szüleidnek, vagy a legjobb barátodnak, mert különben túlságosan egyedül maradsz a titkoddal, és az nem jó. Például titok lehet, ha valami olyan csintalanságot követtél el, ami nem rosszaság, de mégsem mered elmondani. Itt Berci félbeszakított. Zorka, szólt hozzám bizonytalan hangon. Elmondom egy titkomat, ha megígéred, hogy nem fogsz rám haragudni. Megígéred? Megígérem, válaszoltam csodálkozva. Ki gondolta, hogy az öcsém ilyen hamar talál saját titkot? Zorka, emlékszel, amikor egy fél túró rudit hagytál az asztalon, de csak a papírját találtad ott? Rám gyanakodtál, de én azt mondtam, hogy nem is láttam a csokidat. Bevallom, én ettem meg a rudit. Itt lesütötte a szemét Berci, rám sem mert nézni, majd folytatta. Megszólított engem az a rudi, hogy úgy sem mersz bekapni. Én pedig sajna bekaptam. Meg tudsz bocsátani nekem, Zorka? Fú, direkt későbbre tartogattam a legfinomabb falatot. És még engem szittak meg apáék, hogy téged gyanúsítalak. Fú, de dühös vagyok rád. Megígérted, hogy nem haragszol. Legközelebb nem csinálok ilyet, de nem is mondok el neked semmit. Megszegted az ígéretedet. Apa nyitott be az ajtón. Úgy látom, titkos megbeszélés zajlik. Nem is zavarnék nagyon, csak annyira, hogy 2 percetek van. Azután marsz fogat mosni, fürdeni. Holnap majd folytathatjátok a beszélgetést. Mondta, és magunkra hagyott minket. Megígértem, hát nem haragszom, de ha még egyszer ilyet teszel, olyan mérges leszek, amilyennek még anyáikat se láttad. Szerencsét, hogy titoknak mondtad el, ezért nem mondom el nekik. Köszi, Zorka. Legközelebb, ha túró rudit kapunk, neked adom az egészet. Válaszolta megkönnyebbülten az öcsém. Elvonultunk fogat mosni, megfürödtünk. Este apa mondta a mesét egy olyan kislányról, aki mindenhol, még az ágy alatt is a titkait kereste. Reggel arra ébredtem, hogy több titok is rám talált az éjleple alatt. Az oviban vártam a percet nagyon, mikor megyünk az udvarra, hogy elvonulhassunk Petrával a búvóhelyünkre. Elhoztad a titkaidat? Kérdezte Petra. Cserélhetünk? Vágtam rá büszkén. Ki kezdje? Kezdem én, mondta barátnőm, és rögtön bele is fogott. Képzeld el, Zorka, a Tomi szerelmes belém. Adott is egy puszit az arcomra a mosdóban, amikor elfordultak az óvónénik. De én a Petit szeretem. Most te jössz. Tényleg? Képzeld el, Petra, a Domi hozott otthonról nekem egy gyűrűt ajándékba, és azt mondta, hogy szép a szemem. Nem húztam fel, hanem a cserecipőmbe rejtettem, hogy észre ne vegyék, és ma is, holnap után is meg tudjam nézni. Azta! A Domi biztosan szeret. Azt sem mondtam még el senkinek, hogy amíg anyukám kiment a postáshoz, addig én megkóstoltam a kis testvérem bébi papiját. Nem is volt olyan rossz. Több kanállal is ettem. Amikor sírni kezdett a tesóm, elkezdtem etetni, de olyan jól nem sikerült, csupa maszat lett, mire visszajött az anyukám. ezen nagyot nevettünk mindketten, és azon is, amikor elmeséltem, hogy az egyik ebédnél rágós volt a hús. Amikor nem figyeltek a szüleim, kiköptem, és a maradékkal együtt a zsebembe tettem. Úgy izgultam, hogy észre ne vegyék. Még meg is dicsértek, hogy milyen szépen megettem mindent. Amikor végeztünk az ebéddel, kimentem Borcsa kutyához, és mindent, amit a zsebemben találtam, nekiadtam. Még örült is neki. Így cseréltünk titkokat Petrával azon a titkos helyen. Délután apa jött értem az óvodába, és meglepett egy csili-vili füzettel, amit titkos naplónak neveztünk el. Még lakat is volt rajta. Azt mondta apa azért, hogy ki ne szökjenek belőle a titkok. Amennyi titkot cseréltünk ma Petrával, azt hiszem, hamar be fog telni ez a füzet.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Romhány József, foci meccs. 22 esztelen, félmesztelen egyén, egymás hátán hegyén, nyüzsög lenn a pályán. Mások mája táján taposnak, és ha elég laposnak lát a bíró minden egyest, megítél egy 11-est. S mert szegény feje 11-es kirót, a fele közönség átkozza a bírót. De senki se csendes a nagy embertömből, mert a másik fele harsány éjjel bömböl. Ez alatt a meccsen néhány sípcsont recsen, fön a szét vérfrecsen, fel se veszi ezt sem a fetrengő játékost, fontosabb a játék most. A vad középcsatár átgázol a bekken, úgy esik össze, hogy csak meg se nyekken, azután a labdát megcélozza jól. Gól! Egy alacsony néző, ki oda nem lát át, ordítva paskolja a szomszédja hátát. Vegye le a kalapját, mert szétverem alapját, azt a kerek tököt, s feje felé bökött. Erre az. Ó, te gaz, engem sértegetni mersz? Persze! Mind a ketten szóltak egy-két havernek, gyertek fiúk segíteni, havernek. Jöttek is mind berekedni, úgy is kezdtek berekedni. Buzgón verekedtek, bíz nem voltak restek, s időnként a gyepre elnyújt testek estek, de a két okozót rejti már a bozót, s merre egy résleltek, gyorsan elszereltek. A többit azután, alig egy-két nappal, a derék rendőrség verte szét karlappal, le a kalappal.
0: Mesés délután a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kolbász, a béka, meg az egér. Aki elmeséli nektek, Mahó Andrea.
2: Egyszer volt, hol nem volt, még heted hét országon is túl, volt egy béka. A béka összetalálkozott az egérrel és a kolbásszal. Hárman kezdtek beszélgetni, és elhatározták, hogy ők örökös barátok lesznek. Az egeret betették sepregetőnek, a békát beszerzőnek, a kolbász szakácsnak. Így mentek a dolgok egy hónapig. A béka beszerzett, mert ő jól tudott ugrálni, hamar tudott menni és jönni. Az egér kiseperte a szobát, s hozott be fát meg vizet. A kolbász meg szakácskodott. Hát olyan jó ételeket csinált a kolbász, hogy örökké csak nyalogatták a szájukat. Akármennyit ettek, nem tudtak jól lakni, mert nagyon jó volt az étel. Mikor letelt a hónap, azt mondja a kolbász. Na, hát a dolog az rendre jár. Melyiketek lesz a szakács? Hát legyen a béka. Megtették a békát szakácsnak. Neki fogott a béka, így is szakácskodott, úgy is szakácskodott, főzött ilyet, főzött olyat, de olyat nem tudott főzni, hogy a többieknek jó lessen. Főzött vagy 3-4 nap, és akkor felmondtak a szakácsnak. Azt mondták, hogy nem vagy jó szakács. Megszégyelte magát a béka. Na hát akkor kifőzzön. Azt mondta a kolbász. Az egeret tesszük oda. Oda tették az egeret. Ő is főzött vagy 2-3 nap, de ő se tudott jót főzni. Rászorították a kolbászt. Csak te főzöl. A kolbász váltig mondta. Én az én hónapomat lefőztem, s hogyha nem akartok ti főzni, akkor inkább felmondjuk a barátságot. Valahogy csak megkérlelték a kolbászt, mégis elvállalta, hogy még 1 vagy 2 nap ő főz. A béka gondolta, addig ő megtanulja, hogyan főz a kolbász. Neki fogott, hogy meg lesse, mit csinál. Hát amikor a lé meg volt főve, egy darab idő múlva a kolbász, mikor látta, hogy nincs sehol senki, beledobta magát a lébe. Megforgatta magát benne ügyesen, és akkor kijött. Hú, gondolta a béka, most már én is tudom, hogy kell csinálni. Ezért olyan jó a leves, mert beledobta magát. Akkor ajánlkozott. Na most már én leszek a szakács, most már én is tudok főzni. Neki fogott, oda tett egy jó nagy fazék vizet a tűzhöz. Jó tüzet csinált, s főzte. Mikor már úgy gondolta, hogy megvan főve az a mindenféle, ami bele volt téve, nem várta meg, hogy egy kicsit meghűljön a lé, hanem amikor a legforróbb volt, beleszökött. Hát alig tudott kiszökni, mint összeforrázódott, összefutott a hátán a bőr. Azóta van varangyos béka. A kolbász meg az egér, mikor megmondta nekik, hogy jár, kikacagták. Felbontották a barátságot, s attól fogva mindenki külön él. Máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: A kolbász, a béka meg az egér című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió. Éljen a nyár, és a napsütés, és a víz! Viszont, mielőtt egy nagyot csobbansz a tavakban vagy folyókban, mindenképpen fogadd meg te is a hajós kapitány nagybácsikám tanácsait. Ő mindig megmondta a tutit, ha vízről volt szó, mert ő aztán nagyon sok mindent látott a hajókról. Az első fontos dolog, amit mindig mondogatott nekem, hogy forró, felhevült testtel tilos hideg vízbe ugrani. Tudod miért? Mert a tested, a szíved nincs felkészülve erre a nagyon gyors hőmérséklet változásra. Mielőtt bemész a hideg vízbe, vizezd be a testedet a tó, a folyó vagy a hűsvízű medence vizével. Ekkor van ideje megszokni a szervezetednek a hidegebb vizet, és utána meg szépen, fokozatosan belesétálhatsz a vízbe. Az én tengeri medve nagybátyám mindig ezt csinálta, és még mindig jó egészségnek örvend. Ja, és majd elfelejtettem. Attól is óvva intett, hogy bányatavakban egyedül úszkáljak. Ugyanis, A bányatavak nagyon hirtelen mélyülnek. Emiatt nem tudod azt sem kiszámítani, hogy meddig ér le a lábad. Az meg egy másik kérdés, hogy a bányatavak amiatt is veszélyesek, mert bármibe beleléphetsz. Úgyhogy az sem túlzás, ha van a lábadon papucs vagy békatalp, ha belemész a tóba. Csukás Mese Rádió.

jön a neheze, kérem szépen mindenki készüljön csak el ott. Nem. Fejem, fülem, orrom és az állam. Fejem, fülem,

jelentkezni. 50 gyerekből nem tudja megcsinálni, csak 80. Annyira nehéz. Na, azt mondja, hogy fejem, vállam, térdem és a fenekem... Oh.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Mondjad hát, széna. Egyszer volt, hol nem volt, volt egy ember. Nem messze ide gyalak után. Volt ennek az embernek annyi leánya, akár a rostalika. De az egészre sem kellett annyit ügyelni, mint a legkisebbre. Furfangosabb volt az adta leánya még az ördögnél is. Annyit se hajtott apja szavára, mint egy mákszem. Verték, ütötték, nem használt. Leány egyszer fogja magát, s elszökik. Meg sem állott nagy galamb falváig. Ahogy odaér, beáll szolgálatba. Jó dolga volt, serény volt, megszerette egy legény, s elvette feleségül. Élnek egy darabig békességben, de azt mondja egyszerűen a nyecske az urának. Hallod-e? Menjünk el apám uramékhoz, hadd lássuk, élnek-e, halnak-e. Neki cihelődnek, felkészülnek, szekér elé fognak két tehéntinót, és elindulnak gyalakuta felé. Mikor mendegélnek Szent Györgyön keresztül, meglát az asszony egy bogja szalmát a csürkertbe. Mondja az urának. Né, látod-e, mekkora széna bogja van a hajt? Mondja az ura. Nem széna az, a nem szalma bogja, feleség. Az nem, hallod-e? Mert a széna. Szalma az, mondja az ura. A hajt úgy összevesznek, hogy a menyecske haját tépte nagy bosszúságába. Szitta az urát, miért nem mondja ő is, hogy széna? De az ura mindig csak azt erősítette, hogy szalma. Erre a menyecske felkapja az ecetes korsót, és úgy a tinók közé teremti, hogy mind miszlikbe megy. A tehén tinók megijednek, megfutamodnak, keresztül, kasul az úton, mindent összerontanak. Eleget mondta az ura, hogy ne bolondoskodjék, de a menyecske egyre csak azt kívánta, hogy az ura mondja azt, hogy széna. De az csak azt mondta, hogy szalma. Erre még jobban nekidurálta magát a menyecske. Az inget is letépte a nyakából, sírt, duzzogott. Az ura csak csillapította, mondta neki. Feleség, közel vagyunk gyalakutához, ott minden ember ismer, hagyj fel a bolondsággal. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Megérkeznek az apjáékhoz. A menyecske összekörmölve, borzasan megtépázva leszáll a szekérről. Egyenesen bemegy a házba. Nem szól senkinek egy szót se. Eleget kérdi az anyja, hogy mi lelte, mi baja. Lefeküdt csak a menyecske az ágyba, s hallgatott, mint a néma. Hiába kérlelte az ura. Kelj fel, feleség, mert szégyen a dolgod, ne tedd magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Este lesz. Jönnek, mennek a látogatók, az atyafiak. Egy sem marad el a menyecske látogatástól, mindenki sajnálkozik a betegségén. Hívják vacsorára, nem megy. Ágyat vetnek máshová, hogy feküdjék oda. Egyet sem szól, meg sem mozdul. No, ez bizony meghalt, mondja egy atyafi. Elmennek a pap után. Addig az ura csak pusmogja neki. Állj talpra, mert mindjárt megmondom, hogy csak teszed magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma! Eljő a pap, áldást mond, imádkozik, és azzal elmegy. Megvirrad, nézegetik, hogy éle még a menyecske, vagy meghalt. Hát, se nem szól, se nem szuszog, a szemét is behunja. Gondolja magába, hogy majd ráijeszt az urára. Az ura pedig csak pusmogja neki. Ne bolondozz, feleség! Mindjárt nyújtópadra tesznek, harangoznak, rútul lesz a dolgod.
1: Mondjad hát, széna!
4: Az bizony csak szalma!
3: Felteszik a nyújtópadra, siratják, kivált, mikor megkondítják a harangot, s eljön a temetés ideje, koporsóba teszik, szólnak a harangok, mindenfelől bomlik a tenger nép, lezárják a koporsót, a pap prédikál. Mikor elvégezni a prédikációt, ismét pusmogja a szegény ember.
4: Feleség, vége az életednek, mindjárt isznek a temetőbe, szólj, ébredj!
1: Mondjad hát, széna!
4: Az bizony csak szalma!
3: Megindulnak a temetőbe, leteszik a sírhoz, hogy eresszék le a kötéllel. Odasullódik az ember, ismét csak pusmogja.
4: Feleség, add meg magad, Mindjárt letakarnak, soha még a világ-világ ki nem jössz innét.
3: Mondjad hát, Szína!
1: Az bizony csak szalma.
4: Leeresztik a koporsót, minden ember egy gajat vet rá, aztán szépen betakarják. No, a nép elmegyen. Melyecske most veszi észre, hogy milyen bolondul cselekedett. Azt mondja magába.
3: Bár az ördög vitt volna el engem.
4: Erre a szóra hallja, hogy valaki a sírját ássa. Megörül, hogy az ura meggondolta magát, bizonyosan ő ás. De hát az bizony nem úgy volt, az ördög ásta. Szépen felnyitotta a koporsó, és azt mondta Melyecskének. No, ha engemet kívántál, gyere velem, ülj fel a nyakamba. Felül bíz a Melyecske, mégpedig jó peckesen, és kikerekednek a föld színére. No most szállj le, mondja az ördög.
3: Éne?
4: Még feljebb ült, s amúgy sarkantyúzta, hogy vigye haza. Szállj le, hé, kiáltott az ördög.
3: Én, felelt a Melyecske.
4: Megijed az ördög, hogy már mi az Isten harangját csináljon vele.
3: Fut egyik hegyről a másikra, sebesen vágtatva.
4: Amint fut, találkozik egy vörös csákos huszárral. Istenkedik neki, hogyha megszabadítja Melyecskétől, gazdag emberré teszi. A huszár előbb szépen megfogta, de amikor látja, hogy nem használ a szép szó, kirántja a kardját.
3: Szállj le, kutya teremtette, mert mindjárt megöllek a kardommal.
4: Melyecske sem veszi tréfára a dolgot, s leszökik az ördög nyakába. No te huszár, mondja az ördög, jóért jóval fizetek. Én most elmegyek a király udvarába, belébújok a királynéba. De gyere oda, csak annyit mondj, indulj komám. De addig ki ne hajts engem belőle, amíg a király neked nem ígéri a leányát, s holta után egész királyságát. Aztán egy más királynéba bújok, abból is hajts ki egy jó summa pénzét. De vigyázz, amikor a harmadikba bújok, onnét ki ne hajts, ne is próbálj. Elmegy az ördög, s belé buvik a királynéba. Egyszeriben mindenféle tudósokat hívott a király a birodalmába, hogy mind elégyüljön. Mind elégyülnek, de egyik se tud a királynén segíteni. Megérkezik a huszár is. Bejelenti magát, s bemegyen. Hát a királyné már éppen halálán van. A körülötte levők mind sírnak, szipognak, úgy sajnálják, hogy kifogynak belőle. Előállt akkor a huszár, megfogja a királyné kezét, s gondolkozik. Keresztet vet a királyné homlokára, s azt mondja, indulj, komám! Egyszeriben kibújik az ördög. De hogy szóval össze ne keverjem, addig a huszár nem fogott semmibe, míg a király meg nem ígérte, hogy neki adja a leányát, s holta után egész királyságát. Elment hát az ördög, s belébújt egy másik királynéba. Összehívtak amennyi doktort az országban csak volt, de egy se tudott segíteni rajta. Azon közben híre megy a huszár gyógyító tudományának, s elhívják. Ő bizony ki is ugratta az ördögöt egy jó summa pénzért. Elmegy az ördög a harmadik országba. Beléhelyezkedik a királynéba, egész lelke nyugodalmára. Nem félt, hogy a huszár ismét zaklatja. A harmadik király is meghallja a huszár hírét, küldött is érte, ígért rengeteg sok pénzt, csak hogy meggyógyítsa az ő drága feleségét. Kiált is egyet a huszár. Indulj, komám! De bíz az ördög egyet sem mozdult. Úgy hallgatott, mint a süket disznó a rosban. Indulj, komám! Az ördög nem mozdult. Harmadszor is neki húzakodik a huszár. Fékom teremtette! Indulj, mert jön a székely menyecske! Egyéb se kellett a szegény ördögnek. Úgy kipattant a királynéból, mint a nyúl a bokorból, s úgy neki iramodott, hogy még a mai szent napig is mind fut. Holnap legyen a ti vendégetek!
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Képzeld.
6: Na?
5: Ma elmaradt a tesi óra.
6: Hogy?
5: A tanárunk szegény lebetegedett.
6: Ó, szegény, ágynak esett?
5: Szerintem csak megfázott.
6: Jaj, az ágynak esett egy mondás? Azt jelenti, hogy valaki beteg lett. Nem kell tényleg az ágynak esnie.

0: először találkozott nyaralás után, Tamara átölelte Pannit, és azt mondta. Hazautazunk. Otthon fogok iskolába járni. Panni némán rábámult. Nem értette, miről beszél a barátnője. És mikor jössz vissza? Kérdezte, mert azt gondolta, Tamara is csak olyan rövid időre utazik el, mint ő a balatoni nyaralásra. Nem jövök vissza, rázta meg a fejét Tamara. De hát hova utazol? Firtatta Panni türelmetlenül, mert még mindig nem ment a fejébe, hogy kis barátnője egyszer csak eltűnik, és nem látja többé. Haza, Moszkvába. Mi ott lakunk, és én ott járok majd iskolába. Messze van az a Moszkva? Kérdezte Panni, és érezte, hogy könnyek futják el a szemét. Nagyon messze. Tamara hangja igen halk volt. Először Panni kezdett el pityeregni legörpülő szájjal, de a hangos sírás már egyszerre tört fel a két kislányból. Szomorúan nézték egymást, és bömböltek, mintha valami két szólamú dalt adtak volna elő. Így találta őket a nagymama az előszobában. Lehajolt hozzájuk, és magához ölelte mind a két kislányt. Már ő is tudott Tamara elutazásáról. Ó, ne sírjatok! Vigasztalta őket. Nem váltok el egészen. Elmesélem nektek, mit kell tennetek, és ha rám hallgattok, biztos nem szakadtok el egymástól.
1: Mit?
0: Hüppögte Panni bizalmatlanul. Hát, naplót írtok mind a ketten, és az év végén elkülditek egymásnak. Abból majd értesültök mindarról, ami a másikkal történik. Neked már vettem egy szép naplót, Panni. Tamarát pedig megajándékozzuk a párjával, mondta mosolyogva a nagymama.
2: Jó!
0: Ragyogott fel Panni arca, de rögtön újra elborult.
2: Az mégsem ugyanaz. Nem utazhatnék el látogatóba Tamarához?
0: Kérdezte félénken és reménykedve.
3: Talán igen, nevetett bíztatóan nagymama. Ha jól tanulsz az iskolában, elmehetsz Tamaráékhoz látogatóba.
0: Így búcsúzóul megvették Tamarának pöttyös Panni naplójának testvérét. Panni mindkét napló első oldalára rárajzolta Tamarát és önmagát, mellé festette a piros szívet, amellyel szeretetüket fejezték ki. Megfogadták, hogy nem felejtik el egymást. Panni és nagymama kikísérte Tamarát az állomásra. Hiába fogadkozott előre a két kislány, hogy nem fog sírni, amikor a vonat lassan kigördült a pályaudvarról, csak elfutották szemüket azok az erőszakos könnyek. Panni, amint hazaérkezett, tüstént belekezdett a naplóírásba, hogy Tamarát mindenről tájékoztassa. Először is Boros Jutkát mutatta be barátnőjének, akivel együtt járt az óvodába is, és most ugyanabba az osztályba iratták be őket. Jutkáék egyébként éppen a szomszédházba költöztek a nyáron, így minden szabad idejüket együtt tölthetik majd. De Panninak azért egész életében Tamara marad a legjobb barátnője. Dátumot nem írsz a lap elejére? Kérdezte tőle nagymama, aki a válla mögül segített a rajzolásban.
2: Mi az a dátum?
0: Nézett fel rá Panni. Annak a hónapnak és napnak az elnevezése, meg száma, amikor a naplóba írsz. A nagylányok így szokták jelezni, hogy mikor írnak be valami fontos eseményt a naplójukba.
2: Azt én nem tudom leírni,
0: szontyolodott el Panni. Nem sokára tudni fogod. Addig pedig azt is lerajzolhatod, mondta nagymama. Most augusztus 31-e, péntek van. Holnap megy először iskolába. Nagymama az első oldal tetejére egy ágyat rajzolt, amelyben Panni aludt. Mellé rajzolta az új iskolatáskát. Aztán az alvó Panni fölé oda kanyarította álomfelhők közé a nyitott iskolakaput. Még valamit oda akart rajzolni, és a vonalak éppen kezdtek kialakulni, amikor Panni rátette a kezét nagymama ceruzájára.
2: Péterkét ne tessék oda rajzolni, mondta gyorsan.
4: Miért?
0: Kérdezte a nagymama megütődve. Ő is egy osztályba jár majd veletek.
2: Tudom,
0: sóhajtotta Panni szomorúan. De nem akarom, hogy rögtön a naplóm elején rosszalkodni kezdjen.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűzfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe, s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép! Mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány. Közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, s amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle, versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó! Vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűrű családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Ó, de édesek!
1: Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra.
3: Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka.
2: Jankó elkezdte számolni.
3: Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, 1, 2, 3, 7.
1: Ez aztán a népes család, mondták vidáman.
2: Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak.
4: Hú, hú, hú,
2: huhogtak.
3: Kár, kár, kár,
2: károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert.
1: Vajon mi történhetett?
2: Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből.
3: Lehet, hogy itt is ez történt.
2: Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfakosárba óvatosan betették a fiókát, és oda vitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
3: Ennyi kaland egy napra!
2: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket.
1: Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

valahogy úgy kezdődik a hét, hogy hétfő, aztán jön a kett, a szerda, a csütörtök meg a péntek. Azt követi a kedvenc napunk a szombat, majd a hétvégén nem marad más hátra, mint a vasárnap. Aztán pedig mindig újra és újra kezd.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyi Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Egy szép mesét fogok nektek felolvasni. Csibék tánca a tojásban. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Csibék Viktor, mosolyodott el. Azért néha én is festettem vidám dolgokat. Hogy jutott éppen ez az eszedbe? Felkértek egy balett előadás jelmezeinek megtervezésére. A rendező elmesélte, miről fog szólni a darab, s már akkor felfigyeltem a vidámságára. Később volt szerencsém megnézni az előadást is. Papírmasé tojásokba bújtatták a gyerekeket, kikelő csibeként próbálták megtalálni lépteik egyensúlyát. Volt egy tojás, amiből sehogy sem sikerült kikelnie a csibének. Egész teste a tojáshéjban volt, csak lábai látszottak ki belőle, ahogy rémülten szaladgál. Nézzétek, neki nem sikerült kiszabadulnia, kiabálta az egyik napos csibe. A többiek óvatosan fordultak a körbe-körbe szaladgáló tojás felé. Segítsünk neki! Igen, segítsünk! Csoportosultak köré. Csőrükkel csípték és ütötték a tojást, kis szárnyaikkal lögdösték le róla a héj maradékát. Mikor végeztek, rémület lett úrrá rajtuk. Ő más, mint mi, nézett körbe az egyik csibe. Más, más, más, csipogták a csibék, és körbeállták a frissen kikelt csibét, aki meglepetésükre koronfekete volt. Csipogva táncolták körbe a fekete csibét, aki éppen magát nézegette ámulattal. Nem táncolunk veled, rikoltott a hangadó csibe. Talán azért volt ilyen magabiztos, mert ő kelt ki legelőször a tojáshelyből. A többiek nem értették, hiszen a csibe, a fekete színtől eltekintve, pont olyan volt, mint ők. A legbátrabb odament és csőrével rákoppintott a veszekedő csibe fejére, mire az elszégyelte magát, és végül mindannyian együtt körtáncot jártak. Remek darab volt. Persze sok múlott a megfelelő jelmezen is.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A varázslatos tűzszerszám. Voltak idők, amikor a királyok folyton háborúkat indítottak egymás ellen, hogy még több földet, kincset szerezzenek. Akkoriban a katonáknak, szolgálataikért zsoldot fizettek. Ám néha egy-egy vesztes csata után nem akartak, vagy éppen nem is tudtak fizetni. Ők pedig szétszélettek a világban. Ahogy egy ilyen katona hazafelé tartott, egy nagy tölgyfaerdőn vágott keresztül, amikor találkozott egy öreg anyóval. Látta, hogy gyenge már az asszony, hát felajánlotta, hogy elviszi a nehéz batyuját egy darabon.
2: Édes fiam, inkább másban segíts nekem, és ígérem, te is jól jársz a végére,
1: kérte az anyóka.
2: Itt ez a nagy tölgyfa. Az odunát leeresztelek a gyökeréhez ezen a kötélen. Ott találsz majd három vastag tölgyfahajtót, és mind mögött egy-egy hatalmas kutyát. A kutyák egy-egy ládát őriznek, amik mind teli vannak kincsel. Annyi aranyat, ezüstöt összeszedhetsz ott magadnak, amiből holtodig boldogan elélsz majd, de az utolsó szobában egy tűzszerszám is van. Azt hozd fel nekem, drága fiam, én csak ennyit kérek.
1: Az öreg asszony leeresztette, és amikor megérkezett, három ajtó állt előtte. Benyitott az elsőt, és meglátta a kutyát, aminek a szemei akkorák voltak, mint egy tányér. Akkor a földre terített egy köpenyt, és ráfektette a kutyát, éppen ahogy az öreg tanácsolta. A kutya meg sem mordult, ő pedig megtömhette arannyal a zsákját. Ugyanígy történt a másik két szobában is. Megtalálta a tűzszerszámot, elhozta, és felmászott a kötélen a vénasszonyhoz. Ugyan minek neked ez a tűzszerszám? Kérdezte a katona, amikor felért.
2: Mit törődsz te a mások dolgával? Adj csak ide, és elégedj meg a kincsekkel!
1: Akkor már sejtette a zsoldos, hogy valami titkos ereje lehet a tűzszerszámnak, és ott hagyta a vénasszonyt. Futott, ahogy bírt. Meg sem állt a következő városig, ahol betért a legjobb fogadóba. Ott a legjobb ételeket és italokat kérte, hiszen zsebei tele voltak arannyal. A király a közeli palotában közben azon törte a fejét, hogyan óvhatná meg lányát egy baljós jövendőléstől. A jóslás szerint ugyanis a király leányának egy egyszerű katona lesz a férje, nem királyi származék. A király ezért őrt állítatott leánya mellé, hogy meg se közelíthessék. Meghallotta a katona is a pletykát, és elhatározta, megszerzi a királylányt. El is indult a várba, legszebb ruhájában, szép lován, ám az őrök megállították. Utasd a pecsétgyűrűdet, ha valóban királyfi vagy, parancsolták. Ám a katona erre nem tudott mit felelni, így vissza kellett fordulnia. Mivel a katonának több pénze már nem maradt, egy szűk padlásszobában húzta meg magát, és miközben az életén töprengett, a keze ügyébe akadt a tűzszerszám. Leporolta, fényesre dörzsölte, gondolta legalább lesz mivel befűteni. Legnagyobb ámulatára, ahogy a tűzszerszámot megérintette, ott termett az egyik óriási kutya a faodvából.
3: Mit parancsolsz, gazdám?
1: Kérdezte jámboran.
4: Hozd nekem egy kis pénzt, vágta rá a katona.
1: A kutya nem sokára egy arannyal teli erszénnyel tért vissza, így a katona ismét meggazdagodott és szép ruhákban járhatott. Egy napon gondolt egyet, és újra előugrasztotta a tűzszerszám segítségével a kutyát.
3: Mit parancsolsz, kedves gazdám?
1: Kérdezte az ebb. Hozd ide nekem
4: a királylányt, hogy megláthassam a szépségét. A kutya eltűnt, de egy szempillantás alatt vissza is tért, hátán az alvó király kisasszonnyal. A katona nem tudott ellenállni a gyönyörű teremtésnek, és megcsókolta. De mivel éjjel volt már, vissza kellett küldeni a palotába. A királylány, mikor felébredt, álmos hangon mesélte álmát apjának.
2: Furcsa álmot láttam, édesapám. Egy kutya hátán repültem egy padlásszobába, ahol egy zsoldos katona várt, és míg én aludtam, megcsókolt kedvesen. Azután pedig a hatalmas kutya hazarepített.
4: A király ekkor égtelen haragra gerjedt, és végleg bezárta a király kisasszony szobáját. Megkettőzte az őrök számát. De a kutyák varázslatát nem győzhette le, sem őr, sem ajtó. És minden áldott este elvitték a katonának a királylányt. Ekkor cselhez folyamodtak. A királylány ruhájának aljára egy kis lisztes zsákot vartak, amin egy tűnyi lyukat ejtettek. A liszt pedig csak csordogált ki a zsákból, a palotától a padlásszobáig. Másnap az őrök követték a nyomot, és letartóztatták a katonát. Dömlöcbe vetették, és kihirdették az ítéletet. A hóhér már vezette a bitófához. De a zsoldos zsebében ott lapult a tűzszerszám, és utolsó kívánsága az volt, hadd fogja kezébe még egyszer utoljára. A katona megdörzsölte a tűzszerszámot háromszor, mire mind a három kutya, mint a fenevadak rontottak az összegyűlt tömegbe. Martak, haraptak, akit csak értek.
5: Jól van, neked adom a lányomat, csak hívd vissza kutyáidat, könyörgött a király.
4: A katona eleget tett a kívánságának, és végre valahára övé lett minden kincs. Még a királylány keze is.

A napfája. Hol volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl, élt egyszer egy idős királypár, akik nagyon szerették egymást. Az asszony sokat betegeskedett, és élete már a végéhez közeledett. A király egész nap ágya mellett virrasztott. Sejtette, hogy már nem sok van hátra feleségének. Aztán egy nap így szólt a királyné. Drága uram, utolsó kívánságom, hogy hozass egy ágat a napfájáról. De nem akármilyen fa az. És ezért csak az lesz méltó lányunk kezére, aki tudja teljesíteni a próbatételt. Egy feltételem van csupán. A fiúnak csak egy szeme legyen, amivel lát. Furcsállotta a király a kérést, de mivel szerette feleségét, még aznap közhírré tette. Akkora jutalomban részesül az a félszemű legény, akinek sikerül letépnie egy ágat a napfájáról, melyet még nem látott a világ. Jöttek is egyre másra a próbálkozó kedvű ifjak és öregek, bejárták az egész világot keresztül kasul, de egy sem akadt a fa nyomára. Egyetlen félszemű legény maradt már csak a birodalomban. De a király annak is megparancsolta, hogy induljon útnak. Már vagy 70 napja vándorolt, mikor egy akkora hegyhez ért, aminek nem látta a végét. Gondolta, nincs mit veszítenie, hát elindult felfele. Mikor felért a csúcsra, ott talált egy régóta vergődő, törött szárnyú sasmadarat. Megesett a szíve a jóságos fiúnak a szegény állaton, és már éppen meg akarta szabadítani kardjával a fájdalomtól, mikor az megszólalt. Ne bánts engem, kedves vitéz, inkább a szomjamat oldsd, s meglátod, meghálálom. A fiú miután megitatta, s megetette a madarat, bekötözte a szárnyát, s addig ápolta, vigyázott rá, míg felépült, s újra repülni tudott. Akkor azt mondta a sas: köszönöm, fiam, hogy meggyógyítottál. Cserébe kérhetsz bármit, s én teljesítem. A fiú pedig elmondott neki mindent töviről hegyire. Micsoda szerencséd van neked, te legény? Én vagyok a napkirály madara, s éppen úton voltam, hogy elvigyem neki a felhőkirály lányát, mikor megsebesültem. Szívesen segítek én neked, de előbb teljesítenem kell gazdám kérését. Ülj fel a hátamra, tarts velem te is. Együtt bizonyosan sikerül túljárnunk a felhőkirály eszén. A fiú beleegyezett, s pár perc múlva már a felhők felett repültek. Közben kieszeltek egy tervet, hogyan kaparintsák meg a leányt. Nem telt belé sok idő, s már ott is voltak felhőországban. A sas rálehelt a legényre, s az nyomban kígyóvá változott, éppen ahogy megtervezték. Ezután a fiú kígyó alakjában odasiklott a király kisasszonyhoz, aki a palota kertjében olvasgatott egy padon. Mikor a lány észrevette a csúszómászót, nagyot sikított, de nem ijedt meg, s utána eredt. A kígyó pedig a kert határához vezette, ahol már ott várt rá szétnyitott szárnyaival a sasmadár. Egy pillanat alatt felkapta a leányt és a kígyót, s már tova is szálltak a napbirodalmába. Mikor megérkeztek, visszaváltoztatta a sas a fiút, s annak tátva maradt a szája a csodálkozástól, hisz ilyen fényesen ragyogó palotát még sosem látott. A napkirály országában ugyanis minden aranyból és gyémántból volt. De hogy tetszett a királylánynak is a fényes csillogás? No meg persze a daliás napkirály. Mikor megpillantotta, mentem beleszeretett, s egyből elmúlt minden szomorúsága. Kedves királyom, szólalt meg akkor a sas, meghoztam a felhő királylányát, éppen ahogy parancsoltad.
Küldetésemben segítségemre volt ez a legény. Ha ő nincs, talán már holtan feküdnék. Köszönöm neked, kedves idegen, amit a kedvenc sasmadaramért és értem tettél. Mivel hálálhatom meg neked kedvességedet? Kérdezte a félszemű fiútól a király. Nem kell nekem egyéb, mint egy ág a híres napfájáról. No, ezen könnyen segíthetünk, mondta a napkirály, s már el is indult palotája kertjébe. Kisvártatva egy vakítóan csillogó aranyfaággal tért vissza, melyen gyémántok ragyogtak. Jól vigyázz ám rá, te legény! Varázslatos ereje van ennek az ágnak. Még a halott is feltámadt tőle. A fiú megköszönte az ajándékot, majd búcsút intett, s elindult az öreg király kastélyába. Mikor odaért, elmesélt a királynak mindent töviről hegyire. Hogy megörült a király, amikor kiderült, miféle csoda ágat kapott. Ment is azonnal felesége sírjához, s amint hármat suhintott vele a levegőben, megjelent hőn szeretett felesége. Annyira szerették egymást, hogy többé el sem engedték a másik kezét. A félszemű fiú pedig hőstettével kiérdemelte a királylány kezét, s vele együtt a birodalom felét.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Kicsit ringatózhatunk is.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A csomós nyelvű béka. Egy nagy erdő szélén fekszik a pici, de annál tisztább vízű ebihal tavacska, ami arról kapta a nevét, hogy tavasszal csak úgy hemzseg benne a sok kis ebihal. Nem is csoda. Ez a tó a békák kedvenc helye. A tavacskába egy friss forrás folyik a hegyekből, a napocska kellemesen melegíti, színpompás virágok nyílnak mellette, és egész nap ebédnek és vacsorának való bogarak döngicselnek körülötte. Az ebihal tóban lakik egy leveli béka család is, akik messze földön híresek arról, milyen szép hosszúkat tudnak ugrani, de arról is, hogy nincs az a bogár, amit ne tudnának ragadós nyelvükkel elkapni. A többi béka mind hozzájuk jár, hogy megtanulja az ugrálás és a nyelvkinyújtás minden egyes kis fortéját, ők pedig büszkén és lelkesen adják át a tudásukat. Reggelente korán kelnek, tornáznak egyet mindannyian a tóparton, kinyújtogatják az alvásban elgémberedett tagjaikat, utána versenyt ugrálnak, és begyűjtik az ebédre valót. Délután megérkeznek a lelkes tanulók, és elkezdődik a békaiskola. Van ott magasugrás, távolugrás, szúnyogvadászat és nyelvleckék. A sok kis diák pedig szorgalmasan gyakorol. A leveli béka mama és a leveli béka papa nagyon büszke a szép és ügyes családjára, és minden tavasszal örömmel várják az új kis ebihalakat, akik majd, ha felnőttek, beállhatnak az iskolába tanítani.

0: Ki megértette volna a dolgot, még hogy egy csomós nyelvű béka. Segíteni pedig végképp nem tudott senki. A kis béka pedig hiába volt ügyes az ugrásban, nagyon szégyelte magát. Jobbnak látta, ha az iskola közelébe sem megy. Ki ne nevessék a tanulók, amiért egy kicsit pösze és nem tud szépen kuruttyolni. Hiába mondták neki a szülei, hogy nincs ezzel semmi baj, ő is ügyes nagy béka lesz. Inkább egyedül ugrálta körbe a tavacskát, a folyópartot és a környéket, és gondosan kerülte a többi béka társaságát. Néha olyan magányosnak érezte magát, hogy a tükörképét nézegette a vízben. Így telt el egy hosszú és forró nyár. A békaiskolában kiokosodtak és kiügyesedtek a tanulók, mindenki befejezte szépen az órákat, és közeledett a nagy és vidám záró ünnepség, amikor mindenki megkapja az oklevelét. Össze is gyűltek a tanulók és a családjuk a tavacska körül, a leveli békák pedig felsorakoztak, hogy kiosszák a megérdemelt jutalmakat. Mindenki ott volt, aki békának számított. Azaz majdnem mindenki. A csomós nyelvű kis béka ugyanis a távolból figyelte az eseményeket. Így történhetett, hogy ő vette észre először, nagy lesz a baj. Az égen ugyanis egyszer csak feltűnt egy keskeny árnyék. Hazatértek az első gólyák a nyaralásról, és igencsak üres volt a bendőjük. Az egyikük fente már a csőrét egy kis békacombra. Amikor meglátta a békákkal teli tavacskát, úgy megörült, hogy azt sem tudta, melyik finom falattal kezdje. Az ünneplő békák pedig annyira belemerültek a vidámságba, hogy már csak későn eszméltek. A gólya ugyanis épp ott tért földet az ünnepség mellett, és bőszen kelepelt. Mindenki ugrott volna, amerre lát, de földbe gyökerezett a lábuk a nagy ijegységben. Egy béka volt csak résen, aki nagy ugrásokkal meg is érkezett. Mégpedig a csomós nyelvű kis béka. Ügyesen az éhes gólya csőrén termett, és hopp, egy szempillantás alatt összecsomózta a madár hosszú csőrét. A meglepett gólya rázhatta, csóválhatta és bólogathatta a fejét. A kis békától csak nem szabadult. Ott himbálózott a szorosra kötött csőre végén. Addig persze a többi ijedt béka szanaszét ugrált. Valaki a vízben, valaki a fűben, valaki a hatalmas levelek és kövek alatt talált menedéket. A gólya csalódottan és éhesen nézett körbe, és tudta, bórul járt. Amikor a kis béka látta, hogy már mindenki biztonságban van, akkor ügyesen, hogy a gólya észre ne vegye, lecsúszott a csőréről, és ő is eltűnt egy nagy lapú levél alatt. A kelepelő gólya pedig korgógyomorral tovaszállt. A veszély elmúltával előbújt a többi béka is. Körbeállták a nagy hőst, és egyszerre éjjenezték. Megmentetted az életünket! Nagyon köszönjük! Kuruttyolták kórusban. Meg is tartották gyorsan az ünnepség elmaradt részét, ahol a csomós nyelvű kis békának is jutott oklevél. Mégpedig a legbátrabb békának szóló.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Jaj, de szaladt is Jancsi fogta a fejét, hogy ő bizony ilyen lányt biztos, hogy nem visz haza a szülői házhoz feleségnek. Hát mit fog szólni az édesanyja? Folytatnia kellett az útját, mert itt bizony nem talált magának feleséget. Úti társai is akadtak Jancsinak, melléje szegődtek, a mező tücskei, bogarai, az erdő madárkái, és bizony ők is fújták.

0: Jancsi egy erdőbe tévedt, egy különös erdőbe. Elhalt mellőle a rigófütty, a madár csivitelés, elnémultak a tücskök, bogarak, helyettük sejtelmes suhogás, susogás. Lidérces varázsigék hangzottak az erdő sűrű mélyéből.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Borsószem herceg kisasszony, Hans Christian Andersen. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött-ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem lel magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dézsából öntötték volna. A nagy égzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg király maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön. De uram teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vad szél? A hajáról, ruhájáról, patakokban szakadt a víz. A cipője orrán befolyt az eső, a sarkán meg kifolyt. S mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. No, majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné, de nem szólt senkinek. Bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágydeszkára. Aztán rárakott a borsószemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szemhunyást sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld volt a testem. Restellem megmondani, de sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékaljon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsú szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsószem meg a királyi kincses kamrába került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Varázsdoki rendel.
3: Hogy keltetek ma? Álmosan? Ha jobban szeretnétek aludni, adok pár varázsdoki top tippet. Első, minden nap mozogjatok. A testmozgás segít, hogy könnyebben és mélyebben aludjatok. A második, hogy jól szellőző szobában aludjatok. Ha hajnalra elfogy az oxigén, nem lesz pihentető az alvás. A harmadik pedig, hogy közvetlenül lefekvés előtt ne nézzetek telefont vagy más képernyőt. Meglátjátok, hogy sokkal nyugodtabb éjszakátok lesz. Most mennem kell, ma még hivatalos vagyok egy tollasbába. Szevasztok!
1: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
4: Rádió egyfejűeknek.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától, minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek!
2: Igen!
1: Gyerek nap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is. Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Csukás Mese Rádió. Te tudtad, hogy a mosoly mennyire fontos dolog? Figyeld csak meg az emberek arcát a villamoson. Azoktól a néniktől vagy bácsiktól, akik mosolyognak, sokkal könnyebben kérdeznél meg bármit, mint azoktól, akik mosolytalanok. Ha a te szüleid vagy nagyszüleid mosolygósak, akkor kérlek, mondd meg nekik, hogy te ezt nagyon szereted bennük. Vegyük észre többször a körülöttünk felcsillanó mosolyokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kismutató a hármason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb izgalmas találós kérdést. Így hangzik. Képzeljétek el, van valami, amit gyakran láthattok a házatokban, de nem mindenhol található meg, csak a szobákban. Van egy hosszú nyaka, ami a plafon felé nyúlik, és amikor éjszaka sötét van, egyetlen gomnyomással világosságot varázsol. Nem forró, de mégis fényesen ragyog. Mi lehet ez? Gondolkodjatok egy kicsit, és ha már megvan a válasz, mondjátok ki hangosan. Bizony, ügyesek vagytok, ez az állólámpa. Ez volt már a találós kérdésem. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Legközelebb is tartsatok velem.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Hogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? 1, 2, 3.

Az irigy kaméleon. Réges-régen, mikor a világ keletkezett, a kaméleon még nem volt olyan színpompás állat, mint napjainkban. Szürke volt, egyszínű, és mindig irigységgel töltött el, ha meglátta az erdő tarkabarka állatait. Búskomora mászott át egyik ágról a másikra, és közben azon törte a fejét, hogy szerezhetne ő is valamilyen színt, hogy kevésbé tűnjön fakónak. Aztán eszébe jutott, hogy a gyíkok és a békák is örökösen a napon süttetik magukat. Gondolta, kipróbálja ő is. Hát, ha szerez egy kis színt. Megkereste a számára a legbarátságosabb sziklát, és kifeküdt rá süttetni a hasát. Egész délután a napon aszalódott, de mikor este hazaért, szomorúan vette tudomásul, hogy egy árnyalatnyit sem sikerült barnulnia. Bőre még mindig szürke volt és fakó. A kaméleon egész éjjel aludni sem tudott a csalódottságtól, és azon morfondírozott, mit évül legyen. Hosszas forgolódás után eszébe jutott, hogy van néhány gyümölcs az erdőben, aminek a színes leve talán festékül szolgálhat. Másnap izgatottan ébredt, és első dolga volt, hogy gyümölcsök után nézzen. Szerencsére az erdő mélyén talált néhány gránátalma és áfonyabokrot. És meghengergett a földön talált termésekben. Aztán hazafele, ha meglátott egy gyümölcsöt, felvette és magára kente. Így került rá kiwi, mangó, narancs, dinnye, és mire hazaért a kis kaméleon, a szivárvány ezer színében pompázott. Annyira tetszett magának, hogy egész éjjel a csodás színű bőrében gyönyörködött. Majd reggel elindult, hogy megmutassa barátainak az új, tarkabarka színét. Már éppen odaért volna a tisztásra, mikor elerett az eső. A kis kaméleon nyugodtan mászott tovább, ám az egyik ugrásnál arra lett figyelmes, hogy a lábairól eltűnt a szín. Bizony, a rengeteg égből lezúduló víz lemosta róla a sok színt, amit a gyümölcsök adtak neki. A kaméleon elszontyorodott, és bánatosan elindult hazafelé. Útközben elállt az eső, és az állatok előjöttek a rejtekhelyükről. Kaméleon pedig irigykedve tekintett végig a színpompás állatserege. A kutya észrevette, hogy a kaméleon a fán szomorkodik. Mit tesz, én barátom? Miért lógatod úgy az orrod? Kérdezte az ember. Mindannyian olyan szép színesek vagytok. Csak nekem van fakó színem, mondta csalódottan a kaméleon. Bár csak nekem is lenne egy kis színem. Menj el Orulához, a varázskígyóhoz, majd ő segít rajtad, tanácsolta a kutya. Micsoda ötlet, hogy nekem ez miért nem jutott eszembe, vidult fel a kaméleon. Megköszönte a kutya tanácsát, és azonnal a varázskígyó barlangja felé vette az irányt. Nagyhatalmú Orula, kérlek, segíts rajtam, könyörgött a kaméleon. A többi állat olyan szép színes, csak én vagyok egyedül szürke. Kérlek, varázsolj nekem egy kis színt, legalább csak néhány foltot. Nem szép dolog az irigység, kaméleon barátom. Minden állatnak megvan a maga színe. Neked a szürke, válaszolta az öreg Orula. Ám a kaméleon addig-addig könyörgött neki, míg a varázsló adott neki egy üvegcse varázsszert. Tessék, vidd ezt a főzetet, s ez majd olyan

0: amint beért a fák közé, már is felhörpintette a varázsitart. Ahogy az egyik fáról a másikra ugrált, észrevette, hogy a színe kezd megváltozni. Először zöldre váltott, majd a tó közelében kékre. Így tovább. Mindig olyan színűre váltott, mint a környezete. Miközben ugrándozott, az egyik fa tövében megpillantotta a kutyát. Nézd, milyen csodaszép színem lett! Illegette magát a kamélon. Ám a kutya még csak feléje sem nézett. Bandukolt tovább az úton. Kamélon dübegurult. Milyen szemtelen ez a kutya! Rám se hederít! Biztosan azt gondolja, hogy ő a legszebb az erdőben. Na majd megmutatom én neki! Gondolta a kamélon, és elszaladt orulához, a varázslóhoz. Hatalmas orula! Kérlek, segíts rajtam! Szeretném, ha még szebb lehetnék, hogy a kutyát megegye a sárga irítség.
1: Nyugodj meg, kicsi kaméleon. Te így is szép vagy. Ne foglalkozz azzal, mit mondanak mások.
0: Mondta a bölcs orula. Ám a kaméleon nem hagyta annyiban a dolgot. Egyre csak könyörgött a varázslónak, hogy adjon neki egy másik főzetet. Mikor a varázsló látta, hogy a kaméleon hajthatatlan, adott neki egy újabb üvegcsét. A kaméleon alig várta, hogy újra összetalálkozzon a kutyával. Ágról ágra ugrándozott, s közben a kutya arcára gondolt, amikor meglátja az új külsejét. Bizony, mostantól én leszek a legszebb és legszínesebb az erdőben. Miközben a csodálatos új külsejéről ábrándozott, nem figyelt eléggé, és elvesztette az üvegcsét. Mikor észrevette, hogy hiányzik, már késő volt. A sűrű dzsungelben nem tudta megtalálni a varázsitalt. Akkor ismét elment orulához, hogy újabb csodaszert kérjen, ám a nagy varázsló úgy elkergette a hiú kaméleont, hogy többet a barlang közelébe sem mert menni. Így történt, hogy a szürke kaméleon új színt kapott, s azóta is a színe a környezetének megfelelően változik. Ám a kaméleon egy cseppet sem örül ennek, mert neki csak az a fontos, hogy ő legyen a legszebb.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Es, mindenhova es. Zap, szaporodjon, búza, bokosodjon, kisjárt, piasodjon.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, Vida Péter vagyok. Én fogom most nektek felolvasni Vadady Adrien Leszel a barátom című meséjéből az Esős nap című fejezetet. Hatalmas égszakadás volt odakint. A gyerekek mind elázva érkeztek az óvodába, hiába volt rajtuk esőkabát és gumicsizma. Az eső úgy zuhogott, a szél annyira fújt, hogy tetőtől talpig csuromvizes lett mindenki, aki csak kimerészkedett az utcára. De nem csak az időjárás, a gyerekek is szelesek voltak ma. Minden apró cseprő dolgon összevitatkoztak. Hatalmas lármát csaptak, és egész délelőtt azt hajtogatták, hogy menjünk ki az udvarra. Esik az eső, válaszolta az óvónéni. Máskor mindig kimegyünk, ha esik. Nekem van esőkabátom, vágta rá Lea. És gumicsizmám is, úgyhogy nem fogok megázni. Nekem is van, nekem is, harsogták egyszerre mindannyian. Nem csak az eső miatt nem lehet, felelte az óvónéni. Nézzétek, úgy fúj a szél, hogy meghajlítja az ágakat, leveri a cserepeket, felborítja a kukákat. Talán még titeket is felkapna, nevetett. Ilyenkor jobb idebent lenni. De amikor látta, hogy milyen csalódottak a gyerekek, azt mondta nekik. Gyertek, üljetek ide a szőnyegre. Játszunk valamit közösen. A gyerekek nem mozdultak az ablakból. Bámulták a vihart, nézték, ahogy integetnek a gesztenyefák, ahogy elsiet egy néni az óvoda előtt, és majd kicsavarja a szél az esernyőt a kezéből. Méregették, milyen messzire csapják az autók az úttesten összegyűlt vizet. Számolgatták, hány zacskót repített fel a szél, a szemközti bolt előtt hány táblát borított fel a vihar. Az óvónéni meg csak ült a szőnyeg közepén, és várta, hát ha valakinek kedve támad játszani. Kis idő múlva oda sonfordált Lea, mert már nem fért el az ablaknál. Lefeküdt a szőnyegre, és az óvónéni ölébe hajtotta a fejét. Az óvónéni megérintette a hátát az egyik ujjával, majd Lea felé nyújtotta mind a két kezét, hogy találja ki, melyik ujja volt az. Lea találgatni kezdett. Hol az egyik, hol a másik újra mutatott. És ha nem találta el, az óvónéni újra és újra megcsiklandozta. Lea hangosan kacagott. A gyerekek meg, ahányan voltak, köréjük gyűltek. És nem sokára már mindannyian játszani akartak. Mivel az óvónéni nem tudott egyszerre mindenkit csiklandozni, különféle szabályokat talált ki, hogy senki se maradjon ki a játékból. Keressen minden lány egy olyan fiút magának, akinek a ruháján gomb van, de gyorsan ám, olyan gyorsan, hogy mire megszólal a kis harang, mindenkinek meglegyen a választottja, mondta el az első szabályt az óvónéni. A lányok nagy sürgés forgásba kezdtek. Maja és Zétény rögtön egymásra találtak. Lea és Zsófi összevesztek Ákoson. Dani nem akart Dorci párja lenni. De mire az óvónéni megrázta a harangot, minden kislány fogta valakinek a kezét. Csak Roli állt egyedül, mert neki cipzáros pulóvere és gumis derekú nadrágja volt. Az ő kezét az óvónéni fogta meg. Aztán a párok leültek a szőnyegre, és óriási, na melyik ujjam volt, játékba kezdtek. Most minden szandálos kisgyerek cipőset keressen magának, folytatta a játékot az óvónéni. Először mindenki lenézett a lábára, hogy vajon rajta szandál vagy cipő van-e, aztán kezdődött előről a keveredés, kavarodás. Most sem mindenki talált párt. Hárman is egyedül maradtak, mert Petin, Leán és Botin szandál volt. Erre az óvónéni kiszámolta, ki legyen az ő társa. Petire esett a választás, de ez Leának nem tetszett. Én akarok a te párod lenni, különben is. Mi találtuk ki ezt a játékot? Nyafogott az óvónéninek Lea. Az nem igazság, rám jutott a választás, kiáltotta mérgesen Peti, és meglökte Leát. Lea elesett, és sírni kezdett. Az óvónéni megfogta Peti kezét, és azt mondta, Úgy lenne igazságos, ha a te párod lennék, Peti. De nem volt szép, hogy ellökted Leát. Ezért most nem leszek a párja senkinek. Segíts neki felállni, légy szíves. És legyetek ti hárman, párok, Botival. Én nem akarok Petivel lenni, sápítozott Lea. Különben is unom ezt a játékot. Inkább menjünk ki az udvarra. Biztos a vihartól kiestek a fiókák, a diófán lévő fészekből. Mentsük meg őket. Igen, menjünk ki, mentsük meg, kezdtek rá újra a gyerekek. Az óvónéni megrázta a fejét. Az udvarra nem mehetünk, még mindig szakad az eső. De tudjátok mit? Menjünk át a kis csoportosokhoz vendégségbe. Az ő ablakaik az udvar felől vannak. Onnan nézzük meg a fiókákat. És ha tényleg bajuk esett, kitalálunk valamit. A gyerekek az ajtóhoz csődültek. Gyorsan kettes sorba álltak, hogy elférjenek a folyosón, és Lea a nagy izgatottságtól észre sem vette, hogy Peti kezét fogta meg. A kis csoportosok éppen gyurmáztak az asztalnál. Mindannyian felnéztek, amikor a nagyok megérkeztek hozzájuk. Aztán, amikor meghallották, hogy milyen izgalmas dologra készülnek, felugráltak a székükből, és az ablakhoz szaladtak, nehogy lemaradjanak valamiről. A gyerekek egymás után pásztázták végig a szemükkel az udvart, de a hatalmas tócsákon kívül semmi érdekeset nem találtak. Csalódottan tértek vissza a saját csoportszobájukba, de amikor az óvónéni behozta nekik az esőt, vagyis három nagy esernyőt, egy vízzel teli tálat és a nyári kismedencét, végre elfújta a szél az ő rossz kedvüket is. Lea, Maja és Dorci a kinyitott esernyők alatt masírozni kezdtek. Zsófi és Györgyi a tálból kis poharakba vizet méricskélt. A fiúk meg a medencébe tócsát öntöttek, és a tócsához vitorlás hajót hajtogattak.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ha lenne egy olyan verseny, ahol azt kutatnák, melyik vadvirágot ismerik a legtöbben, akkor a levendula biztosan dobogós helyen végezne. Ki tudja? Az is lehet, hogy megszerezné magát az első helyet is. A levendulát szinte mindenki szereti, dicséri és ezer dologra használja. Biztosan találkoztál már a szekrényben szárított levendulával, amit azért dugtak a ruhák közé, hogy a moly, ez a mindent szétrágó lepkék rendjébe tartozó bosszantó rovar, még véletlenül se költözzön abba a szekrénybe. Ugyanis a moly nagyon nem kedveli a levendula illatát. Jobbat mondok, ha nyáron valami apró seb lenne a lábadon vagy karodon, akkor csak tegyél rá levendula olajat, és már is fertőtlenít ez a csodás növény. Tudsz venni levendulából készült fagylaltot, szörpöt és lekvárt is. Ha még nem kóstoltad, akkor legyél bátor és kóstold csak meg. Nyugi, nem marad lila tőle örökre a nyelved. Viszont a szervezetednek nagyon jót tesz ez a gyógyító, nagyon élénk illatú virág, a levendula. Csukás Mese Rádió.
2: Szervusztok, én ifjám Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, és nagyon szeretek mesét olvasni a gyerekeimnek, úgyhogy örömmel olvasom most nektek Fecske László Pacsuli király Új Kölnie című meséjét. Pacsuli királyról kevés história kering, pedig van mit mesélni róla. Nevezhetnénk őt első, vagy talán utolsó Pacsulinak is, hiszen ezen a néven soha előtte, de még utána sem született uralkodó. Ő volt a Roma völgy leghíresebb királya. Szerette is a nép. Gyakran küldtek neki virágot, hiszen köztudott volt, hogy kedvelte az illatozó növényeket. Még külön illatszer készítője is volt, aki a vár egyik zugában kísérletezett éjjel-nappal az új szerekkel. Pacsuli király ugyanis kimondottan szerette a különleges kölniket. Ébredéskor, ebéd után, de még este is meglocsolta magát velük. Olykor túlzásba is vitte, s egyik-másik katonája, amint ő felsége elhaladt mellette, majd kidőlt a sorból a tömény illatfelhő miatt. Történt egyszer, hogy Pacsuli király megunta az általa használt szereket. Valami újra vágyott. Egy teljesen egyedi illatú kölnire. Olyanra, ami nem erős, nem is gyenge, s amelytől még a katonái sem ájulnak el. Mert hogy nézne az ki, ha ott állnának a csatamezőn, és még mielőtt támadásba lendülnének, a saját királyuk illata miatt kábultan esnének össze. Bizonyosan kinevették volna őket az ellentábor emberei. Így is csúfolták az uralkodót a szomszédos birodalmakban. Több gúnynévvel is illették őt, első buké, bűz király, de volt, aki Szagos Alfonznak nevezte, ugyanis Alfonz volt a keresztneve. Egy nyári reggelen Pacsuli király rozmaringért küldetett. Ő volt az illatszer készítője. Új feladatot kapsz, kedves mester, mondta neki izgatottan a király. Kísérletez ki nekem egy üde illatot. Egy teljesen új kölnit szeretnék. Olyat, amelynek az illata mindenkit a bűv körébe vonz. Amely meglágyítja a szíveket, barátságra készteti az ellenfeleket, s amelytől a katonáim sem fognak émelyegni. A világ legfinomabb illatát alkosd meg nekem. Rozmaring nagyot nyelt, gondolatai száz felé cikáztak. Ekkora feladattal még soha nem állították szembe. Felség, ahhoz, hogy elkészítsem a világ legtökéletesebb illatát, be kell járnom a nagyvilágot, meg kell ismernem valamennyi vidék, valamennyi növényét, s más emberek által használt szereket. Számos ismeretet kell gyűjtenem hozzá, csak is aztán alkothatok olyan illatot, amely sokak számára vonzó lehet. Nem bánom hát, mondta a király, de hogy ne utazz egyedül, én is veled tartok. Így hát Rozmaring és Pacsuli király elindultak, hogy körbejárják a világot. Egy hintóval utaztak, melyen a kocsis mellett három délceg katona is ült, hátul pedig egy nagy ládában a mester kísérletezésre való eszközei voltak. Üvegcsék, különféle vegyszerek, porok, fűszerek és ismeretlen eredetű növények gyökerei. Az első megálló Kanna hegyen volt. Ezen a vidéken annyi, de annyi virág nőtt, hogy az utat is elég volt köztük megtalálni. Színes szirmok tengere vezette el őket egy városka központjába. Ott aztán megkérdezték az útjukba eső embereket, hogy mi az, aminek Kanna hegyen a legfinomabb illata van. Az emberek egyszerre vágták rá. A cirádás liliomnak. Merre találjuk ezt a növényt? Kérdezte a király. A hegy legtetején nő, felelte egy virágkötő. Rózsaszínű és kacskaringós szírmai vannak. A király katonái fel is mentek a hegy tetejére, és három kosárral hoztak belőle. Rozmaring előkészítette az eszközeit, és az egyik virágból különleges eljárással hamar előállított egy cseppnyi környi vizet. Rajta, szagoljátok meg, utasította a katonáit Pacsuli király. Két katonának tetszett az illat, a harmadik azonban fancsali képet vágott, ráadásul nagyokat tüsszentett tőle. Mindhármótoknak meg kell, hogy feleljem. Ti képviselitek az egész hadseregemet. Gyerünk tovább! Adta ki az utasítást a király, majd hintóra pattantak és tovább vándoroltak. Két napi kocsikázás után érték el Harmónia völgyet, melynek a legszebb látványossága a fátyolka vízesés volt. Ott is megérdeklődték a helyiektől, hogy minek van Harmónia völgyben a legfinomabb illata. A lakosság egyöntetően a fátyolka vízesésre mutatott. Ennek a csodavíznek nem csak az íze, de az illata is mennyei, mondta egy hídépítő. Valóban az volt. Ilyen vízesésről még a király sem hallott. Rögvest hozatott belőle a katonáival három palacknyit. Rozmaring előállt, és az eszközeivel ismételten kísérletezésbe fogott. Bár a vízzel nem kellett sok mindent csinálnia, hiszen már önmagában folyékony anyagról volt szó, de csipetnyit sűrűbbé tette, úgy adta át a királynak. Rajta, fiaim, szagoljátok! Nyújtotta tovább a király a katonái felé, akik közül az elsőnek és a harmadiknak kedvére volt az illat, a középső azonban fancsali arccal fordult el, és akkor áttüsszentett, hogy még a páncélja is megremegett. Ez sem lesz így jó, mondta a király, s már indultak is tovább. Két folyón és három hegyen keltek át, mire elérték Permet erdőt, ahol igen alacsony volt a lakosok száma. A Permet erdei emberek elszigetelten éltek minden más nemzetségtől, és életük nagy része abból állt, hogy folyamatosan fákat ültettek. Így lett a kezdetben néhány száz fából álló erdőből több ezernyi fával benőtt óriási terület. Permet erdő még arról is nevezetes volt, hogy különleges fák nőttek benne. Ezeket permeteknek nevezték el, és egyik érdekességük az volt, hogy a kérgük utánozhatatlan illatot árasztott. Amikor ezt megtudta a király, megkérte az erdőben élőket, hogy hadd hántson le néhány kérget az egyik fáról. A permet erdeiek barátságos emberek voltak, még segítettek is a király katonáinak leszedni a fáról a felső rétegeket, amelyekből aztán Rozmaring ismét kisajtolt néhány cseppet egy különleges eljárással. A kérgek valóban eszményi illattal bírtak. Amikor a mester elkészült a folyadékkal, a katonák megint ott sorakoztak, s a király parancsára megszagolták a kész nedűt. Az első katona elborzadt, a másik kettőnek viszont kedvére volt az illat. Hihetetlen, ami nem felel meg az egyiknek, az megfelel a másiknak, s ami a másiknak nem felel meg, az megfelel az egyiknek. Most mi legyen? Töprengett a király. Nem volt mit tenni, a csapat tovább zarándokolt. Annyi vidéket bejárt, amennyit csak tudtak, és csak nagy sokára leltek újabb különlegességre. Épp a kopasz dombra kapaszkodtak felfelé, ahol paraszt emberek éltek. Pacsuli király elmesélte nekik, hogy mi járatban vannak. A legjobb helyen járnak, felség. Mi itt földműveléssel és állattartással foglalkozunk. Nincs is egyéb mesterségünk. Él itt a dombon egy olyan állat, ami sehol másutt nem található meg a világon. Mi csak bolyhos nyúlnak neveztük el, mert bár kicsi a füle, de épp úgy ugrál, mint a mezei nyúl. Amikor megizzad, az izzadság cseppek végig gördülnek a szőrszálain, és az ember azt gondolná, hogy olyankor bűzlik, mint a görény. A bolyhos nyúl azonban olyan kellemes szagot áraszt, amilyet még a legszebb mezei virágok sem. Pacsuli király nagy érdeklődéssel hallgatta a parasztot. Nosza, ez kell nekünk. Hol van egy ilyen bolyhos nyúl? Itt van, a ketrecben tartják, de most éppen pihen. Ha meg akarjuk izzasztani, javaslom, kergessük meg az udvaron. Ki is engedte a paraszt a ketrecből a furcsa lényt, és mindenki a nyomába eredt. Míg a király is futott utána, fején a lötyögő koronával, s vállán a lobogó palástal. Néhány perc alatt a jószág úgy elfáradt, hogy lihegve rogyott a földre. Folyt is a verejték a bolyhain, és az illatszer készítő mester azon nyomban egy üvegcsébe gyűjtötte az értékes cseppeket. Ide kutyult, oda kutyult, míg nem aztán ebből is elkészült a kölni víz. Akkor azonban olyan dolog történt, amin igencsak meglepődött az uralkodó. A katonák orra alá dugva ugyanis nem várt eredmény következett be. Mindhárman összehúzták az orrukat, és nagyokat tüsszentettek. Elképesztő, mondta a király meglepetten, hiszen ennek a lötynek páratlanul finom illata van. Én is beleszagoltam. Nem volt mit tenni, vándoroltak tovább. Már lassan a világ végén jártak, ahol már semmi nem volt, csak elhagyatott viskók. Az utolsó házban egy öreg vegyész, Muskáti professzor lakott. Ő látta vendégül az utazásban megfáradt társaságot, és amikor megtudta, hogy mi a vándorlásuk célja, és azt is, hogy hogyan jártak, miket tapasztaltak az útjuk során, rögves felkapta a tekintetét. Megvizsgálhatom én is azokat az összekutyult szereket? Kérdezte Rozmarintól. Természetesen, felelte a mester, és átadta az öreg vegyésznek az üvegcséket. Muskátli professzor mindegyikbe beleszagolt, csak hümmögött, motyogott magában. Majd elővette egy üres edényt, és az összes illatot egybeöntötte. Rozmaring meg akarta állítani a cselekedetben, de már késő volt. A vegyész egy fakanalat vette elő a fiókjából, s balra majd jobbra kevert vele. Ezt szagolják meg, uraságodék, mondta a vendégeinek, és először a király, majd az illatszer készítője, végül a katonák is beleszippantottak az edénybe. Nem volt már prüszkölés, nem volt orrafacsarintás, mert az összekevert folyadékok illata mindenkit elbűvölt. Örült is a király ennek, és mielőtt hazaindult volna, egy zsáknyi arannyal köszönte meg a vegyész segítségét. Hazaérve pedig bőségesen megjutalmazta az őt elkísérő katonáit is, Rozmaringot pedig a hűséges szolgálatáért és munkájáért kitüntetésben részesítette. Miután megtisztálkodott, s tiszta ruhába bújt, boldogan fújta magára az új kölnijét, aminek az illatával nemhogy az uradalmában élőket, de viszont

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek! Györgyi Anna vagyok. Most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. Kis Ottó, Maci foci. Maci bocs felébredt, de még nem kelt fel. Azon gondolkodott, vajon ma mi lesz reggelire? Hársméz, akácméz, vadvirágméz. Két dolgot szeretett igazán, aludni és enni. De most nyár volt, nem lehetett téli álmot aludni, ezért felült az ágyában, hogy belásson a konyhában, vajon ma melyik csuprot emeli le a polcról medvemama. Maci bocs ezt a nézelődést magában úgy hívta, mézelődés. Vegyes virágméz volt a reggeli. Lépes. Mind megette. Közben arra gondolt, milyen jó volna egy kis mackó kaland. Elmehetek ma medve papával az erdő szélre? Kérdezte. Hát persze, felelte medve mama. Maci bocs felöltözött. Rövid nadrágot húzott, hozzá baseball sapkát, hogyha találkozna Maci sacival, jól nézzen ki. Addigra medve papa is elkészült. Ő a kantáros nadrágját vette fel, mert az praktikus. Ha összekeni magát munka közben, akkor sem lesz málnás a hasa. Korán érkeztek, még harmatos volt a fű. Medve papa a málna bokrok mellé tette hatalmas kosarát, és munkához látott. Maci bocs is munkához látott, de ő nem a kosarába rakta a málna szemeket, hanem a szájába tömte, mert úgy gondolta, hogy a málna szemek legjobb helye a maci poci. Először csak az erdő szélen járkált. Ott sok volt a málna bokor, menet közben is le tudott csippenteni egy-egy szemet. Azután beljebb merészkedett, és amikor már az erdőben lépdelt, az egyik fa tetején meglátott valami furcsát. Mekkora málna szem! Csodálkozott. Az a valami tényleg olyan volt, akár egy hatalmas málna szem, de valahogy mégsem az. Maci bocs megkerülte a fát, hogy onnan is szemügyre vegye a valamit. És akkor felismerte. Fehér pöttyös, piros labda ült az ágak között. Azonnal kiszaladt az erdőszére, hogy elmondja medvepapának, mit látott. De medvepapa helyett Maci sacival találta magát szemben. Maci saci a legszebb macilány volt a környéken. Szandájához most piros szoknyát viselt, és kis kosarában piros málna szemek mosolyogtak.
2: Gyere, mutatok valami érdekeset, mondta Maci bocs.
3: Gyönyörű,
1: kiáltotta Maci saci, mert a labda színe éppen illett a ruhájához. Még jó, hogy én is szépen felöltöztem, gondolta Maci bocs, aztán elindult felfelé a fán. Addig kapaszkodott, addig nyújtózkodott, míg az orra hegyével elérte a labdát. Akkor megbökte, és az pont Maci saci elé pattant. Kiszaladtak az erdőszélre. A két kosarat letették a fűre, és focizni kezdtek. Maci bocs egy nagyon nagyot akart rúgni a labdába, de nem találta el, és hanyatt esett.
3: Zsupsz! Fáj?
1: Kérdezte aggódva Maci saci, és elindult, hogy segítsen Maci bocsnak felállni.
2: Á, dehogy!
1: Legyintett Maci bocs, és gyorsan talpra ugrott. Ebédidőig játszottak. Akkor Maci saci rúgott egy kapufát, vagyis eltalálta a saját kosarát, ami felborult, és az összes málna kigurult belőle.
2: Majd én segítek összeszedni, mondta Maci bocs, és azonnal ott termett.
1: De amikor leült a málna kupac mellé, inkább falatozni kezdett. Maci saci is leült, és segített neki enni.
2: Ebédszünet! Ebédszünet!
1: Hallották egyszer csak fél álomban, mert evés után kicsit elszundítottak. Maci saci és Maci bocs apukája kiáltozott a málna bokrok felől. Fogták hát a labdát, és az üres kosarakkal elindultak feléjük.
2: Hát ti hol jártatok?
1: Kérdezték a medve papák.
2: Fociztunk,
1: mutatta fel büszkén Maci bocs a labdát. Aztán leültek a teli kosarak mellé, és ebéd közben elmesélték, mi történt. Miután a négy medve jól lakott, naplementéig mindegyikük teleszette málnával a saját kosarát. Éppen végeztek, mikor a tisztás felől hangokat hallottak.
3: Ott veszett el,
2: mondta egy kisfiú a papájának.
3: Berúgtam a fák közé, de hiába kerestem.
2: A medvék felkapták a kosarakat és beosontak az erdőbe. Onnan lesték, mi történt.
4: Biztosan a labdáját keresi,
2: súgta Maci Saci medvebocsnak. Ő a labdára nézett, rövid ideig töprengett, végül kigurította az erdőszélre. A kisfiú hamar észrevette a zöld fűben.
3: Ott van, ott van!
2: Kiáltozta boldogan és odaszaladt. Megvárták, míg a fiú a papájával hazaindult. Akkor ők is elindultak hazafelé. De még fél úton sem jártak, Maci Bocs kosara már megint üres volt.
1: Mennyi málnát szedtetek?
2: Kíváncsiskodott medvemama, amikor beléptek a házba.
3: Sokat!
2: Büszkélkedett Maci Bocs. De hát a te kosarad üres. Hol a málna?
4: Itt!
2: Mutatott Maci Bocs a pocakjára. Akácméz volt a vacsora. Az asztalnál Maci Bocs részletesen elmesélte medvemamának a mackó kalandot, mire az utolsó falatokkal is végzett.
3: Nagyon fáradtnak érezte magát.
2: De jó leső fáradtság volt. Ahogy letette a fejét a párnára, azonnal elaludt.
1: Hatalmas málna szemekről álmodott.

0: Benedek Elek, kis okoska. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
1: Volt egyszer egy szegény asszony, és annak egyetlen fiacskája, aki olyan okos volt, hogy az egész falu kis okoskának hívta. Hej, édesanyám, mondja egy reggel kis okoska, de szép álmot láttam. Hallom, fiam, hallom. Bizony nem mondom el én azt, amíg be nem teljesedik, mondta kis okoska. Hiába biztatta, hiába fenyegette, az anyja nem mondta el az álmát. Mit gondolt, mit nem a szegény asszony? Fogta kis okoskát, vitte a zöld királyhoz, és elpanaszolta, hogy micsoda csökönyös fia van neki. Csak hagyd itt a fiadat, szegény asszony, mondta a király, majd kiveszem én belőle az álmát. De beszélhetett neki szépen, csúnyán. Kis okoska neki se mondta el az álmát. Hely, megharagudott a király szörnyen, kapta-fogta magát, egy nagy tornyot építetett, és abba befalasztatta kis okoskát. De a király kisasszonynak igen megtetszett kis okoska, apja tudta nélkül egy kis ablakocskát hagyatott a tornyon, s azon által ételt adogatott be kis okoskának. Na, telt múlt az idő, egyszer csak azt üzeni a veres király a zöld királynak, hogy ő másnap délben pontban 12 órakor asztalhoz ül, s ha az első falatot ki nem lövi a szájából a zöld király, kőkövön nem marad az országában. Búsult a király, nem tudta elgondolni, hogy mit évő legyen. Miért búsulsz, lelkem, édesapám? Kérdezte a király kisasszony. Mondja a király, hogy mit üzent neki a veres király. De bezzeg nagy bánatba borult a király kisasszony is, s aznap sírva vitt ebédet kis okoskának. Hát téged mi lelt, szép király kisasszony? Elkesergi a király kisasszony, hogy mit üzent a veres király. De kis okoska nagyot nevetett, s azt mondta, sose sírj emiatt, szép király kisasszony, eredj haza, feküdjél le, aludjál, s reggel mondjad édesapádnak, hogy azt láttad álmodban, hogy a király szétbontatta a tornyot, s hát élt kis okoska, aztán kis okoska kezébe kapott egy nyilat, azt ellőtte a veres király országába, ott is annak palotájába, s kilőtte a veres király szájából az első falatot. Úgy tett a király kisasszony, ahogy kis okoska tanácsolta. Reggel elmondta az álmát, amit nem látott. A király ámult, bámult, hitetlenkedett, de mégiscsak elbontatta a tornyot. S hát csak kilépett abból egy deli szép legény. Akkor átnőtt, s úgy megszépült kis okoska, hogy a király alig ismerte meg. Nosza, mindjárt aranynyilat nyomtak kis okoska kezébe, röppent a nyilvessző, s meg sem állt, míg a veres király palotájába nem talált, s úgy kilőtte szájából az első falatot, hogy ilyettében hanyat vágódott a veres király. Egy-kettőre talpra szökött, s üzente nagy haraggal a zöld királynak, hogy azt a huncut betyárt, aki őt úgy megcsúfolta, egyszeribe hozzá küldje, mert bizony mondja, hogy kőkövön nem marad a zöld király országában. Mit tehetett szegény zöld király? Útnak eresztette. De kis okoska nem indult egymaga. Kiválasztott 11 legényt, akik hozzá úgy hasonlítottak, mint egyik tojás a másikhoz. Aztán 200 katonát felöltöztetett patyolatfehér ruhába, ültette hófehér paripákra, 100 katonát pedig öltöztetett koromfekete ruhába, s ültette azokat fekete paripákra. Mikor aztán megérkeztek a veres király városába, s ott is a palota kapujába, kis okoska megállította a katonákat, s mondta nekik, maradjatok a kapu előtt, s ha látjátok, hogy akasztófa alá állítatott a veres király, nyargaljatok sebes szélnél sebesebben elől a fehér huszárok, hátul a feketék. Sötét este volt, amikor megérkeztek, ott mindjárt elszállásolták kis okoskát 12-ed magával egy szobába. Jól megvacsoráztatták, aztán lefeküdtek. A veres király azonban strázsát állított a szobába, és megparancsolta annak, hogy amelyik a 12 legény közül először szólal meg, annak a jobb füle mellől, amikor alszik, vágjon le egy tincs hajat, az lesz bizonyosan kisokoska. Ahogy lefeküdtek, csak ugyan megszólalt kisokoska. Jó édes kenyere van a veres királynak. Vajon mitől lehet olyan édes? Kérdezték a többiek. Attól, hogy asszonytej van benne. Hiszen csak azt várta az istrázsa, hogy elaludjanak. Kisokoska hajából levágott egy tincset a jobb füle mellől. De vághatta, mert reggel kisokoska a többi legény hajából is levágott egy tincset, s a veres király, amikor maga elé rendelte őket, nem ismerte meg, hogy melyik kisokoska. Nagy haraggal visszaküldte őket a szobájukba, aztán hivatta a szakácsnét, s rárivalt. Igaz-e, hogy asszonytej van a kenyérben? Irgalom szegény fejemnek, mondta a szakácsné, szoptatós asszony vagyok, s dagasztás közben egy csöpp tej a tésztába csöppent. A király elkergette a szakácsnét, aztán éjjelre megint istrázsát állított a 12 legény mellé, és megparancsolta, hogy vágjon le egy hajtincset a bal füle mellől annak, aki először megszólal. Bezzeg, hogy most is kisokoska szólalt meg először. Azt mondta. Jó bora van a királynak, csak az a kár, hogy embervér van benne. Ahogy elaludtak, az istrázsa levágott egy tincset kisokoska bal füle mellől, de kisokoska eszén most sem járt túl. Mind a 11 legény hajából levágott egy tincset a bal füle mellől, úgy mentek a veres király színe elé. Hely, szette vette, ordított a király. Hát már sohasem tudom meg, hogy kilőtte ki szájamból az első falatot. Dehogy nem lépett előre kisokoska. Én lőttem ki, felséges királyom. Hát azt honnét tudod, hogy az én boromban embervér van? Azt onnét, hogy amikor a szőlődet taposták, az egyik kádban a szőlő közé egy kés vegyült. Az az ember, aki a szőlőt taposta, belelépett a késbe, a vére kicsordult, attól véres a borod. Egyszeribe hivatta a király a taposó embert, s hát csak ugyanúgy történt, ahogy kisokoska mondta. No, de te, betyár, most a kezembe kerültél, megkötözték kisokoskát, kivezették az udvarra, annak a közepén állt az akasztófa. Már a hurkot is a nyakába vetették, akkor azonban intett kisokoska a fehér meg a fekete huszároknak, s hogy azok vágtatni kezdtek, kiáltott kisokoska az összecsődült embereknek. Fusson, akinek az élete kedves, mert azok a fehérek angyalok értem jönnek, hogy a mennyországba vigyenek, a feketék pedig az ördögök, azok meg titeket a pokolba visznek. Hely, lett szörnyű ijedelem, futott ki, merre látott, futott a veres király is, de kisokoska is utána kikapta a király kezéből nagy görbe kardját, levágta a fejét, a kard hegyére tűzte, és úgy ment haza a zöld király udvarába. Szaladt egyenesen a király szobájába, ott a veres király fejét úgy lecsapta az asztalra, hogy az asztal négy felé hasadt. Akkor mondta kisokoska, no, felséges királyom, ez volt hát az én álmom, most már tudja-e? Mondjam, ne mondjam, a király kisokoskának adta leányát, s fele királyságát, holta utánra ígérte az egészet. Aztán hat lovas hintót küldtek a kisokoska anyjáért. Még aznap megtartották a lakodalmat, s ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Kisokoska című mesét hallottátok.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kóreai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, puspongást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár, a százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi volt?
2: Na?
1: Tegnap kimostam a ruháimat, de elpakolni már nem volt kedvem, ezért csak ledobtam a székemre. Mára az összes összegyűrődött, ráncos lett, úgyhogy ma nem csak elpakolnom kell, de ki is kell vasalnom.
2: Hát igen, a rest kétszer fárad.
1: Ez meg mit jelent?
2: Hogy a lusta embernek végül kétszer annyit kell dolgoznia, mint annak, aki azonnal elvégzi a feladatát.
3: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! Újréti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Lusta Jankó. Élt hetet hét országon túl egy igen-igen lusta fiú. Míg az édesapja meg az édesanyja nevelte, volt neki mit enni, inni, de mikor teljesen árva maradt, bizony sokat koplart. Dolgozni meg sehogy sem akaródzott neki, csak a kapufélfát támasztotta. A szomszédjában lakott egy özvegyasszony, az nem hagyta békén. Hallod-e, Jankó, ez így nem lesz jó? Fogjál csak munkához! Nem fogok én, majd áld az Isten. Áld az Isten, hiszen amit áld, el is veszi. Elmegy az özvegy, Jankó meg támasztja tovább a kapufélfát. Egyszer csak hús! Egy csapat vadliba beszállott az udvarába. Nagyon megörült Jankó, szaladt a szomszédasszonyához. Jöjjön csak, adott az Isten! Mit te, Jankó? Jöjjön, nem tudom én mit! Megy az özvegyasszony csodálkozásában, összecsapja a kezét. Jankó! Hiszen ezek vadlibák. A vadlibák a csattanásra megijedtek. Hús! Egyszerre elrepültek. Na látod-e? Látod-e, Jankó, hogy amit adott az Isten, könnyen el is vette. Lásd csak munkához. Nem dolgozom én. Nem? Akkor mit csinálsz? Majd lopok. Lopsz? Lopok. De hiszen elcsípnek, tömlődsz bevetnek. Csak nem talán. De Jankó, majd a lopott jószág rád kiabálja, hogy te loptad. Nem bánom, nem dolgozom, lopok. Nem lehetett vele zöldágra vergődni. Elment az özvegy. János még aznap este lopott egy csirkét. Hazavitte a hóna alatt, bedugta az olba. Másnap lopott egy libát. Hozta a hóna alatt a sötétben. A liba meglapult, egy hangot ki nem adott. No, egy sem kiabálja rám, hogy loptam. Nem is igaz az özvegyasszony beszéde. Asszony beszéd, pipa füst. Na, ezentúl minden nap lopok valamit. Egy gazdag bíró lakott a falujukban, annak a hambitjára ki volt téve egy takaros falióra. János azon settenkedett, hogy csenhesse el. Mikor aztán leoltották a petróleum lámpát, odahúzódott, leakasztotta. Uzsgyi át a kerten keresztül elmenekült vele. Vitte haza nagy örömmel. No, ez sem kiabálja rám, hogy loptam. Ha így van, nagyobb értéket lopok legközelebb. Vannak a bírónak jó húsos disznai. Azokból hozok. Másnap este fogott egy zsákot, meg a szomszédasszony talicskáját. Tolta a talicskát a kertek alján végig. Oda settenkedett az ólakhoz. Jó süldők voltak ott, ahogy nézegette őket. No, ez jó lesz! Gyorsan tolta hazafelé a talicskát. A kerék meg száraz volt. Régen lehetett kenve. Nyikorgott erősen. János meg folyton azon gondolkozott, hogy rákiabálja a lopott holmi a bűnét. Hát úgy vette ki a nyikorgásból, mintha ezt mondaná, úgyis csak elcsípnek, úgyis csak elcsípnek. Nagyon megijedt. Félredobta a talicskát, a zsákot meg a süldővel a vállára dobta. A süldő felé lett a zsákban, elkezdett visítani. Éjre, Willis! Éjre, Willis! Hű, ezt nem lehet tovább vinni. Eldobta a süldőt, szaladt haza eszeveszetten. Bújt a szekrény hátához, ahová az órát tette. Ott lapult a csendben a nagy óra. Ahogy hozzáért, elkezdett ketyegni. Loptak, loptak. Gyerünk innen, mert ez is rám kiabálja a lopást. Fel a tyúkorra, de a tyúk is. Kotkodács, te loptál! Kotkodács, te loptál! Hű, ez is rám kiáltotta. Bebújt a libaholba. A liba megijedt, csatarászott, gágogott. Gigágát loptál! Gigágát loptál! Még jobban megijedt, hogy minden rá kiabálta a bűnét. Jobb lesz János, lusta János, ha világgám így, gondolta. Futott, futott az erdőnek, ahogy a lába bírta. A tetőn megállott, hát még a melle is azt pihegte, hogy fustol vagy, fustol vagy. János már bánta, hogy a dolgos munkás élet helyett a lopást választotta. Mert még most is fut, ha bírja.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sputnik, Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!
2: Jobb szárny!
0: Na mindenki vegye el a jobb szárnyát és mozgassa!
2: Láttál le már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni!
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!
2: Jobb szárny, bal szárny!
0: Most már mind a két szárnyatokat mozgassátok!
2: Láttál le már pingvin a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!
2: Jobb szárny, bal szárny, jobb láb.
0: Hármat kell egyszerre ritmusra.
2: Láttál le már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!
2: Jobb szárny, bal szárny, jobb láb, bal láb.
0: Most már billegünk úgy, mint a pingvin.

0: Yes! Pingvinek tánc! Jobb szány, bal szány, jobb láb, bal láb, fejed! Most már a fejedet is csak el ne veszítsük!
1: Láttál-e már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvint fogsz látni!
0: Pingvinek, vigyázz!

0: Na, akkor milyen ügyesek a gyerekek, most gyorsabban próbáljuk, hogy láttál le már pingvin
1: a tengerhez menni, hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc! Jobb száj!
0: Gyorsabban kell a jobb szájatokat mozgatni.
1: Láttál le már pingvin a tengerhez menni, hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz! Pingvinek,
0: tánc! Jobb szárny, bal
2: szárny, mind a kettőnek
0: kell bírod már.
1: Láttál le már pingvin a tengerhez menni, hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
0: Pingvinek,
1: vigyázz!
0: Pingvinek,
1: tánc!

0: jobb szány, bal szány, jobb láb, bal láb.
1: Gyorsan van kell a lábunkon is.
0: Láttál-e már pingvint a tengerhez menni? Hogyha rám nézel, egy pingvin fogsz látni.
1: Pingvine, vigyázz! Pingvine,
0: tár!

0: fagy.
1: Csukásmese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Itt az idő egy újabb rejtélyre. Így szól a találós kérdésem. Ez egy ruhadarab. Akkor a leghasznosabb, amikor az égből potyog a sok csepp. Olyan, mintha egy vízhatlan páncélt húznál magadra. Lehet kapucnis és színes, és sokszor műanyagból vagy gumis anyagból készül. Ha ezt felveszed, száraz maradsz akkor is, amikor esik. Na, mi lehet ez? Bizony, jaj, de ügyesek vagytok! Az esőkabát! Nekem sárga esőkabátom van. Olyan vagyok benne, mint egy kis kacsa. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
1: Csukásmese Rádió.

0: Csukásmese Rádió.
1: Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza, mind a négy évszakban hajózható. 50-60 évvel ezelőtt még keményebbek voltak Magyarországon a telek. Akkor sokszor megesett, hogy befagytak a folyók, és ilyenkor megállt a rajtuk haladó hajóforgalom is. Régen sok gőzhajót láthattatok volna a Dunán és a Tiszán. A gőzhajónak az az ismertető jele, hogy van egy nagy kéménye, amiből füstöt ereget. Napjainkban már modern hajók szelik a folyó vizeit. Például az én egyik kedvenc hajótípusom a szárnyas hajó. Ez a hajó nagyon gyorsan tud haladni a vizen, szinte szár rajta. Ti milyen típusú hajón ültetek már az életetekben? A csónak és a ladik is beleszámít.
0: Csukásmese Rádió.

0: Móra Ferenc, a nagyhatalmú sündisznócska, aki elmeséli nektek Básti Lajos.
1: Kerek erdő közepében, jegenyefa tetejében vidoran munkálkodott a piros sapkás harkálymester. Kis baltácskájával sorra megkopogtatta a hernyóházacskák ajtaját. Gyertek ki egy kicsit a friss levegőre, hernyócskák! Fogadom, vissza se mentek többé, ha egyszer az arracskátokat kidugjátok. És milyen jó akarójuk harkálymester a hernyócskáknak. Még most is költögetné őket, ha föl nem dör meg hozzá valaki a fatövéből. Hallod-e te erdei ács? Ki az úr az erdőben? Harkálymester máskor erre a kérdésre mindig leugrott az alsó ágra, szárnya alá dugta a piros sapkáját, azt felelte alázatosan. Tányér talpú, lompos farkú, tipe-topa mackó. Most azonban meg se billentette a sapkát, csak úgy félvállról vetette oda Fokhegyről, hogy ki az úr az erdőben? Hát a nagyhatalmú sündisznócska. Mackó úr akkorát ütött a fára tányér talpával, hogy a hernyócskák egyszerre begubóztak ilyettükben. Darázs, dárdag, mély szurony, kitől hallottad ezt az újságot? Magától a nagyhatalmú sündisznócskától hunyorodott le az erdei ácsmester a bozontos fejű nagyúrra. De akkorát horkantott az haragjában, hogy harkálymester leejtette ilyettében a kis baltáját. Nem is találta meg azóta se, azért keresi máig is nagy panaszkodással. Hová lett? Hová lett? Mackó úr pedig dúlva-fúlva vágott neki az erdőnek, törve zúzva a bokrokat, amik eléje kerültek, s a bokrok azt recsegték, a szellő azt dudorázta. Még a saját tipe-topa lépései is azt csoszogták a harmatos fűben. Nagy hatalmú

0: hallotta a reszketés, hogy menten lekonyult a bajusza. Alázatos a szolga, nyöszörögte ilyetten, s nagy zavarodott a mackó urat kínálta meg nyírfa balzsammal. Parancsoljon, uram, bátyám, egy kis bajuszpedrő. Na, hiszen egyéb se kellett mackó úrnak. Világ életében mindig azt szégyellette legjobban, hogy neki még vénségére se nőtt ki a bajusza. Még a foga is csattogott, ahogy ráförvett a sündisznócskára. Ho-ho! Kis öcsém, azt a nagy hatalmadat mutogasd inkább, de sebesen ám, mert mindjárt befelé fordítom tüskéivel a bundádat. Sündisznócska ravaszul hunyorított a ragyogó fekete szemével. Hát, ami igaz, igaz. Én előlem mindenki elszalad ilyettében erdőn, mezőn. Na, azt magam is szeretném látni, kacagott mackó úr akkorát, hogy a sündisznócskának összeütöttek tőle a szuronyai. Állom a szavam, mosolygott sündisznócska a bajusza alatt. Mindenkit megszalajtok, akivel találkozunk. Ha nem hiszed, gyere utánam. Azzal elkezdett gurulni sündisznócska, mint a gombolyag, és a sarkában nagy dérrel durral mackó úr, recsegtetve a gajakat jobbra-balra. Fusson, akinek az élete kedves! Sikított a sündisznócska, ahogy a torkán kifért, s lett olyan futás az erdőben, hogy szem nem látta mását. A sok erdei egér mind elhagyta ilyettében a csizmáját. Ez semmi, fújt nagyok a dühében, mackó úr. Azt a szarvast ijeszd meg, amelyik a patakban nézegeti magát. Fusson, akinek az élete kedves! Sivított sündisznócska, s a szarvas ilyetten kapta fel a fejét a vízből, úgy eliramodott, mint a nyúl, ahogy a mackó urat meglátta. Ej, de derék fickó ez a sündisznócska, mondogatta magában. Ha ő fel nem riaszt, bizony csúffá tesz mackó úr. Mackó úr csodálkozva csóválta meg a kócos üstökét. No, ez már valami volt, sündisznócska. De azért akkora hatalmad még sincs, hogy az erdőkerülőt meg tudnád ijeszteni. Az erdőkerülő pedig éppen szembe jött velük, ordas mester, a farkas. Úgy látszik, hiába kerülte az erdőt, mert úgy villogott a szeme az éhségtől, mint a parázs. Fusson, akinek az élete kedves! Füttyente sündisznócska, s ordasmester már kitátotta rá a száját, mikor mackó urat megpillantotta. De el is szelelt onnan, mint a nap elől a köd. Ejnye! Most megszabta volna mackó úr a bundán, ha a sündisznócska nem figyelmeztet, gondolta magában. Na, meg is hálálom neki, nem eszem sündisznó pecsenyét egy hétig. Mackó úr pedig úgy rázta a fejét bámulatában, mint a szél a mákot. No, ilyet még álmomban se értem, motyogta kelletlenül. Hanem, ha csak ugyan te vagy az úr az erdőben, no, ijeszd meg azt a pásztort, aki az erdőszélen legeltet. Azzal mackó úr kidugta az ormótlan nagy fejét a bokrok közül, a sündisznócska pedig olyat sikoltott, majd beleszakadt a tüdeje. Fusson, akinek az élete kedves! Hű, lett is foganatja, mert oda tekintett a pásztor, s ahogy mackó úr fejét meglátta, úgy elszaladt, hogy még ma se állt meg. Sündisznócska pedig büszkén tekintett hátra. Na, uram, bátyám, hiszi-e már a nagy hatalmam? Hát híre hamva se volt már ott mackó úrnak. Úgy elkullogott onnan, mint akit arron vertek. Megijedt a sündisznócska nagy hatalmától, és soha se kérdezte többet senkitől, ki az úr az erdőben. Sündisznócska pedig azóta még kétszer olyan hegyes repedeli a bajuszát, mint azelőtt.
1: A Nagy Hatalmú Sündisznócska című mesét hallottátok.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Ás, pis, kerekes, uti, füves, leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs. Ás, pis, kerekes, uti, füves, leveles, bíbola, bíbola, pacs, pacs, pacs.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Móricz Zsigmond igazszóló mesekönyvéből következzék Mátyás ficfája című meséje. Soha olyan fűzfát nem láttam, amilyen gyerekkoromban állott a falu határában, közel a Tisza partjához. Törzse olyan vastag volt, hogy hárman összeölelkeztünk, akkor is alig értük körül. Belsejében nagy odú volt. Felülről lehetett leereszkedni belé, az ágak közül, mint egy kútba. Titokzatos hit vette körül a fát. Nappal az volt a legkedvesebb játszóhelye az egész falu apróságának, de mihelyt alkonyodott, menekült a fa közeléből minden jótét lélek. Csak a verebek tanyáztak békességben és csodálatos kedvel éjjel-nappal a hajlós ágak között. Valósággal országgyűlés tartott itt az egész Tiszahát veréb lakosa. Hely! Valaha nem verebek gyűléseztek itt, hanem Mátyás király tartott ezen a helyen törvénytevő gyűlést. Róla hívják máig ezt a fát Mátyás ficfájának. A dolog úgy történt, hogy Mátyás király egyszer megunta cipelni a súlyos gondú koronát, szépen elzárta azt a belső kamrába, maga meg lóra ült, s oldala mellé vevén egy kisebb hadseregre való csapatot, felrándult vadászni a beregi erdőkbe. Jó nagy út volt ez Visegrádtól. De hát nem nyargalt a nagy király éjjel-nappal. Valóságos vadaskert volt akkor Magyarország. Ha reggel erdőt hagyott háta mögött a lovas csapat, estére megint erdőszélen pihent meg egy-egy kényelmes vadászkastély uránál. Jóformán a szarvas nyomán értek fel a beregi hegyekbe. Útba ejtették az ecsedi lápot, amelyen akkor úgy nyüzsgött a teménytelen vízi szárnyas, mint a zsombékjaiban a hal meg a csík. Nyíllal, törrel, karddal, hálóval és sólyommal vadásztak mindenféle vadra. És a gazdag zsákmány meg a fárasztó testmozgás egészen elfeledtette Mátyás királlyal, hogy ő Európa leghatalmasabb fejedelme. Most még apró gondokhoz sem volt kedve. Csak tört előre ráró paripáján, tollas süveg a fején, felajzott nyíl a kezében. Hanem a nép hírül vette, hogy a király itt jár a környéken. Nagyon ismerte már ekkor áldott urát a magyar. Szerette az igazságos Mátyást. És ahol szerét ejtették, elébe toppantak, s kipanaszkodták magukat. Ha a király egy-egy kis faluban az eperfa alatt buzapép és vadpecsenye mellé ült, a kerek tölgyfa törzsből készült asztalhoz, sose tudta, hogy nem válik-e vacsora alatt törvényasztalává a tőke. Így járt a mi falunkban is. Nem is tudták, csak ráfogták, hogy ő legyen a király, de mindjárt felzúdult a falu, panaszra ment hozzá. Uram, király, hallgass meg bajunkat! Mátyás király nem mondta, hogy ő bizony nem hallja, szíves szóval kérdezte. Mi a bajotok? Kire van panaszotok? A Tiszára, uram király! A Tiszára! Mi a perpatvar? A Tisza nagy úr? Azt már nem tudom, hogy tanítjuk rendre. Elmondták aztán, mi a baj. A Tiszának két medre van. Az egyik messze a falu alatt folyik el Vári határában. Mikor ott folyik a Tisza, akkor a mi határunk nagy. Mindenkinek van elég földje. Jó kövér, búzatermő földek. Olyankor nincs ínség, szomorúság, de van kövér bőség, vígasság. hanem aztán, ha a Tisza egyet gondol, és a másik medrébe csap, amelyik itt folyik el épp a falu alatt, a temetőt is mossa, akkor a várjak rögtön elfoglalják a Tiszáig a földeket, a mi megmunkált jó földjeinket, és a falu kenyér nélkül marad, mert a határ másik része erdős, ingoványos hely. A király meghallgatta a panaszt, és elgondolkodott rajta. Hát azt mondjátok, hogy tiétek az a föld, amely a Tisza két árka között van. Azt, uram királyom, jól van, fiaim. Holnap kimegyünk arra a helyre. Adjatok hírt a várjaknak, hogy ők is eljöjjenek megmondani, mit tartanak a dologról. A király lefeküdt egy kicsi, nádfedeles házikóban, de jó, puha tollas ágyra, és olyan jó ízűen aludt, mintha a királyi palota hattyú pelyhes selyemvánkosain nyugodnék. Tán még jobban, mintha nem is király volna, csak Tisza háti szegény ember. Hely, bizonyosan jobban, mint a falu népe. De még a várjaknál is jobb ízűen. A két faluban egész éjszaka a holnapi nagy igazságra készültek. Össze is gyűltek másnap túl a Tiszán, a Vitás földön, s a két falu nagy öregje mind elmondta, ki mit tud. Bezzeg kiderült, hogy a várjak szinte azt mondják, hogy övék a föld mindig, ha a Tisza nem az ő határukon folyik. Mátyás hallgatta, csak hallgatta a pörlőket. Végre ketté szakította őket. Fiaim, tudom én már, hol az igazság. Ha váriban foly a Tisza, a várjak koldusok, ha császáriban foly a Tisza, ti vagytok koldusok. Osztozzatok szépen. Fele a földnek mindig várjé, fele mindig császárjé legyen. Itt leütöm ezt a fűszfa vesszőt, ez légyen a határ időtlen időkig. S leütötte a földbe a fűszfa vesszőt. De a várjak haragudtak az osztásért, s titokban azt gondolták, hogy jöjjön csak az éjszaka, majd tovább viszik ők ezt a vesszőt. Amilyenk is szerették volna, ha nekik kedvez a király, hiszen mi vendégünk, és éppen ezt forgatták, hogy ők is viszik tovább a fűszfa vesszőt. Hanem csoda történt. A vesszőszál abban a szempillantásban megfogant, ahogy a király leszúrta. Gyökeret eresztett. Szemük láttára olyan vastagra nőtt, hogy azt ember ki nem húzhatta többet. Térdre borult mindkét falu a nagy király előtt, és áldották igazságos Mátyást, és megnyugodtak örök időkig. Mert legjobb az igazság. Lám azóta, hányszor cserélt helyet a Tisza, de a fa áll. És megvan minden falunak a határa. Áll a fa? Hely, dehogy áll. Most 3 éve rettentő vihar pusztított a Tisza háton, dörgött az ég, villámlott, és egy iszonytató menkő lecsapott a fűszfába. Oda látszott a lángja váriba. Ellátszott mi hozzánk is. És a két falu szomorúan nézte Mátyás Ficvájának pusztulását. Kimutatja meg a határt ezen.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nemes Nagy Ágnes, Mi van a szobában? Aki előadja nektek, Szulák Andrea. Az asztal. A szobában van az asztal, leterítve szép damasztal. Ő a kedves, ő a jó, ő mindenre kapható. Lehet rajta inni, enni, leckeírás neki semmi. Építek rá hidakat, ő a víz a híd alatt. Autójárja, víganálja, ő a pálya, ő a pálya. Egy baj van csak, bármi kedves, lombfűrésztől ideges lesz. A szék. A szobában van a szék. Nem mondom, hogy csodaszép, vén a támla, lóg a karfa, mintha volna gyönge mancsa. Az igaz, még kicsi voltam, ha nem látták, ráugortam, a karfáján lovagoltam, de akkor még buta voltam. Most sajnálom, ha morog, nyikorog és nyiszorog, olyan, mint egy barna medve. Főleg este. Az ágy. A szobában van az ágy, és az ágyban van az álom. Párna úszik nagy folyón, már is túl van hét határon. De ez mégsem uszoda, lombokból a kupola. És a lombos kupolában hét majom ugrál fenn az ágakon, lomb között, Gajhegyén úgy cikáznak, mint a fény. Aztán hosszú karjukon lógnak hét aranymajom, mintha hét kövér fügelóbálozna fönn az ágon, de ne hidd el, ez csak álom. A szekrény. A szobában van a szekrény, mint a vár, rajta széles régi zár, bent magasra tornyosodva, félsötétben polca, odva, mindent rejteget. Rémeket? Ingeket. Ingek csücske, mint a zászló. Minden reggel integet. Egyszer belebújt a macska, círmos macska, szép, komoly, ült bent, mint egy vén bagoly. Irigyeltük, kizavartuk mérgesen, hogy merül a várba ülni, szemtelen! A lámpa. A szobában van a lámpa. Hogy ragyog? Mert a lámpák boldogok. Mintha mindig mondaná, villogok. Rokonaim odakint a csillagok. És mi van még a szobában? Hát a fal. Visszaüt, de eltakar. Úgy vesz széles tenyerébe, mint a cinkét tartja fészke. De a cinke ül maga, nincsen neki ablaka. Én kinézek a szobából, mint a pásztor a subából nézdegél. Az sem baj, ha fúj a szél.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Az északi fény. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Egy földes úr a hideg téli időben minden csütörtök este elment hazúról, s csak hajnal előtt jött vissza. Az uraság szigorúan megtiltotta, hogy bárki is elkísérje, vagy elébe siessen, amikor megjön. Maga fogta be a lovát, s ő fogta ki is. A lószerszámot és a lovat nem mutatta meg senkinek. Megígérte, hogy agyonüti, aki a titkos istállójába merészkedik. Az istálló kulcsát nappal a kebelében rejtve hordta, éjjel meg a párnája alatt tartotta. A kocsisa azonban nem törődött a tilalommal, s meg akarta egyszer nézni, micsoda lovat és szerszámot tart titokban az ura, s hova megy minden csütörtök este. A bátor kocsis egyik csütörtök este idejében bement az istállóba, s leült az ajtó mellé a sötét sarokba. Nem kellett sokáig várnia, megjött az úr, s kinyitotta az istálló ajtaját. Egyszerre úgy megvilágosodott a nagy istálló, mint a több tucat gyertyát gyújtottak volna meg. A kocsis úgy összehúzta magát a sarokban, mint egy sündisznó, mert ha az úr észreveszi, megkapja, amit ígért. Az úr kihúzta a szánt, úgy ragyogott, mint az arany. Míg az úr kivezette a lovat, a kocsis a szán alá bújt. Gazdája gyorsan befogta a lovat, s takarót tett rá, meg a szánra is, nehogy a szokatlan világosság szemébe tűnjön a cselédségnek. A kocsis vigyázva kimászott a szán alól, s fellépett hátul a szántalpakra, ahol szerencsére nem vette észre az uraság. Mikor minden rendben volt, az uraság felült a szánra, s nagysebesen megindultak. Egyre észak felé tartottak. Néhány óra múlva észrevette a kocsis, hogy eltűnt a takaró a szánról és a lóról, s újfent úgy ragyogott minden, mintha égne. Most már azt is látta a kocsis, hogy mindenfelől urak és asszonyságok vágtatnak elő hasonló szánokon, nagy csengés bonkás közben. Versenyt hajtottak egymással, mintha 1000 rubelbe fogadtak volna, vagy lakodalmas menetbe lennének. Végül azt is észrevette, hogy az út a felhők fölé vitt, amelyek nagy, csendes tavakként úsztak alattuk. Egy idő után megfogyatkoztak a szánok, s a kocsis gazdája így szólt a szomszéd úrhoz. Testvér, a többi északi fény hazamegy, menjünk mi is! Az úr és a kocsis repültek hazafelé. Másnap azt beszélték az uradalmi emberek, hogy soha életükben nem látták így villogni az északi fényt, mint a múlt éjszaka. A kocsis azonban hallgatott, s nem beszélt senkinek az éjjeli útról. Úgy beszélik, hogy csak az unokájának mesélt el öregkorában, s annak a szájából terjedt el a hír. De mind a mai napig vannak még, akik északi fényként járják az égboltot, s ha télvíz idején azt látod, hogy nagyon villog az északi fény, akkor lakodalmat tartanak.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogy a Süsü a sárkány című bábsorozat először hangjáték volt, és csak utána csináltak belőle bábfilm sorozatot? A mese hangjátékot a gyerekek a rádióban hallhatják. Itt a szereplőknek csak a hangjukat halljuk. A kinézetüket, az arcukat a hallgatóknak kell elképzelniük. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás István. Sokan vagyunk, de az a jó. Mi az, amit rögtön észreveszel, ha kinyitod a szemed?
1: Mi az? Visszhangozta tüskés hátú.
0: Hogy nem vagy egyedül?
1: Persze, hogy nem vagyok egyedül. Például itt vagy te, azután ott vannak a barátaink, azután nem kell mindenkit és mindent felsorolni, arra kevés lenne egy év is. Leszögezhetjük, hogy sokan vagyunk. És mi következik ebből?
0: Ugrifüles megint fölemelte az ujját, mint egy tanár. Tüskés hátul a vállát vonogatta, hogy nem tudja. Ugrifüles lengette az ujját, és így folytatta. Az következik, hogy ennek a sok mindenkinek érintkezni, találkozni, beszélgetni kell egymással. Mivel egymás mellett élnek, segíteniük kell egymásnak. Ki kell térni egymás útjából, hogy össze ne ütközzenek, meg kell egyezniük, és el kell viselniük egymást. Vagyis viselkedni kell, mégpedig legalább úgy, ahogy az először köszönő ősember, vagyis barátságosan.
1: Azzal is, akit nem ismerünk?
0: Igen, hát ha megismerkedünk.
1: Azzal is, akit nem szeretünk?
0: Azzal is udvariasnak kell lenni. Az illemszabályok védenek is.
1: Védenek?
0: Hogyan védenek? Csodálkozott tüskés hátú. Úgy, hogy megtartjuk, és a másik is megtartja, nem fajul nyílt rosszízű veszekedésé az ellenszenv. Kordában lehet tartani.
1: Tüskés hátú a homlokát ráncolta.
0: És ha tegyük fel, mégis összeverekedtem valakivel, az illemszabályok arra is adnak módot, hogy ne tartson örökké a harag. Például kölcsönösen bocsánatot lehet kérni, udvariasan el lehet simítani az ügyet.
1: Tüskés hátú még mindig ráncolta a homlokát. Értem, el lehet simítani, de csak utána. És előtte mire jók az illemszabályok? Úgy értem, hogy nekem, tüskés hátúnak személyesen mi hasznom van belőle?
0: Ugrifüles elmosolyodott. Van hasznod belőle, ne félj, mert az a lényeg, hogy az illemszabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben például téged, tüskés hátút, ha te is tiszteletben tartasz másokat, csak is akkor.
1: Értem. Ha tehát én köszönök, nekem is köszönnek. Erre jut eszembe, de ki köszön előbb? Mindig én?
0: Attól függ. Ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy te távozol először, akkor te köszönsz előbb.
1: És ha az utcán találkozom valakivel, és egyszerre látjuk meg egymást?
0: Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradtság.
1: És nekem sohasem köszönnek előre?
0: Ugrifüles rákacsintott tüskés hátúra. Dehogy nem, mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg. De ebből nem kell önérzeti ügyet csinálni, próbálj meg mindig elsőnek köszönni. Ez nem szolgalelkűség, hanem udvarias szolgálatkészség. Képzeld, el fog terjedni, hogy tüskés hátú a legudvariasabb a környéken.
1: Tüskés hátú bólogatott, hogy az bizony nem lenne rossz, majd megint elkomorult az arca.
0: És ha nem köszönök vissza? Az nagy udvariatlanság, egyenesen sértő.
1: És milyen köszönés van még?
0: Van családi, baráti és hivatalos köszönés, vagyis háromféle. Az emberfia a családjának szeretettel köszön, vagyis melegebb hangon, ez világos.
1: És a barátjának?
0: Barátok között kialakulhat tréfás köszönés is, amit csak a barátok értenek.
1: És a hivatalos köszönés?
0: A hivatalos köszönésnek általában szokott a formája, mint a katonáknál az erőt, egészséget, a bányászoknál a jó szerencsét. Ezekkel a köszönésekkel néha kézmozdulat is jár, tisztelgés.
1: És mikor nyújtunk kezet?
0: Köszönéskor, bemutatkozáskor, kesztyű nélkül és tiszta kezet.
1: Télen is? Ha nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt.
0: És nyáron?
1: Mi van nyáron? Honnan vegyünk kesztyűt, amit lehúzunk? Igazad van. Hagyjuk a csodába a kesztyűt, maradjon a tiszta kéz. És kinyújtja előbb. Idősebb a fiatalnak, nő a férfinak.
0: Többféle köszönés nincs.
1: Előfordulhat, hogy több embernek köszönünk egyidejűleg, mikor például a barátod megy a mamájával, és te oda közössz így. Kezét csókolom. Ez a mamának szól. Szervusz. Ez a barátodnak.
0: És ha nem a mamájával megy?
1: Ha egy ismeretlennel megy, akkor előbb a barátodnak köszönsz, utána az ismeretlennek.
0: Ógrifüles nyújtózkodott, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Tüskés hátul töprengett, igyekezett az agyába vésni a sok-sok illemszabályt. Mikor már az agyába véste, amit eddig hallott, megkérdezte.
1: Mindent értek, csak még egyet nem. Mi van a tegezéssel, magázással? Mikor tegezünk, mikor magázunk? Ezt nagyon szeretném tudni, mert néha belegabajodom.
0: Igen, igen, nagyon fontos kérdés. Azt mindenki érzi, hogy csak úgy nem tegezhetünk le valakit. Általában először mindenkit magázni szoktunk, és várjuk meg, míg felajánlja a tegezést. Utána tegezhetjük.
1: És a felnőttek, ők mindig tegezik a kisebbet. Ez már így van, ezen nem lehet megsértődni. Udvariasan magázzuk tovább is őket, ha nem ajánlják fel a tegezést.
0: Ugrifüles elővette egy nagy sárgarépát, szagolgatta, majd, mint ahogy egy illemtanárhoz illik, megkínálta tüskés hátút is.
1: Tessék, harap belőle! Rácsáljunk egy kicsit! Telehossal könnyebb a beszélgetés.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Szólásmondások.
4: Képzeld, ma összevesztem Pankával. De ő volt a hibás, mert azt állította, hogy sokkal gyorsabban tud futni, mint én. Nem hagytam ám magam, mondtam neki, hogy versenyezzünk. Sajnos benn a teremben nem volt valami sok hely, és véletlenül nekimentünk a kockavárnak, amit a lányok építettek. Az óvónéni le is szidott minket. Azóta nem szólunk egymáshoz.
5: Hát gyerekek, az egyik 19, a másik egy hiány 20.
4: Ez mit jelent?
5: Azt, hogy egyikőtök sem jobb a másiknál. Nem érdemes ezen összeveszni. És, ha jól tudom, futóversenyt sem a teremben szokás rendezni. Inkább örüljetek annak, hogy mind a ketten nagyon ügyesek vagytok.
4: Igazad van. Holnap viszek neki a kedvenc csokimból.
5: Milyen jó szívű vagy. Biztosan nagyon fog majd örülni neki. Büszke vagyok rád.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

elaludt. Én kiküldöm őt oda a tóhoz, hogy lövöldözzön nekem vadlivára, ő meg elalszik. De mi lenne, hogyha fölébresztenénk?

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Szűcs Nelli vagyok. Ma én mesélek nektek. Móra Ferenc, a nyughatatlan méhecske. Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyekről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérverte őszi rózsákon, mikor minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban. Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi, döngécselte a hullatag virágbokroknak. Egyik fülemüleszótól a másik fülemüleszóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. Bizony az őszi rózsák is elmentek már mind aludni, mikor a nyughatatlan méhecske még mindig kint bujócskázott a zörgő kórok közt. Utoljára is két öreg méhecskének kellett bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy viaszágyba, és a fejéhez tettek egy kis mézes fazekat. Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha megszomjazol álmodban, mondták neki, azzal nyugodalmas jó éjszakát kívántak. Becsukták a kaptár ajtaját, és eltették magukat holnapra. Azt hitték szegények, föl se ébrednek tavaszig, de bizony a nyughatatlan méhecske nagyon hamar fölébresztette őket. Hányta vetette magát az ágyban, forgolódott jobbra-balra, utoljára fölkelt, és panaszos zümmögéssel csetlet botlott a sötétben. Hát téged mi lelt? Riadtak föl álmukból az öreg méhek. Én már kialudtam magam, motoszkált a nyughatatlan méhecske az ajtó körül. Azt hiszem, régen reggel van már. Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon, és azt mondták, még csak most van éjfél. Alig aludtak egy-két órát. Igazuk is volt, mert még csak karácsony felé járt az idő, s az jelenti az éjfelet a méhek éjszakájában. Mindegy az, én már nem vagyok álmos. Teregette össze szárnyait a nyughatatlan méhecske, és kereste a kilincset. Az öreg méhek megint csak visszabújtatták az ágyba, és álommézet kentek a szemére. Ettől majd mélyebben elalszik, mert ez leragasztja a szemét. Takargatták be a virágszirom paplannal, és maguk is álomnak adták a fejüket. Egy-két órát aludt is a nyughatatlan méhecske jóízűen. Liliomos kertben járt álmában, és aranyos napsugárban csillogtatta szárnyait. Piros tulipán kelyhében is vendégeskedett, és úgy kell lenni, hogy ott dörzsölhette le az álommézet a szeméről, mert egyszerre megint fölneszelt az ágyban. Fülemüleszót hallottam, osont ki az ágyból, s nagy csendesen odalopakodott az ajtóhoz. Az ajtót bizony megrongálta egy kicsit a tél. Hó lepte, jeges eső vertes, akkora nyílás támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen kibír csisszanni. Én vagyok a legfrissebb, döngicsélte kevélyen, és repült egyenesen az ibolya csárdába. Az ibolya csárda azonban még csukva volt, és a nyughatatlan méhecskének elmúlt a dúdolhatnékja. Dideregve nézett körül, és szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemüle szólt, hanem a pipiske ugrált az országúton.
2: Kalács, kalács, kalács,
1: kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott magot talált. Jobb benn, mint kün, szomorkodott el a nyughatatlan méhecske, és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba. Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra ébredt fel belőle, hogy a napsugár besüt a hasadékon. Zzz, de már ennek a fele sem álom. Készülődött fel a nyughatatlan méhecske, s megint kiment szerencsét próbálni. Nagy sietében rá is taposott a testvérkéire, de azok még csak meg sem rebbentek, olyan mélyen aludtak. A legkisebb, a legfrissebb zzz, dongott ki a nyíláson, s most már nem is szomorodott el, ahogy körülnézett. Enyhe szellő cirókálta a szárnyát, s röpítette egyenesen a cseresznyevirág csárdában. Ott pedig szívesen fogadták, mert ő volt az első vendég. Ezer csészikéből kínálkozott felé a finom virágméz, s ő bizony sorba kóstolta valamennyit. Kerekedett is olyan kedve, hogy alig bírt vele. Majd megmutatom én, ki a legény a csárdába. Száldosott egyik ágról a másikra. És bizonyosan meg is mutatta volna, ha a nagy dúskálódás közben egyszerre valami hideg csöp nem hull a homlokára. Nini, ki haigálózik itten? Tekintett föl a méhecske, s nagyon elcsodálkozott, mikor látta, hogy mennyi cseresznye virágszírom hull az égből. Azám, csak hogy azok az égi virágszírmok hidegek voltak, és ráfagytak a gyönge szárnyára. Télapó visszafordult az ég pereméről, és haragosan rázta a szakálából a sűrű habat. Nem bírt vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy rázta is a szárnyát, s utoljára megdermedve hullott le a földre. A legkisebb, a legoktalanabb, ez döngicsélte utoljára. Jó szerencse, hogy én éppen akkor mentem végig a kerten, és kiszabadítottam a hóból a nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a szárnyát, beletettem egy pohárba, s most itt élezgetem a napon. Ha föléled, visszaeresztem a testvérkéihez. De előbb megígértetem vele, hogy soha többet az életben nem nyugtalankodik éjszakának idején.
3: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: reményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Nagy Olivia vagyok. 7 éves. Kroncóról. Kányádi Sándor. Mi lennék? Tavasszal sonfa lennék. Talpig aranyban állva, bíztatom mosolyognék a zsendülő világra. Nyáron eperfa lennék, tágas udvaron állnék, aki alám ül, annak jól fogna egy kis árnyék. Ősszel almafa lennék, piros almákat termő, nem is csak egyetlen fa, hanem almafa erdő. Ilyenkor téren aztán gyertyán vagy fenyő lennék, hogy aki fázik, égő tüzennél melegedjék.
0: Csukás Mese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha zöld fűben játszani. Ha véletlenül elesünk, a fű sokkal puhább, mint a kemény beton, így kevésbé ütjük meg magunkat. Ráadásul a frissen nyírt finom fűnek kellemes illata van. A füvet azért is fontos időnként lenyírni, mert így szebb és rendezettebb lesz az udvar. A magas fűben könnyebben elbújhatnak az apró élőlények, például kullancsok. Ezért jobb, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni. Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, a gyomnövények sem tudnak olyan könnyen elterjedni. És hogy a méhecskéknek is örömet szerezzünk, ültethetünk szép virágokat is, ahol vidáman gyűjthetik a virágport. Régen az emberek kézi kaszával vágták a füvet. Ma már vannak fűnyírók, fűkaszák és még fűnyíró traktorok is, amelyekkel gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A nagyotmondó paraszt ökrei. Magyar népmese. Aki elmeséli nektek, Béres Ilona.
1: Élt egyszer egy paraszt meg egy pásztor a bakony alján. Ketten találtak egy ökröt, aztán nem tudtak rajta megosztozni, kié legyen. Elmentek hát a bíróhoz, hogy tegyen igazságot köztük. Így szólt a bíró. Azé legyen ez az ökör, aki nagyobbat tud hazudni közületek. 3 nap múlva ide várlak benneteket, addig gondolkodhattok rajta. Mikor letelt a 3 nap, megjelentek a bírónál. Na, hadd hallom, mire jutottál a 3 nap alatt, kérdezte az a pásztortól. Tudja azt mindenki, hogy nekem még az öreg apám is pásztor volt, kezdte az a mondókáját. De az nem ilyen ökröket őrzött ám, mint amilyeneket mi. Olyan ökrei voltak, hogy a fecske napkeltétől napnyugtáig repülhetett egy huzamba, míg egyik szarvahegyétől a másikhoz ért. Hát ez igaz lehet, felelte a bíró, mert sok nagy szarvú ökör van a világon. Leülhet. Na, János gazda, maga mit tud nekünk mondani? Tavasszal, mikor árpát vetni indultam, a feleségem is fölrakott egy fél zsák kendermagot a sarogjámba. Mikor kihajtottam az udvarból, még utánam is kiabált, aztán apjuk, el ne felejtsd ám elvetni a kendermagomat. Már hogy felejteném el, kiáltottam vissza neki. Aztán kimentem a földre, elvetettem az árpát. Mikor végeztem a vetéssel, még meg is fogasoltam az árpámat. A fogas kihúzta a földet az útra, hát oda mentem a kocsihoz a kapáért, hogy azzal majd visszahúzkodjam. Háj, a nem jó ját, akkor vettem észre, hogy mégiscsak elfelejtettem elvetni a kendermagot. De most már hová vessem, tele a föld árpával. Szégyen szemre meg mégsem vihetem haza. Mit is csináljak? Gondoltam, kapával jó mély gödröt kaparok a földem végébe, és abba beleöntöm a kendermagot. Hazamegyek, kérdi ám a feleségem. Elvetetted-e a kendermagot? Én? Látod, hogy nem hoztam haza. Hát, egyszer, amint arra vadászok, már messziről látom ám, hogy a földem végében valami nagy fa nőtt. Hű, micsoda fa! De hiszen nem volt ebben az egész dűlőben sem fa. Oda megyek közelebb, akkor látom ám, hogy a mérő kendermagból lett ilyen óriási kenderfa, hogy fölért az égig. A hegye nem is látszott. Amint a szél fújta, kicsiszolta, kiukasztotta az eget. Oda támasztottam hozzá a puskámat, és elindultam a kenderfán fölfelé. Vajon milyen világ lehet ott fent, gondoltam magamban. Úgy elfáradtam, már alig szuszogtam, sokszor meg is kellett állnom pihenni, de azt gondoltam, most már végére járok, mi lehet a felhőkön túl. Ahogy felértem, nem láttam mást, mint csúnya sziklás hegyeket. Köröztül vánszorogtam rajtuk, de se ember, se állat nem volt sem erre. Leértem egy lapájra, s ott láttam 3 elhagyott fűrészmalmot, meg egy nagy halom fűrészport. Már sokat bolyongtam, el is fáradtam, meg is éheztem. Gondoltam, jó lesz végre hazamenni, mert beesteledik, és még utóbb nem találok vissza ebből az égi birodalomból. Ahogy visszaértem oda, ahol a fa kicsiszolt az eget, hát bizony, inamba szállt a bátorságom. Valaki kinyűtte a kenderfát! Most mi lesz? Bakargattam a fülem tövét. Olyan magasan voltam, hogy nem is láttam a földet a lyukon át. Hopp, megvan. Eszembe jutott a határ fűrészpor. Elmentem vissza, csavartam belőle egy hosszú kötelet. Jó hosszú volt, gondoltam, ez csak leér a földig. Leengedtem, és magam is óvatosan leereszkedtem rajta. Egyszer csak elfogyott alólam a kötél, ott kalimpáltam ég és föld között, de a föld még mindig csak alig látszott. Hát most mit csináljak? Itt nem maradhatok. Hát visszamásztam a fűrészpor kötélen az égbe.

0: Kiabálni kezdtem. Segítség! Segítség! Jó este volt már, a határban nem járt senki. Akárhogy erőlködtem, nem tudtam kihúzni magamat a földből. Mit csináljak? Kaptam magam. Elmentem haza az ásóért meg a lapátért. Kiástam magam. Így aztán nagy nehezen mégiscsak hazatértem. Hát ez már mégse igaz, János gazda, kiáltott rá a bíró. Mát akkor, enyém az a szép ökör, örvendezett boldogan a nagyotmondó paraszt.
1: A nagyotmondó paraszt ökrei című mesét hallottátok.
2: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Mikola Péter, bátorság próba. Mosoly gyűjtő portja. Egy nap apa benyitott a szobánk ajtaján, leült az ágyam szélére, maga mellé ültetett minket, és így szólt hozzánk. Valamit már régen el szerettem volna mondani nektek, gyerekek. Tudjátok, nagyapátok olyan ember volt már fiatal korában, aki köré szívesen gyűltek az emberek. Tudott valamit, amitől jókedvű és derűs lett körülötte a légkör, ha ugyan nem volt már előtte is az. Ilyen volt az ő apukája, az én nagyapám, a ti dédapátok is. Így választott párt magának olyan leányt, a dédanyátokat, akit szerettek az emberek. Nagyapa is így talált Nagyira. Nagyanyátok mindenkit elvarázsolt a huncut nézésével, játékosságával és kedvességével. Sejthetitek, hogy én is így szerettem anyába, valahogy ő is tudta, hogy kell mosolyt varázsolni az emberek arcára. Ez a képesség öröklődik. Apáról fiúra, anyáról leányra, és ti is örököltétek. Arra gondoltam, hogy amíg anya elkészíti az ebédet, addig mi elmehetnénk a piacra, egy mosolygyűjtő portjára. És egyúttal hoznánk néhány ezt meg azt, pirosat, sárgát, zöld és fehéret, ami hiányzik a hűtőszekrényből. Mi az, hogy mosolygyűjtő bortja? Kérdeztem. Nem bortja az te, hanem portja. Mosolygyűjtő portja. Egy olyan kirándulás vagy utcajárás, amiközben próbálunk mosolyt csalni az emberek arcára. Próba szerencse. Jó móka lesz, meglátjátok. Na, sipírc, vegyétek a cipőket. Induljunk. A piachoz érve a savanyúságos nénihez mentünk először, akinél anyával is szoktunk vásárolni. Azt beszéltük meg apával, hogy megtréfáljuk a boltos nénit, és savanyú képet fogunk vágni neki. Olyan savanyút, amilyet csak tudunk. Elég fura ötlet, de belementünk a játékba, azzal a feltétellel, hogy apa is velünk grimaszol. Kicsit gyakoroltuk, aztán beálltunk a sorba. Izgatottan vártam, hogy odaérjünk, csak az öcsém aggódott egy kicsit. Biztos, hogy nem fog megharagudni ránk a néni? Kérdezte megszeppenve. Ne félj, Berci, nevetni fog. Higgy a varázserőnkben. A néni ismerősként köszöntött bennünket, apa arra kérte, hogy egy pillanatra figyeljen minket jó erősen, mert olyat fog látni, amit nem láthat minden nap. Olyan savanyú képet fogunk vágni, amennyire szeretjük az itt vásárolt savanyúságot. Tényleg? Na, azt megnézem, válaszolta a néni, és érdeklődéssel figyelte, mi fog történni. Apa visszaszámolt. 1, 2, 3, és úgy grimaszoltunk, ahogy csak tudtunk. Ki sem mertem nyitni a szemem. Nagyon jól sikerülhetett, mert a néni olyan harsányan nevetett, hogy a szomszéd pultnál is kíváncsian fordultak felénk az emberek. Furcsa érzés volt, de mégsem rossz, mert mindenki nevetett körülöttünk. A néni nevetésétől a többi ember is felvidult. Azt is mondhatnánk, hogy a nénin keresztül megnevettettük a vásárlókat. Jól feladtátok a leckét, hogy ilyen savanyút tudjak készíteni legközelebb, mint amilyen savanyú képet láttam tőletek. Már ezért megérte kijönnöm a piacra. Köszönöm, mondta, és a nevetése újra betöltötte az egész csarnokot. Nem gondoltam, hogy ilyen jó érzés felvidítani valakit, és ezt nem csak azért mondom, mert kaptunk egy-egy fincsi savanyúbit, amit jó ízűen el is rákcsáltunk. Szeretek piacozni. Annyiféle ember, színes gyümölcs, zöldség, illat, forgatag van ott, hogy bármerre nézek, szimatolok, mindig találok valami érdekeset. Képtelenség unatkozni. Megérkeztünk a henteshez, ahol mindenféle kolbász, virsli, sonka és másféle húsi kínálta magát a pulton. Eljött a te időd, fiam, mondta apa. Odaérünk az ablakhoz. Kérj egy finom ebédhez való egész csirkét, 20 deka sonkát és egy mosolyt. Ne izgulj, menni fog, mint apádnak, nagyanyádnak vagy anyának, hogy a nagyiról már ne is beszéljünk. Bíz bennem és magadban. Mond utánam, kérek egy finom ebédhez való csirkét, 20 deka baromfi sonkát, majd egy rövid szünet után mond, és egy mosolyt. Amíg sorban álltunk, apa többször elpróbálta a mondatot Bercivel. Mit adhatok? Kérdezte a néni a pult túlsó oldaláról. Kérek egy finom ebédhez való csirkét, és 20 deka sonkát, mondta a Berci. A néni kezdte szelni a sonkát, amikor Berci hozzátette, és egy mosolyt. Csodálkozó arccal nézett fel a néni a sonkavágás közben. Jól hallottam? Egy mosolyt kértél? De jó fej vagy, hány dekát? Berci megszeppenve sütötte le a szemét. Na, fiatalember, amiért így megleptél, kihozom neked a legfrissebb sonkát, és a piac legszebb, legfinomabb csirkéjét fogom kiválasztani. Csak a kedvedért, mondta a néni fülig érő mosollyal. Azzal hátrament, és egy friss rút sonkával tért vissza, abból szeletelt nekünk. Több csirke közül választotta ki a szerinte, és apa szerint is a legszebbet. Nekem egyik se tetszett, fogalmam sincs, mi lehet szép egy kopasz csirkén. Berci boldog volt, mert végig mosolygott rá a néni. Kár volt félnie, hogy magára haragítja. Apa megdicsérte. Ügyes voltál, fiam? Látod? Megérkezett a mosoly, sőt, a legfrissebb sonkát, a legszebb csirkét kaptuk. Mindig veled jövünk majd ide, ha húsra lesz szükségünk. Te már protekciós vagy, beloptad magad a húsos néni szívébe. Úgy tűnik, te is tudsz varázsolni. Nem bánod? Kérdezte apa az öcsémet, aki még mindig a történtek hatása alatt állt. Rendben, válaszolta elégedetten Berci.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Hallgassátok csak! Ez a Cifra Palota. Remélem sokan ismeritek. Na ott a tévék, monitorok előtt, énekeljétek velünk hangosan.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A favágó és a fia. Élt valaha egy apa és a fia, távol a várostól egy kis falu szélén. Az egyke gyermek imádott a fák között csatangolni iskola után. Órákig tudott bóklászni, de olyan észrevétlen, mint egy szellem. A cseperedő rókakőköktől lest el, hogy kell lopakodni, a nyulaktól futni tanult, a mókusoktól fára mászni. Figyelte a természet örök körforgását, ahol minden elmúló élet helyet teremt egy születőnek. Az erdő teljesen befogadta, hagyta, hogy kedvére játszon. Apja ilyenkor messzi földeken dolgozott. Favágó volt, de nem az a régi módi egy szál fejszével. Buldózert vezetett, azzal döntötte ki a fákat, miközben a hatalmas masina falta az olajat és pöfékelte a fekete füstöt. Hogy korán nyugovóra térhessenek, az apa már a vacsora után belekezdett az esti mesébe. Ez volt a nap legjobb pillanata. Erre vártak reggeltől fogva. Soha nem volt elég a meséből. Mondj még egyet, a kedvencemet, szokta kérni a kisfiú. Az túl hosszú, csak az elejére van időnk. Mondd a végét, úgyis az a legjobb rész, unszolta még ilyenkor. Hát legyen a vége. Tehát, nagy háború dúlt a két ország között, s az egyik vesztésre állt. A nyertes hadvezér már a palotában fosztogatott, s végül elfogták magát a királyt is. Mi az utolsó szavat, kérdezte Gorombán az idegen vezér. Nyertünk. Örömmel halok meg, felelte Kurtán a legyőzött. Erre égtelen haragjában ordítani kezdett a hiú parancsnok. Ne nevettes, hiszen az országod az enyém, alattvalóid pedig mostantól a rabszolgáim. Ám a vesztes király fenséges nyugalommal válaszolt. Mindent akarsz, mert nem tudod, mi a tiéd. Győztünk, szólt az öreg király, aztán elmosolyodott utoljára. Fejezte be a történetet apja helyett a fiú. Miután jó éjszakát kívántak egymásnak, még sokáig visszhangzott a fülükben. Győztünk. Így teltek napjaik dolgos egymás utánban, de minden este külön csodát rejtett. Egy májusi napon, amikor korábban ért véget a tanítás, a fiú repeső szívvel rohant az erdő felé. Be akarta lélegzeni az új hajtások illatát. Már messziről észrevette, hogy valami nincs rendben. Elsápadva rohant, ahogy csak lába bírta, de minél közelebb ért, annál kevésbé hitt a szemének. Az erdő színtelen volt, öreg, korhadó. A fák megkopaszott, mintha egyetlen éjszaka alatt beköszöntött volna a tél. Sírva ült le az első fatövébe, és csak lassan tudott megnyugodni. Megtörölte könnyes arcát, szipogott egy utolsót, és utána végre hallani kezdte a jól ismert csendet, az erdő hangját. Az idő repült, de ő csak ült némán a kopár ágak alatt. Sötétedéskor szó nélkül indult haza. Otthon meghallgatta a mesét, de nem kért folytatást. Másnap iskola helyett ahhoz az erdőszéli fához szökött, megállt előtte, hosszan elnézte, majd kifakadt. Mit tehetek én? Felej, kérlek, könyörgött a fiú. A fa még suhogni sem tudott lombruhája nélkül. Én hozzátok tartozom, nem hagylak magatokra titeket, jelentette ki legnagyobb elszántsággal. Mivel mást nem tehetett, újra lekuporodott a nagy fa tövébe. Addig-addig ült ott, hogy kezdte úgy érezni, lábai földbe gyökereznek, kezei pedig ágként nyúlnak az égbe. Mint ha nem is kisfiú lenne, hanem az erdő része. Azon a reggelen az apukát nagy meglepetés várta. Mikor kézhez kapta az aznapi feladatát, megrendülten nézte a letarolni szánt terület térképét. A falujuk mellett fekvő erdőt kellett kiválnia. Már vagy 5 perce így áll. Valami baj van? Kérdezte a főnök. De ez az erdő a fiamé, felelte bizonytalanul a favágó. Minden erdő valakié. Attól még nem halhatunk. Éhen, dörögte a felettes. Minden erdő valakié. Ez visszhangzott az apa fejében, mikor már buldózerén robogott a térképen jelölt cél felé. A visszapillantó tükörben saját arcát látta, amiről nem sikerült lemosni a tegnapi kormot. Amikor felpillantott, meglátta az ismerős tája, addig ismeretlen színeiben. Az alatta zakatoló gép csak haladt tovább rendületlenül. Szívében olyan határtalan hiányt érzett, hogy beleszédült. Ahogy megállíthatatlanul közeledett a gép hadsereg az erdőhöz, valami feltűnőt vett észre a favágó. Egyetlen egy fa. Csak egyetlen egy. De az él, virul, virágzik. Hogy lehet ez? Állj, mindenki állítsa le a gépeket! Próbálta túlüvölteni a motor berregését, miközben leugrott a masináról, s rohanva indult az erdő irányába. Mi történt? Miért nem zöldek a lombok? Kérdezte döbbenten, miközben rohant az erdőszéli fához, az egyetlenhez, amelyik sugárzott az élettől. Oda szaladt hozzá, átölelte a törzsét, s fülét a kérgéhez szorította. A gyökerek mélyéről halkan, de egyre erősödve tört fel egy ismerős hang. Győztünk, győztünk, nem hitt a fülének. Csend legyen, minden gépet leállítani, adta ki a parancsot, hogy jobban hallhassa, mit akar mondani a fa. Győztünk, győztünk. S már nem volt kétsége afelől, hogy kit hall. Fel sem nézett, anélkül is tudta, hogy már nem ő öleli a fát, hanem őt öleli valaki. Őt öleli saját egyetlen gyermeke. A két győztes, apa és fia kézen fogva sétáltak haza. Aznap minden favágónak tiszta maradt az arca. Az apuka otthagyta a munkáját. Úgy döntött, inkább kertészként fog dolgozni, és a növényeket fogja védelmezni. Az erdő pedig azóta is ott áll. Minden ősszel elhullatja leveleit, és minden tavasszal újra virágba borul.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló következik.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek!
4: Igen!
3: Gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió egy különleges ajándékkal készült nektek. Minden este 7 órakor az esti mese előtt egy kedves mondókát hallhattok Varga Lillától, megzenésítve. Hallgassátok, mondjátok és énekeljétek velünk együtt ti is! Aha. Megzenésített mondókák gyereknap alkalmából a Csukás Mese Rádió ajándékaként az esti 7 órás mese előtt.
4: Ez a Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, aki magányosan éldegélt rozog a viskójában. Egyetlen fia már régen elköltözött, katonának állt, hogy a zsoldból segíteni tudja az édesanyját. Ám ahogy telt múlt az idő, az asszonynak egyre jobban hiányzott a fia. Bár csak vége lenne a háborúnak, és újra láthatnám a fiamat, ábrándozott mindig, miközben a rokkáját hajtotta. Aztán egy nap hirtelen betoppant a fia. Adjon Isten, édesanyám! Kiáltotta. Az asszonynak egyből kiesett a kezéből a fonal. Na hát, milyen feslegény lett belőled! Ámuldozott az asszony, és odarohant a fiához, hogy össze-vissza csókolja. Bizony mindketten sírva fakadtak a viszontlátás örömétől. Ne aggódj, édesanyám! Ezentúl nem kell többet a rokka felett görnyedned. Mindened meg lesz, amire csak vágysz. Olyan csuda masinát hoztam neked, amilyet még nem látott a világ. Azzal a katona benyúlt a tarisznyájába, és kisvártatva előhúzott egy öreg, kopottas kávédarálót, majd büszkén letette az asztalra. Igazán kedves tőled, fiam, de kávédarálóm nekem is van. Habár meg kell hagyni, igazán szép darab, mondta az anyóka, miközben a kávémasinát méregette. Pedig majd meglátod, hogy nem akármilyen kávédaráló ez. De előbb vacsorázzunk meg. A hosszú út alatt nagyon megéheztem, mondta a fiú. Jaj, fiam, megkínálnálak én szívesen, de még egy kis száraz kenyerem sincsen. Annyi baj legyen, akkor hozz nekem egy kis kávét, a többit pedig majd én elintézem. Édesanyja kisvártatva visszatért a kávéval, a fiú pedig elhúzta a függönyöket a szobában. Mit csinálsz, fiam? Alig látok ebben a sötétben. Majd mindjárt meglátod, csak gyújts egy kis világosságot. Majd a fiú odalépett az asztalhoz, és a gyertya fényénél halkan duruzsolni kezdett. Kis darálóm, darálj csak! Zsemlét kérek, de még ma! Amint a fiú befejezte a varázsigét, kinyílt a kávémasina ajtaja, és dőlni kezdett belőle a sok zsemle. Aztán néhány perc múlva a fiú újra megszólalt. Elég, kis darálóm, elég már! Erre a masina ajtaja becsukódott, és nem pottyant ki belőle több zsemle. Az asszony szólni sem tudott a csodálkozástól. Na hát, még sosem láttam ehhez foghatót, mondta, mikor magához tért az ámulatból. Éppen ezért nem szabad elmondanod senkinek, mert ha kiderül a kávémasina titka, elvész a varázs ereje, figyelmeztette a katona az édesanyját, és ő megtartotta a titkot. Attól fogva nem nélkülöztek többé, habár a kávédaráló mindent megadott nekik, ők mégsem voltak telhetetlenek. Mindig csak annyit kértek, amennyi éppen kellett. Továbbra is szorgosan dolgoztak, szerényen éltek, és akin tudtak, segítettek. Ám akárhogy próbálták titkolni a mágikus kávémasinát, a csoda végül kitudódott. A kapsi szomszédjuk észrevette, hogy az özvegyasszony mindig egyre nagyobb batyukkal jár haza a piacról, és már a koldusokat sem küldik el a háztól. Elhatározta hát, hogy meglesi őket. Minden áldott nap a házuk előtt rostokolt, és bebekukucskált az ablakon. Így történt, hogy az asszony egyszer elfelejtette behúzni a függönyt, és a kabzsi kereskedő pedig kifigyelte, amint az asszony a kávédarálót bűvöli. A szomszédot teljesen megbabonázta a csodálatos szerkezet, és attól fogva csak az járt az eszében, hogyan tudná megszerezni magának. Addig-addig gondolkodott, míg végül eszébe jutott egy ördögi terv. átbaktatott az özvegyasszonyhoz, és meghívta őket vendégségbe. A szomszéd egész este mindenféle finom étellel és itallal kínálta őket, mézes-mázas szavakkal kedveskedett nekik, így mikor borkóstolóra hívta őket a pincéjébe, gyanútlanul követték. A gonosz szomszéd előre engedte vendégeit, s mikor az özvegyasszony és a fia belépett a pincébe, a szomszéd fogta a kulcsot, és rájuk zárta az ajtót. Aztán gyorsan átfutott az özvegyasszony házába, és elcsente a kávédarálót. Otthon letette az asztalra a bűvös masinát, és elmormolta a mondókát, amit az asszonytól hallott.
1: Kis darálóm, darálj csak, búzát kérek, de még ma...
0: Mire a kávédaráló ajtaja kinyílt, és csak úgy ömlöttek ki belőle a friss búzaszenek. A kereskedő újjongott örömében, a kezét dörzsölte, és közben azt számolgatta, mennyi tallér üti a markát, ha ezt a rengeteg búzát mind eladja. A búza pedig szakadatlan folyt ki a szerkezetből, csak hamar elárasztotta az egész szobát. Mikor a kapzsi szomszéd már derékig gázolt benne, le akarta állítani a darálót, újra és újra elmondta a mondókát, de hasztalan. A kávédaráló tette a dolgát, és tovább ontotta magából a búzát.
1: Elég, daráló! Most már elég!
0: Kiáltozott rémülten, de az csak nem állt meg. A kereskedő nem tudta, mit évő legyen. Körbenézett a szobában, és akkor megpillantott egy lapátot. Oda evickélt mellé, felkapta, majd akkorát vágott a kávédarálóra, hogy az aprócska darabokra esett. A kapzsi szomszéd azt hitte, most végre fellélegezhet, ám a daráló nem nyugodott. Minden egyes darabjából tovább ömlött a búza. Az ember tehetetlen volt, s közben a sok búza annyira elárasztotta a szobát, hogy végül már az ablakon és ajtón is búzaszemek dőltek ki. Mikor a falu népe meglátta az ablakon kiömlő töménytelen búzát, beverekedték magukat a házba, és megpróbálták kideríteni, honnan jön ez a sok búza. Így találtak rá a pincében rekedt özvegyasszonyra és a fiára. Amint a katona megpillantotta a temérdek búzát, rögtön kitalálta, hogy a kapzsi kereskedő megkaparintotta a kávémasinát. Aztán csak halkan megszólalt.
1: Kis daráló, elég már!
0: Erre a kávédaráló megmaradt darabjai megálltak, és nem adtak több búzát.
2: Segítség!
0: Kiabálta a halom alól a fuldokló kereskedő, mire a szomszédok gyorsan kiszabadították. Habár a kávémasina elvesztette a varázs erejét, nem bánták, mert annyi búza gyűlt össze, hogy az egész falunak elég volt egy egész életre. A kapzsi szomszéd pedig megtanulta a leckét. Többet rá se nézett más vagyonára.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól. Kiugrott a gombóc a fazékból, utána a molnár fazekastól. Stol, stol, stol, fazekastól.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Sukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Sukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

a rádiós. Nem is olyan rég, de nem is olyan messze, a Föld nevű bolygón történt, hogy egy Berci nevű kisfiú sehogy sem tudott elaludni. Pedig már rég elmúlt a lámpaoltás ideje. Nyugtalanul forgolódott ágyában, bárányokat is számolt, de sehogy sem jött szemére az álom. Egy rövid történet motoszkált a fejében, s érezte, addig nem tud megpihenni, míg el nem meséli valakinek. Na de mégis kinek? Morfondírozott magában, míg hirtelen eszébe nem jutott apukája régi rádiós készüléke, amit már senki sem használt. Megvan! Kiáltott fel. Apukájától hallotta egyszer, hogy amit a rádió mikrofonjában mondanak az emberek, az örökké fog utazni a végtelen világűrben. Ilyen módon nem mesél senkinek, de mégis mindenkinek, aki véletlenül meghallja, aki figyel. Még az is megeshet, hogy kedvenc hőseihez, az óriásokhoz is eljut az üzenet. Mivel Berci aprócska termet volt, csodálta a hatalmas óriásokat, akik mindenkinél nagyobbak. Nagyon szeretett volna a távoli világukba eljutni és közéjük tartozni. Úgyhogy fogta magát és átlopózott a szomszéd szobába, ami tele volt régi kacatokkal, mindenféle limlommal. Ott állt az asztalon a régi rádió. Vigyázva, nehogy zajt csapjon, odatolt egy széket, s leült. Megnyomta a legnagyobb gombot a készüléken. Egy poros kis lámpa pirosan világítani kezdett. Berci pedig belefogott a fejében játszódó történetbe. Egyszer volt, hol nem volt, egy kidobott zongora. Billentyűi kopottan, porosan, de egytől egyig a helyükön pihentek. Rég nem játszott már rajtuk senki. Olyan rég, hogy a fehér és fekete billentyűk azon kezdtek tanakodni, miért is került a zongora a szeméttelepre. Biztosan hamisan szóltunk. Olyan öregek vagyunk, hogy már nem lehet minket behangolni, vetette fel a C hang, akinek véleményére mindenki helyeselni kezdett. Az is lehet, hogy csak páran voltunk hamisak. Én például biztosan szépen szólnék, mind a mai napig, tette hozzá aztán a D-hang. Majd mindenki követte a példáját. Minden hang a többit hibáztatta, s közben váltig állították, hogy ők olyan tisztán csengerek, mint újkorukban. Annyira izgatott lett lassan az összes billentyű, hogy izegni-mozogni kezdtek, rég nem hallott hangokat kicsikarva az öreg zongora húrjaiból. Berci már épp belemelegedett a mesélésbe, amikor apukája benyitott az ajtón, s felkapcsolta a villanyt. Hát te mit csinálsz itt az éjszaka közepén? Vonta kérdőre kisfiát. Nem tudtam aludni, ezért játszottam a régi rádióval. Meséltem az űrnek. Apukája elmosolyodott, de látva fia komolyságát, elhallgatta, hogy az a készülék már évekkel ezelőtt meghibásodott. Ezért a mesét senki sem hallhatta ott kint, a világegyetemben. Na de most már feküdj le aludni, holnap iskolába kell menned, mondta az apuka. S ezzel mindketten nyugovóra is tértek. Csak hogy Bercinek még mindig nem akaródzott lecsukódni a szeme. Magának suttogva, alig hallhatóan, előről kezdte mesélni a történetet, hogy végre a végére érjen. Azon a ponton, ahol az előbb félbe szakították, egy pillanatra megállt, s elgondolkozott. A beálló csendet hirtelen egy idegen hang törte meg. Úgy van tovább? Jött valahonnan a sustorgás. A kisfiú a takarója alól kilesve nézett a hang irányába, kezével kinyúlt, felkapcsolta az éjjeli lámpát, s valami különös, alacsony lényt pillantott meg. Ki vagy te? Kérdezte Berci gyanakvóan, mintha valahonnan ismerős lenne neki az illető. Hát nem tudod, ki vagyok? Egy óriás. Azt hittem, mi vagyunk a kedvenceid. Válaszolta a vékony hang, aminek gazdája még mindig félszegen áldogált az ablak alatt. Berci elbizonytalanodva mérte végig a fura szerzetet.
tényleg szeretem az óriásokat, de megmondom őszintén, nagyobbnak képzeltem őket. A különös figura elnevette magát, majd rögtön magyarázni kezdett. Nagyobb is lehetnék, ha éppen ahhoz szottyanna kedvem, de akkor is lenne nálam nagyobb. Viszont a ti világotokban sokkal kényelmesebb ilyen méretet ölteni, mert így csak az vesz észre, akinek mutatkozni szeretnék. Ez esetben neked. Berci elgondolkozott, aztán megkérdezte. Honnan és miért jöttél el hozzám? Nem tudom elmondani, hogy milyen messziről származom, viszont nem utaztam sokat. Egyszerűen arra gondoltam, hogy itt legyek, s tessék, itt is vagyok. A másik kérdésedre pedig az a válasz, hogy szeretném végre tudni a mesét folytatását. Remélem, nem hiába jöttem ilyen messzire. Berci a mese említésére azonnal fellelkesült. Hát az óriásoknak is van rádiójuk, kérdezte hadarva, mire az idegen mosolyogva válaszolt. Úgy is mondhatnánk, de a miénk annál kifinomultabb eszköz. Én a szívemmel fogtam az adásodat. Az óriások mindent hallanak, tudakolta Berci megszeppenve. Csak amire érdemes figyelni. Sokaknak az jár a fejükben, ami már elmúlt, meg ami még meg sem történt. Az ilyen emberek nem olyan érdekesek, mint te. Emellett még nagyon sokan gondolják úgy, hogy egyedül vannak. Pedig ez nem igaz. Őket nem szoktam zavarni. Nekik amúgy is nagyon fontos feladatuk van. Fejezte be végül az óriás. Berci rögtön rákérdezett. Mi az ő feladatuk? A szomorú emberek nem szeretnek annyira, amennyire tudnának szeretni. De ez a szeretet mégsem veszik el a semmibe. Ebből keletkeznek új világok, mint ahonnan én is jöttem. Bercit nagyon elgondolkoztatta az, amit hallott, majd bátortalanul megkérdezte. Én szeretném, hogy új világok szülessenek. Akkor nekem is az a feladatom, hogy szomorú legyek? Nem, vágta rá az apró óriás. Az új világok mindenképpen felépülnek. Te inkább csak szeress. Viszont a meséd végére nagyon kíváncsi vagyok. Mi lesz azokkal a régi billentyűkkel? Elárulod, ha szépen megkérlek? Eddig nem tudtam én sem, mondta Berci egy kis idő után. Most már tudom. Addig-addig mozogtak, hangoskodtak, hogy a végén összeálltak, és a legszebb akkord született belőlük. Ki hallotta azt az akkordot? Berci rövid töprengés után rávágta. Bárki, aki véletlenül meghallotta. Mindenki, aki figyelt.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Marék Veronika, a bohóc és a kismajom, aki elmeséli nektek, Pártos Erzsi.
1: Hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tenger partján, az aranyszín homokon, ott kék lett, piros lott egy vándor cirkusz sátra. Rombilli, rombilli, rombilli, cirkusz! Hirdették piros-kék feliratok. Este felragyogtak a lámpafüzérek, és a tengerparti nyaralók áramlani kezdtek a cirkuszba. Az előadás megkezdődött, és véget is ért. Rombilli, a cirkusz igazgató, szokásához híven mosolyogva hajlongott, és egymaga fogadta a tapsokat. Csak hogy a tapsok között valaki közbe kiáltott. Hol maradt a bohóc meg a kismajom? A nézők füttyögni és dobogni kezdtek. Ez a szám volt ugyanis a cirkusz attrakciója, s ma valamiért elmaradt. Rombilli kínosan vigyorgott és széttárta a karját. Szakmai probléma. Biztosítom önöket, holnap fel fognak lépni. A közönség erre megnyugodva szétoszlott. Szerették ezt a számot. Bejött a bohóc fehér arany ruhában, előhúzott a zsebéből egy gitárt, és csendesen játszani kezdett. A másik zsebéből kimászott egy kis majom, és táncolni kezdett a zenére, a gitáron, a bohócon, a nézőkön, úgy, ahogy éppen eszébe jutott. Minden este másképp táncolt, s voltak, akik minden este elmentek a cirkuszba csak azért, hogy lássák, milyen mókákat csinál aznap a majom. Rombilli dühösen rohant hátra a bohóc lakókocsijába. Ott feküdt a kis majom lázasan, betegen, a bohóc borogatta a homlokát. Elég anyafogásból, holnap felléptek, ordította. Nem lehet, rázta a fejét a bohóc. A kis majom nagyon beteg, orvost kell hívni. Még mit nem, azt mondtam, holnapra meggyógyul és kész. Különben fel is út, le is út, senki nem pótolhatatlan. Azzal bevágta maga mögött az ajtót. A bohóc elsápadt, olyan fehér lett az arca, mint amikor be van lisztezve. Fel is út, le is út. Akkor csak egy dolgot tehet. Zsebébe tette a gitárt, karjára vette a kis majmot, és elindult az éjszakában. Sietett, orvosra volt szükség. Az út kanyargott, ő rövidíteni akart, bevágott hát a fák közé. Aztán eltévedt a sötétben, belekeveredett egy hatalmas erdőbe. Elfáradt, botladozott, aztán kimerülten lerogyott egy patak mellé. A kismajom rosszul volt, nyöszörgött. A bohóc a hideg patakvízbe mártotta a kezét, úgy simogatta. Mi lesz vele orvos nélkül? Hirtelen puha, lomhaszán csapással mellé ereszkedett egy hatalmas füles bagoly. Körbetotyogta, megvizsgálta a kismajmot, aztán megcsóválta a fejét. Beteg, nagyon beteg. De én meggyógyítom, várjatok meg itt! Különleges gyógyfüveket hozott, s a bohóc ezekkel borogatta egész éjszaka a majmot. Reggelre alább hagyott a láz, s a majmocska megkönnyebbülten elaludt. A bohóc is mély álomba zuhant. Arra ébredtek, hogy hangos csinnadrattával kutatják az erdőt Rombilli emberei. Legelől az igazgató haladt és kiabált. Megszöktek! Megszöktek a gazok! Pedig mindent nekem köszönhettek! Én adtam neki kenyeret utánuk! A hang egészen közelről hallatszott, a bohóc felkapta a majmocskát, és rohanni kezdett. Már-már megnyugodott, hogy elmaradtak az üldözők, amikor újra egészen közelről hallott a Rombillit. Ott csillog a ruhája a fák között, fogjátok meg! A bohóc kétségbe esett, nézett körül, hova bújjon? Balra a fák között magányos házat pillantott meg, odaszaladt és bekopogott. Egy fekete kontyos nő nyitott ajtót. Segítség, rejtsen el minket, könyörgött a bohóc. Ó, én imádom a cirkuszt, mosolyodott el a nő, és bevezette őket egy téglafallal övezett kertbe. Aztán sietett vissza, mert Rombilliék már dörömböltek az ajtón. Nyissák ki! Ide bújt a gitáros bohóc meg a majom, bömbölte Rombilli. Én imádom a cirkuszt, mondta a kontyos nő, de ebben a házban nincsen senki, csak én. Rombillék dühöngve elviharzottak. A fekete kontyos nő pedig a kertbe sietett. Megmentettelek titeket, már is főzöm nektek az ebédet, meg a vacsorát. Igazán köszönjük, válaszolta a bohóc, de úgy látom, a majmocskám meggyógyult. Ebéd után tovább szeretnék menni vele. Ebéd után? Nem lehet. Megmondtam, hogy imádom a cirkuszt. Játszani fogtok nekem itt a kertben, mától fogva minden este. Azzal kiment, és rájuk zárta az ajtót. A bohóc rájött, hogy fogságba estek. A kert fala magas volt, szökésre semmi lehetőség. Telt múlt az idő. A bohóc és a kismajom bent élt a bezárt kertben, és egyre jobban vágyódott a szabadság után. Egy napon szőke, hosszú hajú kislányt lökött be a kertbe a fekete kontyos nő. Magáncirkuszom új szereplője, a kötéltáncos kislány. Készüljetek fel egy közös számra! Fel is készültek, de nem a szereplésre, hanem a szökésre. Most már nem volt lehetetlen. A bohóc fejére ráállt a kislány, s a kislány fejéről a fal tetejére ugrott a majom. A kötéltáncos kislány a kötelét oda erősítette egy benyúló faágra, és azon felmásztak szépen a többiek is. A fal túloldalán leereszkedtek, s így szűnt meg egy pillanat alatt a fekete kontyos néni magáncirkusza. Boldogan siettek a fák között arrafelé, amerről tengerszagot hozott feléjük a szél. Alkonyatkor már ki is értek az óperenciás tengerpartjára, ám de közben a bokrok közül hirtelen egy oroszlán ugrott elébük. Megtorpantak, a bohóc rémületében véletlenül megpendítette a gitárt. Erre az oroszlán két lábra állt, és bukfencet vetett. Mind elnevették magukat. Ha-ha, hiszen te cirkuszi oroszlán vagy, visította a majmocska. Az hát, morogta az oroszlán, csak megszöktem, mert vertek. Az idomító mostorral ütött, akár kellett, akár nem. Hát akkor gyere velünk, hívta a kislány. És együtt érkeztek a zöldes, tajtékzó óceánhoz. Hirtelen üvölt és harsant. Ott vannak! Az én bohócom meg a majmom megvannak! Rombilli távcsővel, hangszóros dzsippel száguldott feléjük. Riadtan, tanácstalanul álltak. Szerencsére az oroszlán észnél volt. Éljetek a hátamra, és kapaszkodjatok a sörényembe! Kiáltotta. Azzal rohanni kezdett a sziklák és bokrok között, cikázva erre-arra. Rombilli ordítozva, dudálva próbálta őket utolérni. Ám ahol az oroszlán könnyedén átszaladt, ott a dzsip elakadt. Így hát egérutat nyertek. Igaz, csak pár pillanatig, mert kiértek a homokos partra, s itt az altó már-már beérte őket. De akkor az oroszlán ráfordult a tengerbe vezető mólóra. Jaj, hová mégy? Kiáltotta rémülten a bohóc, és erősen szorította a kis majmot. Nem tudok úszni, pityergett a kislány, mert azt hitte, az oroszlán beleugrik a tengerbe. Az oroszlán azonban nem a vízbe ugrott, hanem egy ott veszteglő hajóra. Gyorsan elharapta a köteleket, s a hajó kisodródott az óceánra. Megmenekültek. Aztán körülnéztek a hajón. Öreg tengerész hortyogott a fedélzeten. Aztán felhorkant, kinyitotta a fél szemét, és azt gondolta, hű, de részek vagyok. Oroszlánokat, meg majmokat látok a fedélzeten. Kinyitotta a másik szemét is, és meglepetten felült. Kik vagytok, he? És miért oldoztátok el a hajómat, a teremburáját? Mi lesz most velem? A kislány rámosolygott. Hajócirkuszt alapítunk, íme itt a társulat. És bemutatkozott a bohóc, a majom, a kislány, meg az oroszlán. A tengerész nagyot nevetett. Jókor jöttetek, éppen egy fillérem sincs. Nem tudtam, honnan kereshetnék egy kis pénzt. Az ötlet jó, lássunk hozzá. Festékeket hozott, s kifestették a hajót tarka barkára. Fel is lobogózták. Olyan lett a hajó, mint egy vizenúszó, hatalmas, cirkuszi sátor. Most állítsuk össze a műsort, mondta a bohóc, és mindnyájan dolgozni kezdtek. Egyszer csak berregés hallatszott. Helikopter ereszkedett a hajó fedélzetére, s kiszállt belőle Rombilli. Megtiltom, nem engedélyezem a hajó cirkuszt, a bohóc meg a majom az enyém, velem jönnek. A bohóc szeme villámot szórt. Semmi sem a tiéd. Különben is azt mondtad, senki nem pótolhatatlan. Hát akkor pótolj minket is, kész? Nem lehet, vallotta be Rombilli, és zokogni kezdett. Nélkülete. Tönkre ment a cirkusz. Jaj, de jó! Visított a majmocska. Akkor már nem vagy igazgató? Az oroszlán rábámult sárga szemével. Mit keresel itt, Rombilli? Nem érünk rá, nem látod, próbálunk. És hirtelen akkorát olyan szörnyűségeset ordított, hogy Rombilli térdei megrodjantak, a helikopterhez szaladt, aztán örökre eltűnt a szemük elől. És a hajócirkusz békésen úszott az óceánon. Ha feltűnt egy-egy kikötőben, s a fehér arany feliratok meghirdették az előadást, toldultak hozzájuk az emberek. Az öreg tengerész hordószám seperte be a pénzt. Nagy-nagy tapsot kapott a kötéltáncos kislány, meg a bukfencező oroszlány. De a közönség kedvence a gitáros bohóc és a táncoló majom száma maradt, mert olyan szívből, olyan jó kedvből játszottak minden este. Gyerekek, ha véletlenül az óperenciás tengernél nyaraltok, talán ti is találkoztok egyszer a hajócirkusszal.
0: A Bohóc és a Kismajom című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Amikor gyerek voltam, hittem is, meg nem is, amikor a nagypapám arról mesélt, hogy a napraforgó egész nap a napot bámulja, és arra forgatja a tányérját, amerre a nap jár az égen. De aztán az egyik nyáron, amikor két hetet is náluk tölthettem a kertjükben, akkor be kellett látnom, hogy a nagypapámnak igaza van. A napraforgó a nappal együtt mozog. Hajnalban és este lógatja a fejét, de amint feljön a nap, ő is felemeli a fejét. A napraforgó tányérjában rengeteg kis magocska található, a szotyola. Ha nyár közepén beérik a szotyola mag, akkor a belét kiveszik a héjából, és ebből a meghámozott magból kipréselik az olajat. Ezzel az olajjal aztán a konyhában is találkozhatsz, mert a napraforgó olajjal sokan szeretnek sütni, főzni. Csukás Mese Rádió.
4: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most egy német tündérmesét fogtok hallani, melynek címe A hattyúk tava. Siegfried, a fiatal herceg, az erdőben vadászott a születésnapján néhány barátjával, amikor meglátta az égen vonuló hattyúkat, és úgy döntött, követi őket. Amikor a ködbe burkolózott tó partjához ért, megpillantotta a madarakat, amint körbe-körbe úszkálnak a tó közepén. Végül a köd felszállt, és egy aranykoronát viselő,

Aznap este a herceg, ahelyett, hogy csatlakozott volna a mulatsághoz, a hálószobája erkélyéről a csillagos égboltot csodálta. Nem tudta kiverni a fejéből a tó titokzatos hattyúját. Vajon miért volt korona a fején? És mit jelentett a többi hattyú különös tánca? Siegfried kíváncsiságtól hajtva lóra ült, és elindult a tóhoz, ahol meglátta a titokzatos hattyút, amint egyedül úszott a holdfényben. Ahogy a parthoz ért, a madár kilépett a vízből, és gyönyörű lánnyá változott. Hosszú, szőke haja volt, és gyöngyökkel meg gyémántokkal hímzett fehér ruhát viselt. A herceg óvatosan közeledett hozzá, hogy meg ne ijessze. Ki vagy te? Kérdezte Siegfried. A lány bánatosan nézett rá, és mélyet sóhajtott. Odettnek hívnak, és egy pórul járt hercegnő vagyok. Rothbart varázsló hattyúvá változtatott, mert nem akartam feleségül menni hozzá, azután pedig a tó rabjává tett. Minden este, amikor a nap eltűnik a horizont mögött és beköszönt a sötétség, ismét emberré változom. Siegfried szörnyen megharagudott a kegyetlen Rothbartra, és együtt érzett szegény lánnyal. Biztosan meg lehet törni valahogy a gonosz átkot, kiáltotta. Csak az igaz szerelem törheti meg. Ha valaki teljes szívéből szeret engem, újból szabad leszek. Siegfried, aki első látásra beleszeretett a lányba, így szólt. Légy a feleségem, s tiéd szívem, éltem! Aztán meghívta a születésnapi ünnepségére a lányt, ahol menyasszonyaként tervezte bemutatni őt az édesanyjának és az összes vendégnek. Köszönöm, ott leszek, felelte Odett, mert ő is szerelembe esett a herceggel. Gyengéd csókkal búcsúztak el egymástól, és megbeszélték, hogy másnap találkoznak. Sajnos Rothbart bagolynak álcázva egy fa ágáról kihallgatta az egész beszélgetést. Azonnal visszarepült a kastélyába, és mindent elmondott Odil nevű lányának, aki ezt javasolta. Holnap átveszem Odett helyét a bálon, és Siegfried engem vesz feleségül. Így hát másnap Rothbart Odilt Odett tökéletes másává változtatta. Aztán apa és lánya megjelent a királyi palotában, Siegfried pedig gyanútlanul belesétált a csapdájukba. Míg ő bemutatta Odilt az anyjának, mint leendő menyasszonyát, Odett megérkezett a kastélyba, és végignézte az egész jelenetet. Azonnal megértette, hogy Rothbart ármánykodása áll a dolog mögött, és elindult Siegfried felé, hogy beszéljen vele. A varázsló azonban próbálta megállítani. Ekkor Odett olyan hangosan elkiáltotta magát, hogy Siegfried egyből felfigyelt rá. A herceg hátrahagyta az álruhás Odettet, és kirohant a teraszra, hogy megnézze, mi történt. Amikor megpillantotta a valódi Odettet a varázsló markában, előrántotta a kardját, és párbajra hívta Rothbartot. A varázsló minden bűverejét bevetette Siegfried ellen, de a herceg lány iránt érzett szerelme olyan erős és tiszta volt, hogy nem kerekedhetett felül rajta. Hosszas küzdelem után a hercegnek sikerült lecsapnia a varázslóra, aki lányával együtt eltűnt egy fekete füstfelhőben. Siegfried letérdelt Odett elé, és a vendégek szeme láttára feleségül kérte, amire a hercegnő igennel felelt. Hiába jelent meg a láthatáron a felkelő nap, a lány nem változott vissza hattyúvá. Siegfried szerelmének hála az átok örökre megtört.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: A halász meg a felesége. Élt valaha egy öreg halász egy szerény kis viskóban a nagy tengerhez közel. Felesége is volt. S bár nem voltak gazdagok, nem is éheztek. Pont annyi jutott nekik, amennyi kellett. Ám egy nap a vakszerencse rájuk mosolygott. A nevezetes napnak reggelén csak ült és várta a halakat. Már el is bóbiskolt volna, mikor megfeszült a zsineg, csodák csodájára ráakadt egy beszélő csuka.
2: Nem hal vagyok, hanem elvarázsolt herceg, mondta.
1: Egy beszélő csuka? Ilyet még nem láttam. Elengedlek, szólt az öreg halász, vissza is dobta a halat. Ma sem fogtál semmit? Megint krumplit eszünk? Se baj, meglátod. Egyszer tönkre megyünk, zsémbelt az asszonyka, amolyan félkomolysággal. Egyet fogtam csak, de eleresztettem. Elátkozott herceg volt az csuka jelmezben. Mit kívántál cserébe? Nem hiányzik semmi? A ház is mindjárt ránk dől. Alig van mit enni. Holnap menj csak vissza, hívd magadhoz szépen. El ne erezd, míg az új házunk nincs készen. Másnap kiment az öreg halász az azurkék tengerhez, hívni kezdte a herceget. Az életedért cserébe a feleségem szép nagy házat akar, és hogy legyen nagy udvara, mit virágos kert takar. Kérésed teljesül azon nyomban, szólt a csuka, és eltűnt a habokban. Már messziről látta a halász az új házat, hogy az asszonykája sürög forog a kertben, és örömében szinte táncra perdül. Ilyen boldogságban éltek hetekig, hónapokig, de lassan ráuntak a gazdagságra. Igaz, szép a házunk, de alig férünk benne. Bárcsak inkább egy igazi kastély lenne. Addig-addig álmodozott ilyen formán az asszony, hogy már nem is tudott másra gondolni. Éjjel-nappal nyaggatta a férjét, aki végül engedett az unszolásnak, és elindult. A halász érezte, hogy a tengerről eltűnt a nyugalom, amely annyi éven át ringatta. De mit tehetett mást? Hívta a herceget. A feleségemnek kéne még annyi, hogy szeretne igazi kastélyban lakni. Kérése teljesül azon nyomban. A halász hazament a kastélyba, ahol az elégedett felesége várta. Sugárzott a boldogságtól, ami ugyan nagyobb volt, mint eddig, de gyorsabban véget is ért. Férjecském, még egyet kérje. Királynő nélkül nincsen kastély. Kiment a halász a tengerhez, látta, hogy zöldes-sárga hullámok nyaldossák a partot. Hívni kezdte a herceget. A feleségemnek nem elég ennyi. Most már királynő szeretne lenni. Kérésed teljesül azon nyomban. Aznap királyi palotába tért vissza a szerény halász. Nem is tudott mihez kezdeni a gyönyörű bútorokkal, meg a pompás lakomával. Ahogy teltek múltak a napok, a felesége elszontyolodott. Többet nem is kérnék, ha egyszer császárnő lehetnék. Újra kiment a halász a tengerhez, de azon már fagyos szelek korbácsoltak sötétkék hullámokat. Ezért bátortalanul hívta a herceget. A feleségemnek nem elég ennyi. Ő már császárnő akar lenni. Feltűnt a csuka a kékes habokban. Kérése teljesül azon nyomban. Szegény halász nem szívesen indult haza. A császárnő ott ült a trónon, ajkai lebiggyeztve, a nagy birodalom még egy mosolyt sem csalt az arcára. Próbálta jobb belátásra bírni kedvesét a halász, de hasztalan. Amint teljesült egy kívánság, mintha mi se történt volna, jött a következő.
3: Szép nagy ez az ország, de császárnő bárki lehet. Legyek pápa, abból csak egy van, egyetlen egy.
1: A halász még a tenger közelébe se ért, de már arcába vágott a szél, a nappali ég éj sötét fellegekbe burkolózott. Irába szállt a bátorsága, de haza mégsem mehetett, ott a dühös felesége várta. Reszketve állt meg egy szirten, összeszedte minden bátorságát, s próbálta túlüvölteni az égzengést.
2: A feleségemnek nem elég ennyi! Most már pápa szeretne lenni!
1: Feltűnt a csuka a rémes habokban. Kérése teljesül azon nyomban. Az öreg halász alig tudott bejutni feleségéhez. Hívők egész serege tartóztatta. Végül meglátta őt, s a nagy fényességen keresztül hangját is meghallotta.
3: Örömöm a pápaságban sincsen. Menj, s kérd meg, hogy én legyek Isten.
1: Ahogy elhagyta felesége birodalmát, látta, hogy a végtelen tenger vörösen iszik. A mennydörgő ég pedig lángokban áll. A halász már csak kúszva tudott közelíteni a parthoz. Sziklába kapaszkodva dacolt az orkánnal. A rettentő robajban elordította magát.
2: A feleségemnek nem elég ennyi! Ő már Isten szeretne lenni!
1: Alig, hogy kimondta e szavakat, a fekete ég kékre váltott. A hirtelen beálló nagy csendet csak egy szelíd hang törte meg. Kérésed nyomban teljesül, szólt a csuka, aztán örökre elmerült. Az öreg halász hazafelé bandukolt a tavaszi napsütésben. Kereste a roppant tömeget, a palotát, de nyomukat se lelte. Ő maga már nem is emlékezett az útra, csak a lába vitte. Egészen a szerény kis viskóig, ahol a felesége épp krumplit főzött.
3: Ma sem fogtál semmit. Megint krumplit eszünk.
1: Se baj, talán egyszer gazdagok leszünk. Zsémbelt az asszonyka, amolyan félkomolysággal. Csak egy csókot fogtam. Remélem, hogy elég. S hogy örült a csóknak a csinos kis feleség?
0: Csukásmese Rádió.
4: Hallgass velünk te is ezt a dalt.

Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a 10, mennyi? 10, 1, 2, 3, 9, 6, nem, még egyszer. Hogy van? Na, számjuk el 10-ig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég. Akinek a szeme zöld, puszta ágyat vet a föld. Akinek meg barna, eledele alma. Akinek meg fekete, lilium a tenyere.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Szervusztok, gyerekek, Kamarás Iván vagyok. Juhász Kristóf Országjáró mesék című könyvéből hallgassátok a Hortobágyi hídlukasztó történetét. Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy hortobágy. Már réges-rég is úgy nézett ki, mint manapság, legalábbis a Pannon-tenger elvonulását követő időszaktól számítva. Régen persze több gulya, ménes, meg nyájlegelt a végtelen pusztán, mint napjainkban, s több daruk rúgatott a mocsarakban. Jó dolga volt a gulyásnak, csikósnak, juhásznak, de még a fuvarosnak, meg a kereskedőnek is, hiszen a déli bábos rónaságon olyan messzire el lehetett látni, hogy senki nem tud eltévedni. Szívesen is járt arra mindenki. Arra hajtották végtelen sorokban a csordákat Debrecen és Buda között, a bátrabbak egészen Bécsig. Arra szállították a sót az erdélyországi bányákból a magyar királyok udvarába, arra vonultak a zsákmányra vágyó éhes seregek, és arra tértek vissza olykor a dicső győztesek, vagy a szomorú vesztesek is. Azám. De aki a Hortobágy széles útját járta, annak előbb-utóbb át kellett kelnie a Hortobágy nevezetű folyón. És nem elég, hogy át kellett kelnie, hanem végig is kellett hallgatnia a széles rónaság meg a folyó veszekedését. Ezek ugyanis már évszázadok óta azon vitáztak, hogy melyiküket hívták előbb Hortobágynak. Az öreg pásztorok azt beszélik, Szent István királyunk pecsétes írásba foglalta, hogy mindkettőnek igaza van. Ám a királyi oklevél valami törökkori csetepatéban elveszett, így aztán megint lehetett vitatkozni. A vitát tovább bonyolítja, hogy van egy Hortobágy nevű falu is, a Hortobágyon, a Hortobágy folyó mellett. Így már hárman mondják egyszerre, én voltam az első. De most úgysem tudunk igazságot tenni. Elég annyi hozzá, hogy igen szeszélyes folyó volt a Hortobágy, hol erre, hol arra kanyargott. Hol át lehetett úsztatni rajta békésen, hol elragadta az ára lovakat, s hol emitt, hol amott volt rajta biztonságos gázló. Olyan kavarodás volt a vízben hétről hétre, hogy még a halak is eltévedtek benne. Beszélik, hogy egy öreg harcsa egyszer hazafelé úszott, és teljesen másfele kanyarodott a Hortobágy, mint amerre előző nap elment hazúról a vénhal. És úszott a harcsa arra, amerre emlékezett. És olyan jó erőben volt, hogy észre se vette, hogy a folyó közben máshogy kanyarodik. Nagy buzgalmában bele is ment fejjel a folyó menti töltésbe. Igen ám, de közben a bajsza kanyarodott a forgás irányjal, s olyannyira átadta magát a sodrásnak, hogy egészen elszakadt gazdájától. Már most a harcsa lendületében egészen átfúrta a töltést. Kilukadt valahol a bogaras lábban, ott átugrott egy malmot, és beleesett a gémes kútba, a kötekedő csárda mellett. A bajsza pedig közben lecsúszott a Hortobágyon, a Hortobágy berettyún át egészen a hármas körösig. Ott egy csónak oldalán fönnakadt, és hiába kérte a csónakost, hogy forduljon vissza, az csak ment tovább, ilyen egy goromba alak volt. A harcsa meg közben nem tudott kiugrani a gímes kútból, és valami libapásztor lányok jöttek oda itatni, és a harcsa óbégatni kezdett nekik, hogy segítsetek, beszorultam, elvesztettem a bajuszomat, hová lett a nagy folyó? A pásztor lánykák megijedtek. Azt hitték, ördög bújt a kútba, a csárdába berohantak, a betyárokat előszólították. A betyárok előjöttek, pisztolyukkal a kútba belelőttek, de a harcsát nem találták el, az tovább óbégatott. A lövöldözésre odanyargaltak a pandúrok, puskával a betyárokra lőttek, azok visszalőttek, a pásztorlánykák a csárdába menekültek, a macska a kármentetőben a lámpát leverte, a csárda kigyulladt, a betyárok odavesztek, a pandúrok megsebesültek, a fogadós beleesett a budiba, a macska farka megégett, a harcsával meg a bajuszával pedig senki sem tudja, hogy mi lett. Na, hát ezért fogtak össze a környékben a népek, hogy inkább építenek egy hidat a Hortobágyra, csak ezt a ramazurit ne kelljen már állandóan elviselni. Jól van. Építettek egy hidat fűszfából, mert fűszfa nőtt elég a mocsárban. Nemhogy kitelt a füzekből a hídnak való, hanem még maradt is a helyén eleven fa bőven. Arrafelé nem szokás meggondolatlanul írtani a fát, hisz a déli bábos rónaságon nincs belőle sok. Szép hidat ácsoltak a fűszfából a mesterek, mikor elkészült, nagy ünnepet csaptak. Át is hajtották rajta a Hortobágy legszebb gulyáját, de ahogy a sok pata a hídon dobogni kezdett, a göcsörtös fűszfa pillérek összerogytak. Az egész híd a folyóba szakadt, de nagy skandallum volt. Látták akkor a népek, hogy a fűszfa nem jó. Hozattak hát messzi földről jó pénzért akácfát, és abból építettek hidat a mesterek. Az akácfa híd túlélte a hídavatást. Jól szolgált egy évig, jól szolgált kettőig, de amikor aztán a hegyes bajszú csikósok hajtottak át rajta ötödszörre a ménessel, teljesen összeragyott. Hű, de nagy jajveszékelés volt. Oda szaladt az egész Hortobágy. Pöröltek a népek, hogy azért omlott össze megint a híd, mert a csikósoknak túl hegyes volt a bajsza. Erre meg a csikósok azt mondták, hogy előttük meg a kondások hajtották át a hídon a disznókat, és nyilván a disznók súlya alatt rogyott meg a híd, nem az ő nemes paripájuk alatt. Erre meg a kondások azt mondták, hogy az ő disznaikat ne tessék sértegetni, és ebből majdnem verekedés lett. Mire az előjáróság gyorsan kiirdette, hogy inkább megépítik a harmadik hidat is, csak legyen békesség. Akkor megint messze földről sok aranyért hozattak égerfát, ami nem korhat szét a vízben, hanem még keményebb lesz. Égerből építettek hidat a mesterek, szolgált is a híd 10 évig. Szolgált 20-ig is. De amikor aztán átvontatták rajta a német császár tüzérei a nagyobb fajta ostromágyukat, teljesen összeállt. Beleesett a Hortobágyba a császári tüzérség. Tiszta víz lett az egész lőporkészlet, de még a katonák harisnyája is. Egy teljes napig kellett aztán szárítkozni nekik a folyóparton, mire megint emberi pofájuk lett. És ráadásul utánuk át akart kelni a bécsi lovas hadosztály is, tehát a híd már oda volt. Szerencsétlenek csak galoppoztak fős alá a parton, és szitták a tüzéreket, mint a bokrot, hogy miképpen is lehetnek képesek ilyen nyomorúságosan maguk alá omlasztani az egész hidat, hogy a sóvirág lepnébe a fejük búját immár. Ebből persze megint majdnem verekedés lett. Mire az összes európai császári fennség írásba adta, hogy inkább megépítik a negyedik, ötödik és hatodik hidat is, csak hagyják már őket nyugodtan háborúzgatni végre. és épültek a hidak egyre másra a Hortobágyon. Az egyik ilyen fából, a másik amolyanból, de egy idő után mindegyik csődöt mondott, és nem volt megelégedve sem elöljáró, sem császár, de még a csikós, a pásztor, meg a sószállító sem. Egyedül a daru szelidítő vonogatta a vállát. Neki mindegy volt, hisz madárnak nem kell híd. Ha pedig neki, magának akad ügyes bajos dolga a túlparton, csak fölkötözi magát az erősebb darvakra, azok meg átrepülnek vele a folyón. De a fél országot ezzel a megoldással kissé bajos lenne átjuttatni a túlpartra. Sétálgatott egy ízben a daru szelidítő a Hortobágy partján, nagy csizmája sruttyogott az iszabban, feje gondolatokba merülve ingott, mert a maga baját megoldotta ugyan, de már csak olyan volt a természete, hogy a világ baját is erősen a szívére vette. Ezért mind csak azon tűnődött, miképpen lehetne olyan hidat verni a Hortobágyon, amin az idők végezetéig száraz lábbal kelhet át minden jó ember és lelkes állat. Amíg így töpreng, egyszer csak kiugrik a Hortobágyból egy irdatlan nagy csuka. Akkorára tátja a száját, mint a Váci diadalív a párizsival egyben, és egyetlen falásra elnyeli a daru szelidítőt. Az kétségbeesve könyörög, irgalom, te csuka, családos ember vagyok, másrészt húsom öreg, a csontom kemény, a fejem különösen, jó vacsorát nem lesz belőlem. Erre azt mondja a csuka, nem húsodért, nem is csontodért, de a szavadért nyeltelek le, te daru szelidítő. És addig nem is engedlek el, amíg nem teljesíthetem három kívánságot. Álmélkodott ezen a daru szelidítő, hitte is, nem is, hogy ilyen csuda csukára bukkant. De végtére úgy volt vele, az effélét muszáj kipróbálni, hogy kiderüljön, így szólt. Azt kívánom, hogy teremjen itt egy öröklétig stabilan álló kőhíd a Hortobágy folyóján, és láss csodát, a csuka egyet csettintett rettentő uszonyával, és csak ugyan ott állt a szép, új kőhíd. Bár egy kis baj akadt azért vele. Nem volt rajta se hídláb, se pillér, se luk, hanem gyakorlatilag egyetlen egybefüggő kőfal volt az egész. Ennek pedig az volt a következménye, hogy a folyó nem tudott átfolyni a híd alatt, mert igazából nem is híd volt ez, hanem gát. A Hortobágy folyó föltorlódott a gátnál, először egy kisebb becske tavat képzett, majd kisvártatva elöntötte a Hortobágy egész rónaságát. Így szokott ez lenni minden normális folyóval, amikor kőgáttal állítják el az útját. Hű, de nagy skandallum támadt akkor megint szerte a déli bábos rónaságon. Egyesek azt mondták, hogy a henye kunkor nőjön az orrába annak, aki eztet kitalálta. Mások így szóltak. A csepp lesz látony az ezgesse meg kezét, lábát annak, a megmétejezett senki házinak, aki eztet fölfedezte. És megint mások mondtak volna még mást is, de ekkor a daru szelídítő keserű szavakkal tett szemrehányást az őt elnyelő, ám kívánságát teljesítő csukának. Becsaptál engem, te csuka, hisz kívánságomra nem hídat építettél, hanem gátat. Én ugyan nem csaptalak be, te daru szelídítő, hisz honnan is kéne nekem tudnom, hogy mi a híd, mikor én ennél sokkal egyszerűbb kívánságokat szoktam teljesíteni. No, vakargatta erre a fejét a daru szelidítő. Most aztán miféle kívánságot ötöljön ki, amivel a hibát helyrehozza. Mert mondanom sem kell talán, közben az egész Hortobágyot elöntötte az árvíz, és ettől elég sokan lettek idegesek a környéken. Ezért aztán a daru szelídítő így szólt: azt kívánom, hogy teremjen itt egy szakértő, hídépítő mester a Hortobágy folyó félre sikerült hídjánál. És láss csodát! A csuka egyet csettintett rettentő uszonyával. És csak ugyan ott állt a szakértő, hídépítő mester, aki mindjárt neki is fogott a szakértésnek így szólván:
2: barátaim, e híd statikus felfüggesztése megkívánja a vertikális dőlés minimalizálódás horizontális érték vetületeinek maximális vizsgálatát. Javaslom ezért a pillér szögek mellékes állványszerűséggel kiszámítását a jövőre nézve.
1: Na, ettől aztán senki nem lett okosabb. Viszont a daru szelídítő kapiskálta már, hogy hányadán áll a vásárt, és ezért így szólt a csukához: azt kívánom, hogy teremjen itt a hortobágyi hídlukasztó. És láss csodát, a csuka egyet csettintett rettentő uszonyával.
2: És csak ugyanott állt a hortobágyi hídlukasztó. Akkora volt, hogy egyik válla eltakarta a napot, másik válla pedig a holdat. De a daru szelídítő nem ijedt meg, hanem így szólt hozzá: ó, hídlukasztó, ments meg minket az árvíznek és a háborúnak veszedelmétől. Segíts minket, lukaszd át ezt a gátat, hogy híd lehessen végre, és minden jó ember és minden lelkes állat száraz lábbal kelhessen át a hortobágyon. A hídlukasztó pedig megtette, amire a daru szelídítő kérte. Akkor a lukakat lukasztott a hídra, szám szerint 9-et, hogy az egész folyó 9-szer is átfért alatta. És ennek annyira megörült, hogy azóta sem csinált árvizet többi. A híd stabil volt lukastól is. Azóta is járunk rajta. A csuka pedig kiköpte a daru szelídítőt, hiszen teljesítette 3 kívánságát. Aki nem hiszi, az egyen őrmös, szikes gyepen henyekunkort mételyfűvel vagy valami páfrányfélével.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sukásmese lábnyom.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Andrea vagyok. Van egy mondás, ami így szól. Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Tudjátok, hogy ez mit jelent? Az, hogy a veszélyes próbálkozásokra előbb-utóbb ráfázik az ember, vagy a ravasz róka. A szállást kérő róka. Egyszer egy vén róka nagyon megéhezett egy kis pecsenyére. Fogott hát egy üres zsákot, a hóna alá csapta, és elindult vele világgá. Ment, mendegélt, míg estére egy gazdag ember házához nem ért. Bekopogott, és amikor megkérdezték, hogy ki az, hát így felelt. Szegény utasember vagyok, s éjjeli szállást kérnék, hogyha megszánnának. Jó szívű ember volt a gazda is, meg a felesége is. Megszánták a szegény utast, beengedték, vacsorával is megkínálták. A róka megköszönte szépen, a padra kuporodott, a zsákját pedig a pad alá tette. Mielőtt lefeküdt, azt mondja a gazdának. Jaj, gazduram, nem jár itt a ház körül valami tolvaj? Ebben a zsákban egy szép nagy kakas van. Nem szeretném, ha elveszne. Sose búsulj, rókakoma, az én házamból még nem veszett el semmi. Csak aludj nyugodtan, bíztatta a gazda, s még mosolygott is, hogy a róka félti a kakasát. Persze, hogy a zsákban nem volt semmi. Hanem azért, mikor felébredt a róka, jajgatni kezdett. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága kakasomat. Csitították, hogy dehogy lopták el, már ugyan kilopta volna el. Talán elbújt a szobában valahol. Keresték mindenfelé, de sehol sem találták. Szörnyen szégyelte magát a gazda, hogy éppen az ő házában tűnt el a rókának valamije, de meg sajnálta is szegényt, hogy olyan keserbesen siránkozott. Mi más tehetett volna? Adott egy szép nagy kakast a rókának, hogy ne sírjon úgy, és most már menjen tovább békével. El is ment a róka nagy örömmel, ment a kakassal egész nap, este pedig megint bekopogtatott valahova. Itt is jó emberek laktak, akik szívesen látták. Amikor le akart feküdni, a róka ismét körülnézett a szobában, mintha a tolvaj után kutatna, majd így szólt a gazdához. Tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér lúd van a zsákomban. Jaj, ha azt ellopná valaki, nem lopja el azt nálam senki, csak feküdj le és aludj nyugodtan, mondta a gazda. Hanem hát a róka csak azt várta, hogy mind elaludjanak. Amikor szépen kivette a zsákból, no, mi is volt a zsákban? Hát bizony a kakas volt, semmi más. Kivette a kakast, és úgy megette, hogy még egy tolla sem maradt. Hely, de aztán reggel rá is kezdett megint a siránkozásra. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép ludamat. Keresték ezt is mindenfelé, s mikor végül nem találták sehol, a gazda adott neki egy jó kövér ludat, hogy ne sírjon és ne panaszkodjon, hogy nála elveszett valamije. Ment tovább a róka a kövér luddal, és úgy örült, hogy majd kiugrott a bőréből. Az úton tízszer is kibontotta a zsákot, hogy megnézze, benne van-e még a lúd. Így ment mendegélt, míg estére ismét egy házhoz ért. Itt is kopogtatott, beeresztették, de mielőtt lefeküdtek, megint így szólt a gazdához. Ide tettem a zsákom a pad alá. Mégsem merek nyugodtan aludni, mert tudja meg, gazduram, hogy egy szép kövér malacom van benne. Csak aludj nyugodtan, biztatta a gazda, akármi is van a zsákodban, az én házamban nem lesz semmi baja. Hát a gazda ugyan nem jól gondolta, mert alig, hogy elaludtak, a róka úgy felfalta a kövér ludat, hogy se tolla, se csontja, se egy darabkája nem maradt. Hanem rá is kezdte már hajnalban a nagy siránkozást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép malacomat. Hiába csitították, hiába vigasztalták, s hiába is keresték a malacot mindenfelé, Így sem maradt más hátra, a gazda végül is adott a rókának egy szép kövér malacot. No, most volt csak nagy örömben a róka, mikor kiért az országútra, s a zsákot kibontotta. Sosem látott még ilyen szép malacot. Ebből lesz ám csak a jó ízű pecsenye. Ment mendegélt egész nap, s estére megint csak bekopogtatott egy gazda házához. Beeresztették, itt is ugyanazt mondta, mielőtt lefeküdtek. Gazduram, jól vigyázzon ám éjjel a tolvajra, hogy el ne lophassák az én szép kövér disznómat, ami ebben a zsákban van. Oda néz a gazda, hát látja, hogy a zsákban nem férne el egy kövér disznó, de meghallotta is, hogy csak kis malac visít belőle. Na de azért nem szólt semmit, csak elaludt szépen. De nem aludt ám el a róka, megette a malacot szőröstül, bőröstül, s alig pitymallott, már el is kezdte a jajgatást. Jaj, jaj, jaj, valaki ellopta az én drága, szép disznómat. A gazda mindjárt rájött a turpisságra, de azért tette magát, mintha sajnálkoznék. Így szólt a rókához. Jaj, csak ne búsulj, és ne kiabáld tele a falut, inkább kettőt adok az egy kövér disznót helyett. Add ide a zsákodat, hogy odakint tegyen bele őket. Kiment a gazda a róka zsákjával. Volt neki két mérges kopója, éppen éhesek voltak. Ezeket bedugta a róka zsákjába. Jól be is kötötte, aztán a rókának adta, hogy igyekezzék a faluból kifelé. Nem kellett a rókának kétszer sem mondani, most vitte csak nagy örömmel a zsákot, s már előre nyalta a száját a jó zsíros lakomára. Alig várta, hogy kiusson a faluból az országútra. Kibontotta a zsákot, hogy megnézze a két disznót, hát amint bontja, ugyan mi ugrik ki belőle? A kopókutyák. Nosza a szaladóra fogta a róka koma a dolgot, nem kellett már neki disznó pecsenye, csak a bőrét megmenthesse. Ha a rókát a kutyák meg nem kergették volna, az én mesém is tovább tartott volna. Találó volt a mondás a mese elején. Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik. A róka pedig addig ravaszkodik, amíg valaki erre rá nem jön, és meg nem leckészteti.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én olvasok nektek. Vlagyimir Szutyejev, Júj de fáj doktor bácsi, meg a kutyánk. Lehűlt az idő, és mi mind a ketten megfáztunk. Fájt a torkunk, és berekedtünk. Anya nem engedett iskolába menni, és kihívta az orvost. Egy kicsit megijedtünk, de anya megnyugtatott, hogy a doktor bácsi, akit Júj de fájnak hívnak, nagyon kedves. Mire a doktor bácsi megjött, mi már ágyban feküdtünk, hőmérővel a hónunk alatt. Júj de fáj doktor tényleg kedves volt, folyton viccelt és nevetett. Egyáltalán nem féltünk tőle, azt hittük, hogy el is enged minket sétálni. Júj de fáj doktor megnézte a lázmérőket, és kérte, hogy nyújtsuk ki a nyelvünket. De mi nem nyújtottuk, mert anya azt mondta, hogy nyelvet nyújtani nem illik. Most viszont anya is megengedte. Júj de fáj doktor kérte, hogy mondjuk á, és mi kórusban mondtuk ezt a bizonyos át. Aztán felállt, eltette a kalapácsát, amivel eddig kopogtatott bennünket, és azt mondta, hogy egyforma lázunk van, és egyforma torokgyulladásunk, és hogy maradjunk ágyban. 3 napig feküdtünk, és amikor felkeltünk, még nem engedtek iskolába menni. Unatkoztunk, hiányzott az iskola. A mi papánk festőművész, hát elhatároztuk, hogy mi is festőművészek leszünk. Fogtuk apa festőállványát, meg a festékeit, és elkezdtük rajzolni Csapka kutyánk képét. Csapka okos kutya, békésen ült, amíg rajzoltunk. Én rajzoltam, mása kifestette. Amíg mi festettünk, Szuszi belelépett a festékes dobozba, és egészen tarka lett. Megmosdattuk, erre ő szép fehér lett, mi pedig tarkák. Aztán a mama megmosdatott minket, apa pedig azt mondta, hogy Csapka nagyon hasonlít a portréjára. Másnap már mehettünk iskolába.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Nincs szebb állat, mint a lúl, nem kell neki gyalogút. Télen-nyáron vezitláb, úgy kéméli a csizmát.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Mese Rádió. Még egy mese.

0: Móra Ferenc, mikor Panka főzte az ebédet. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: No, azt el nem felejtem, ha olyan öreg leszek is, mint az országút. Király őfelsége ünnepen se eszik olyan ebédet, mint amilyennel Panka megvendégelt a múltkor. Olyan nagyon hétköznap volt pedig, de még milyen hétköznap, hogy amikor apuka megkérdezte anyukát, mi lesz az ebéd, azt felelte: paprikás krumpli. Drága jó étel, mosolyogtam el magam. Mit teszünk utána? Tudakozta Panna. Kenyeret, haját, bélit, háromfélit. Elfanyarodott erre a Panka mosolygós ábrázata, mint aki vadalmába harapott. Nem is tud anyuka egyebet főzni, pittyeztette el a száját. Főzte jobbat, nevetett anyuka. Arra Panka fölgyűrte a gunyácskája ujját, felkötötte zsebes kötőjét, s úgy kiserdült a konyhára, hogy mire kiértem, már a második tányérnak csorbította le a szélét. De már látom, az isteni szakásnénak teremtett, mondtam. Hát, ha még a főztömet megkóstolod, apu, sose kívánkozol többet paprikás krumplira. Hát milyen lesz az a híres ebéd? Suhintott leves. Csak a leve sok legyen. Pulyka pecsenye. Csak a csontja kevés legyen. Lekváros gombóc. Erre már szólni se tudtam, csak az ölembe kaptam Pankát, és csókoltam rajta akkorát, hogy gabócica feléjett rá. Ásított, és unottan kérdezte. Mi a jó? Mi a jó? Az ebéd, gabócica, az lesz a jó. Tarts velünk te is. Gabócica alamuszian körül hízelegte Pankát, s visszafeküdt a tűzhely alá. Én is mentem dolgomra, de déli harangszóra megint ott ültem a sarokban, a macska asztalnál. Kész-e az ebéd, világhíres szakácsné? Tessék helyet parancsolni, csörgette a kulcsait Panka, és kikiáltott a konyhába. Kukta! Hozd be a suhintott levest! A Kukta Vilmácska volt, fehér patyolat a ruhája, rózsapiros az orcája, kisfatányér a kezében, suhintott leves a tányérban. Tessék, egyék, nem lesz egyéb! Ettük volna ám a levest, de nem ment bele a kanál. Oly sűrű volt szegényke, hogy villával kellett szurkálni. Elitta a levét, mentegetőzött Panka. Kukta, hozd be a pulyka pecsenyét! Beszaladt Vilmácska, patyolat a ruhája, patyolatosabb az orcája, üres a kacsója, tele jajszóval a pici szája. Jaj, jaj, jaj, elvitte a gabó macska a pulyka pecsenyét. Se baj, mondom én, máskor mink visszük el az ő pecsenyéjét. Kukta, hozd a lekváros gombócot! Szalad a Vilmácska, kormos a ruhája, kormosabb az orcája, de legkormosabb az az irgalmatlan bogrács, amit lezöttyent az asztalra. Teli a bogrács valami fehérrel, úszkál a fehérség közepében valami nagy feketeség. Ennyi, mondom, hisz ez fűrészpor. Dehogy, zsemlemorzsa! Ja, az ám, meg sem ösmertem. Hát ez a fekete, kinek a labdája? Jaj, apuka, minek tartasz olyan rossz szemet, hiszen az lekváros gombóc. De már ezt megkóstolom, fohászkodom el magam, s fogom a kést, kapom a villát, szurom a gombócba. Hát, uram, fia, kiugrik a gombóc, gurul a konyhába, onnan a tornácra, s tán a világból is kiszalad, ha utána nem küldöm Vilmácskát. Szaladj, Kukta, csípd meg a gombócot! Vilmácska elszaladt. Panka mérgében megkapta a bográcsot. A bogrács mérgében megsütötte Panka kezét, s lett olyan visítás, hogy a gabócica ilyetében felszaladt a háztetőre. Hol fáj lelkem? Szorongattam a kacsóját. Megállj, van az én patikámban erre is orvosság. Siess, apuka, mert úgy ég a kezem, mint a parázs. Kis kezét a tenyerembe vettem, s a másikkal simogattam. Nyúlháj, daruháj, majd meggyógyul, ha nem fáj. S egyszerre úgy meggyógyult az én Pankám keze, hogy már tapsikolni is tudott vele, mire anyuka behozta a paprikás krumplit. Na, apuka, próbáljuk meg, melyikünk bír belőle többet megenni. Éppen a tálfenekét kapargattuk, mikor nagy lelkendezve visszatért a kis Kukta. Nem állt meg a gombóc, nem ám, nem állt meg, még most is szalad. Szaladjatok utána, ha ráértek. Aki megfogja, Kitörheti benne a fogát?
0: Mikor Panka főzte az ebédet című mesét hallottátok.
2: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mezbe. Anyu!
1: Anyu!
0: Apu!
1: Apu!
0: A szeretlek!
1: A szeretlek!
0: Az ölej meg!
1: Az ölej meg!
0: A Dezső!
1: A Dezső!
0: A Péter!
1: A Péter!
0: A kakaós csiga!
1: A kakaós csiga!
0: A zene! A zene! A zene! A zene! A foci! A pingpong! Ó, még miket mondhatnék? Sok minden! A mesekönyv! A szeretet!

0: Ayut kanini!
1: Ayut kanini!
0: A villibácsi!
1: A villibácsi!
0: A körte!
1: A körte!
0: A piros pacsi!
1: A piros pacsi!
0: A cilinder!

Szervusztok, én Stankai Ádám vagyok, a foglalkozásom újságíró és televíziós műsorvezető. Egyébként pedig nagyon-nagyon szeretem a meséket, egészen kicsi gyerekkorom óta. Remélem, hogy ti is így vagytok ezzel, és tetszeni fog, amit most elmondok nektek. Mese a számokról. Német mese. Volt egyszer egy kisfiú, aki sehogy se tudott elaludni, pedig már 100-ig is elszámolt, és mégse. Egyszer csak oda nézett a játéksarokba, hogy vajon mit csinál a mackója. S mit látott? A függöny nyílásán besütött a hold, és a kék holdsugáron begurult a szobába egy kicsi nullás. S mire jobban felucsudott, már jöttek, suhantak, bukfenceztek befelé a többiek is. Az egyes, kettes, hármas, négyes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, kilences. És amikor mind együtt voltak, az egész csapat, odaültek az ágya mellé, és tanácskozni kezdtek, hogy mit játszanak. Elhatározták, hogy egyedem-begyedem sarkantyút. És mindjárt el is mondták együtt az egészet, hogy a szerepeket kiosszák maguknak. Egyedem-begyedem sarkantyú, ki lesz köztünk félnyakú, falukovácsa vagyok, szomszédlovát vasalom, vasszegekkel szegelem, vaskampóval kongatom, csircsár, csebogár, ecki-becki-berecki, hátba ütlek, szaladj ki! Hogy melyikükből mi lett? Sosem találnátok ki, inkább elmondom. Az egyesből lett sarkantyú, a kettesből félnyakú, hármasból a falu kovácsa, négyesből a szomszéd lova, ötösből görbe vasszeg, hatosból a vaskampó, hetesből a csircsár, nyolcasból csebogár, kilencesből az ecki-becki-berecki. Mindez rendjén is lett volna, csak éppen egyik se volt megelégedve a szerepével. És egyszerre olyan csetepatét csaptak, hogy még a holdsugár is kiszökött a szobából. A görbe vasszeg kalapálta a vaskapót, a szomszéd lova patkolta a falukovácsát, a félnyakú kergette a sarkantyút, a csircsár püfölte az ecki-becki-bereckit. Szép kis móka volt. Csak a bölcs, kövér nyolcas nem mozdult sem erre, békésen ült az ágy szélén, s azt mondta, csebogár. Egyszer aztán váratlanul előmászott a szekrény alól a kicsi nullás, ugyanis oda menekült be ilyettében, amikor a többiek veszekedni kezdtek. És most megkérdezte bátortalanul, hát ővele senki se törődik? Gyere ide, intett neki az öreg nyolcas, aztán barátságosan kézen fogta és odavezette a sarkantyúhoz, aki az egyes volt. Így né, mondta az egyesnek. Vedd csak magad mellé ezt a nullást, így együtt már értek valamit. Tízes vagytok. Egyedül úgyis csak az egérjukba bújna ez a szegény nullás. És úgy lett. Az egyes és a nullás besétált a kisfiú párnája alá, és egyszerre csönd lett a szobában. A kisfiú felnyitotta a szemét, hogy meglesse, hová tűntek a számok, de az öreg nyolcas már ott ült az orrán, keresztbe feküdt a két szemén, és semmit se látott, hallott többet. Csebogár, gondolta, s elaludt.

ahogy a vízbe ugrok én. Szétrebbennének mind a riporterek, mikor a vízbe ugrik egy fejest, ez az óriási test, és közbe fújnám

0: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.
1: Van nekem 4 jó barátom. Az egyiket úgy hívják, hogy Kutya teszi Bálint. A másikat úgy hívják, hogy Csóka viszi Benedek. A harmadiknak is elég furcsa neve van. Úgy hívják, hogy Kocsihasú Péter. A negyediknek meg az a neve, hogy Csuka szemű Pál. Tudjátok, ezek mit csinálnak? Megeszik a szöcskét, papapucsot, egeret, de ha leves készül, mindnek hasa fáj. Persze, hogy fáj a hasuk, miért ilyen bolondok? Miért esznek papapucsot, meg egeret? Ennének inkább finom leveseket, gulyáslevest, húslevest, cérnamentéltel, zöldséglevest, halászlevet, gyümölcslevest, tojáslevest, pici egeret,

0: Shopify.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, a mindentudó. Kancsófülű, lapátfogú, hosszú, sovány ember állított be egyszer Mátyás királyhoz. Két pöttöm kis szőke gyerek ténfergett körülötte, alig értek a térdéig. Vendélvágyom, hajtotta magát két rétbe a nagy égi meszelő a király előtt. Elhiszem, fiam, viccentett rá a király. Hát aztán mi vagy még? Csak cse vágyom, mondta kicsit szégyenlősen a hosszú ember. Na, azt látom, mosolygott Mátyás. Hát aztán mit akarnál tőlem, cse vendel? Kényérét tákárom, tette össze kezét a cse. Ja, atyám fia, azt meg is kell érdemelni, mondta a király. Mit adsz nekem, ha én kenyeret adok neked?
2: Tudományt adom.
1: Mi a tudományod?
2: Tudok megolvasni, hány sugár van a napnak,
1: feszítette ki kevélyen a mellét Vendel. Na, az nem sokat ér, legyintett a király. Esős időben ennek a tudománynak nem lehet hasznát venni.
2: Mást is tudom. Zümmögöm, mint a béka, vártyogom, mint a szúnyog.
1: Hordjon el a gólya, csípjen el a fecske, kiáltott rá bosszúsan a király. Ezért a tudományért nem adok kenyeret. Elszomorodott a cse. Szeplős, vörös arcán csak úgy omlottak a könnyei. Eltört a mécsese a két porontynak is. Mátyás jó szíve megesett a jámborokon. Tudod mit, Vendel? Ütött a vállára a mindentudónak. Két gyerekedet itt fogom magamnál, te pedig nézd körül egy kicsit a világban, szerez valami érdemes tudományt magadnak. Nagy örömben ment el Vendel, hogy a király szárnyai alá adhatta a kicsinyeit. Nem is került vissza, csak egy esztendő múlva, de akkor még soványabb volt, mint mikor elment.
2: Megmentem, elgyűttem, itt vágyom,
1: keszegelt a király elé.
2: Mindent tudom már.
1: Hadd halljam, Vendel, mi az a minden? Faggatta a király.
2: Tudom egyszer egyet, tudom kétszer kettőt, tudok visszafelé mondani az ABC-t, tudok mondani, hány foga van az egérnek, tudom pipaszárát fúrni a lószörből.
1: Na, ezt jó megtanultad, hékás, ismerte el a király. Hát, azt tudod-e, mennyire van az ég a földtől?
2: Azt csak nem tudok, horgasztotta le a fejét a mindentudó. Nem volt benne a nagy könyvekben.
1: Na, megállj, Vendel, vigasztalta a király. Majd elküldelek én oda, ahol ezt is megtanulod. Eredj te fél esztendőre iskolába, a szegedi juhászok közé, fogadom, ott ember lesz belőled. Letelik a fél esztendő, visszajön cse Vendel, de olyan izmos a teste, széles a válla, piros az orcája, hogy alig lehet ráismerni.
2: Te vagy az, Vendel,
1: felejtkezett rá a király.
2: Testestül, lelkestül.
1: Hát, hány hét a világ?
2: Mával is kevesebb.
1: Hát az ég mennyire van a földtől?
2: Amennyire a föld az égtől.
1: Emberül megfeleltél, Vendel. No, ugye, csak jó iskola az a szegedi juhászoké.
2: Uram, királyom, se iskola nincs ott, se könyv, fanyalodott el Vendel képe. Nem konyítanak azok a juhászok kereke világon semmi tudományhoz. Nem lettem én ott okosabb egy mák szemet se.
1: Nem szólt Mátyás semmit, csak mosolygott, s kiadta a parancsot, hogy a cse Vendel most már ne maradjon többet el mellőle. Vitte magával, akármerre ment, egyszer még a palotai erdőkbe is kivitte vadászni. No, a vadászat nem sokat ért. Egeret se láttak, nemhogy őzet, de azért úgy eltévedtek, mint a hangya a búzában. Tévelyektek előre-hátra, egyszer csak elsóhajtotta magát a király.
2: Jaj, fiam, de megéheztem.
1: Az ám, de már délben megették a vacsorát. Üres volt a tarisznya, sehol egy falat harapnivaló, mindössze az egyik csatlós szedett össze egy sisakra való vadkacsa tojást a mocsár szélben. Azt oda kínálta a királynak.
2: Süsd meg, mondta bosszusan a király. Nyersen, nem szeretem a tojást.
1: Úgy ugrott oda Vendel, mint a labda, vígat rikkantott, mint a rigó.
2: Megsütöm én, uram király.
1: Miben te, hepre csóré?
2: hol a hozzávaló edény. A hola mutatott rá Wendell vigyorogva mocsárra, s könyökig feltűrte a köntösét. Raki tüzet, csatlós komám. Mire a tűz lobogott, minden tojást beletapasztott egy-egy marék sárba, minden tudó Wendell, s úgy dugta bele az eleven parázsba. Kisvártatva megint kiszedte őket, letisztogatta róluk a rájuk égett tapasztást. Olyan szépen megsült hajában a tojás, hogy öröm volt nézni. Hát még a drága jó íze. Nem is győzött a király hálálkodni, meg is kérdezte mindjárt Wendellt, hol tett szert erre a jeles tudományra. Hol-e? Mondta kérkedve Wendell. Mindig készíti a szegedi juhász a hirtelen hamar jó vacsorát. Néni Wendell, hát mégiscsak tanultál valamit azoktól a tudatlan emberektől, nevetett a király, és jókedvében rákoppantott a dárda véggel a mindentudó feje búbjára. Ládd, megvan a tudomány, most már megérdemled a hozzávaló kenyeret. Másnap reggel meg is tette a boldog csehet udvari tojásgyűjtögetőjének. Az is maradt halála napjáig, s könnyű volt a mestersége, mert a két kis porontja is segített neki benne.
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Június 8-ától új sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Titkok a játékboltból. A Csukás Mese Rádió új mesesorozatában a főszereplő maga a mesélő, Kockás Ede úr. A bölcsmesélő szinte mindent tud a játékokról. Ez a játékbolt ugyanabban a városban van, ahol István bácsi a mesepostás. Gévai Csilla mesesorozatát Újréti László meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát június 8-ától minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
6: Lázár Ervin, a lyukas zokni. Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegyke kék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozogaszekrény legrozogább fiókjának legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni. Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk. Fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk, te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkreteszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt, fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz, kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha az okni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.
0: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A Csukásmese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Ha-hó, Gócán Panni vagyok, bábjátékos műsorvezető és egy hatalmas meserajongó. Amikor kicsi voltam, egy csomót meséltek nekem, és ezekből a mesékből sokat is tanultam. Például kedvességet, bátorságot, vagy épp furfangosságot. Valami ilyesmiről szól a mai mesém is. Fogadjátok sok szeretettel! Grimm testvérek, az okos lány. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egyetlen lánya. Ennek a szegény embernek a házikóján kívül nem volt semmi az égvilágán. Még csak egy darab földecskéje sem. Azt mondja egyszer a leány. Édesapám, menjen el a királyhoz, s kérjen tőle egy darabocska földet. Hallottam, hogy jó szíve van a királynak. Ad az biztosan, miért ne adna? A szegény ember el is ment a királyhoz, előadta kérését, s a király adott is neki egy darabocska földet. De még pénzt is, hogy ökröt meg ekét vegyen. Mert mit ér a föld, ha nincs mivel megszántsa? Hát mikor volt ökör is, eke is, kimennek a földre, hogy megszántsák, de még kettőt sem fordulnak, az ekevas csak kifordít a földből egy aranymozsarat. Nézik erről, nézik arról, az bizony arany volt, akármerről nézték. Na, mondja a szegény ember, ezt a mozsarat elviszem a királynak, ő földet adott nekünk, illő, hogy mi ezt neki adjuk, mondja a leány. Jobb lesz, ha itthon marad kegyelmed, s hallgatunk a mozsárral.
3: Miért hallgassunk? Nem lopunk!
2: Hiszen nem lopunk, az igaz, de a mozsárnak nincs meg az ütője, s meglássa kegyelmed, hogy még emiatt bajba kerül.
4: De már ezt nem hitte a szegény ember. Hiába beszélt a leánya, elvitte a mozsarat a királyhoz. Bezzeg, hogy a király mindjárt kérdezte.
3: Hát aztán egyebet semmit nem találtál?
5: Nem, felséges királyom, semmit.
3: Az lehetetlen,
2: mondta a király.
3: Amellett a mozsár mellett ütőnek is kellett lenni.
2: Hiába fogadkozott, esküdözött a szegény ember, a király nem hitte szavának. Tömlőt bezáratta, s azt mondta, hogy onnét ki sem eresztik, míg az ütő is elé nem kerül. Telt, múlt az idő, nap után. A szegény ember csak kesergett, sóhajtozott a tömlőcben, s mindazt sóhajtozta.
6: Jaj, Istenem, Istenem! Miért is nem hallgattam a leányom szavára?
2: Hallották ezt az inasok, akik kenyeret s vizet vittek a szegény embernek. Jelentik a királynak, hogy mit hallottak.
3: Mindjárt hozzátok elém,
2: parancsolta a király. Viszik a szegény embert a király elé, az megkérdi.
3: Miért sóhajtott folyton, hogy bárcsak leányodra hallgattál volna? Mit mondott a leányod?
6: Azt, felséges királyom, hogy ne hozzam el a mozsarat, mert akkor az ütőt is elő kell teremtenem.
3: No, ez okos egy leány lehet. Erre egy hazas küld ide, hadd beszélek vele.
2: Hazamegy a szegény ember, küldi a lányát, az megy is a király elé, köszön illendőképpen, s még meg is kérdi, hogy s mint szolgál, drága egészsége.
3: Szolgál, amint szolgál, mondotta a király. De most egyébről akarok veled beszélni. Hallottam, hogy nagyon okos leány vagy. Szeretném tudni, hogy igaz-e. Hát hallgass ide. Feladok neked valamit, ha azt végbe viszed, feleségül veszlek.
2: Csak mondja, felséges királyom, mit akar. Végbe viszem én, olyat nem tud mondani.
3: No jó. Eredj, s aztán gyere hozzám, de úgy, hogy se fel ne légy öltözve, se mesztelen ne légy. Gyalog se jöjj, kocsin se jöjj. Semmiféle állatra fel ne ülj, s mégis jöjj. Úton se járj, de út mellett se. Ha ezt megteszed, itt a kezem, feleségül veszlek.
2: Elment a leány haza, levetette minden ruháját, tehát nem volt felöltözve. Akkor jól belégöngyölödött egy nagy hálóba, tehát nem volt mesztelen. Vett egy szamarat, a hálót a szamárnak a farkához kötötte, s az úgy vonszolta maga után. Tehát nem jött gyalog, nem jött kocsin, sem semmiféle állaton, s mégis jött. A szamarat belé állította egy kerékvágásba. Csak abban lépett. Tehát nem járt az úton, s az út mellett sem. Így érkezett a királyhoz. Mondta a király.
3: Végbe vitted, amit vállaltál. Én sem másolom meg a szavamat.
2: S még aznap megtartották a lakodalmat. Telt, múlt az idő, éltek vígan, boldogan.
4: Egyszer a király kilovagol a palota udvaráról, s látja, hogy a kapu előtt egy sereg parasztember áll. Ki lóval, ki ökörrel, fát hoztak a városba, azt árulták.
6: Megáll egy percre, s hallja, hogy két paraszt ugyancsak veszekedik, osztozik, bikótálódik. Azon veszekedtek, hogy az egyik parasztnak a csikója lefeküdt a másik paraszt ökre mellé, s ez a paraszt magának akarta tartani a csikót. Na éppen jókor jött a király, mindjárt hozzáfordultak, hogy tegyen igazságot. Mit gondolt, mit nem a király? Olyan igazságot tett, hogy azé a csikó, kinek a marhája mellett fekszik. Azzal a király tovább ment, de a lovas paraszt nem hagyta annyiban a dolgot. Hallotta, hogy a királyné parasztember leánya volt, s jó szívvel van a szegény emberek iránt. Fölment hozzá, elkeseregte a baját, mondta a királyné.
4: Ha megfogadod, hogy el nem árulsz, adok neked egy jó tanácsot.
6: Holnap, jókor reggel, mikor a király kilovagol a rétre a katonákhoz, ülj le az útra egy hálóval, te így úgy, mintha halásznál. Megmondta aztán azt is, hogy mit feleljen, ha a király megkérdezi. A parasztember úgy tette, hogy a királyné tanácsolta. Másnap reggel leült az út szélén, a hálót betartotta az út közepébe, emelgette, mintha igazán halásznék.
4: Bezzeg, hogy megállott a király, mikor meglátta ezt a bolondot? Kérdi.
3: Hát te mit csinálsz, szegény ember?
5: Halászok, felséges királyom.
3: Nincs itt víz. Hogy fogsz itt halat?
5: Hát bizony, ahogy az ökörnek csikója lehet, úgy az úton is lehet halat fogni,
6: felelt a parasztember. Szeget ütött a királynak a fejébe az okos felelet, mindjárt sejtette, hogy erre az ő felesége tanította ki. Vallatni kezdte a parasztot, hogy kitanította erre az okosságra, de a paraszt folyton csak azt felelte, hogy maga eszitől találta ki.
3: Hiszen mindjárt megmondotta az igazat?
6: Kiáltotta a király szörnyű haraggal. Végtére is bevallotta, hogy a királyné tanította ki.
3: Megy vissza a király, szörnyen ráförmed a feleségére, hogy hát ez mi dolog? Az ő háta mögött hogy mer szövetkezni mással, hogy meri őt kicsúfolni? Na, mondotta, mehetsz haza, ahonnan jöttél, haza az apádhoz, itt nincs helyed többé.
6: Sírt Rita a királyné, s mert sírás rívás nem használt, arra kérte a királyt, hogy bár csak egyszer még együtt ebédeljenek, s aztán vihesse magával, ami neki legkedvesebb.
4: Na, ebbe beleegyezett a király. A királynének sem kellett egyéb. Álomital töltött a király poharába, az egy húzásra ki is itta, el is aludt mindjárt. Akkor a királyné befogatott 6 lovat egy aranyos hintóba, a király kivitette a hintóba, ott lefektette, úgy vitte haza az apjához, ott meg puha ágyat vetett neki, befektette, s várta, mikor ébredt fel.
6: Este felé felébred a király, körülnéz, ámul, bámul, csodálkozik, s kérdi.
3: Ugyan bizony, hol vagyok?
6: Te bizony itt, lelkem uram, az apám házában, mondotta a királyné.
3: Hogy mertél idehozni?
6: Förmett rá a király. Hát nem engedted meg, hogy magammal hozzam, ami nekem a legkedvesebb? Te vagy nekem a legkedvesebb, hát hoztalak téged.
4: Tetszett a királynak ez a beszéd, hogy még a könnye is kicsordult belé. Azt mondta.
3: No, de most már ásó kapas a nagy harang választ csak el egymástól, lelkem, feleségem.
6: Egyszeriben elé állott a 6 lovas hintó. Beleültek, hazamentek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Göbölyös Attila, a táncoló hercegnők titka. Mindenki tudta, hogy a Szivárványországban a királylányok esténként különös bált rendeznek a tópartján. Az aranyszínű holdfényben csillogó víz felszínén varázslatos árnyak táncoltak, de soha senki nem látta, hogy a hercegnők honnan érkeznek, hiszen éjfél előtt mindig eltűntek a kastély falai közül. Egy éjszaka, amikor a hold teljes fényében ragyogott, a legkisebb herceg Levente az ablakhoz sétált, hogy megcsodálja a csillagokat. Mikor fültanúja lett a táncoló királylányok nevetésének, elhatározta, hogy nyomozásba kezd. A bátyjai és nővérei mind aludtak, de ő bátor volt és nem félt a sötétségtől. Díszes királylányok hová mentek? Motyogta magában. Ki tudja, milyen titkokat rejtegettek? Levente csendben kilépett a kastélyból, és az őt körülvevő csillagos ég alatt megindult a tó felé. Ahogy közelebb érkezett, szeme előtt feltárult a lenyűgöző látvány. A táncoló hercegnők gyönyörű, csillagokkal díszített ruhákban forogtak, mintha a víz tükre is velük táncolna. Miért táncoltok itt? Kérdezte Levente, hiszen kíváncsisága nem ismert határokat. A hercegnők egyszerre megálltak, és a legidősebb, ki a csillagfényben ragyogott, lelépett a vízből. Miért rejtőzködünk, kicsi herceg? Mosolygott. Csak éjszakánként táncolhatunk, mert a napfény elviszi varázsunkat. Levente döbbenten nézte a lányokat, akik elkezdtek mesélni arról, hogy minden éjjel, amint a nap elbújik, ők a tó tükrénél táncolnak, hogy megőrizzék Szivárványország szépségét. Ha valaki megzavarná őket, a varázslat eltűnne, és a fák virágai elhervadnának. Nézd csak, mutatott a legfiatalabb hercegnő, aki a legszínesebb ruhát viselte a tó közepére. A táncunk által a csillagok fényesen ragyognak. Levente szemei felcsillantak, és mint egy kis hős szívében elhatározta, hogy megvédi a titkot. Én is tudok táncolni, kiáltotta. A hercegnők vidáman felnevettek, de aztán egy pillanatra megálltak, és mosolyogva válaszoltak. Jöjj velünk, ha tudsz, de vigyázz, ne zavarj meg minket, mert a varázslat eltűhet. Levente magabiztosan kezdte utánozni a királylányok lépéseit. Táncoltak együtt, a holdfényben ragyogva, míg a víz fodrozódott körülöttük. A kicsi herceg sosem érzett még ekkora boldogságot, és a hercegnők is felfedezték, hogy a kisöcs lámpása fénye újabb varázslatot hozott. Mikor az első hajnalfény megérintette a tájat, a tánc lassan véget ért, és a hercegnők szomorúan néztek Leventére. Minden éjjel várlak, kedves barátunk, mondta a legidősebb hercegnő. Ne mondd el senkinek, hogy tudod a titkunkat. Levente megígérte, hogy megőrzi a titkukat, és minden éjjel izgatottan várta, hogy újra találkozhasson a különleges táncukkal. A Szivárványország virágai megmaradtak, és a csillagok fénye sosem gyengült, hiszen a kis herceg jóságának köszönhetően a titok biztonságban maradt. Így hát a táncoló hercegnők titka tovább élt, és Levente nap mint nap tanulta meg, milyen fontos megvédeni azokat a kis csodákat, amelyek az életet varázslattal töltik meg.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, srácok! Novák Péter vagyok. Színházzal foglalkozom, tévéműsorok készítésével, meg mindennel, ami érdekel, mert a világ egy hihetetlenül izgalmas, gazdag hely. Erről tanúskodnak a meséink is. Mátyás király három kérdése, egy magyar népmese, és arról az igazságos királyról szól, akinek halála után bizony-bizony az igazságot féltették az emberek. Mátyás király három kérdése, magyar népmese. Elmondja Novák Péter. A gazdag főurak lépten nyomon unszolták Mátyás királyt, ki ezért, ki azért, volt, aki egy szabad jószágért, más pedig meg hivatalért. Egyszer kivitte őket magával a szántóföldek közé, s amint ott járkáltak, szemébe tűnt egy szegény, öreg paraszt, aki négy sovány ökörrel szántogatott csendesen. Mátyás megismerte az öreg embert, emlékezett arra, hogy valaha, ifjú korában, egykor hű katonája volt, s mindig tele volt furfangos ötletekkel. A király kedvesen megszólította az öreget. Hát jó öreg, messzi van-e még a messzi? Bizony, nagyságos uram, csak az ökröm szarváig. És mondd csak öreg, hány még a 32? Bizony már csak 12. De azért még most is meg tudnál fejni három vén bakkecskét. Megbizén, uram, királyom. A király ezen jót nevetett, az urak pedig csak bámultak, nem értettek egy szót sem abból, amit a király az öreggel beszélt. Látta Mátyás király az urak értetlenségét, és azt mondta az öreg embernek: amíg a képemet meg nem látja, addig meg nem magyarázza senkinek, amit most beszéltünk. Majd a három főurhoz fordult, és azt mondta nekik: no, ha azt akarjátok, hogy kívánságaitokat teljesítsem, hát fejtsétek meg nekem az öreggel folytatott párbeszédemet, a három kérdésemet az öreg válaszaival együtt. Amíg ezt nem tudjátok, addig ne is alkalmatlankodjatok kérelmeitekkel. A három főúrnak természetesen az volt az első dolga, hogy megkörnyékezzék az öreget, hogy mondja meg nekik, mit jelent az első kérdés. Megmondom, bízén, 100 aranyért, szólt az öreg, akinek volt esze, hogy ingyen ne beszéljen. Megadták neki szívesen. Hát, uraim, amíg fiatal voltam, az volt a messzi, ameddig elláttam a szemeimmel. Most pedig az ökreim szarváig látok, tehát csak odáig tart a messzi. És mit jelent a második kérdés? Faggatták tovább az öreget. Azt is megmondhatom, de azt 200 aranyért. A főurak vakarták a fejüket, de meg kellett tudniuk a talányt, hát csak lefizették a nagy összeget. Az öreg pedig megválaszolta nekik ezt is. Az bizony azt jelenti, hogy hajdan 32 fogal volt. Hát most hány van meg belőle? Bizony már csak 12. Ezt ugyan könnyű lett volna kitalálni, gondolták az urak. De ott van még a harmadik kérdés, arra mi lehet a felelet? Hogy fejhet meg az öreg három vén bakkecskét? Megmondom én azt is, de annak már 300 aranya díja, mondta nekik a furfangos öreg. A főurak elszörnyedtek, de az öreg nem hagyta őket alkudozni, mind az utolsóig leszámoltatta velük kérges markába a 300 aranyat. Hát, uraim, így fejem meg a három vén bakkecskét, ahogy kegyelmeteket megfejtem. Ezt értette a király ő nagysága. Az urak erre nagyon megdőttek, no megálljon. Megmondjuk a királynak, hogy megmagyarázta a beszédet, pedig a király szigorúan megtiltotta, hogy amíg a képét meg nem látja, addig meg nem magyarázhatja senkinek. Én nem láttam a király képét, itt van mi, mondta az öreg, s mutatta a kapott aranyakon a király képét. Az urak elszégyelték magukat, és bosszankodva elsompolyogtak.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese lábú.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ovandor. Élt egyszer egy vándor, aki egész életében a világot járta. S már úgy összefolytak neki az évek, hogy azt sem tudta hány éves. Mikor éppen egy völgyön vágott keresztül, beesteledett, ezért úgy döntött, keres valami szállást éjszakára. Csak hamar egy szép ház mellett vitt el az útja. Be is kopogott, s megkérdezte a házasszonyát, lehajthatná-e náluk a fejét éjszakára.
1: Hogy is ne, nem engedek be csavargókat a házamba, rivalt rá az asszonyság.
0: A vándor pedig nem tehetett egyebet, tovább bandukolt az úton. Nem sokára egy kis házikót pillantott meg. S bár ez sokkal a szegényesebb volt, mint az előző, gondolta, azért próbát tesz. Bekopogott hát a viskó ajtaján, s megkérdezte, befogadnak-e éjszakára egy fáradt vándort. Persze, kerüljön csak beljebb, hangzott a válasz. A vándor belépett az ajtón. Köszöntötte a háziasszonyt, aki nem győzött mentegetőzni a szegényes körülmények miatt, s valóban, ahogy a vándor körbe tekintett, alig látott bútort, azok is régiek, kopottasak voltak. Hanem annál több gyerek ricsajozott a házban, s bizony mindegyiken rongyos volt a ruha. Gazdasszonyom, ugyan miért járatja lyukas ruhában a gyerekeit? Hát nincs nekik egy rendes ingük, kérdezte a vándor. Adnék én rájuk rendes ruhát, csak épp nincs miből. Tudja, szegény férjem tavaly meghalt, és azóta annak is örülök, ha étel van az asztalon, válaszolta csüggetten az asszony. Közben elkészült a vacsora, és az asszony hívta a vándort, üljön le ő is közéjük. Jöjjön, egyen velünk egy kis zapkását. Tudom, nem valami fejedelmi vacsora, de csak ennyire telik, szerénykedett az asszony.
2: Köszönöm a meghívást, de én már az úton jól laktam, felelt a vándor.
0: Mivel megsajnálta a szegény családot, elővett tarisznyájából néhány szem almát, meg egy vekni kenyeret. Odaadta a gyerekeknek, ő maga pedig lefeküdt a tűz mellé aludni. Felkelt hajnalban a vándor, megköszönte a vendéglátást, de a kapuból még visszakiáltott az asszonynak.
2: Amiben reggel belefogsz, azt estig csinálhatod.
0: Az asszony csak csodálkozott, nem értette, mit akar az ember. Amikor visszament a házba, arra gondolt, hogy összeszedi a régi vásznakat, amit otthon talál, és inget var belőle a gyermekeinek. Mégsem járja, hogy még egy vándor is rongyosnak találja szegénykéimet, sopánkodott magában. Át is ment a gazdag szomszédasszonyhoz, hogy elkérje tőle a rőföt, amivel lemérheti az anyagot. A gazdag asszony furcsálta a dolgot, de gondolta, add vigye, úgysem tudja használni semmire. A szegény asszony pedig hazament, kiterítette a vásznat az asztalra, és elkezdte lemérni a rőffel. Hanem a vászon egyre csak nőtt, nőtt, nem akart vége lenni. Az asszony egész nap ott hajolt az anyag felett és méregette, aztán mikor lement a nap, eljutott a végére. Na hát, ennyi vászon életem végéig elég lesz, ebből már bőven jut ing mindenkinek, kiáltott fel örömében az asszony. Akkor jutott eszébe, amit a vándor mondott, és megértette, hogy neki köszönheti a varázslatot. Másnap visszavitte a szomszédba a rőföt, és elmesélte, milyen csodában volt része. Hogyan lett tele a kamrája vászonnal? A gazdag asszony irigykedve hallgatta, s közben arra gondolt, mennyire bántja, hogy elküldte a vándort. Tüstént szólt az inasának.
1: Menj a koldus után, aki tegnap szállást kért. Ha kell, kerítsd elő a föld alól is azt az embert. Hívd vissza, hadd vendégeljen meg.
0: Az inas pedig lóra pattant, és elvágtatott. Egy napba is beletellett, mire megtalálta a vándort, ám akárhogy hívta, kérlelte, az nem akart visszamenni a gazdag asszonyhoz. Így aztán az inas könyörgőre fogta.
1: Ha nélküled térek haza, a gazdasszony bizisten elkerget, és akkor mi lesz szegény gyermekeimmel?
2: Na, jól van.
0: Menjünk vissza az asszonyodhoz. Állt rá a dologra a vándor. A gazdag asszony már a kapuban várta őket. Kedvesen behívta a vándort a házba, majd megkínálta mindenféle finomsággal. Egész nap körülugrálta, leste minden kívánságát, aztán este a legszebb szobában ágyazott meg neki. Így ment ez másnap, de még harmadnap is. Az asszony próbált minduntalan az ember kedvében járni, de közben egyre csak azon járt az esze, hogy mikor megy már el innen ez a koldus. Persze elküldeni nem volt mersze, félt, hogy elvész a jutalom. Aztán végre a negyedik napon a vándor szólt az asszonynak, hogy indulni készül. Az kikísérte, és közben izgatottan várta, milyen tanácsot ad neki az ember. Ám ő egy szót sem szólt, az asszony pedig nem bírta ki, hogy meg ne kérdezze. Nekem nem adsz tanácsot? Mit csináljak ma? A vándor hátra nézett.
2: Amiben reggel belefogsz, azt estig csinálhatod, mondta, majd kilépett a kapun.
0: Alig, hogy eltűnt, az asszony sietett vissza a házba, és már vette is elő a rőfőt, hogy elkezdje mérni a vásznat.
2: Ám valami megzavarhatta,
0: mert hirtelen akkorát tüsszentett, hogy még a ház is beleremegett.
2: És ahogy a vándor mondta, az asszony egész nap jó nagyokat tüsszögött. Csak akkor tudta abba hagyni, mikor este lement a nap.

alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szebb falva. Az önző kiskutya. A cica háti dombságon túl, Ebb falván bizony nem csak felnőtt kutyusok élnek, hanem olyan fiatal és játékos kölykök is, mint a gyerekek. Hangos is az ugatástól az összes utca délután. A sok kölyök kutya mind ugyanabba az iskolába jár. Elég nagy és tágas épület ahhoz, hogy mindannyian elférjenek, és hatalmas udvaron jó nagyokat játszhassanak. A szüleik és a tanáraik is arra tanítják őket, hogy okosan és figyelmesen játszanak egymással, mert annak sosincs jó vége, ha valaki nem kedves a másikkal. Ezt minden kis kutya nagyon jól tudja. De élt ám egyszer Ebb falván egy olyan kis kutya, akinek senki más, csak saját maga volt a fontos. Sőt, az volt a legfontosabb, hogy neki legyen a legszebb, a legtöbb, a legújabb és a legjobb mindenből. Szegény szüleit minden álló nap nyúzta és kérlelte, hogy labdát és mindenféle különleges játékot vegyenek neki, azok pedig már azt sem tudták, hova legyenek a nyaggatástól. Pedig otthon a kiskutya már alig fért el a sok csodálatos és új játéktól. Csak úgy folytak ki a játékok a szekrényből, és olyan hívogatóan várták, hogy játszon velük valaki. De a kiskutyát mindig csak a legújabb érdekelte. Ha valakinél meglátott valami mást, az is rögtön kellett neki, ott helyben. Meg sem várta, hogy a másik kijátszhassa vele magát, már ott toporgott és forgolódott mellette.
1: Én is úgy szeretném, hadd próbáljam ki. Nekem ilyen nincs is.
0: Kérlelte a pajtásait, és közben olyan szomorúan nézett, mintha még sosem fogott volna labdát vagy játékot a mancsában. Olyan kitartóan tudott ácsingózni egy-egy játékra, hogy a többiek, akik bizony nem voltak olyan önzőek, mint ő, mindig megsajnálták és kölcsönadták neki a játékaikat. Igen ám, ezzel még nem is lett volna baj. A gond csak ott kezdődött, hogy ezeket a játékokat a kiskutya rendre elfelejtette visszaadni. Amint meglátott valami izgalmasabbat, már ki is ejtette őket a kezéből, és futott az új játéka után. Így kérte kölcsön a piros labdát, a pöttyös labdát, a kis vödröt és a nagy lapátot, a képeskönyvet, a kis autót, a kis repülőt, és még ki tudja hányféle játékot, amit vagy magánál felejtett, vagy elhagyott valahol. A többi kiskutya pedig zokogva és szomorúan ment haza, mert az önző pajtásuk elkunyerálta és elhertálta a játékaikat. A szüleik pedig alig győzték őket új játékokkal vigasztalni. Azt viszont mindegyik megtanulta, hogy a kunyerálós kiskutyának nem szabad kölcsönadni semmit, mert nem vigyáz rá. És olyan önző, hogy ő viszont sosem adja oda a sajátját. Nem sokára nem is nagyon játszott már vele senki, se az iskolában, se a szünetekben, se az udvaron. Ha már olyan sok játéka van, játszom velük egyedül. Neki úgyis csak saját maga a fontos, gondolták a többiek. A kunyerálós kiskutya pedig nem nagyon bánta a dolgot, elvégre senkivel sem kellett osztozkodnia. Hamar megunta a dolgot, de a többiek addigra szóba sem akartak állni vele. Egy szép nap aztán új kutyus jött a kutyaiskolába. Jó messziről érkezhetett a család, mert ilyen kiskutyát még a környéken sem látott senki. A kunyerálós kiskutya persze rögtön nagyon izgatott lett. Meg is környékezte az új jövevényt, hát ha van valami olyan játéka, amit még sosem láttak, és rögtön magáinak akarta, hogy ő próbálhassa ki először. Be is mutatkozott szépen, beszédbe elegyedett az új társával, és el is dicsekedett a szép és új játékaival, majd azt mondta.
1: De ezekkel sajnos nem lehet játszani. Inkább játszunk a tieiddel.
0: A Az új kiskutya kikerekedett szemekkel bámulta a sok szépséget, amiket az önző kiskutya mutogatott neki. Aztán szipogott egyet-kettőt, és keservesen sírva fakadt.
1: Nekem nincsenek ilyen szép játékaim,
0: zokogott.
1: Sőt, egy fia játékom sincs. Tudod, otthon nagyon sokan vagyunk testvérek, és nagyon messziről költöztünk ide. Sajnos nem tudtunk elhozni egy játékot sem, és most nagyon hiányoznak.
0: Pityergett tovább. A kunyerálós kiskutya csak nézte a sírós kiskutyát, és életében először nagyon elszégyelte magát.
1: No, ne bánkódj! Tudod mit? Menjünk el most hozzám, és nézzük meg az otthoni játékaimat is.
0: Otthon aztán előpakoltak mindent, amihez az önző kiskutya soha hozzá sem nyúlt, és egész délután vígan játszottak. Amikor már későre járt, az önző kiskutya annyi játékot adott az új kiskutyának, amennyit csak elbírt.
1: Vidd a testvéreidnek,
0: mondta. Az új kiskutya pedig boldogan szaladt haza a sok kincsel. Az önző kiskutya megtanulta a leckét, s végül minden játékát szétosztotta. Attól kezdve mindenki szívesen hívta játszani, mert már tudták, hogy ezután nem csak a saját játékát, de a másét is meg fogja becsülni.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A csodálatos fazék. Svéd népmese. Aki elmeséli nektek, Bodrogi Gyula.
1: Egy rozzant kis kunyhóban élt egykor egy özvegyasszony a fiával. Szegények voltak, mint a templom egere. A helybéli földesúr pedig kemény szívű és fösvény. Egyik nap azzal jött haza, hogy elzavarja őket kis fészkükből, ha nem fizetik meg az adóságukat. A szegény özvegyasszony kétségbeesésében a városba küldte a fiát, hogy adja el egyetlen tehénkéjüket. A fiú engedelmeskedett édesanyjának, de szívében mérhetetlen gyűlölet támadt a fösvény földes úr iránt. Amint a tehénnel baktatott az úton, egy ősszakálú emberrel találkozott, aki nagyokat nyögött, mert nehéz füles fazekat cipelt.
2: Jó napot, nagyapó!
1: Köszönt a legény, és tovább akart menni. De az ember barátságos beszélgetésbe elegyedett vele.
2: Hová, hová, édes fiam! A városba megyek, hogy eladjam egyetlen tehénkénket, válaszolta a fiú.
1: Az öreg azonban jobb ajánlatot tett.
2: Ne menj olyan messze a teheneddel, cserélj velem. Én kapom a tehenet, te meg a fazekat.
1: Édesanyám nem lenne megelégedve a cserével, felelte a fiú. Pénzre van szüksége, hogy megfizesse az adóságát.
2: Majd meglátod, hogy örülni fog neki, mosolygott az öreg.
1: A fiú először a fazékra nézett, majd az öregre, végül a tehénre. A fazéknak három lába volt, két füle meg úgy ragyogott, mintha színaranyból lenne. A fiúnak mindinkább megtetszett. Amikor a kezébe vette, az öreg így szólt.
2: Édes fiam, hidd el, nem jársz rosszul a fazékkal. Ha tűzre teszed, megszólal. Azt mondja majd, most elrepülök. Akkor azt válaszold, repülj csak. És a fazék elkezd repülni, és mindent elhoz neked, amire csak szükséged van.
1: Végül is megtörtént a csere. Amint a legény hazaért, az édesanyja mindjárt a pénz után érdeklődött, de ő csak azt a háromlábú fazekat tudta megmutatni, amit a tehénért kapott. Az édesanyja kétségbe esésében elkezdett jajveszékelni.
2: Mi lesz így belőlünk, édes fiam?
1: Ne aggódjon, édesanyám, nyugtatta meg a fiú. Azzal a fazekat a tűzre tette a kémény alá. De alig került oda a fazék, már is megszólalt.
2: Most elrepülök.
1: A fiú vidáman felelte.
2: Repülj csak, és hozz el mindent a földes úr konyhájából.
1: Azzal a fazék kirepült a kéményen. A földes úr konyháján mindent összeszedett, és a következő pillanatban már ismét otthon volt. Az öreg asszony meg a fia most kedvére jól lakhatott a sok finomságból. De alig fogyasztották el a vacsorát, az öreg asszony megint jajveszékelni kezdett, mert eszébe jutott az adóságuk.
2: Majd megfizetjük abból a pénzből, amit a földes úr elvett tőlünk, kacagott jóízűen a legény.
1: Azután gondosan kitörölte a fazekat, és ismét rátette a tűzre. A fazék megint elrepült, és mire visszatért, már színültig volt ezüst pénzzel.
2: Most már az édesanyja is nevetett és tapsolt örömében, és nem tudott betelni a sok pénz nézésébe.
1: A legény kiszámolta az adóságát, de aztán eszébe jutott, a fösvény földes úrnak még mindig túl sok pénze maradt. Azért a fazekat ismét a tűzre tette.
2: Repülj csak, mondta neki, és hozd el a földes úr kincses kamrájából az utolsó aranyat is.
1: Az este már beköszöntött, és ilyenkor a fösvény földes úr mindig a pénzét számolgatta.
3: Nagyon megijedt, amikor észrevette, hogy valaki elvitt belőle. Rögtön elbújt az asztal alá, hogy elcsípje a tolvajt.
1: Hamarosan három koppanás hallatszott az ablakon, az rögtön kinyílt, s a háromlábú fazék röpült be rajta. Egy pillanat alatt bekerült a fazékba az egész kincs.
4: Most megfoglak, te tolvaj!
1: Kiáltotta a földes úr, és előugrott a rejtek helyéről. A fülénél fogva ragadta meg a fazekat. Az azonban már nagy lendülettel repült kifelé, s minthogy a földes úr nem akarta elengedni, magával vitte. A házak fölött az özvegyasszony házához repültek. Ott a fazék berepült a kéménybe, s maga után húzta a földes urat is. de minthogy az nagyon pocakos volt, beszorult a szűk nyílásba. A földes úr szorult helyzetében teli tüdővel ordítani kezdett.
5: Segítsenek ki innen, különben bezáratlak benneteket.
1: A legény azonban csak nevetett. Ha nem tudsz velünk másként beszélni, akkor maradj csak ott, ahol vagy. Azzal tőzeget tett a tűzre, nehogy az kialudjon, meg azért is, hogy füst támadjon.
4: Elengedem az adóságtokat, csak segítsetek ki innen,
1: szólt ekkor köhögve és prüszkölve a földes úr, s azt hitte, hogy mindjárt megfullad a sűrű füstben. De a legény odaszólt. Ez még kevés. Már régen feleségül akartam venni a lányodat, de szegény legényhez nem adtad. Most adod-e? Minden parasztnak engedd el az adóságát, akkor segítek rajtad. A gazdag és gőgös ember azonban úgy gondolta, hogy ez lehetetlen. Inkább meghal, de a feltételeket nem fogadja el. A legény ekkor egy újabb tőzegdarabot tett a tűzre, és ettől olyan sűrű füst keletkezett, amilyen csak a kolbász füstöléshez szükséges.
5: Segítség! Segítség! Legyen úgy, ahogy akarod!
1: Nyögte a kövér földes úr, mert a kéményben szörnyen rosszul érezte már magát. Akkor a legény a tetőre mászott, kihúzta, és szavánál fogta a gazdag embert. Hét országra szóló lakodalmat csaptak, s minden parasztot meghívtak a környékről. A csodálatos fazék pedig mindenkit ellátott sok-sok finomsággal.
0: A Csodálatos fazék című mesét hallottátok.
6: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: a béka király. Hol volt, hol nem volt, élt egy király, kinek olyan gyönyörű leánya volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. A világ minden tájékáról jöttek a kérők, de őt bizony egyik sem érdekelte. A király kisasszony napjait a palota melletti tónál töltötte. A nagy hársfa alatti kútnál ücsörgött naphosszat, olvasott, vagy aranygolyójával játszadozott. Ám egy napon túl magasra dobta fel a labdácskáját, nem tudta elkapni, és az beleesett a kútba. A golyó leért a kút fenekére. A királylány fölé hajolt, de bizony nem látott semmit. Olyan mély volt. Szomorúan leült hát egy padra, és sírva fakadt. Ám akkor hirtelen megszólította valaki. Miért búsulsz, kedves király kisasszony? Még a kút mélyén is hallani keserves sírásod. A király kisasszony felkapta a fejét, körülnézett, de nem látott senkit. Egyszer csak egy kövér varangyos békára lett figyelmes, aki éppen a kút falán mászott fel. Te szóltál hozzám az imént? Kérdezte tőle. Bizony én, felelte a béka. Mégis mi bánt, hogy ilyen szomorúan sírdogálsz? Az aranygolyócskám, hüppögött a király kisasszony, beleesett a kútba, talán már sosem látom viszont. És ha azt mondanám, hogy én felhozom neked, mivel hálálnád meg? Kérdezte tőle a varangyos. Megkaphatod drága köveim, ékszereim, a fenséges ruháim, de még az aranykoronám is. Odaadom mindenem, amim van, kérhetsz tőlem bármit. Nem kérek én egyebet, csak hogy a játszópajtásod lehessek. Egy asztalnál, egy tányérból együnk, az ágyadban együtt heverészünk. Ha megígéred, s betartod, beugrom a kútba, és felhozom a játékod, mondta a béka. A királylány nagyon megörült, hogy visszakapja játékát, így hát belement a varangyos alkujába. Úgy lesz minden, ahogy csak szeretnéd. Ám eközben magában azt gondolta. Na persze, még hogy játszópajtások, mi ketten, hisz ő itt él a leveleken. De a béka már le is úszott a kút mélyére, s egy pillanat múlva elő is bukkant, szájában a királylány aranylabdájával. Odaadta a lánynak a golyót, az felkapta, és már futott is vele haza a palotába, hátra sem nézett a csúf békára. Másnap a király és lánya éppen a főasztalnál ebédelt, mikor valaki kopogtatott az ajtón. Kedves királylány, engedd be pajtásod! Habár nem sok kedve volt, de apja parancsára a lány végül kinyitotta az ajtót. De egyből be is csapta, mikor meglátta, hogy a béka az. Ki volt az? Ki nem kívánt vendég nálunk? Kérdezte az öreg király. Hagyja, édesapám, csak egy ronda varangy volt az. És miért keresett téged, kedves lányom? A lánynak nem volt választása, elmesélte hát az egész történetet az apjának. Éppen befejezte, mikor a béka újra bekopogtatott. Kedves királylány, nyiss ajtót! Hát nem tartod be, mit tegnap ígértél? A lány legszívesebben elbújdosott volna, de apja rászólt. Az ígéreted bizony be kell tartani. Menj ajtót nyitni. A király kisasszony, mivel mást nem tehetett, beengedte a békát. Az pedig egy szempillantás alatt fel is ugrott a székre, majd az asztalra. Nem érem el a tányért, told közelebb, kedves barátném, kérte a béka. A lánynak nem volt választása, megosztotta tányérját az újdonsült játszópajtásával. Mikor a béka jól lakott, így szólt a királylányhoz. Elfáradtam, kedves királylány, vigyél a szobádba, s fektess a párnádra. A király szigorú arcot vágott. A bajban segített, s te így hálálod meg? Így hát a lány kénytelen kelletlen, de felvitte az állatot a szobájába. Azonban az ágya helyett a sarokban fektette le. Azt ígérted, az ágyadba fektetsz, itt nem kényelmes, mondta a béka. Ezért hát a királylány megfogta a békát, és az ágyára tette. De most már nyugton légy! A béka bemászott a pihe-puha sejemtakaró alá, és hirtelen nyoma veszett. Helyette pedig ott ült az ágy szélén egy csillogó szemű daliás királyfi. A királylány azt sem tudta, hova nézzen, milyen varázslat ez. Évekkel ezelőtt egy gonosz boszorkány megátkozott, és békává változtatott. Csak te oldhattad fel a varázslatot, szépséges királylány, mesélte történetét a királyfi. Újra megkérdezem hát, feleségül jössz hozzám, s leszel pajtásom egy életen át? A király kisasszony megörült a lánykérésnek, s igent mondott nyomban. Országra szóló lakodalmukat még aznap meg is tartották. Ezután pedig boldogan éltek, míg meg nem haltak.
1: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez az Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy, muzsika szólít.

az öreg hold nagyján morul, s mosolyogva tovább burul. Vele zeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl, az öreg hold nagyján morul,

szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád. Csukd be a szemed és a szád.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!